0: az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a kisoroszi református egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében a Szentendrei sziget északi csücskében a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeta.
2: Elindult a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Miskolcon egy háromtagú delegáció értékelt, szerzett és adott át tapasztalatot. Május végéig lehetett nevezni Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, amelyre a tavalyihoz hasonlóan ismét szép számban jelentkeztek városok és falvak. A legtöbb pályázat Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém és Pest vármegyéből érkezett. A pályázatok szakmai értékelése után júliusban a program a helyszíni zsűrizéssel folytatódott. A díjazott településeket a novemberi díjátadó gálán hirdetik ki. A miskolci helyszíni zsűrizés alkalmával készült összeállításunkban elsőként Cifrusz Natáliát, Miskolc főkertészét hallják.
3: Igyekeztem egy olyan útvonaltervet összeállítani, amiben minden jelentős részt, illetve egységet be tudunk valamilyen szinten mutatni. Ugye nyilván egy protokolláris üdvözléssel a Városházán kezdtünk, innen jöttünk a tematikus díjra nevezett óvodába, ahol megmutatjuk az óvodakertet, illetve a tagovoda vezető be fogja mutatni az ő környezeti nevelési programukat, amin az alapja ennek az egész pályázatnak. De már innen majd tovább menve fogjuk látni a lakótelepi zöld felületeket, a főútvonalak melletti zöld felületeket, illetve szeretnénk a helyi védett természeti értékeinket is megmutatni, úgyhogy el fogunk menni a védett bulgárföldi védett fekete nyárhoz. Szeretném megmutatni a várutcai védett vadgesztenye fosorunkat, de azt gondolom, hogy nem lehet elmenni a város két legfontosabb turisztikai helyszíne, Lilafüred és Miskolctapolca mellett sem. Úgyhogy ebben a mai napban, ami azt gondolom, hogy egy 5-6 órás intenzív program lesz, még mind a két helyszínre szeretnénk ellátogatni.
2: Miért döntött úgy Miskolc, hogy idén is nevez a versenyre, és milyen kategóriában?
3: Igazából azt gondolom, hogy egy megyei városnak egy ilyen 33 éve tartó mozgalomban, ami nem is elsősorban a versenyről és a megmérettetésről szól, ott a helye. Tehát ez az, hogy nevezze a város erre a versenyre, beadja a pályázatát, ez azt gondolom, hogy sem a városvezetés, sem a közterület vagy városüzemeltetésben dolgozók között nem volt kérdés, hogy neveznünk el. Ennek a legnagyobb értékén azt gondolom, és hozadéka az, amikor ezeken a zsűrinapok alkalmával tapasztalatot cserélünk. Akik idejönnek, nem elsősorban kritikai szemmel, de mégiscsak a saját munkahelyükről, saját munkájukról, saját településeikről hozott tapasztalatokat el tudják mondani. A környezeti kihívásokra adott válaszokat összetudjuk egyeztetni, és ez egy olyan szakmai nap gyakorlatilag, amikor a tapasztalatcsere elsősorban ez kerül fókuszban. Úgyhogy nálunk is a Városgazda munkatársai csatlakozni fognak hozzánk menet közben, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó tartalmas nap lesz az, aminek a végén kölcsönösen nem csak a zsűri tagoknak és az ide látogató zsűri delegációnak mi mutatjuk meg a mi értékeinket és az általunk fontosnak tartott dolgokat, hanem mi is fogunk tudni hasznos információkat kapni tőlük.
2: Mik a korábbi évek tapasztalatai? Említettük, hogy bár nem a versengés a lényeg, de tavaly szép eredményt ért el Miskolc.
3: Így van, tavaly évben a Virágos Városi Séták tematikus fődíját sikerült elhozni a Turinform iroda által szervezett nyilvános városi séták kategóriában. Az idén is reménykedünk, de természetesen eredményről majd csak a novemberi díjátadón fogunk értesülni, hogy a tematikus díjra az év óvodakertje pályázatban esetleg elismerést kapunk, de nagyon-nagyon sok szakmai díjat osztanak ki egyébként többféle kategóriában, illetve korábbi években is nyertünk esetleg szponzori díjakat. A II. János Pál pápa térre 2022-ben a tájépítészek külön díját sikerült elnyerni. Ugye ott a színvapatak megközelítése, egy térkialakítás a szökőkúttal, az máig a diósgyőriek egyik kedvenc találkozási pontja lett, amit akkor is azt gondoltunk, hogy érdemes megmutatni, és nyilván a tájépítészek díjának az elismerésével a szakmai grénum is úgy látta, hogy ez egy nagyon jó fejlesztés volt. Teljes város zöld felületeivel indultunk, illetve a tematikus díjak közül az évóvodakertjére pályáztunk. A város tekintetében nyilván azokat a környezetkímélő, illetve környezethez alkalmazkodó technikákat, technológiákat szeretnénk megmutatni. Ugye ebben az évben azért a vágatlan májusnak a programja az nálunk is jelen volt, illetve igyekeztünk tartani, ami úgy zajlott, hogy nem arról volt, hogy nem kasszáltunk, csak igyekeztünk a járófelületek mellett egy szélvágásokkal biztosítani a felületet, de a kevésbé használt területeken meghagyni a magasabb növényállományt, épp azért, hogy a csapadékvizet vagy a talajnak a vízháztartását, hőháztartását egy kicsit kíméljük. Nyilván az időjárásnak a kihívásaival szemben még a szakma is keresi azokat a megoldásokat, amivel valamilyen szinten tudnánk tartani a növényeknek a kondícióját. Nyilván ez, hogy nyári hőségben már a gyepek kiégnek és lesárgulnak, ehhez már majd, hogy nem azt tudjuk mondani, hogy szinte hozzászoktunk. Tehát nem tudunk minden zöld felületet, gyep felületet öntözni, ugye az országban nagyon sok helyen már vízkivételi korlátozások is vannak, de nagyon fontos az is, hogy a talajban az elérhető, a növények számára is elérhető vízszint annyira lecsökkent, hogy bizony már a nagyméretű fáink is szomjaznak, aminek a kihívására még nem nagyon látja a szakma sem a megoldást.
2: Olyan szempontból Miskolc milyen helyzetben van, nehéz vagy könnyű helyzetben, hogy nagy város, sok bérházzal, sok betonfelülettel. A virágosítás szempontjából ez hogyan jelenik meg Miskolcon?
3: Nem is a virágosításhoz kapcsolnám én ezt, mert igazából a közterületeknek a díszítése, dekorálására szolgál a virágosítás. Tehát vannak olyan kiemelt helyszínek, parkok, ahol jogosultsága van a virágoknak, és a nagy virágdíszeknek. Ezeket is már az elmúlt években a nagyon nagy fenntartásigényű egynyáriakról igyekeztünk szépen lassan átváltani az évelőkre és a virágzó cserjés és vegyes kiültetésekre. Azt gondolom, hogy ebben már egészen jól haladunk, amely egyrészt kisebb a fenntartási igénye, másrészt sokkal jobban tudnak ezek a növényösszeültetések alkalmazkodni a környezeti kihívásokhoz, és nem kell olyan óriási nagy intenzív öntözéssel ápolni ezeket a felületeket, sőt a gyomlálásban is nagyon jó eredményeket tudunk elérni, hogy a gyomlálás igény visszaszorul, hiszen ezek az évelő növények társulásokban elfoglalják azt a helyet, azt a felületborítást elérik, ami a gyomokat képesek visszaszorítani. Úgyhogy a virágosításban azt gondolom, hogy jól állunk a területek átalakításában, viszont valóban a hősziget hatás, az óriási burkolt felületek városi szinten borzasztó nagy problémát okoznak. Ehhez sajnos még igen nagy szemléletváltásra van szükség. Azt gondolom a lakosság és a érdekképviseletek és a szakma, illetve talán minden szakmának a részéről, hiszen a kényelmi megoldások, a kényelmi szolgáltatások, a járda, az aszfaltos parkolók legtöbb esetben ugye elvárás a gépkocsi tulajdonosoktól, a gyalogosoktól. Az, hogy most már lassan ott tartunk, hogy nyári szinten még a kutya tulajdonosok sem tudják a járdán sétáltatni a házi kis kedvencet, mert a talpa megég a forróságban, és igyekeznek ők is a minél inkább a zöld felületeket igénybe venni. Hát én nagyon bízom abban, hogy elmozdul lassan ez a szemlélet, és belátják azt az emberek, hogy a zöld felületeknek a légköri kondicionáló hatása, a hűtése, a pároloktatás, a mikroklímára gyakorolt hatás, az fontosabb lesz, mint az, hogy a gépkocsink szilárd burkolaton álljon.
2: A helyszíni szemlék alkalmával szakértőkből álló zsűri járja be az országot. Csaknem 200-an, köztük kertész és tájépítész mérnökök, zöld felület fenntartók és falugazdák segítik önkéntesen a verseny sikeres lebonyolítását. Nem csupán értékelnek, szaktudásuk, a helyszíni szemléken adott iránymutatásaik, visszajelzéseik fontos segítséget nyújtanak a településnek abban is, hogy tudatosabban építsék közösségüket és zöld felületi stratégiáikat. Cseh Lászlót, a Tatabányai Tészol ZRT közterület kezelési igazgatóját, a Virágos Magyarország verseny egyik zsűri tagját hallják.
4: A város először is neveznie kell a versenyen. Ez egy 33 éve működő mozgalom, ami nagyon népszerű mozgalom lett. több száz település nevez évente erre a versenyre. Lehet nevezni a teljes településre, és lehet nevezni tematikus dolgokkal, mint például itt vagyunk az óvoda udvarral, vagy fasorral, vagy közösségi munkával. Tehát sok olyan dolog van, amivel egy település nevezni tud. Van a országban 4 körzet, amelynek mindenhol van egy vezetője, és koordinálja azt, hogy a zsűri tagok, több száz zsűri tag van egyébként országosan, ki hová, melyik településre kimegy. Igyekszünk mindig más települést választani, nem mindig ugyanazok a zsűri tagok menjenek. Ez egy nagyon érdekes dolog végigjárni úgy egy települést, hogy azt mutatja meg a városvezető vagy a főkertész, amit éppen szeretne. Én egyébként Miskolcon jártam gimnáziumba, és itt is születtem egyébként, úgyhogy nekem ez így nagyon érdekes most itt lenni, és úgy megnézni Miskolcot, aki 35 évvel távozott innen, hogy most így megmutatják nekem, hogy hová fejlődött a város. Úgyhogy várakozva nézek elébe, hogy mit fogok látni. Hallom, hogy megyünk mindenfelé, Lilafüredre, Tapolcára. Nagyon régen nem voltam, úgyhogy érdeklődve várom.
2: Miért döntött úgy, hogy részt vesz a zsűrizésben?
4: Hát ezt így hozta az élet. Körülbelül 25 éve részt veszek ebben, többé-kevésbé, hol kevesebb, hol több települést látogatunk meg a tatabányai főkertész kollégámmal. Mi együtt dolgozunk Tatabányán, és együtt járjuk az országot, és teszünk javaslatot arra, hogy melyik település méltó a mindenféle elismerésre, mert ugye az év végén van egy ünnepség Budapesten, egy illusztris helyen, általában volt már még a Szép Művészeti Múzeumban is, tehát ez egy nagyon komoly díjkiosztó gála keretében történik. Nagyon sokféle díj létezik, minisztériumi díjak, országos díj, miniszterelnök díja, tehát ez egy nagyon-nagyon nívós mozgalom ezzel a díjkiosztó gálával együtt.
2: Eddig mi mindent tapasztalt Miskolcból?
4: Hát ez az első állomásunk, az önkormányzat, a Városházáról jövünk most éppen, ott az alpolgármester asszonnyal töltöttünk egy szűk órát, és ott nyilván tapasztalatot cserélünk mindenféle városi dologról. Tehát itt nagyon sok mindent érint a maga a mozgalom is. Tehát itt ez úgy indult 30 évvel ezelőtt, hogy melyik település világosabb. Akkor arról szólt a történet, hogy hol ültetnek minél több egynyárit, és azok mennyire szépek. Hát ezt már nagyon-nagyon régóta túlhaladtuk. Nem elsősorban a egynyári virágról, sőt egyáltalán nem is a virágról van szó, hanem a közösségi tevékenységről. Azért vagyunk itt a óvodában, mert itt a közösségi munkát tudjuk díjazni, vagy a gyerekek bevonását, vagy egyéb civil szervezetek bevonását ebbe az egész mozgalomba. De a temetőket is megnézzük, egyáltalán a közterületeket nyilván, az első számú. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Nézzük a vasútállomást, hogy hány nyilvános WC van. Tehát itt nagyon sok mindenről szól ez a történet.
2: A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi a jó gyakorlatokat. Miskolcon a Miovi Brunswick teri sporttagóvodájában ismerkedhettek meg ilyennel a szakemberek. Pásztorné Palcsó Tünde tagóvoda vezetőt hallják.
5: Itt a környezettudatos nevelés, itt a saját kert, óvodakert, és hogy gondozzuk a elültetett zöldségeket a gyerekekkel. Emellett ugye nagyon sok olyan programról beszélgettünk, amit itt az óvodában valósítunk meg a környezettudatos neveléssel kapcsolatban.
2: Az óvoda miért tartja ezt fontosnak tulajdonképpen?
5: Hát ezért a mai világban nem mindegy, hogy mit eszünk, mikor esszük, hogy esszük, és itt a gyerekeket próbáljuk arra ösztönözni, arra nevelni, és a gyerekeken keresztül a szülőket, hogy mi az, amit érdemes elfogyasztani. Itt a saját termelésű paradicsom, uborka, itt a gyerekek ezt nagyon szívesen fogyasztják egy-egy uzsonna közben, és ha lehetőség van rá, akkor a szülőket is a sportnapon ezzel szoktuk megkínálni.
2: Milyen programok vannak tulajdonképpen, mivel lehet a gyerekeket, szülőket jobban buzdítani erre?
5: Szoktunk rendezni témaheteket, például újrahasznosítási témahét, itt újrahasznosított anyagokból készítenek a szülők a gyerekekkel madáretetőket, termésekből, az állatvilágnapjára termésekből, állatokat, zöldségekből. Közös virág is ültetés van kint a szülőkkel április 22-én a földnapján, akkor jön minden szülő, és együtt ültetünk fákat, növényeket, ezzel is tesszük szervé az óvodánk udvarát, valamint a környezettudatos nevelésnek még a fontos része az egészséges életmód, ami beletartozik, úgyhogy a fűszer növény kertünkből szoktunk teja délutánokat rendezni a szülőknek, amit mi szárítunk ki, menta, citromfő.
2: A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés után a díjazott települések a novemberi díjátadó gálán vehetik át az elismeréseket. Mármarosi Sándort, a Virágos Magyarország versenyzsűri tagját, Tatabánya főkertészét hallják.
6: Először is hadd köszönjem meg, hogy itt lehetünk a városban, mert nagyon nagy élmény nekünk is, hiszen megyei jogú városról van szó. Két pályázatot is benyújtott idén a város, egy tematikus és teljes város tekintetében. Ugye a tematikus helyszínén vagyunk az óvodakertben, ahol nézzük az óvodának nem csak a kertjét és az ott kialakított ágyásokat, virágokat, zöldségpalántákat és egyébeket, hanem a lényege az, hogy milyen közösségi munka folyik az óvodában. Ezt is fogjuk főként értékelni. Nem csak azt, hogy milyen játszószerek vannak, vagy milyen eszközök, vagy mire figyel az intézményvezető, hanem azt, hogy hogy fogja össze, mi az a környezeti nevelés. És ez a lényege az egésznek, ami folyik, ami egy példamutató és tovább értékelhető lehet, vagy éppen a többi tagintézmény számára is egy követendő példa. A másik pedig ugye a városnak a parkfenntartása, köztisztasága, általános környezeti állapota, amit összességében nézünk nyilván egy szempontrendszer szerint, és ennek a végén kialakul egy összpontszám, és az alapján egy minősítésre kerül. Ez általában mindig jó minősítés. A azonos kategóriájú és nagyságú méretű települések versenyeznek egymással, tehát nem egy kis falut hasonlítunk össze egy nagyvárossal, hanem a megyei jogvárossal nyilvánvaló, és itt nézzük az egész évben elvégzett parkfenntartási munkát, illetve a tervezett fejlesztéseket. Ezeknek az összképi benyomása alapján történik egy értékelés, és majd nyilván, hogyha olyan eredményre ér el a település, akkor a díjazás.
2: Vannak meghatározott zsűrizési szempontok, vagy a szubjektivitás is számít?
6: Nem, természetesen vannak szempontok, több kategória van. Az nagyon fontos, hogy mindig a adott település, ahol megyünk zsűrizni, az állítja össze a zsűri útvonalat, de mindig kérjük, hiszen, amit említett szempontokat, hogy ebben legyen egy intézményket, legyen egy közpark, legyen egy városi főtér, legyen egy felszíni tó vagy víz melletti terület, akár patak, legyen egy olyan közösségi hely, ahol a lakók összefogva készítettek valamit, vagy például van-e helyi városi virágosítási verseny, tehát a köztisztaságnak az állapota, a közlekedési felületeknek az állapota, a buszmegállók, utak környéke, tehát egy teljes általános összkép összességében egy pontrendszer alapján adódik össze.
2: Hogyan dől el majd tulajdonképpen, hogy kik lesznek a nyertesek?
6: Hát ez amikor lement a településeknek a zsűrizése, ez általában augusztus 10-éig megtörténik, utána jön egy értékelési szakasz, ez augusztus 10-től indul, és akkor egész szeptemberig minden zsűritag, aki ebbe részt vesz, az kitölti az előbb említett szempontrendszer alapján, megadja az értékelt pontokat, illetve hogy milyen egyéb szakmai észrevételt tesz. Ez alapján összeáll, körülbelül szeptember elejére megtörténik felett, és összeül egy értékelő bizottság, ahol az azonos nagyságrend, azonos pontszámú települések közül kiválasztja a díjazottakat.
2: Ön miért érkezett szívesen Miskolcra?
6: Hát én különösen szeretem, én is megyei jogvárosból jöttem, Tatabányáról, tehát nekem ez egy nagyon fontos tanulási folyamat is, hiszen a szakmai kollégáktól ilyenkor kicseréljük a tapasztalatainkat, látunk mindig újdonságot, mi is itt mit alkalmaznak, mulcsozást, fűnyírást, szelektív nyírást, akár fadvirágok telepítését. És ugye pont ebből mi is tanulunk, hazavisszük a jó példákat, és itt pedig viszont tudunk adni a helyi vezetőknek olyan saját jó tanácsot, amit alkalmazunk, és akár most ugye az aszályos időszakban, az öntözéssel kapcsolatban, vízmegtartással kapcsolatban. Tehát mi, nekünk is van egy ilyen szerepünk, nem csak zsűrizünk, és megy a szigorú zsűri, és pont az, hogy ezt elképzeljük, hanem ez egy szakmai konzultáció és együttműködés.
2: Az idei megmérettetés egyik legfontosabb üzenete, hogy a környezettudatosság a helyi cselekvéssel kezdődik. A 33 éves múltra visszatekintő mozgalom ugyanis már a jóval túlmutat a hagyományos környezetszépítésen, és azt hirdeti, hogy szép az, ami környezettudatos. Kisák Pétert, a Virágos Magyarország verseny zsűri tagját, Veresegyház főkertészét hallják.
7: Soha nem jártam még Miskolcon. Hát számomra volt egy sztereotípia a fejemben, hogy az egy iparváros. De zsűrizés közben már évekkel ezelőtt tapasztaltam azt, hogy nagyon sokszor nem úgy van, ahogy az ember elképzeli. Nagyon kíváncsi voltam Miskolcra. Nagy örömmel jöttem. Eddigi tapasztalataim rácáfolnak arra, amivel ide érkeztem. Nagyon barátságos, nagyon zöld települést ismertem meg eddig, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek.
2: Ön miért lett zsűritag? Hogyan lehet egyáltalán valaki zsűritag?
7: Közel 10 éve zsűrizem, tehát akkor még meghívásos alapon lehetett valaki zsűritag. Mindenképp egy nagyon nagy kitüntetésnek érzem, hogyha valaki a Virágos Magyarország zsűritagjai között lehet, tudhatja önmagát. Minden egyes településen tanulunk valamit. Próbálunk ismeretet átadni, ugyanakkor mi is ismereteket szedünk föl. Minden település más. Tehát minden településről úgy megyünk haza, hogy valamivel többek vagyunk. Most itt mondjuk nem látszik a fejzén, de egy madáretető mellett állunk, amit lefényképeztem, ez egy apuka által készített madáretető, tehát én ezt otthon el fogom készítetni. Tehát mindenhol tanulunk, minden jóból is, rosszból is úgy megyünk haza, hogy tanultunk. Itt szerencsére egyelőre csak jóval találkoztunk.
2: Bár az összes interjúban az hangzott el, hogy a legfontosabb a tapasztalatcsere, de mégis egy verseny. Ön milyen szempontokat figyel ilyenkor?
7: A verseny, de Isten igazából én úgy gondolom, hogy a részvétel a legfontosabb, és ez nem egy közhely. Amit én nézek, az, hogy mennyire tud a település felnőni ahhoz a rettentő nagy kihíváshoz, ami ránk vár az elkövetkező években, ami a klímaváltozás eredménye, mennyire tudom az induló település, mennyire veszi fel a versenyt az amúgy elérhetetlen cél érdekében, mert sokkal gyorsabban változik a klíma, mint ahogy a vízzöldeti fenntartással foglalkozók tudnánk rá reagálni, de az elsődleges az, hogy mennyire igyekszik kompenzálni a klímaváltozás negatív hatását, és ami emellett még nagyon fontos számomra, hogy mekkora a civil összefogás. Tehát én is egy település főkertésze vagyok, ráadásul egy városüzemeltetési cégnek az ügyvezetője, tehát nem lehet elvárni egy településtől, hogy önmaga lássa el. Tehát nagyon hozzászoktunk az elmúlt években, hogy mindent ráküldünk a településre, segítenünk kell önmagunk települését, és innentől kezdve én nagyon érzékenyen és nagyon figyelem azt, hogy mekkora a civil összefogás, ugyanis közös érdekünk mindannyiunknak.
2: Elindult a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Miskolcon egy háromtagú delegáció értékelt, szerzett és adott át tapasztalatot. Május végéig lehetett nevezni Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, amelyre a tavalyihoz hasonlóan ismét szép számban jelentkeztek városok és falvak. A legtöbb pályázat Borsodabaú-Zemplén, Veszprém és Pest vármegyéből érkezett. A pályázatok szakmai értékelése után júliusban a program a helyszíni zsűrizéssel folytatódott. A díjazott településeket a novemberi díjátadó gálán hirdetik ki. A miskolci helyszíni zsűrizés alkalmával készült összeállításunkat hallották.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: A nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A II. Rákóczi Ferenc könyvtár nyári nyitvatartási ideje augusztus 31-ig lesz érvényben. A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. A nyári nyitvatartásról Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét, a kisebb olvasóknak szánt programokról pedig Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
2: A megszokott módon július-augusztusban minden éven változik egy kicsit a könyvtár nyitvatartása, ezzel alkalmazkodunk a olvasói szokásokhoz. Nyáron egy kicsit csökken a forgalom, kevesebb rendezvényünk is van, így a nyitvatartásunk is változik. A rendszeres olvasóink már megszokhatták ezt a nyitvatartást, hiszen évről évre ugyanazzal az időponttal várjuk a látogatókat. Hétfőn és csütörtöki napokon 10 órától 18 óráig várja minden tagkönyvtárunk a látogatókat, kedszerde és pénteki napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Minden tagkönyvtárunkban egységes a nyitvatartás. Ezzel biztosítjuk azt a lehetőséget is, hogy aki délután tud eljönni, az a hét két napján eljöhet este 6 óráig is a könyvtárba, de megvan a lehetőség arra, hogy aki a nagy meleget szeretné elkerülni, az reggel 8-kor is jöhet. A Lévai József Muzeális Könyvtár nyitvatartása eltérő ettől, ők hétfőtől péntekig 8-tól délután 4 óráig vannak nyitva, és szombati napokon pedig minden könyvtárunk egységesen zárva tart. Ez július-augusztus hónapban működik így, augusztus 31-e idén hétfőre esik, akkor térünk vissza a megszokott nyitvatartási rendre.
1: És nyáron töretlen a társasjáték kölcsönzés.
2: Így van, május végén indítottuk el ezt a szolgáltatást a Görgei utcai központi épületben, illetve a József Attila tagkönyvtárunkban érhető el ez a szolgáltatás. Sok társasjátékot beszereztünk különböző korosztálynak, a legkisebbektől kezdve akár a felnőttek számára is érdekes társasjátékokig, és ezeket a társasjátékokat is hasonló módon a könyvekhez lehet kölcsönözni, tehát a beiratkozott látogatóink kölcsönözhetnek a választékból ebben a két tagkönyvtárban. Ezeknek a társasjátékoknak van egy kölcsönzési díja, és beiratkozott olvasóknak egy társasjátékot 3 hétre lehet kölcsönözni. Annyi a módosítás esetleg, vagy változás, hogy ezeket a társasjátékokat minden kölcsönzés előtt le kell ellenőrizni, hogy minden egyes darabja megvan-e, és visszahozatalnál ugyanígy ellenőrizzük, hogy minden darabja megvan-e a társasjátéknak, ezért arra kérjük a látogatóinkat, hogy a kölcsönzést a zárás előtti időszakra ne hagyják, hanem kicsit hamarabb kezdjék meg a kölcsönzést, hiszen azért ez egy hosszabb munkafolyamat lehet egy társasjáték, egy bonyolultabb társasjáték kölcsönzésénél.
1: Népszerű ez a lehetőség?
2: Igen, egyre többen élnek vele. Május végén, amikor bevezettük, akkor még kisebb volt, de érdeklődés az volt, és a nyári szünet elkezdődött, és egyre többen kölcsönöznek ilyen társasjátékot. Nyilván ez a iskolai szünetekben, vagy télen sokkal népszerűbb lesz, de azért is indítottuk el ezt a szolgáltatást, mert volt igény, volt érdeklődés iránta, többen jelezték, hogy szeretnének a helyben használható társasjátékainkat kölcsönözni. Ebből gondoltuk azt, hogy népszerű lehet a szolgáltatás, és szerintem egyre népszerűbb lesz.
1: A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
3: Augusztus végére az már az az időszak, az is bevált, hogy az már egy olyan iskolára előkészülő, meg a szülőknek szabadság is elfogy típusú hét. Úgyhogy augusztus 25 kedre szervezünk egy mesés kézműves játszóházat, vagy foglalkozást. Itt is mindig az van, hogy mesélünk valamilyen módon, vagy papírszínházzal, vagy pedig meseposztóval egy történetet meghallgathatnak a gyerekek, utána akár ki is próbál csinálhatják például ezt a meseposztót, azt is nagyon szokták élvezni, hogy nem csalás, nem ámítás, ott a meseszereplők a meseposztón megállnak, és itt is van mindig játék is, és természetesen egy ilyen kézműves dologgal is készülünk, hogy úgy az alkotás örömét, a kreativitásukat is így kiélvezhessék, úgyhogy egy ilyen kis délelőtre, azt gondoljuk tartalmas délelőtre várjuk tehát az érdeklődőket akkor is.
1: A második Rákóczi Ferenc könyvtár nyári nyitvatartási ideje augusztus 31-ig lesz érvényben. A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. Az elmúlt percekben Csoma Simon Máriát, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét és Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Bóna Szabolcsot jelölte ki kamarai biztosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére. Az új kamarai választások lezárásáig az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint az átmeneti tisztség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkostolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított, 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemezkiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Korábban már említettem önöknek, hogy több tanítványom is úgy döntött idén, hogy a szakdolgozatírás helyett rádiós vizsgaműsort készítenek, így zárják le tanulmányaikat a Szegedi Egyetem kommunikáció szakán. Ma Balogh Martin vizsgaműsorából hallhatnak két interjút, mindkettő a mesterséges intelligenciával foglalkozik majd. Elsőként Rab Árpád jövőkutató lesz a vendégünk.
2: Ne féljünk, és hogy legyen víziunk a jövőről. Szoktam az előadásaimon kivetíteni egy pályázatot, 1900-ban írták ki, 126 évvel ezelőtt, hogy képzelik el a jövőt 2000-ben. Repülőautók vannak rajtuk, tabletek, robotok, stb. Nagyon zavar, hogy a disztópiák terjednek, és az emberek félnek a jövőtől, és nem elképzelik azt. Nem azt mondják, hogy én hogy szeretnék 10-20 év múlva élni. Álmodozzunk a jövőről, és fogalmazzuk meg, mert hogyha nem tesszük, akkor termékekké válunk. Ha tesszük, akkor viszont mi formáljuk valamennyire a jövőt. De a legelső az legyen, hogy képzeljük el, hogy mi milyen jövőben szeretnénk élni.
1: Aztán Mezei Péter szerzői jogi szakjogászt hallhatják.
3: Amikor szóbeli prezentációt kellett tartani, feladat az volt, hogy egy anyagot feldolgozva, ide szabadon további anyagokat is lehetett hozzá keresni, csak ugye kötelező irodalom szerepelt mellette, és csinálni kellett egy prezentációt. És a delikvens tartott egy olyan prezit, ami már az első oda mondom, színek nagyon érdekesek. Második dia. Mint a szavak is nagyon érdekesek lennének. És ugye a harmadik dián rájöttem, hogy az én prezentációmat tette föl. Mert hogy megtalálta a neten, és azt kérte az AI-tól, hogy frissítsen rajta egy kicsit. Egyet hibázott. Azt nem kérte meg az AI-tól, hogy cserélje ki a nevet a végén.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A mesterséges intelligencia használatáról már mindenkinek van gondolata, tapasztalata, sőt akár meggyőződése is. De mit szól a társadalomkutató az utca embereinek aggályaihoz? És miért zavarja, ha valaki úgy érzi, neki egyáltalán nincs szüksége az AI-ra a mindennapjaiban? Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, digitális kultúra szakértő, jövőkutató pedig arról is lerántja a leplet hamarosan beszélgetésünkben, hogy mikor jelenhetnek meg a gyógyszertárak polcain a mesterséges intelligenciával fejlesztett gyógyszerek, amelyek ma még varázslatnak tűnnének. Rab Árpád jövőkutatóval beszélgetünk, az interjút pedig Balog Martin, az egyik tanítványom, most végzett kommunikációszakos szegedi egyetemista készítette.
2: Mit gondol Magyarországon, hogy áll az adaptációja a társadalomban a mesterséges intelligenciának jelenleg?
3: Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan terjed, ez főleg a generatív mesterséges intelligenciára igaz, ami a társadalomnak ilyen chatbotok formájában jelenik meg, vagy ilyen emberutánzó viselkedések, képrajzolás, keresés, szövegírás, stb. Ezek a generatívak. Ezt használják nagyon sokan. Az látszik, hogy a korral korrelált, tehát hogy a fiatalok többet használják, mint az idősebbek, de egyébként utánpótlás is van, mert a 7-16 éves korosztályban is növekvő mértékben látjuk, tehát hogy a 16 évesek már sokat használják, ez azt jelenti, hogy 70-80%-a használja a fiataloknak, szinte napi szinten. Nem terjedt el még egy technológia ilyen gyorsan a magyar társadalomban, fizetős formában, most körülbelül 800 ezer ember fizet elő generatív mesterséges intelligencia szolgáltatásokra, ami két dolognak is köszönhető, egyrészt nagyon praktikus, könnyen be tudjuk illeszteni, hogy ezt eddig így csináltam, és most így más, vagy könnyebb, vagy gyorsabb. A másik pedig az, hogy úgy érezzük, hogy nem kell hozzá magyarázat, mert értjük, mit csinál, és most nem úgy, hogy értünk a mesterséges intelligenciához, vagy a neurális hálókhoz, hanem hát megkérem, hogy válaszoljon, és válaszol, megkérem, hogy fordítsa le, és lefordítja, tehát nagyon felhasználó barát. Ez igazán meggyőzte az embereket a mesterséges intelligencia működése, annak minden hátrányával és előnyével együtt. Ha már fizetünk is érte, az egy elég erőteljes lépés. Nem csak azért, mert odafigyelünk a pénzre, bár nyilván azért is, hanem azért, mert egy fizetési rituálé az egy elkötelező és adatokat adunk meg, bankkártya adatokat adunk meg, tehát letesszük a voksunkat valami mellé, hogy igen, ez értéket jelent az életemben, amiért fizetek is.
2: És most szeretném az első bejátszót elindítani, hallgassuk meg, hogy mit gondolnak az utcán járók elő szegediek a mesterséges intelligenciáról. Ez itt az EMI, a számítógép. Te használsz a mesterséges intelligenciát?
4: Igen.
2: És mire használod?
4: Tanulási célokra főleg. Tehát például feltöltöm neki a jegyzetet, és akkor az alapján iratok kérdéseket vele, és akkor így tanulok vizsgára.
5: Én mindig csak így ötletnek, meg kiindulásnak használom, én azért nem bízok benne, mert tapasztaltam már, hogy azért én is joghallgató vagyok, és volt, hogy kitalált olyan dolgokat, amik nem léteztek.
6: Nem, én már idős vagyok ahhoz.
2: Néha. Tudást, vagy információt megtudni?
7: Nem, mert nem ismerem.
8: Igen, tanulásra.
9: Igen. Én nekem az ingyenes verzió van, de a gyerekeim használják a komolyabb fizetősöket. Mindenki nagyon dicséri. A fiam például a doktoriánál is átszerkesztett valamit mesterséges intelligenciával, el volt tőle ragadtatva. Persze le kell mindig ellenőrizni.
2: Te inkább félsz tőle, vagy inkább izgalmasnak tartod?
5: Olyan is-is. Hát nem félnék akkor, hogyha még inkább megismerném, és mondjuk lehetnének olyan, föl tudnék venni mondjuk olyan kurzusokat, indítanának olyanokat, amivel megtanulom használni, akkor nem félnék, de ugyanakkor látom benne az izgalmat is, meg a lehetőséget.
2: Izgalmas, de egyszerre ijesztő is, hogy milyen sokat tud.
7: Tőle nem félek, viszont sok képet látok, vagy kis videókat, mire rájövök, hogy ez túlzás, és ez nem igazi, az zavar.
4: Félni nem félek tőle, mert szerintem megfelelő korlátok között lehet tartani simán.
8: Izgalmas.
9: Izgalmasnak tartom. Hát ez a jövő útja.
6: Hát bizonyos szinten izgalmas gondolom, aki ért hozzá és alkalmazza.
2: Szerinted egy mesterséges intelligencia lehet a barátunk?
4: Nem. mert az ember ember barátja. Nem hinném, hogy egy mesterséges intelligencia lenne az én barátom.
9: Igen, igen.
7: Hát én valószínű, hogy nekem a barátom lesz, de valószínű, hogy ezért van benne hasznos dolog is.
5: Nem, semmiképp sem.
4: Hát az már egy nagyon beteg szint lenne, hogy eljutnánk odáig.
2: Akkor röviden, nem?
4: Röviden, nem.
2: Ez itt az EMI, a számítógép. Mit gondol róla?
3: Ami egyrészt nagyon érdekes és jó az, hogy mennyire természetesen beszélnek róla, tehát nem az, hogy ez vajon mi, vagy hogy hát egy kicsit ismerem, vagy bármi, hanem van véleményük az embereknek, sőt ez a, én az ingyeneset használom, de tudok róla, hogy van fizetős, komolyabb változat, az, hogy azért az emberi dolgokat nem szeretnénk átadni neki, ezt látjuk egyébként a kutatásainkból is, hogy van egy ilyen határvonal, és ezért is emeltem ki, hogy viszont mégis használják az emberek néha társalgásra. Ez azt mutatja nekem, hogy az emberek teszik a helyére. Tehát, hogy minden technológiának úgy van az elején, hogy van egy ilyen felismerés, és hogy ez mindent megold, és ez a legjobb dolog a világon, mindent megváltoztat. Utána van egy ilyen kiábrándulási bölcs, hogy hát ez nem is jó semmire, és utána van a legizgalmasabb rész, amikor hát erre jó, arra jó, én használom, megnéztem, stb. És ez megjelent, úgyhogy nagyon hiteles és jó laza válaszok voltak. Ami itt még érdekes, hogy mindenhol megjelent a óvatosság is, tehát hogy azért tudom, hogy néha hibázik, jó lenne megtanulni, használni. Valóban nincsenek nagyon jó tanfolyamok, olyan képzések is kellenének, amik az egésznek a lényegét mesélik el, vagy a hátterét, egy ilyen időtálló tudást, hogy jobban elhelyezzük az életünkben, hogy mik a korlátai, és nagyon örültem, hogy ennek az igénye megjelent.
2: Ahhoz képest, hogy ilyen robbanásszerűen lépett be az életünkbe, viszonylag kevesektől lehetett azt hallani, hogy tartanának tőle. Ön szerint ez miért lehet?
3: Már az elején gyanús volt, hogy az emberek nem tartanak tőle, csak sokan ezt mondják ilyen reflexzerűen, hogy hát tartok tőle, de általában attól a képességétől féltek, ami őket közvetlenül érinti. Tehát egy fordítót, a fordítási képessége, viszont azt szerette, hogy nem tudom, képeket rajzol, vagy nyaralást tervez. Egy utazási iroda a munkatársa meg nem szerette, hogy nyaralást tervez, de szerette, hogy fordít, mert így jóval több nyelven tud utakat szervezni, és ezért, mivel jó, sok a képessége, ezért gyorsan elterjedt. Egy általában általános félelem, egy ilyen morális pánikszerű, hogy hát ez valami, ami öntudatra kelhet, vagy átveheti a uralmat. Ez itt nem jelent meg, és nagyon örültem neki, mert ez nem topik, és nem kell ezzel így foglalkoznunk, hanem esetleg másoknak, ha lesz is ilyen. Úgyhogy igen, éppen ezt próbáltam azzal mondani, hogy ilyen lazák a válaszok, hogy igen, ez egy technológia, aminek megkeresik a helyét az életünkben, és ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy így állnak hozzá.
2: Ugyan nem veszi át az uralmat, ez gyakorlatilag fel sem merül mostanra, viszont azért beteszi a lábát a mindennapjainkba, és mondta már korábban, hogy a kísérleti fázisból eredő beszélgetések már megjelennek, de hogy ezen kívül még milyen hatása van már most a társadalomra a mesterséges intelligenciának?
3: Talán ezek a legizgalmasabbak, mert ahogy használjuk a technológiát, mindig megváltozunk egy kicsit. Ahogy a középkorban a mechanikus óra elterjedése igazából a középkori Európa elvallástalanodásához vezetett, nekünk ezeket a mély hatásokat kell megnézni, hogy mi van akkor, hogyha arra szokunk rá, hogy nem mi gondolkodjunk, hanem megkérdezünk valakit, aki gondolkodik helyettünk. Csökkenti ez a kíváncsiságot, növeli a kiszolgáltatottságot, termékké változtat-e minket bizonyos szempontból, mennyire tudjuk megtalálni azt a területet, amit átadunk neki, mi az, amit nem. És nagyon finoman változik az ember a digitális kultúra mentén, és én ugye ezzel foglalkozom. Amikor például a geolokációs társkeresők elterjednek, ott nem csak arról van szó, hogy kényelmesebb társat keresni a digitális térben, hanem egy kicsit eltol arra felé, hogy a keresést optimalizáld, mindig van még valaki, és ne a érdekesnek vagy jónak tűnő jelöltel egy közös utat végigjárni és egymást csiszolni. Tehát ezek ilyen finom változások, nem mindenkire ugyanúgy vonatkozik, de megváltoztat. Elsősorban nem a munkánkat féltjük, hanem a pénzünket. És az, hogyha én hamarabb elvégzek valamit, vagy gépi segítéssel végzem el, az két kockázatot jelent egy munkavállalónak. Az egyik az, hogy úgy érzi, hogy akkor növesztik a lecserélhetősége. Tehát, hogyha ő végül is mindent megcsináltat a géppel, akkor nem akarja, hogy arra úgymond rájöjjön a főnöke, hogy végül is a gép ezeket meg tudja csinálni. Nem minden természetesen, de hát az, hogyha már a munkája egy részét, akkor ő kockázatnak érzi azt, hogy akkor kevesebb fizetést kap, vagy alacsonyabb rendű munkát fog végezni. Most már az érződik, hogy egyre hétköznapi módon beszélnek az emberek arról, hogy hát igen, ezt AI-jal csináltam, vagy sem. Tehát ebben azért van egy modernitás is, meg szexiség, meg valamiféle hozzáértés, vagy hogy én a jövő embere vagyok. Munkahelyi környezetben szoktunk erről hallgatni, és ezt nagyon nehéz is, hogy feloldjuk. De szükséges. Tehát, hogyha nem áll bele minden cégvezető abba, hogy erről beszéljen, nem hozza felszínre, akkor igazából nagyon sokat veszít és kockáztat, viszont a felszínre hozza, akkor nyerhet képességeket.
2: Amikor arról kérdeztem, hogy hogyan befolyásolja a társadalmat a mesterséges intelligencia, azzal kezdte, hogy mindig változunk egy kicsit. Ön személyesen miben érzi a hatását a mesterséges intelligenciára, önmagára, illetve a környezetére vonatkoztatva?
3: Érzem én is azt, hogy egyre több részfeladatot átadok neki. Érzem én is azt, hogy folyamatosan edukálnom kell magam, hogy hogyan használjam. Érzem azt, hogy meg kell tanítanom magamat a hatékonytalan viselkedésre, és szerintem ez talán a legfontosabb, és ezt az előadásaimban is szoktam erről mesélni. Hatékonytalan azt értem azt, hogy lehet, hogy egy gép gyorsan megcsinálná most például egy cikket, a forrásjegyzéket javítanám, ezt általában junior kutatóval szoktuk együtt csinálni, mert olyankor a cikket is átnézzük, a forrásokat, megtanítom őt hivatkozni, utána pedig majd közösen írunk egy cikket, utána megírja az első cikkét. Most, hogyha ezt géppel megcsináltatom, az is lehet, hogy ez nekem hatékony, mert végig is éjjel egykor is megkérhetem, ha feleslegeset kértem, nincsen bűntudatom, de én mégis egy fiatal kutatóval csinálom, hosszabb idő, lassabb, de én azt szeretném, hogy legyen újabb kutató nemzedék, amikor még már nem kutatok, akkor is legyenek lángoló szívű kutatók.
2: És most érkezett el az a pont, hogy szeretném, hogy meghallgassuk a második bejátszót is, szintén a Szegedi utca embereivel. Ez itt az EMI, a számítógép. Szerinted 5 év múlva miben lesz más a mindennapi életed az AI miatt?
4: Sokkal kevesebb emberi interakció lesz így az ügyintézések kapcsán, szerintem úgy nagyon nem szoktam ezen gondolkodni, inkább a jelenbe élek.
10: Szerintem a könyvek el fognak tűnni, sok embernek a munkáját föl fogja váltani.
9: Erre nem tudok válaszolni, erre talán kérdezze a mesterséges intelligenciát.
5: Szerintem még gyorsabb lesz, és még személytelenebb.
2: A gyerekeknek, unokáknak nehezebb lesz munkát találni miatta?
9: Hát ezt nem tudnám megmondani. Nem tudom, de az biztos, hogy amit a szegény gyerekek most tanulnak, lexikális tudást, arra nem sok szükség lesz, mire ők felnőttek lesznek, de hát ugye a mesterséges intelligencia mennyire fog ebbe bekavarni, azt nem tudom megmondani. Hát nem, jós nem vagyok, nem tudom.
6: Nagyon okosak már a fiatalabbak sokkal, mint az én korosztályom, ugye? És hát ha jó kezelik a dolgokat, akkor inkább a pozitív részét lehet látni, mint a negatívat. Tehát azt mondom, hogy használják ezeket a dolgokat.
2: Te félted a saját munkádat tőle?
4: Így picit igen, félteni fogom majd a jövőbeli munkámat.
2: És mi az a munka?
4: Közjegyzői hivatás. Nagyon sok monoton adminisztratív része van, amit az AI simán át tudna venni.
7: Nem, mert nyugdíjas vagyok.
5: Ugye én is joghallgató vagyok, és jogásznak készülök. Van olyan terület, amit szerintem úgy fenyegethet, de egyébként az ilyen klasszikus hivatásrendeket nem.
2: És te a saját munkádat félted tőle?
10: Egyáltalán nem, Borbé vagyok.
2: Ez itt az EMI, a számítógép. A megszólalóknál visszatérő motívum volt a tanulás és az oktatásra való kíváncsiság. Ön szerint hogyan kéne adaptálódnia az oktatásnak, és milyen feladatok vannak ezen a téren?
3: Igen, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez mindig előkerült, mert ez nagyon fontos. Mert igazából, ha így állunk hozzá, akkor minden rendben lesz. Mert ha kíváncsiak vagyunk, meg hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk megtanulni, vagy milyen képességeket kell tanulnom, hogy jobb legyen, ez mindig szuper. Az az igazság, hogy egy oktatás nem feltétlenül azt tanítja meg, amit te közvetlenül használsz, hanem jóval több feladata van. Hát én annó olyan iskolai környezetben tanultam, ahol még nem voltak számítógépek, de azzal, hogy tanultam és megtanultam tanulni, amikor bejött az új technológiát, tudtam helyezni az életemben. Nem kell azon megdermedni, hogy lehet, hogy a gyerekem 20 év múlva, nem tudom, kvantum számítógép előtt ül és hologramokat használ, attól még tanulni kell. A kíváncsiság és a kísérletezés az meg a másik oldala, hogy nem kell félni attól, hogy nézzük meg. Azt szerintem abszolút nem probléma, hogyha valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Az probléma, hogyha el se gondolkodik rajta, hogy kell neki. Ez a kíváncsiság, vagy ez a helyre tesszük a dolgokat, ez nagyon-nagyon tetszett. Egy megszólalás volt, amikor azt mondta, hogy én nekem ezek már nem kellenek. Hát ezt már láttuk, ezt a helyzetet, és megtanultuk, hogy ez mennyire nem igaz. Ott tanárként szívesen kijavítottam volna, vagy elmeséltem volna neki, hogy de, hát az ön életében csak olyankor le kell fordítani. A technológiára ugye ez nincs szüksége, de azt mondom neki, hogy nézd, lesz egy olyan lakásod, vagy a lakásodban egy olyan gép, ami emlékeztet, hogy bevedd a gyógyszert, éjszaka figyeli a betörőket, automatikusan elintézi a pénzügyeidet, és pórol is közbe pénzt, akkor arra azt fogja mondani, ja, ez kell. És akkor azt mondom, hogy oké, hát ebben amúgy mesterséges intelligencia van. Szuper. Az már akkor nem olyan lényeges. De ez a tudásvágy, ez maradjon meg, mert akkor minden oké.
2: Milyen egyéb változásokra számíthatunk? Esetleg van valami olyan meglepő, amit nem gondolnánk elsőre?
3: Amikor a hatásokat térképezzük fel, akkor mondhatom azt, hogy az is egy hatás, hogy 3 év múlva már a piacon lesznek olyan gyógyszerek, amik ma varázslatnak tűnnek. De akár mondhatok olyan hatást is, hogy igenis azért az űr áll most az emberiség előtt, és az, hogy az űrkutatás fejlődjön, az, hogy kirajzol az emberiség a világűrbe, ez nem most lesz, de ennek az alapjait most vetjük meg. Ami nagyon-nagyon fontos dolga a mesterséges intelligenciának, hogy ez egy drága technológia, nem csak pénzben, hanem energiafogyasztó. Kritikus szerepe van a mesterséges intelligenciának abban, hogy megmentsük a bolygónkat ennyi emberrel megfelelő életszínvonalon. De egyelőre nem jó az energia mérleg, tehát egyelőre több energiát fogyaszt, mint ami hasznot hoz, de igyekszünk optimalizálni. De abban, hogy a mostani generációk legyenek azok, akik megteremtik a fenntartható földet, abban egészen biztos, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani, hogy okosan használjuk a mesterséges intelligenciát.
2: Mi az az egy dolog, amit ma meg kellene tennünk ahhoz, hogy felkészüljünk a holnapra?
3: Egyet nem tudok mondani, mert tényleg sok, de hogyha egyet kellene, és a legegyszerűbbet, az az, hogy ne féljünk, és hogy legyen víziunk a jövőről. Szoktam az előadásaimon kivetíteni egy pályázatot, 1900-ban írták ki, 126 évvel ezelőtt, hogy képzelik el a jövőt 2000-ben. Repülőautók vannak rajtuk, tabletek, robotok, stb. Nagyon zavar, hogy a disztópiák terjednek, és az emberek félnek a jövőtől, és nem elképzelik azt. Nem azt mondják, hogy én hogy szeretnék 10-20 év múlva élni. Álmodozzunk a jövőről, és fogalmazzuk meg, mert hogyha nem tesszük, akkor termékekké válunk. Ha tesszük, akkor viszont mi formáljuk valamennyire a jövőt. De a legelső az legyen, hogy képzeljük el, hogy mi milyen jövőben szeretnénk élni. Itt ennél a kérdésnél nagyon jó volt, ugye 5 évre kérdezett rá. Az nem is olyan sok, de én azt szeretném, hogy minden embernek legyen egy válasza arra, hogy 10 év múlva hogyan képzeli el magát, és erről hosszan tudjon mesélni. Akkor akkor ezt mondanám.
1: Kedves hallgatóink, az imént Rab Árpád jövőkutatót hallották, a riporter Balogh Martin, az egyik tanítványom volt, aki most végzett a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán. Mai műsorunkban az ő vizsgaműsorából hallhatnak 2 interjút, ez volt az egyik, ez a vizsgaműsor, ez gyakorlatilag a szakdolgozatot váltja ki, tehát ő írás helyett egy rádiós mestermunkát készített.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
11: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket. Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fóliasátrait, ültetvényeit, valamint a nagydobronyi református templom tetejét is. A KDNP javasolja, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a károsult vállalkozók megsegítéséről és a helyi szervezetek bevonásával mérje fel a megrongálódott templomok, iskolák és intézmények kárait is. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci újrahasználati központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Elhunyt Veres László, rádiós újságíró, zenész, a DVTK egykori hangulat felelőse. A 60 éves korában elhunyt média személyiséget Miskolc saját halottjának tekinti. Veres László a Non-Stop Rádió és a Rádió Gaga műsorvezetőjeként, valamint a Kabinet RT dobosaként is ismerté vált. Évtizedeken át volt aktív szereplője a város kulturális életének és közéletének. Munkásságával, hangjával, generációk számára jelentett állandóságot és jó hangulatot. Emlékét a felvételek mellett a miskolciak örökre megőrzik.
0: Az időjárásról.
11: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést, Mezei Péter szerző jogi szakjogászt hallhatják majd. A jog hivatott nem csak szabályozni és keretek közé tenni a mindennapjainkat, hanem segíteni, megérteni és morális alapokon megítélni azt is, hogy mit szabad és hogy mit nem. Azonban, ha valami olyan robbanásszerűen érkezik meg az életünkben, mint a mesterséges intelligencia, korábbi keretrendszerekbe illeszteni azt nem egyszerű feladat. Mezei Péter egyetemi tanár, szerzői jogi szakjogász segítségével keressük a megoldást nem csak erre a komplex problémára, de arra is választ kapunk majd tőle, hogy vajon az adatlopás homokára épített várak-e az általunk ismert chatbotok, illetve hogy ő hogyan bírálta el azt, amikor rajta kapta egy hallgatóját a mesterséges intelligenciával való csaláson. Mezei Péter egyetemi tanár, szerzői jogi szakjogász következik tehát. Az interjút Balogh Martin, az egyik tanítványom, most végzett kommunikációs szakos szegedi egyetemista készítette.
2: Ön használ-e mesterséges intelligenciát a mindennapokban?
3: Igen, nyilván persze az a kérdés, mi a mindennapokban, elég gyakran fordulok mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokhoz. Olyat nem szeretek használni, ami kiváltja az én feladataimat. Leegyszerűsítem, ChatGPT-t nem használok arra, hogy helyettem mondjuk írjon anyagokat. Szerintem pontosan a morális okai miatt nem szeretek ehhez hozzányúlni. Teljesen egyetértek a technológia fejlődésével, valószínűleg az emberiség nem sok mindenre lenne hivatott, ha nem lennének eszközeink, régen tűztől kezdve, ma már az internetig, ez egyértelműen így van, de nagyon nem mindegy, hogy mire használjuk ezeket a technológiákat. A tüzet is sok minden hasznos dologra használtuk, például megfőztük az ételeket, és így mondjuk nem vittünk be olyan vírusokat a szervezetbe, vagy egyéb dolgokat, amik az életet megrövidítették volna. És az én morális dilemmám azért abban van, hogy minden kicsit hatékony a dologhoz könnyű hozzászokni. A tűzhöz is hozzászoktunk, igaz? Most már nem akarjuk elengedni a tüzet, de most, ha a mesterséges intelligencia tényleg órákat spórol nekünk ebből meg abból a feladatból, akkor elég nehéz lesz azt mondani, hogy lépjünk vissza. Tehát, ha elvágjuk azt a gordiuszi csomót, vagy kielengedjük a szellemet a palaszból, akkor valószínűleg nincsen visszaút. És engem ez zavar abból a szempontból, hogy mégiscsak, még egyszer, bármilyen fejlesztésről beszélünk, az elsődlegesen inkább az emberi képességek, lehetőségek konstruktív továbbfejlesztését kellene, hogy szolgálja.
2: A tűz vonatkozásában ott egészen egyértelmű, hogy hogyan tudjuk megégetni magunkat vele. Az AI vonatkozásában ezt hogy látja? Mi a fő veszély, és kifejezetten jogi szempontból milyen veszélyt rejt magába a használata, a fejlesztése, maga a technológia?
3: Az egyik legnyilvánvalóbb veszély, ennek vannak jogi vonatkozása is, hogyha a betanításnál olyan adatokat használunk föl, amelyek nem jogszerűek. Akár azért, mert például az én területemen ez nagyon érdekes, például a szellemi tulajdonvédelem védi az információkat, adatokat is akár, és mondjuk engedély nélkül kerül sor arra, hogy az információ a betanítási fázisban mesterséges intelligenciának úgymond átlett adva. De ugyanez igaz az adatvédelemre. Szokták ugye mondani, hogy ne nagyon beszélgessünk személyes adatainkat begépelve az AI-jal, mert az adatokat tárolja. Nem azt jelenti, hogy egyből föl fogja használni ellenem a személyes adatomat, mondjuk a Gemini, de tudni fogja. És azért, ha bármikor is egy adatszivárgás lesz, és azért ezen dolgoznak emberek, hogy minél több nagy-nagy adatbázishoz hozzáférjenek, nyilván nem kivétel. Az egyes AI modelleknek az adatkészletei oda is igyekeznek betörni. Tehát adatvédelmi problémák vannak, vagy lehetnek. Magának a jognak gyakorlatilag a teljes horizontját lefedi a mesterséges intelligencia, és ezért potenciális veszélyeket rejt magában. Ha valaki mondjuk olyan tartalmakat hoz létre, ami nagyban hasonlít mondjuk egy jogvédett alkotásra, mondjuk Batman figurájára, és olyan képet akar a ChatGPT-vel készíteni, és mondjuk átmegy ChatGPT szűrőjén. Én ezt próbáltam, nem nagyon megy át, tehát Batman figurát nem akar csinálni, de tegyük föl, hogy megcsinálja akár a Claude, akár a Gemini, akkor ez egy potenciális szerzői jogsértés lesz. Nyilvánvalóan, hogyha olyan tartalmazhoz létre, ami másoknak a személyes adatait tartalmazza, vagy bullying jellegű tartalmakat hoz létre, akkor ennek az úgymond output, tehát a kimeneti oldalán is megvannak a maga jogi veszélyei, és hát nyilván azért azt is látni kell, hogy jogászként mondom ezt, hogy a veszély az csak egy szó, bocsánat, hogy ezt persze nem akarom elbagatelizálni, a veszélyen túl bizonyítani is tudni kell a problémát, tehát egy bíróság majd akkor fog egy ilyen úgymond veszéllyel foglalkozni, ha ezt tudjuk igazolni. Honnan jutott hozzá az adatokhoz? Hát rengeteg helyről hozzá lehet jutni, biztos jogellenesen, nem lehet, hogy én adtam meg az adatot neki, szóval sok ilyen probléma jön ebből.
2: Pár hónappal ezelőtt viszonylag nagyot ment a sajtóban, hogy az egyik ilyen populáris mesterséges intelligencia a Harry Potter első könyvét gyakorlatilag szóról szóra fejezetenként képes volt leírni. Ez erre egy példa?
3: Van egy ilyen kifejezés, hogy memorizáció. Ugye ezt minden nap használjuk, de a mesterséges intelligencia világában is van egy speciális jelentése. A memorizáció arra akar utalni, arra képességre a mesterséges intelligenciának, hogy az általa megismert tartalmak, tehát a betanítási fázisban számára megismertetett anyagokat oly módon tette magáévá a mesterséges intelligencia, hogy az ő adatkészletéből, a tokenizált adatkészletből képes reprodukálni. A memorizáció ugyanakkor azt az oldalát jelenti ennek a folyamatnak, hogy az ő, csúnyán fogalmazok és nem fogok itt humanizált irányba eltolni, vagy fogom eltolni a beszélgetést, tehát hogy az ő agyába bekerült. És van ennek a fogalomnak egy testvérpárja, amit angolul úgy hívnak, hogy regurgitáció, tehát bocsánat, ez magyarul ilyen visszaböfögés, visszaadja, visszagurgulázza a tartalmat. A regurgitáció pedig az, amikor ez ki is adja magából. Tehát a memorizáció, amikor benyeli az adatot, regurgitáció, amikor visszaadja magából. Ez egy nagyon izgalmas jogi kérdés, hogy ez a kettő ez független, vagy összefügg, vagy elég az egyiket bizonyítani, a másik is már akkor bizonyítva van. Tehát elég, hogyha visszaadja a Harry Potter könyvet, akkor tudjuk, hogy benne van a Harry Potter könyv, vagy tudni kellene igazolni, hogy került bele a Harry Potter könyv, az mindegy, és hogy hogy jön ki belőle. Erre egyébként jelenleg futóperek vannak, de ez egy kiváló példa tehát erre, és a példa azért jó, mert egyébként igen, tehát szinte mondatról mondatra igenis visszaböfögtethetjük vele ezeket a populáris tartalmakat, és bizony ez a probléma, ez fennáll, empirikus kutatások igazolják, és a vizuális példák még erősebbek, tehát Snoopy kutyáról volt egy nagyon erős kutatás, ez tavaly volt nagyon menő, 2025-ben, a Studio Ghibli stílusú képeknek az utángyártása, a ChatGPT készítette ilyen japán manga stílusban, bármilyen feltöltött tartalomból, vagy sima prompt alapján érdekes, hasonló outputokat.
2: Az interjú elején beszéltünk arról, hogy a munka kiváltására ön szigorúan gondolkozik az AI használatról, hogy nem megfelelő, és hátrányt jelenthet hosszú távon. Ön, hogyha egy hallgató beadandójánál arra gyanakodna, hogy részben vagy egészben mesterséges intelligenciát használt az elkészítéséhez, ott önnek kéne eldöntenie, hogy ezt hogyan szankcionálja, hogyan dönti el, hogyan tudja megindokolni. Erről mit gondol? Mit tenne ez esetben?
3: Sajnos nem mit tenne a kérdés, hanem mit tettem mondjuk. Tehát azért ezzel már szembesültem. Valóban van ilyen kurzusom, ahol én beadandóval kérem számon a tudást, de a beadandó ugye egy nagyon tág megfogalmazás. Nálam a beadandó egy angolos világból hozva egy home assignment, ahol egy hipotetikus példát teszek föl. Tehát nem azt kérdezem meg, ugyan mondja már el, hogy mit mond ez a törvény. Mert egyrészt ezt az AI a legjobban tudja megcsinálni, hogy összefoglal, még egyszer ugye mintázatokat keres. Tehát ezek a kérdések nem lesznek jók. Ebből az következik, hogy a mechanikus szó szerinti ismeretek, és bocsánat, akkor most beleállok ebbe a dologba, a poroszos oktatási rendszer, ami a magoláson alapul, az AI világában elavult. Ez olyan, mint a házi orvos is tökéletesen látja, hogy hogyan nőtt fel az ember. Azért, ha egy tanár egy fél évet lehúz a hallgatókkal, és azt látja, hogy az órán meg se tudnak szólalni, vagy ja, igen, ennyi a véleményem, akkor nem fog 10 oldal nyelvileg tökéletes agyonlábjegyzetelt irodalom meggyőzni arról, hogy saját tartalom volt. Na de, a kérdés ez volt az egyik válasz, a másik az, hogy mit teszek. Ez személyes döntés, az oktató az ügyura a pontos eljárást tekintve. Én mindenkivel elbeszélgetek ilyenkor, hogy hogyan mondja meg, bizonyítsa be, hogy ezt ő nem éjjel végezte. Mindig fölmerül egy kérdés, hogy neki kell bizonyítani, vagy nekem kell bizonyítani. Ugye csúnyán büntetőjogilag szóval ártatlanság vélelme a kiinduló pont, ez ugye nem büntetőjogról beszélünk, én nem vádat emelek a hallgatóval szemben, tehát én úgy gondolom, hogy nem nekem kell alapvetően bizonyítani, de én ezt ennél már bocsánat, szofisztikáltabban szoktam csinálni, beszéljük át, mi szerepel az anyagban. És akkor az első mondat után kiderül, hogy fogalmas sincs, mi szerepel az anyagban. És ilyenkor szoktam elnézést kérni, hogy ugye sejtjük, hogy miről beszélünk itt most. És a hallgatók 90%-a beismeri, hogy igen, elnézést kérek.

0: szakértői jogi szakjogászt hallották, az interjút pedig az egyik tanítványom Balogh Martin készítette, aki néhány héttel ezelőtt végzett a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán, tehát diplomát szerzett, és a szakdolgozat írás helyett azt választotta, hogy egy rádiós mestermunkát készít el, így fejezi be a tanulmányait, és ebből hallhattak mai műsorunkban két beszélgetést.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a műsorunk végéhez értünk, köszönöm figyelmüket. A szerkesztő Hegedűs Márk most búcsúzik. Ha van kedvük, írják le véleményüket, a véleménykukac.europaradio.hu címre küldhetik el ezeket. Műsorunkat pedig visszahallgathatják rádiónk honlapján, a hangtárban, ezt az europaradio.hu oldalon találják meg. Legyen szép napjuk, találjanak ki valami jó programot még a mai napra, előttünk van még sok-sok hét a nyárból, menjenek például vadasparkban, nézzenek tengeri malacokat, elefántokat, zsiráfokat, amihez kedvük van. Legyen szép napjuk, vigyék a gyerekeiket, unokáikat is természetesen. A viszonthallásra!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fóliasátrait, ültetvényeit, valamint a nagydobronyi református templom tetejét is. A KDNP javasolja, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a károsult vállalkozók megsegítéséről és a helyi szervezetek bevonásával mérje fel a megrongálódott templomok, iskolák és intézmények kárait is. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már 6. alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET-kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Elhunyt Veres László, rádiós újságíró, zenész, a DVTK egykori hangulatfelelőse. A 60 éves korában elhunyt média személyiséget Miskolc saját halottjának tekinti. Veres László a Nonstop Rádió és a Rádió Gaga műsorvezetőjeként, valamint a Kabinet RT dobosaként is ismerté vált. Évtizedeken át volt aktív szereplője a város kulturális életének és közéletének. Munkásságával, hangjával generációk számára jelentett állandóságot és jó hangulatot. Emlékét a felvételek mellett a miskolciak örökre megőrzik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esetén.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: A góbék nábobja. Másnap uzsonna táján befogatott a főispán, megindultak a hasigérő hóban borontóra. 3-4 falun kellett keresztül menniük. Szegényes házikók a székelyeké, de tiszták. A kopjás kis kapu a vendéget üdvözlő feliratokkal ott van mindeniknél, tulipánokkal kifestve, a házak zsúppal vannak fedve, kémény nincs rajtuk, a vendéghívó füst ott jön ki a fedelen, ahol neki tetszik. Kemény, csikorgó hideg volt, a nemere is fújdogált derekasan. Utasainknak csak a veres orra látszott ki a bundákból, meg az úzmarás bajuszból valami. Unalmas, kellemetlen út volt, beszélni se igen lehetett, csak éppen a legszükségesebbekre szorítkoztak. Félek, Tenki gróf is ott lesz, jegyezte meg útközben a főispán. Katánginak annyi sok mindenfélétől kellett volna félnie, hogy már semmitől se félt. Messze van még borontó? Kérdé. A dombon túl. Megint elhallgattak, csak a kapaszkodót elhagyva szólalt meg újra a főispán.
7: Ugyan, istállak, mi is vagy te voltak éppen, hogy be tudjalak mutatni?
6: Orvos vagyok.
7: Az is egy nagy baj.
6: Miért?
7: Orvosból a székely nem csinál képviselőt, kicsire nézi a doktort.
6: Hát akkor ne mondj doktornak.
7: Minek mondjalak?
6: Írtam valamikor egy pár tárcát a felvidéki magyar közlönybe. Írónak fogom mondani magam, ez senki se tartja számon. Szeretik az írókat? A báró vállat vont. Újra fülükre húzták a bundát, és mélységesen hallgattak, míg csak meg nem állott a kocsi.
7: Itt vagyunk a nábobnál.
6: Valami tornyos, bástyás, ragyogó várkastélyra gondolt Menyus, csodálkozott nagyon, hogy egy kis kúria udvarán áll meg a négy párolgó ló. Sáros megyében a szegény bocskoros nemesek laknak ilyenekben. Az udvar tele volt csézákkal, hintókkal, fürhéces szekerekkel és bútorokkal. Almáriumok, ágyak, szekrények, bőrdíványok hevertek künn a havon, egymás mellé állítva. Itt valami költözködés van? Jegyzi meg a doktor.
7: Dehogy! Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek. Annyian vannak. Majd meglátod. A székelyek nábobja nem olyan, mint a világ egyéb krőzusai. Őt mindenki szereti. De mi? Itt is van.
6: Valóban, kün állt hajadon fővel egy nagy, brontes ember, de olyan szelidarcú, mint egy ártatlan gyerek. Egy jó öreg fiú benyomását tette az egyszerű alak. Ez hát a nábob, ez a deresfejű úr. Megrázta a főispán kezét, és ugyanakkor barátságosan mosolygott az idegen felé, mintha az az édesded mosolygás lenne a kérdezés, hogy ki ő?
7: Katángi Menyhért barátom Budapestről, mutatta be röviden a főispán. Isten hozott,
6: mondta egyszerűen, s kezeit a katángiéba fűzte kordiálisan, elől eresztvén a főispánt, maga vezette be a tornászról nyíló első szobába, mely tele volt szürke posztós farkasbundákkal.
7: egész a gerendáig ért a bunda garmada. Úgy kellett felhajítani kettőjükét a tetejére, mint a búzakévét szokás az asztagra. A bundák szobája után, melyben a bundák miatt csak egy átjáró maradt a következő ajtóhoz, egy másik nagy szobába léptek, mely tele volt vendéggel. Ember ember mellett szorongott, egy almát se lehetett volna lehajítani a képzelhető legtarkább társaság. Itt egy elegáns lakcipős alak smokingban, mellett egy másik ócska formájú kopott bekecsben. Volt ott gróf, falusi tanító, jegyző, asztalos, vicispán, kanonok, zsidóárendás, a becsületes góbék, primipilusok, pixidáriusok szépen megfértek együtt, örültek egymásnak, diskuráltak, disputáltak, és nem tartották szükségesnek egymást lenézni. Maga a nábob, bár a természeténél fogva lassú és nehézkes, erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára. Úgy tudott járni-kelni a tolongásban, mint egy vendéglős. Sas szemelegott észrevette, ha szivar, gyufa vagy más kellett valakinek. Ne is vegyétek rossz néven, mondogatta imitamott az állva beszélgető csoportoknak, hogy nem tudtok leülni, ha a székeket behoznám, be sem férnétek, hát én pedig inkább benneteket akarlak itt, mint a székeket. Nem volt aranyért se más bútor, csak a kályha. Ám bár a kályha több, mint bútor, az már szinte családtag. Tetejéről finom birsalma illat terjengett, barátságosan elvegyülve a dohányfüst folytó szagával. A sokaságba elegyedve Imi Tamot bemutatta hősünket, részint a házigazda, részint a főispán. Amint bejjebb-bejjebb hatoltak a szobában, egyszerre csak kibukkant menyus előtt Király János uram is. Karjait összefonva állt egy szögletben. Menyus első mozdulatával hozzá akart rohanni, már száján is volt az atyafiságos felkiáltás. Hollá! Jó napot, János bácsi! De egy tiltakozó mogorva szemintés észhez térítette a magáról megfeledkezett kerületvadászt. János király homloka hirtelen tele lett ráncokkal, szúró szeme végtelen hidegséget fejezett ki, mintha kiáltana feléje, ne közelíts hozzám! Jó szerencse e kritikus pillanatban egyszerre galléron fogta a főispán. Gyere, nézzük meg a harmadik szobát is. A harmadik és egyszer s mind utolsó szobában 5-6 asztalnál ferblit játszottak. Összezsúfolva ültek a játékosok és gibicek, ott is alig lehetett mozdulni. A főispán mégis befurakodott a szoba belső részeibe, s valamit beszélgetett a játékosokkal a legutolsó asztalnál, aztán megint végig viaskodta magát visszafelé katángig. Akarsz-e ferblizni? Nem éppen. De hát akkor mit csinálsz itt egész éjjel? Hát megvacsorálunk, aztán lefekszem. Lefekszel? Hol? Nagy szemeket meresztett Katángira, hiszen láttad, hogy az ágyak odakünt vannak az udvaron. Hát, a többiek se fekszenek le? Kérdé, kétkedőleg pillantva végig néhány aggastyánon. Egész főispánságom alatt elő nem fordult efféle lefekvés névnapon. Teringettét, hát nincsen a házban több szoba, valami alvókamra? Télen nincs, de ha nyár volna, a szénapadláson lehetne aludni. No, a náboptoknál nincs valami nagy komfort? Kezdem apródonként nem érteni, miben áll voltaképp a nábobsága. A főispán aprehenzívus képet vágott. A székely ember nem bigyezti ki léha szifraságokban, amilyen van? Egyszerűen lakik és él, még ha gazdag is. Hát csak ugyanolyan gazdag, és miben van a vagyona? A földjeiben mind prima földek. Sok földje van. Ő méltósága elgondolkozott, mintha elméjében össze akarná szedegetni a réteket, erdőket és szántóföldeket. Van annak talán 200 hódja is. Csak. Ne beszélj olyan hangosan, és jegyezd meg magadnak, hogy a nagyságot mindig az arányok teszik. Ha csak 3 cipónyi eleség volna az egész világon, 1 cipó birtokában gazdagabb lennél Rothschildnál. Biz, ez igaz lehet? Akkor nyugodj bele és gyere ferblizni. Még csak 6 óra, s a vacsora éjfél táján lesz, az időt el kell ölni. Már szorítottam is magunknak 2 helyet a legvégső asztalnál. Kik játszanak ott? Rendre elmondta játékosokat, nagy történelmi nevet viseltek valamennyien. 3 gróf volt. Katángi összerezzent, mikor Tenki Albertet mondta. Ez hát a vetélytársa. Nyulánk, döjfös tartású arisztokrata. A 4. parter csak nemes volt, de fejedelmi ivadék. Katángi ilyetten hőkölt vissza, hogy üljön ő le ezekkel a mágnásokkal. Mindössze 10 bankó volt a zsebében. Nem, dadogta röstelkedve. Meg kell tenni. Hogy akarsz ismerkedni másképp az emberekkel? A Biblia valami olyasfélét mond, sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni, ferblizőkkel ferblizni. Gyere, ha mondom. Megfogta a galériát, és vitte. Menyus homlokán, zavarában a verejték gyöngyözött. Elképzelte, hogy mi lesz vele, ha minden pénzét elveszti, és nem tud majd fizetni. A szégyen öli meg. Legalább a revolverét hozta volna el. Őszintén be akarta vallani pénzbeli állapotját, de mire szóhoz jutott, addigra azon vette magát észre, hogy már ott ül a széken 2 mágnás közt, már a kártya is ki van osztva. Megadod a vizét? Megnézte a kártyáját, 2 piros volt, az alsó a felsővel. Megadom, mondta síri hangon. Mennyi? 1 picula, többnek nem szabad lenni. Hősünk föllélegzett, de még mindig félve tekintett a többiekre, mit tesznek ők a zsinórba, mert ki tudja, mi Erdélyben a picula. Hisz ők kupának nevezik a kancsót, méltóságosnak a nemest, nagyságosnak a mágnást, az ördög igazodik itt el. Hát, ha a 10 forintos bankót címezik piculának. De félelme alaptalan volt, a zsinórban valóságos lúnyai hatosok csillogtak nyájas, ismerős fényben. Menyus valami hálafélét érzett most a ma derék régi erdélyi fejedelmek iránt, akik szűken adományozták az uradalmakat a székely főuraknak, sőt, el is szedegették néha napján. A ferbli a ragadozó állatok közé tartozik, gyorsan eszi a pénzt és az időt. A fali óra kakukja minduntalan előjött kiáltani, hogy 1 órával megint közelebb vannak a követválasztások. Éjfél felé bejött a háziúr, stentori hangon kihirdetni. Az asztalokra és a székekre szükség van, urak! Abba hagyták a játékot, besöpörték a pénzt, valami keveset Katángi úr is nyert, mire aztán néhány perc alatt összetolták az asztalokat a 2 szobán keresztül, s kezdődött a vacsora. Azok a csodaszép nyulánk, szürke szemű székely leányok szakadatlanul hordták fel az ételeket. A töltött káposztától és a ropogósra sült malasztól kezdve, aki még holtan is illedelmesen tartotta szájában egy sültalmát, a kürtős kalácsig és a levelen sültig ott volt a székelykonyha minden pompája, dicsősége. Némely hatalmas illatú étel után bebeszólongatták a szakácsnét, Nemes János Péterné asszonyomat, aki be is jött pironkodva mindannyiszor, mint a színpadokra a nagy szereplők, és felhajtott 1-1 pohár bort, melyel a hálás góbék megkínálták, miközben a száját törülgetve eldadogta, jobb is lehetne, instálom. Aztán megindultak a tósztok. A székely keveset beszél a lakomáknál, nyugodt, méltóságteljes és mogorva. Ha beszél,
6: felköszöntőkben beszél, pátosszal és meglehetős világosan. Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpögéssel, kacskaringós szónoklatokban. A vacsora eltartott éjfél után 5 óráig. Ekkor a nábob újra így szólt. Az asztalokra szükség van! A vendégek fölálltak, s az asztalokat és székeket visszahelyezték a régi helyükre. Restitutio in integrum. Hát, már most mi lesz? A főispán vállat vont, mint egy igazi fatalista. Hát, mi lenne? Megint leülünk ferblizni. De hát aztán, mikor megjön az ideje, megjön vele a fölöstököm. Mit akarsz még tudni? Hogy a hazamenetelre mikor gondolsz? Ó, az még messze van, barátom. Odáig én nem gondolkozom előre, hanem annyit mondhatok tájékozásról, hogy a névnapok itt közönségesen 3 napig tartanak. Abba én belehalok, sóhajtotta a megszeppent Katángi meggyőződéssel. A halottakra nem kötelező. Aki hamarabb meghal, az hamarabb megy. Mert ide el se férne egy ravattal, hanem az életben maradókra kötelező 3 nap, a 4. a bundaválogatás. Hát az mi? Pattant fel a doktor hüledezve. Állják, csak nem képzeled, hogy mikor 4. nap hazaindulsz, akkor a garmad a bunda közül, amelyik mind egyforma posztóra, szőrre és szabásra, egyszerre odabökszel a magadéra. Egy egész nap telik el a turkálásban, az ide-oda hánytorgatásban. Hidd meg, nagy mulatság, igazi élvezet, ha az ember végre posztot discrimina rerum a jószágához jut, föltéve, hogy el nem cserélték, és el nem vitték másikat hagyva helyibe. No, húha, az szép lenne, az enyém haszonbérve van véve a szabomtól, minden napra 1 forint árrenda, ha elviszi valaki, holtig fizethette. A jövő valóban aggasztó volt. Mennyhértünk, mint a féle elpuhult városi ember, már most is fáradt volt a rogyásig, azt hitte összeesik. Kezdte már sajnálni, hogy idejött. Mire való volt ez? Legjobb volna valahogy megszökni innen, csak legalább beszélhetne János bácsival. De János bácsi úgy látszik, szándékosan kerülte, valahol messze ült az asztal alján, mint kún kapitány. A kun kapitányság egy adhok tisztség a székely lakománál. Minden 4-5 vendég közt ül egy kun kapitány, akit a gazda kér fel a tisztségre, a kisebb tekintélyek közül, hogy a mellette ülőket kínálgassa, kiszolgálja, töltögessen nekik. Katángi csodálkozott. Mi az ördög ez? A hatalmas János király szolgáljait fel a többit? Lehetetlen azt érteni. Az is feltűnt Katánginak a vacsoránál, hogy az öreget, bár mindenkiért emeltek poharat, senki sem köszöntette fel. Nem állhatta, hogy az okát ne kérdezze bal szomszédja, a jóképű Gábor Istvántól, aki szóró-szóra ezt felelte.
7: Mink nem igen szeretjük itt a megyében. Nyikorgó taigának senki sem mondja, gyere hintó.
6: De ott bent a városban, ellenvették Katángi, úgy hallom, nagy hatalma van. Gábor Pista megvetőleg vonogatta a vállát.
7: Ja, no, a róka is tisztartó a maga lyukában.
6: Menyust nagyon lehangolta a János király ilyetén devalválása, Klára bolondá tette őt ezzel az emberrel is, bárcsak soha meg se ösmerte volna. Amint így elmélkedék felőle, a 3. szobába a partnerekhez vágva állt magát a tolongó emberrajban, egyszerre csak, onnan nem veszi magát, elsuhan mellette János király, és a fülébe súgja.
7: Minden a legjobban megy.
6: Katánginak még ránézni se volt ideje, eltűnt egyszerre, mint a füst. Minden a legjobban megy, de mi az ördög az a minden? Locsog az öreg ostobaságokat.
7: Már rá se gondolt a jelöltségére, csak a megszabaduláson törte fejét, midőn az ajtónál elcsípte egy szürkeposztós ember, s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél. Nincs nekem a miniszterre befolyásom. Majd lesz, felelte a szürkeposztós ember jelentőségteljes unyorítással, mintha mondaná, tudok én már mindent. Ez kicsit szeget ütött Menyus fejébe, még jobban, hogy kártyázás közben odajött háta mögé az öreg balógás pár, a szabad elvű párt ottani elnöke, megveregette vállait, és valami szépet akarván mondani, amivel megbíztassa, de azért a tapintat határait még most át ne lépje, másik agyarára tolván ágy nyelvével a szivarját, így szólott szörnyűséges nyugalommal. Éppen olyan formájú lapockája van, öcsém uram, mint a megboldogult Lábodi Kristófé volt. Lábodi Kristóf ciklus elején elhalt kedvenc képviselőjük volt, kit ők Székely Deák Ferencnek nevezének. Fölkacagott erre a Fő István Gibice, egy megyei aljegyző. Csak tán nem, lapocka szerint szemeli ki bátyám a követek. Az öreg szigorúan tekintett le a szája eljárt ifjoncra. Vagy hogy igen, hékás, csirke vagy te ahhoz. Menyus majd leszédült a székről. Azt hitte álmodik, pedig éppen ez űzte el az álmot a szeméből. Ha majmun a tündér, nagy öltésekkel bevarni készült a szemhéjait, az a tapasztalat, hogy reménytelen dolgai jóra kezdenek fordulni, legott kiszedte szemeiből a férceket. Ereiben fiatalon csergedezett a vér, mintha újjászületett volna. S míg gépiesen osztotta, gusztálta a kártyákat, valóságos tűkön ült. Szeretett volna szétnézni, mindenkivel beszélni, egy szóval még jobban meggyőződni a hangulatról. Lehetetlen, mégis lehetetlen, tűnődött magában. János király csinálta volna, hiszen ő itt vékony tekintély. Nem. Ostoba vagyok, képzelődöm, hogy is lehetne igaz. Pedig igaz volt. János király jól felhasználta a mai estét. Mihelyest megjöttek a főispánék, elplegykázta nagy suttogással azoknak, akikkel jobban barátkozott. Úgy nézem, a főispán megint töri a fejét valamiben, olyan fejez, mint a griff konyhája Brassóban. Mindig fél ott valami, vagy azt hiszitek, hiába hozta ide azt a pesti embert. Ugyan, miért hozta volna? Képviselőnek akarja varni a nyakatokba. A székely urak összenéztek. Bizony, meg lehet. Hogy lehet-e? Tom, hogy kitől Tom? De ez már csak súva mondta. Hát maga Tisza hozta szóba, mikor a minap fent jártam. A székely urak kezdték úgy félszemmel méregetni, fürkézgetni Katángit. Csinos, formás ember, mondák némelyek, ki tudja, mi lakik benne. Szóval a figyelem ráfordult, amit sem ő, sem a főispán észre se nem vehetett. János király pedig csak egyre folytatta a maga furfangos aknamunkáját. Megmondtam azonban Tiszának, hogy abból semmi se lesz. Ha nem fogadott szótám, lássa, itt nem lesz követ az ő Katángia. De uram fia, nem is nekünk való, hiszen nem tud ez becsületesen még magyarul sem. Ugyan hallgassák csak, hogyan ejti ki a szavakat. Bizonyos fenntartással fogadták eleinte közléseket, de azért terjedtek, mint a futótűz. S János úr az egyik csoporttól a másikig kacsázott, hogy ott is elmondja pöffeszkedő nézetét imégyen. Nem lesz meg, ha mondom. Ha egyszer én mondom, macska legyek, ha engedem. S ilyenkor hegykén a mellére ütött. Persze, rögtön akadtak a kevés megyeiek közt, akiket vérig bosszantott a hencegése. Nem engedi? De hát, ha mégis megválasztjuk? No, azt szeretném én látni, pattant fel az öreg, mint egy mérges pulykakakas. Erre aztán feljebb emelte a hangját a másik is. Eha, de nagy úr az úr, hisz önnek ebben a kerületben voksa sincs, mi jogon akar itt rendelkezni? János király a halántékáig vörösödött haragjában. Azon a jogon, mert én jobban tudom, melyik kövek való ide, mint az urak. Ho-ho, otthon parancsoljon, király úr! A Vidra falusi Olt Miklós, aki maga 100 voksot szokott képviselni, mint széles atyafiságának nesztora, meglóbázta most a nagy szőrös kezét a király orra alatt. Lassan azzal a kis testtel, király uram! Itt a szavam, nem disznóhólyag, most már azért is rászavazok az izére, hogy is hívják csak? Katángi. Igenis, Katángira! Oly túlságos hangosan folyt immár a diskurzus, hogy csitítóknak kellett közbelépni. Psz, ne okoskodjanak! Ami nem illik, nem illik, hiszen meghallják a kártyaszobában is. Kérlelni kezdték János királyt is. Az nem járja, amit csinál. Ha már nem nézi a vendéget, nézze valamire legalább a házigazdát. Bizony, szép lesz, ha fülibe jut, hogy a vendégét hogy szapulják. De király János javíthatatlan maradt. Verte a mellét, hogy őt nem lehet elnémítani. Én karakter vagyok, rikácsolta. Ami a szívemben, az a számon. Folyton folyvás dolgozott, agitált Katángi ellen, s úgy fölpaprikázta maga ellen az embereket, hogy mire megvirradt, mindenki egy véleményen volt, mindenki hangoztatta. Megválasztjuk a pesti embert. Punktum. Akadt olyan is, aki datosan hozzátette. Ha kell, eladom még a 2 lovamat is. Voksokat veszek az árán, de megmutatjuk Isten úgy segélye János királynak, hogy ez lesz a követünk. Midőn 9 óra tájban bejött a házi úr a kártyaszobába, a sztereotíp kikiáltásával, kérem az asztalokat! János király szintén beosont, s elejtvém valami hatost a Katángi háta mögött, amint lehajolt érte, a következő hadijelentés súgta. Egyhangú lészen a választásod, fráter! Egy megvesztegetett dinaszta. A reggeli után újra a ferbli következett. Egyéb változatosság nem történt, csak a szivarok fogytak el. Egy lovas embert kellett küldeni a szomszéd faluba, ahol állítólag kapható kurta szivarok az örménynél. Addigi használatra összekereste a gazda öreg pipáit, pipaszárakat evenyészett. Néhányat kölcsönzött, imit amott a faluban, nagy delícia volt ez is, akinek jutott. Még a mágnások se fintorgatták az orrukat, hogy szotyakos a pipaszár. Az ebédnél, mely uzsonna tájára esett, ismét megindultak a tósztok. A legtekintélyesebb emberek emelkedtek fel, Katángi menyhértre ürítve poharukat, olyan forma célzásokat pomva szőve, hogy ha az Isten úgy akarja, mint münk, ezen mű vendégünket szívünkhöz jobban is megragasztjuk. Valamiképpen a kanyarodó patak messziről jön az ő csergedező vizével, de akármilyen messziről érkezik, sehol sem mondják, amerre elfolyik, ahol jönni egy idegen patak, hanem mindenek így szólanak, ez a mi patakunk. Engedje az Úristen, ő szent felsége, hogy itt a mi megyénkből váljék a kis patak nagy folyammá. Szépen, szívhez szólón tudtak ők beszélni, van valami bibliai őserő az ők különös észjárásukban, a Libanon cédrusainak illatával és Tibéza mézével. Az éljenzés és lelkesedésben látszott János királyon, hogy a méregeszi, de közbe is kocsogott minduntalan. Vagy ki tudja, no majd meglássuk, és több e félét. A szomszédjai úgy tettek, mintha nem is hallanák, de ő nem törődött velük. Éles látásával Legot kikereste a homogén elemet, Tenki grófot, őt nézte, mint egy ő hozzá adresszálta a közbeszólásait. Egyszer felkelt az asztal végéről, s oda tipegett a grófhoz. A macska is szereti a tejfölt, mondá fennhangon, a grófhoz hajolva, de ha mély köcsökben vagyon, mégsem juthat hozzá, mert a fejebe nem fér. A gróf összeráncolta a homlokát, kezdte sokallani a János úr szeretetét, de rogált neki ez a közösség. Ugyan, hagyjon békét, szólt mogorván. A többiek pedig éppenséggel megbotránkozának a király János illetlen viselkedésén.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
1: A gogyós gyümölcskertész.
2: Szent Péteresen.
1: Házasságon innen.
8: Katalin.
1: És
9: a
1: gyerek.
9: A gólyakalifa.
8: Foszti fiú esetleg.
1: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: lépést óva tesz.
1: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadék képződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A Fidesz válaszokat sürget a miniszterelnöktől és több tiszás politikustól a gyermekvédelmi ügyekben felmerült újabb kérdésekre. Panyi Miklós frakcióvezető helyettes és Pócs János országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón bírálta a hatósági eljárások esetleges elhúzódását. A politikusok egy tiszás aktivista nyilatkozatára hivatkozva a kampányidőszakban történt állítólagos pénzügyi juttatások tisztázását követelik. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a feljelentések nyomán nem tapasztalnak elég gyors és hatékony fellépést az illetékes szervektől. Emellett nehezményezték a sajtó korábbi esetekhez képest visszafogottabb tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. 20 amerikai és kanadai tinédzser teljesített missziós szolgálatot a Ten Missions International szervezet képviseletében a Kisoroszi Református Egyházközség nyári táborában. Kisorosz Pest vármegyében a Szentendrei sziget északi csücskében a Duna partján található, a főként 12 és 15 év közötti fiatalokból álló csapat kétkezi munkával, kerítésfestéssel és építési törmelék elszállításával segítette a helyi közösséget. A tengeren túli vendégek angol nyelvű dicsőítő énekekkel, bábjátékkal, programokkal színesítették a helyi gyerekek mindennapjait a Szentendrei szigeten. A missziós út során a résztvevő tinédzserek lemondtak a mobiltelefon használatáról, és a közös élmények mellett bibliai igéket is tanultak, írja parókia.hu. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a nagy közönség. A 100 éves, ma is üzemképes jármű tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok sorsát mutatja be. A kiállításon többek között Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert és Gábor Zsazsa tengeren túli emlékei is megtekinthetők lesznek július 30-ától. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, biztosítva a közvetlen összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A gépek kezdetben szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubai között, a hálózat pedig hozzáférést nyújt a társaság több mint 120 célállomásához. A járat sűrűség a tervek szerint 2026. október 25-től emelkedik majd napi szintre. A légitársaság eddig több mint 137 millió utast szállított 97 Boeing repülőgépével.
1: Az időjárásról.
2: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy az ország legjei a Kámoni Arborétumban vannak? A legnagyobb gyertyánszél, a legnagyobb tulipánfa, a legnagyobb szárnyasdió. Sőt, most már japán kerttel is büszkélkedhet. A munkálatok látványos része mindössze 2 hónap alatt készült el. Új hidak épültek, padokat helyeztek ki, és különleges növényritkaságokat ültettek. Aki pedig kalauzol majd bennünket, Németh Gábor, a Kámoni Arborétum vezetője.
2: Egy Kaszra Rita nevű japánológus hölgy tartott előadást a Mennyitókor, és ő mondta, hogy 3 típus japán kert van. Mi például a sétálókertet valósítjuk meg, ahhoz is víz kell, tehát ugye mi egy tónak a kellős közepén lévő 600 négyzetméteres szigeten csináltuk meg a japán kertet. A másik a teakert, ott teaházat kell létrehozni, de mindenhol vannak nagyon komoly szabályok, talán a harmadik a legkomolyabb, ahol a kis köveket, apró köveket ott gerebézgetik, meg simogatják, az ott talán a legkomolyabb. Tehát mindegyiknek van kritériuma. A mi esetünkben adta magát, mert az Arborétum kellős közepén volt egy 600 négyzetméteres sziget, gyönyörű szépen tóval körbevéve, de évek óta már alaknövényeket ültettünk ki, tehát ilyen óriás bonszárok, nivakik vannak kiültetve, mellette van a dendrokoros sziklakert, tehát ahol patchwork-szerűen a sziklakertet növényfoltokkal ültettük be, és 16-féle növényfolt adja a sziklakertnek a szépségét. Bambuszok voltak kint mellette, japán juharakkal körbe van ültetve, tehát már maga a környék is egy ilyen teljesen keleties hangulatú volt, most pedig magát a szigetet beültettük japán azáleákkal, tehát egy gyönyörű szép kis párnaképző japán azáleák, japán juharok, japán szentfák, kis kompakt, nagyon nagy díszértékű növényekkel, illetve az út is úgy lett kialakítva 2 bonszájmester segítségével, hogy ez teljesen megfeleljen. A kőlámpástól kezdve a Buddha szobron át, a átfúrt kövek, állókövek például, tehát ilyen kis kőinstallációk lettek kialakítva, és Csopron Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetnek vagyunk az Arborétuma, tehát itt az Arborétum nem csak egy esztétikai értéket képvisel, hanem nagyon komoly kutatási feladatokat is ellát, tehát pont a klímakutatásra a legfontosabb, amiben kiveszünk a részünket, például tölgy klímakutatás van itt konkrét az Arborétumban, tehát tölgyfa és fajhibridek vannak kiültetve és tesztelve, tehát amelyek valószínűleg most őshonos, már nem jól viselkedő tölgyfajokat leválthatnák, de több növényen is próbálkozunk. És ennek része a japán kert is, itt persze elsősorban nem a klímakutatás volt az elsődleges, hanem az esztétikai élmény, viszont a kelet-ázsiai növények nagyon jól viselkednek nálunk. Az, hogy japán növény, ezt nem lehet így konkrétan mondani, mert attól függ, hogy melyik szigetről kerül hozzánk, de jó részét nagyon jól fel tudjuk használni japán növényeknek. Tehát van például a kamélia, a kalmia. Ezek lennének az igazán jó növények, hát kalmiából 2 ki tudtunk ültetni japán szigetre, kaméliából nem, mert amit meg tudtunk volna venni, az tehetvirágú. Tehát nagyon komoly szabályok vonatkoznak rá a japán kertre, csak szimpla, csak egyszerű, tehát fehér, piros színek mehetnek. Tehát ezek a mostani extra nemesített dolgok, hogy tarkalombja, tömvetelt a virága, mindenféle pink színe van, azok nem is kerülhetnek föl a japán kertbe, mert nem odavaló. Kaméliát mindenképpen még szeretnénk beültetni, meg díszcseresznyében egy Mont Fuji nevű fajtát, mert ott is egy egyszerű fehér virágú csüngő növényről van szó. Tehát amik most benn voltak a kereskedésekben, ott egy is se felelt meg, ezért inkább nem is ültettük ki.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szombathely északi részén található a Kámoni Arborétum, amely a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet fenntartásában működik. Fokozottan védett természetvédelmi terület, leges legidősebb lakói pedig a kocsányos tölgyek, amelyek 230 évesek. Sokan járnak ide piknikezni, sétálni vagy akár futni is, mostantól pedig már meditálni is lehet, hiszen felavatták a japán kertet. Németh Gábor vezető elmondása szerint a helyszínválasztás nem volt véletlen. Az arborétum 4 tava közül ugyanis a legszebb középső tónál egy több száz négyzetméteres szigeten hozták létre az új egységet. Országszerte egyre több japán kert létesül az arborétumokban, de vajon Magyarország minden arborétuma alkalmas arra, hogy japán kertet alakítsanak ki, vagy azért ehhez kellenek bizonyos feltételek?
2: Egyértelműen kellenek, tehát minden kert nem alkalmas rá. Egy Kaszra Rita nevű japánológus hölgy tartott előadást a megnyitókor, és ő mondta, hogy három típus japán kert van. Mi például a sétálókertet valósítjuk meg, ahhoz is víz kell, tehát ugye mi egy tónak a kellős közepén lévő 600 négyzetméteres szigeten csináltuk meg a japán kertet. A másik a teakert, ott teaházat kell létrehozni, de mindenhol vannak nagyon komoly szabályok, talán a harmadik a legkomolyabb, ahol a kis köveket, apró köveket ott gerebézgetik, meg simogatják, az ott talán a legkomolyabb. Tehát mindegyiknek van kritériuma. A mi esetünkben adta magát, mert az arborétum kellős közepén volt egy 600 négyzetméteres sziget, gyönyörű szépen tóval körbevéve, de évek óta már alaknövényeket ültettünk ki, tehát ilyen óriás bonszájok, nivakik vannak kiültetve, mellette van a dendrokorosziklakert, tehát ahol patchwork-szerűen a sziklakertet növényfoltokkal ültettük be, és 16 féle növényfolt adja a sziklakertnek a szépségét. Bambuszok voltak kint mellette, japán juharakkal körbe van ültetve, tehát már maga a környék is egy ilyen teljesen keleties hangulatú volt, most pedig magát a szigetet beültettük japán azáleákkal, tehát egy gyönyörű szép kis párnaképző japán azáleák, japán juharok, japán szentfák, kis kompakt, nagyon nagy díszértékű növényekkel, illetve az út is úgy lett kialakítva két bonszájmester segítségével, hogy ez teljesen megfeleljen. A kőlámpástól kezdve a Buddha szobron át, a átfúrt kövek, állókövek például, tehát ilyen kis kőinstallációk lettek kialakítva, tehát hogy összesével egy nagyon szép hangulatos látványnak.
1: És nagyon érdekes, hogy említette, hogy egy tó köré van szervezve az egész japán kert, és ennek a tónak azért története van, hogy hogy is jött ez létre.
2: Igen, annyit így előzetes, hogy az arborétumunkat 1890-től számoljuk, dr. Sági István alapította, de igazából az édesapja is 1860-as évektől már ültetett növényeket, tehát igazából ő volt az igazi arborétum alapító, de ő méhész volt, és az ő növényei nem maradtak meg. Tehát ezért a fia, aki dendrológus volt, dr. Sági István, 1890-es lepítéseitől kezdjük a kezdeteket, onnét nézzük. Az egész terület államosítva lett, majd 45 után Bánó István került ide erdőmérnökként, és ő az Erdészeti Tudományos Intézet kezelésébe kezdte, illetve észrevette, mekkora botanikai érték van itt, és 6 hektárt, 27 hektárt föl tudta fejleszteni, és nagyon volt a vízrendszerünk, mert a Gyöngyös patak az végigmegy az arborétum mellett. És Bánó István rájött arra, hogy kis csatornákkal, tehát ez egy mélyebben fekvő vizenyős terület volt, és ő a kis katonákkal, arborétumi dolgozókkal kézzel ásták ki a tavaknak a medrét. A kikerülő földet elterítették, tehát magasabb legyen a talajszint, illetve abból lett kialakítva például a kis tereptárgyak, a sziklakert, tehát azokat is elterítette és kialakította. Tehát igazából lehet azt nézni, hogy az arborétumnak mellett 4 tava van, hogy azok mind kézzel készültek, ez így félelmetes belegondolni is, de ez a középső tó talán a legszebb, legfrekventáltabb helyen lévő rész, és így igazából Bánónak köszönhetjük egyáltalán, hogy van tó, meg van sziget.
1: Japán és Magyarország időjárását, ha nézzük, klímáját, akkor hasonló vagy teljesen más? És ezt azért kérdezem, hogy a japán kertbe telepített növények hogy fogják bírni azt az időjárást, ami most Magyarországot jellemzi az elmúlt években, talán 2022 óta?
2: Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetnek vagyunk az arborétuma, tehát itt az arborétum nem csak egy esztétikai értéket képvisel, hanem nagyon komoly kutatási feladatokat is ellát, tehát pont a klímakutatásán a legfontosabb, ami kiveszük a részünket, például tölgy klímakutatás van itt konkrét az arborétumban, tehát tölgyfa és fajhibridek vannak kiültetve és tesztelve, tehát amelyek valószínűleg most őshonos, már nem jól viselkedő tölgyfajokat leválthatnák, de több növénye is próbálkozunk. És ennek része a japán kert is, itt persze elsősorban nem a klímakutatás volt az elsődleges, hanem az esztétikai élmény, viszont a kelet-ázsiai növények nagyon jól viselkednek nálunk, az, hogy japán növény, ezt nem lehet így konkrétan mondani, mert attól függ, hogy melyik szigetről kerül hozzánk, de jó részét nagyon jól fel tudjuk használni japán növényeknek.
1: Miket láthatnak a japán kertben a látogatók a Kámoni Arborétumban? Azt látjuk már, hogy nagyon sok kertben, kis kertben próbálkoznak az emberek azáleákat ültetni, vagy például juharokat. Az azáleáknál azt mondom, hogy több-kevesebb sikerrel, mert azért kényes növény.
2: És nagyon sok egyéb van még, tehát van például a kamélia, a kalmia. Ezek lennének az igazán jó növények, hát kalmiából kettőt ki tudtunk ültetni a Japán-szigetre, kaméliából nem, mert amit meg tudtunk volna venni, az tehetvirágú. Tehát nagyon komoly szabályok vonatkoznak rá a japán kertre, csak szimpla, csak egyszerű, tehát fehér, piros színek mehetnek. Tehát ezek a mostani extra nemesített dolgok, hogy tarkalombja, tömvetelt a virága, mindenféle pink színe van, azok nem is kerülhetnek föl a japán kertbe, mert nem odavaló. Kaméliát mindenképpen még szeretnénk beültetni, meg díszcseresznyében egy Mont Fuji nevű fajtát, mert ott is egy egyszerű fehér virágú csüngő növényről van szó. Tehát amik most benn voltak a kereskedésekben, azt egy is se felelt meg, ezért inkább nem is ültettük ki. De igazából a fő látványt ugye az azáleák adják nekünk, tehát az arborétumnak is, meg most itt a japán kertnek is. Kámon jeli az igazán rododendronos azáleás gyűjtemény. Nagyon igényes növények, tehát egyértelműen talajra, légkörnyezetre nagyon problémásra reagálnak, főleg az örökzöld havaszépék. Az azáleák, ők a lombhullatók, ők egy kicsit kevésbé kényesek. Persze nem adják azt a nagy díszértéket az örökzöld lombbal, viszont tömvetelve vannak a virággal ilyenkor tavasszal. Tehát kicsit korábban virágzik, mint az örökzöld rododendron, de tömvetelve van virággal, kicsit kevésbé igényes, tehát ott a téli félárnyék nem annyira létkérdés, de nagyon fönn vannak a gyökerei. Tehát nagyon rosszul reagál a kiszáradásra, sok csapadékra, de inkább ugye a kevés csapadékra. Még nagyon fontos az is, hogy a légköri asszály ne legyen jelen. Itt ugye teljesen a tó kellős közepére van beültetve a szigetre a növény, tehát itt azért párásabb a klíma. Tehát nagyon jó mikroklíma van, ami a növényeknek nagyon megfelel. Tehát itt egyértelműen az azáleák, mert most lehet látni, hogy szinte kicsattannak, és nagyon látványosak. Japán juharok hasonlóképpen igényesek, hogy azt látjuk, hogy minél nemesítettebb a fajta, annál jobban egy endogén gomba, tehát egy szöveten belül lévő gomba megtalálható benn. Alapfaj atropurpurákat ültettünk ki, tehát alapfaj vöröseket ültettünk ki, magoncokat ráadásul. Ezek sokkal ellenállóbbak, klímatűrőbbek. Van egy másik növény, a paprika, Dr. Józsa Miklós fajtája, az van még kiültetve a japán kert mögött, nagyon látványos, egyszerű vörös, de minden bíró növény. Tehát próbáltunk olyan fajtákat választani, ami bírja itt a klímaváltozást is, egy nagy díszértéket ad. Nandinából például a pirosan kihajtó, hogy nem csak örökzöld a lomb, tele van piros bogyóval télen, hanem lehet, hogy a kihajtás színe is piros legyen. Tehát próbáltuk a nagy díszértékre, de ami bírja a klímánkat hosszú távon, tehát ami látványos szép lesz.
1: Akkor ezek szerint a januárban leesett hó és a mínusz 15 fok az nem tett rosszat a Kámoni Arborétumnak?
2: Nem tett rosszat, nagyon kellene a csapadék most is. Nagyon mínuszban vagyunk. Most volt egy 9-10 mm-es mennyiségünk, előtte hetekig nem volt, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy szinte a nagy hó volt az utolsó nagy csapadék, tehát nagyon kellene a csapadék, tehát ilyen tavaszunk nem nagyon volt, hogy ennyire szárazon induljon már, tehát ugye az ember fél tőle, hogy mi lesz nyáron.
1: Amikor volt a megnyitó, akkor ön mutatott a vendégeknek egy személyes büszkeséget is, ami itt található a japán kertben.
2: A Zsófi babérmegy.
1: Így van, a Zsófi nevű babérmegy.
2: Kicsit megint visszacsatolva, ugye próbáltuk azt, hogy itt Bánó István, Retkes József, Mátyás Csaba, tehát nagyon nagy nevek dolgoztak itt. Tehát Mátyás Csaba például Vas megyének az egyetlen akadémikusa, akiknek mind köszönhetünk valamit az arborétumba, akár a tó kialakítás, a dendrokorsziklakert kialakítás, vizesés, vízrendszer, tórendszer, és mindegyikük szinte nemesítő volt. Tehát Bánó Istvánhoz köthető a Kámon nevű luszfenyőfajta kámoni törpeluc, kiültettünk egy kicsit példán belőle a Japán-szigetre, egy hinoki homisciplusban egy sárgászreg, tehát Retkes József, az is ki van ültetve, és akkor már voltam olyan pofátlan, hogy egyetlen egy magyar fajta van, ami nemzetközi versenyen aranyérmet nyert Hollandiába, babérmegyből a Zsófi nevű, ami az én szelekcióm, és abból ültettünk ki három darab növényt, mert kompakt, párnaképző, nagy díszértékű, és a japán kerten egy időben kiállítottuk Szervácius Istvánnak egy életfa szobrát. Tehát a Szervácius család, ugye a harmadik generációs szobrászművész család, István, aki most nekünk egy szobrot alkotott, egy gyönyörű szép életfa szobrot, ami közvetlenül a japán kert mellett a dendrokorsziklakert tetején került kiállításra. Egy nagyon szép, nagyon látványos, tehát a patchwork-szerű japán kert tetején egy ilyen teljesen egyszerű, de gyönyörű szép nagy díszértékű szobrunk lett, ami köszönjük Szervácik Istvánnak.
1: Ugye mondta korábban, hogy a japán kert a pihenés mellett a klímaváltozásra adott válaszokat is keresi, mert ugye elsősorban olyan növényeket tesztelnek, amelyek a jövőben is bírják majd a forró, a szájos nyarakat. Önöknél a Kámoni Arborétumban is voltak olyan növények, amelyektől el kellett köszönni, tehát kényszerűségből, mert egyszerűen nem bírják ezt a hektikus időjárást, a 40 fok fölötti csapadékmentes nyarakat.
2: Igen, nagyon sok növényünk kiment. Tehát itt igazából ugye a szélsőséget nem bírják a növények, hogy hónapokig nem esik semmi, utána hirtelen leesik. A szélsőség, az egyre emelkedő hőmérséklet, ezáltal a légköri asszály, tehát az, ami legyengíti a növényeket. Tehát akár a tujákat nézzük, itt a betegség az nem csak jön, tehát itt a tujaszú például, vagy a rucoknak a betegsége, hanem ezeket gyengültségi kórokozóknak hívjuk. Tehát legyengíti a növényeknek az immunrendszerét, a csapadékhiány elsősorban nincsen piantája, legyengül az immunrendszere. Ezáltal azok a kártevő kórokozók, amik lehet, hogy 100 évvel ezelőtt meg se kótyantak a növénynek, most meg már tönkreteszik és elviszik. Tehát jó eséllyel ugye legyengíti a növényeket, tehát ezért nagyon fontos, hogy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket ültessünk ki, ami 20-30-50 év múlva is díszíteni fog.
1: És gondolom, az se segítette a Kámoni Arborétumot, ami az elmúlt hetekben volt, hogy iszonyatos szélviharok voltak, és nagyon heves esőzés.
2: Nálunk félelmetesen nagy károk voltak, tehát indult egy vizes hóeséssel, az összetört az arborétumot, tehát az, hogy főleg az örökzöldek ágai meg tudott tapadni, és nagyon sok növényünknek letörött az ága, derékba tört el, tehát indult azzal, utána pedig ez a 8 napos viharos szél volt, ami utána még betetészve, tehát egy 130 éves sárga fenyő például beborított az öreg tóba, tehát nagyon nagy káraink voltak, igen.
1: Vannak még tervek, amelyeket szeretnének megvalósítani a Kámoni Arborétumban?
2: Tele vagyunk tervekkel. Évek óta csináljuk ezt a Nemzetközi Képzőművész Biennálét, az azt jelenti, hogy fél éven keresztül képzőművészetnek az alkotásai vannak kirakva. Azért Biennálé, mert egyik évben nálunk Kámon van kiállítva, következő évben pedig Gráci botanikus kertbe, és így fölváltva van nálunk minden két évben így más. És ennek nagyon nagy sikere volt, mert igazából azt láttuk, hogy a természet és a művészet egymást kiegészíti, illetve emeli a szintet. Tehát nagyon látványos volt ez a rendezvényünk. Idén számíthatunk a harmadik ilyen nagy rendezvényre, illetve most tervben van egy nagy bambusz kertnek. Tehát van egy szigetünk, vagy egy folyamatban lévő szigetünk, egy fél hektáros sziget, hogy egy hatalmas bambuszgyűjteményt szeretnénk létrehozni, és nem is a bambuszgyűjtemény lenne az elsőleges szempont, hanem egy ilyen keleties hangulatú kert, ahol akár jogedzésektől kezdve, akár teljes elvonulás, csak bambusz lenne kiültetve, kis sétősvényekkel, padokkal, kiülőkkel, tehát egy kis hangulatos keleti gyűjteményt szeretnénk létrehozni, ez nincs messze ráadásul a japán kertől sem, tehát igazából ez is szerves része lenne a japán kertnek, tehát most ezek így a nagy tervek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Németh Gáborral, a Kámori Arborétum vezetőjével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Bóna Szabolcsot jelölte ki kamarai biztosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére. Az új kamarai választások lezárásáig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint az átmeneti tisztség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a Jäger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi estés koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemez kiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Németh Gáborral, a Kámoni Arborétum vezetőjével.
2: A szombat egy Kámoni Arborétumot dr. Ság István alapította 1890-ben, tehát egy 130-135 éves múltra tekint vissza az arborétum, de igazából talán még több lenne az időintervallum, mert neki már az édesapja telepített növényeket, de ő igazából csak mézelő növényeket, tehát ő méhészettel foglalkozott, mézelő növényeket telepített, de azért nem őt tekintjük az arborétum alapítójának, mert azokból a fákból egy sem maradt meg. Most jelenleg az arborétumnak a fenntartója Soproni Egyetem, Erdészeti Tudományos Intézet, és azt mindenképpen tudni kell, hogy az ország legnagyobb fás gyűjteménye, több mint 3500 féle fás taxon található az arborétumban. Tehát azért is vagyunk arborétum, nem botanikus kert, mert nálunk papíron csak fás növények vannak, ennek ellenére nagyon sok hagymásunk van, tehát a Bálna István az első arborétum vezető telepített be hóvilágot, tőzikét, kakasmandinkót, bálnati szellőrózsáját, kárpáti sáfrányt, tehát nagyon sok hagymást. Most már így 50-60-70 év távlatából szinte hektárokba lehet már számolni a hóvilágot, tőzikét, de van februárban például teljesen lila mezőnk a kárpáti sáfránytól, de nekünk egyértelmű, hogy a fás növények a legfontosabbak, és az adottságaink miatt a savanyú talaj, párás klíma, mert egy patak megy végig az arborétum mellett, ami a római korból származik, tehát egy római kori műcsatorna, abból zsilipekkel tudjuk szabályozni, és 4 tavunk van, és ezáltal nagyon jó párás klíma, savanyú a talaj, ezáltal a havaszépéknek talán a legnagyobb gyűjteménye nálunk van fajta szortiment alapján, de liliumfáknak is több mint 110 fajtája található, illetve hát nagyon nagy fenyőgyűjteményünk van. Mellette hortenzia gyűjtemény, a bangitáknak, tehát a viburóknak több mint 110 fajtát található az arborétumban, tehát nagyon látványos, hatalmas nagy gyűjteményi egység található itt Kámonban.
1: Ugye mondta, hogy a fák több mint 3500 féle kategóriát számlálnak, igen, és van 16 olyan növény, amely az Arborétum Üreg Parkjában, a Kastélykertben találhatók. Igen. Hát meséljünk ezekről, ha jól tudom, az ország legnagyobb gyertyán szíje önöknél van.
2: És őnek van talán a legnagyobb értéke is, tehát a gyertyánszél is hatalmas, a szárnyasdiónk is hatalmas, tehát mind a kettő például a legnagyobb az országban. Ugye itt elég gyakran megfordulnak nálunk faápolók, favizsgálók, és volt egy faápoló szeminárium, egy ilyen kötéltechnikai szeminárium, és ott is például a szárnyasdiót gondozták, ott volt a bemutató, a gyakorlati részek a bemutatója, tehát ő is egy hatalmas, de a gyertyánszél talán egy még látványosabb, és érdekes, hogy van a Magyar Faápolók Egyesülete, ők egy faértékszámítást létrehoztak, és persze, hogy speciális szorzók vannak, és azáltal, hogy egy arborétumban található, azáltal egy plusz szorzó is van hozzá, de több mint 500 000 forintot ér az egy darab fa. Tehát hatalmas érték kapcsolódik hozzá, tehát sokan azt gondolják, csak fa, ki kell válni, mi úgy nézzük, ezeket mind meg kell menteni, tehát ameddig lehet, segíteni kell nekik, minél tovább, minél szebben díszítsenek, és ugye az öreg fák meg nagyon fontos, és nagyon fontos a hozzájárulnunk egy arborétumnak a szépségéhez. Ugye legtöbbször az a baj, hogy gyengültségi kórokozók tudják megtámadni a fát, tehát az akár legyen gomba, próbáljuk azt, hogy például van a bejártunknál egy platán, de akár ilyen a gyertyánszín is, hogy a látogatók nagyon szívesen fotózkodnak mellette. Azáltal a gyökérnyakat agyon tapossák, tehát sérülés jöhet létre, tehát elsősorban mechanikai sérülés. Pont a gyertyánszínnél le is zártuk az utat, hogy ne is tudjanak a látogatók bemenni, mert így is egy 10 méterről tudják látni, és ne tapossák meg a környékét. De például egy faápoló barátom pont a gyertyán szint végigmászta, és az összes szárazágat levette, fizikailag is rendbe rakta a fának a koronáját. Ha esetleg olyan van, hogy külpontos a fa, akkor persze statikai biztosítást tudunk rákötni, tehát kötéllel meg tudjuk kötni, biztosítani tudjuk. Tehát nagyon sok lehetőség van, de elsősorban én abban látom a fő továbbhaladása, a fának a kondícióját jobb kondícióba és jobb egészségi állapotba hozni. Fa jól érzi magát a helyén.
1: Szombathelyen van a legnagyobb tulipánfa, és itt azért tegyük helyre egy kicsit az embereknek a gondolkodásmódját, illetve az, ami a közvélekedésben van, mert a tulipánfa nem egyenlő a liliumfával.
2: A normális emberi gondolkodásban, tehát a nem szakembereknek a gondolkodásához nagyon beleivódott, hogy nagyon sokan jönnek hozzám, hogy tulipánfát szeretnének a kertjükbe, és amikor az ember mutatja, hogy 30 jó pár méteresen meg tud nőni a tulipánfa, és mondják, hát nem ezt mondom, pedig ez a tulipánfa, és akkor kiderül persze, hogy liliumfát szeretnének, tehát magnóliát. Tehát nagyon sokan összekeverik, hogy liliumfát szeretnének a kertjükbe, hogy liliumfa egy nagyon szép, tehát a kerti változatok relatív kompaktak, kisebb méretűek, a legtöbb kerti fajta az lombosodás előtt virágzik, ez egy nagyon látványos, gyönyörű szép színek vannak most már virágszínek, sőt a legújabb nemesítések már mindre mondtálnak, az azt jelenti, hogy tavaszon van nagy virágzás, és utána nyár másik felé van egy másik virágzás, ami hasonlóan szép, meg látványos. Szemben a tulipánfa hatalmas nagyra megnövő, tehát Amerikából erdészeti fafajként tartják számon, lombosodás után virágzik, nagyon szép virága van neki is, de azáltal nem látványos, hogy már a lomb rajt van, és nem látják annyira. Nagyon szép a levelének az alakja, a termése, de a tulipánfa tényleg kimaston szép növény, de nagy hely kell hozzá, hogy ellesen ültetni. Tehát általában az emberek liliumfát, tehát magnóliát keresnek, neki is a fajtáit, nem is az alapfajt, és ez a nagy különbség, és pont Kámon ilyen szempontból nagyon jó, mert több mint 110 fajta található liliumfából az arborétumban, és azáltal nagyon sok fajta szortimentje van, és azáltal nagyon szépen díszít tavasszal, március-áprilisban.
1: Szárnyas diófa. Na erről még nem hallottam. Milyen a szárnyas diófa?
2: Kámon nagyon sokféle dió van. Tehát vannak időzőjelben a normál diók, a juglanszok, de vannak a hikori diók, a karriák, és vannak a pterokarriák, a szárnyas diók. Abban is többféle faj található benne az arborétumban. Érdekes, mert icipici kis diócskái vannak is füzérbe. Tehát ilyen 30-40 centi hosszú füzérbe lógnak a fáról ősszel, és minden kis pici kis diócskához tartozik kettő kis szárny, igazából tehát repítőkészülék. Ehető lenne a termés, a számunkra is, ugye türelmünk nincsen hozzá feltörögetni az icipici kis diócskákat, mert ezek a mókusok ők előszeretettel gyűjtik és eszik. Tehát egy nagyon szép, jó minőségi fája van, nagyon szép látványos növény, ami a legnagyobb az országban, az egy kaukázusi szárnyas dió. 8 törzse van, tehát valószínűleg fiatalon megsérült az a törzs, nagyon látványosan 8 törzset hozott egymás mellett, hatalmas, nagy monumentális példány, és egy nagyon szép színfoltja az arborétumnak.
1: Lucfenyők is vannak, illetve különböző fenyőfélék. Hogyan bírják a klímaváltozást? Ugye ezt országszerte láthattuk a 2022-es és a 2024-es időjárás kapcsán, hogy a fenyők sínylették meg talán a klímaváltozást legjobban Magyarországon.
2: Hát a tujaféléken ugye látjuk, itt van, tehát előtte ugye nagyon sokan a tujját ültették is sövénynek, és most látjuk, hogy szinte már mindenhol ki kell vágni. A lucfenyők hasonlóképpen nem éppen jó kondícióban vannak. Tehát egyértelmű gyengültség okozóról van szó, klímaváltozás van, a növények, ez ami lejut csapadék, az leesik nagy mennyiségben, után sokáig szárazság van, tehát a szélsőségek egyre jobban megerősödtek. És azáltal, hogy növények le van gyengülve az immunrendszere, azáltal akár a tudják le, mondjuk a tujaszú, vagy a borokadíszbogár sokkal könnyebben fel tud lépni, a lucoknál a fenyőszú például, tehát a lucfenyőszú, ezáltal sokkal nagyobban, tehát régebben akkor is volt cukártétel, de akkor ugye a fenyő el tud önteni gyantával, az megfulladt, és nem volt semmi gond. Most le van gyengülve az immunrendszer, nincsen csapadék, ezáltal nincs annyi gyanta, és a cukártétel beindul, akkor el tud hatalmasodni a lucfenyőn, és azáltal tömeges pusztulást is tud létrehozni. Hasonlóan borokadíszbogárhoz, tehát ő is gyengültség korokozóként ott van, és látjuk, hogy akár smaragd tujákat, akár a nyugati tujákat a nagyon nagy tömegbe szinte már teljesen kipusztította, és nem díszítenek a növények. És most ilyen nagyon hirtelen kellett gondolkodni, mivel tudjuk egyáltalán pótolni azokat a meglévő beállt gyönyörű szép sövényeket, ami mondjuk tujából volt, és most pótolni kell más növényekkel, és tényleg gondba vagyunk ilyen szempontból, hogy mit ültessünk, mert tömegével mennek tönkre a késsövények.
1: De eljöhet az az idő, amikor bizonyos növényeket, növényfajokat csak arborétumokban láthatunk majd?
2: Most is van ilyen, hogy exitu génmegőrzés, tehát vannak olyan növények, amik most már vagy annyira ritkák lettek, tehát most itt akár a klímaváltozás miatt, akár a kipusztítások miatt, hogy exitu génmegőrzéssel, vagy in-situ génmegőrzéssel csak botanikus kertékben, tehát ilyen most is van. Tehát külön az, hogy vannak ilyen rezervátumok, ahol külön védjük, és tehát arborétum is van jó pár, tehát például egy Torreya taxifolia, tehát olyan fajok, fajták is, tehát sokban fajok, amik minden kis az arborétumit védetten megvannak, és külön figyelünk rá, tehát ez több mint valószínű, hogy később is meg lesz, hogy lehet, hogy még fokozottabban. De akár fajtáknál is, tehát például létrehoztuk 2010-11-ben magyar nemesítési fajták gyűjteményét. Tehát akár lombosból, akár fenyőbétkámban megtalálhatók olyan magyar emberek által nemesített növényfajták, amik lehet nem világszenzációk voltak, de egy arborétumnak fontos feladat a génmegőrzés is. Tehát itt megvannak, el vannak ültetve, és bármikor vissza lehet nyúlni a régi Barabics bánó fajtákhoz, és meg lehet őket nézni.
1: Pont ez jutott eszembe, hogy a klímaváltozás ugye teljesen átalakítja a világ éghajlatát, és hogy eljöhet az a pont, amikor mondjuk arborétumokból vesznek elő olyan növényeket, olyan fajokat, amelyeket majd kiültetnek, mert mondjuk sokkal jobban fogja bírni a klímát?
2: Ezt most is meg lehetne csinálni, tehát igazából, hogyha logikusan gondolkodnánk, akár itt városfásításnál is, akkor arborétumokba kellene elmenni, és próbálkozott minden arborétum, hogy minél a fajta szortimentet hozzanak létre. És akaratlanul is vannak olyan dolgok, amit láthatóan nagyon jól viselkedik és vizsgázik, és azokat kell mondjuk városfásításba is elsőbb alkalmazni. Most is simán vissza lehet nyúlni, vagy be lehet nyúlni olyan arborétumi növények közé, amik kifejezetten jól vizsgázálnak a klímaváltozás ellenére is. Csak így érdekességként például

0: De azért nem feledkezhetünk meg Magyarország legnagyobb fás Pünkösdi Rózsa gyűjteményéről sem, mert ugye az is önöknél található.
1: Igen, hát nekem nagy kedvencem, tehát most virágoznak éppen, tehát nagyon látványosak. Elsősorban a szufrudikózat, tehát a fás pünkösdi rózsa fajtákat gyűjtöttük össze, de a roki alapkörtől kezdve próbáltuk minél szélesebben és elsősorban a fásokat megtelepíteni. Persze vannak itt a hibridek is, tehát annak érdekessége, hogy látszárút meg a fásszárút összekeleszezték, tehát például a barcella egy gyönyörű szép sárga virágú itó hibrid, tehát nagyon szép fajtái meg változatai vannak. Én valamikor annyira szerettem őket, hogy még a lányomat is Zsófia Peóniának neveztem el, mert a Peónia latin neve a fás pünkösdi rózsának, és a lányom most is nagyon büszkén viseli. Nagyon szeretem őket. Gyönyörű szép a lombjuk, gyönyörű szép a viráguk, tehát egy nagyon szép, nagyon látványos növény, de nagyon bonyolult a szaporításuk, és valószínűleg ezért nem kapja meg az őket megillető helyet a kertkultúrába.
0: Minden évszakban érdemes ellátogatni a Kámoni Arborétumban? Vagy van olyan évszak, amikor igazán, mert akkor mutatja a legszebb képét?
1: Igen, mi egész évben nyitva vagyunk. Egy-egy nap van egy évben, amikor zár vagyunk, meg persze, amikor vihar van, de szinte lehet azt mondani, egész évben nyitva vagyunk, és mindig van valami látnivaló. A virágzók is úgy vannak, hogy szinte lehet azt mondani, hogy egész évben folyamatos virágzás van, mert akár már karácsony környékén virágzik a tündérfa, utána jön a varázsbogyoró, utána jönnek a hagymások, a kikeleti bangita, tehát még lehet, hogy hó van, de már vannak, amik virágoznak. De ugye nem csak a virágzókat nézik nálunk, hanem akár a kéregszint, az őszi lombszint. Mindig van valami látnivaló, de érezhetően tavasszal, amikor vége van a télnek, és kezdenek a hagymások jönni, akkor már nagyon sokan jönnek, mert mindenki unja már a telet, és örül ott, ha hagymások megjelennek, mert a korán virágzók. A legnagyobb látogatottságunk a havaszépéknél vannak egyértelműen, de hasonló nagy a liliumfák virágzásakor, tehát az a március vége, április, május, június eleje, akkor nagyon nagy tömeggel jönnek. Nyáron után kicsit visszaesik a látogató számunk, és ősszel, amikor lombszíneződés van, akkor megint tömegével jönnek. De ugye akkor meg ott van a hatalmas hortenzia virágzás, a selyemirtoszoknak virágzása, akár a tubelófának olyan gyönyörű szép színkavalkádja van, de a termések, tehát például van egy olyan liliumfa, a Magnolia tripetala, ami lombosodás után virágzik, és egyszerű fehér virága van, tehát nem is egy nagy szám az a virág, de utána a termés egy olyan gyönyörű szép magenta színű termés, hogy hónapokon keresztül díszít a látogatók, jobban meccsolálják, mint a virágzást. Tehát mindig van valami látnivaló, és mindig van látvány, tehát mindig várjuk a látogatókat.
0: Honnan tud inspirációt venni? Gondolom azért sokat utazott már, és sokat látott a világban, látott gondolom más arborétumokat. Van olyan növény, amit szívesen elhozna a saját arborétumába?
1: Mindig van. Lomlevélű zöldekben nagyon nagy fantáziát látok, hatalmas nagy gyűjteményünk van, de most is vannak olyan botanikai fajok, amiket nagyon jó lenne beszerezni, és nagyon sok növény közeledtek a Nemzetközi Dendrológiai Alapítványnak, de akár így vételeknek is, gyűjtéseknek, tehát állandóan fejlődik az arborétum, tehát itt nem lehet megállni. És azt ne felejtsük el, nagyon jók az adottságaink, tehát Kámonnak nagyon jó a talaja, a klímája, tehát Magyarországon belül ez egyik legjobb adottságú arborétum, sokkal nagyobb diszértéket produkál itt, mint mondjuk egy kevésbé adottságú helyen. Akkor megpróbáljuk meg tényleg még szebbé tenni az arborétumot, és még látványosabb növényekkel beültetni. És sok esetben mondjuk az, hogy botanikai ritkaság nem biztos, hogy párhuzamosan együtt jár az esztétikai szépséggel. Tehát lehet egy kevésbé esztétikus növény, de egy arborétumnak az is dolga, hogy nem csak a szépség alapján leglátványosabb növényeket ültetjük ki, hanem tényleg gémegőrzés szempontjából botanikai különlegességeket is. És mindenképpen muszáj szerepelni akár az öreg fáknak, akár jó példát mutatva így a fasebészetnek, a fák megmentésének, és mellette így, hogy a dendrogi különlegességeket is mindenképpen be kell ültetni, mert az adja meg akkor is egy arborétumok a rangját, hogy minél több öreg fánk, minél több botanikai különlegességünk legyen, minél jobb példát mutassunk, mert valahol ebbe kell nekünk előjárnunk.
0: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Kámoni Arborétumot ismerhették meg, ahol nemrégiben japán kertet avattak.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere a várost érintő fejlesztésekről. Meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadékképződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dinnye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dinnye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az elsőéves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy a hagyományaik szerint hívják, a Balek hetet. Augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzatának kommunikációs alelnöke számol be.
3: A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók. És különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk. A kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani. A cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kihagyhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni.
2: Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A Tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkostolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, július 29-én szerdán. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ebben az órában először hitéleti gondolatokat hallhatnak, majd pedig 6 óra 30 perckor rövid hírekkel jelentkezünk, majd pedig arról hallhatnak, hogy a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet kutatói szerint a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat, teret engedve az inváziós növényfajoknak. Csecserics Anikó, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársa nyilatkozik majd a témával kapcsolatban. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, Nagy Halánsz és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a napi újszövetségi ige alapján, Pál apostol Tituszhoz írt levele második részének 6-tól 8-ig terjedő verseiből. Az ifjakat ugyanígy insd, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mivel semmi rosszat nem tud mondani róluk. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Képzeljük el, hogy egy munkahelyre új vezetőt keresnek. Több jelentkező is van, mindegyikük kiváló önéletrajzot adott be, szép ajánlásokkal, meggyőző bemutatkozással. De az egyik régi munkatársat is megkérdezik a jelentkezőkről. Milyen ember ő valójában? Abban a pillanatban már nem számít. Mi szerepel az önéletrajzokban? Ki mit mond magáról, hanem az, hogy élt nap mint nap? Milyen volt, amikor senki sem figyelte? Hogyan beszélt másokkal? Meg lehet-e bízni benne? Hiteles volt-e? A keresztény életben is ez a döntő kérdés. Hogy mit lát rajtunk a környezetünk? Milyen a mi viselkedésünk? Pál ezt írja Titusznak. Az ifjakat insd, hogy legyenek józanok mindenben. A világ ma azt mondja, élj a pillanatnak, valósítsd meg önmagad. Tedd azt, amihez kedved van, neked nem mondja meg senki, hogyan élj. Isten viszont azt mondja, tanulj meg uralkodni önmagadon. A mértékletesség nem azt jelenti, hogy valaki komor és örömtelen. A görög szó inkább józanságot, önuralmat jelent. Az igazi erő nem az, hogy mindig azt teszem, amit akarok. Az igazi erő az, hogy akkor is tudok nemet mondani, amikor minden igent kiált bennem. Ma különösen nehéz ez. Mert mértékletesség kell a szavainkban, az internet használatában, a pénzkezelésében, a kapcsolatainkban, az indulatainkban, a vágyainkban. Az, aki önmagát nem tudja vezetni, az másokat sem tud vezetni. A Szentlélek egyik gyümölcse éppen az önmegtartóztatás. Ez nem emberi teljesítmény, hanem Isten munkája bennünk. Ezután Pál Tituszhoz fordul. Te magad légy a példaképük. Érdekes, hogy nem azt mondja. Mutass nekik tökéletes embereket, hanem azt, te magad légy példa. A kereszténység mindig személyes tanítás. A gyerek nem a családi áhítat hosszára emlékszik leginkább, hanem arra, hogy apa hogyan beszélt anyával. A munkatársaink sem azt jegyzik meg, hogy vasárnap voltunk-e templomban, hanem hogy hétfőn becsületesek voltunk-e. A szomszédok nem a Biblia ismeretünket mérik, hanem azt, hogyan viselkedünk egy konfliktusban. A hiteles életnek óriási ereje van. Lehet, hogy valaki soha nem fog Bibliát olvasni, de téged minden nap olvas. És sok ember számára te vagy az egyetlen Biblia, amellyel találkozik. Ez óriási felelősség. Pál tovább megy. Mutasd nekik romlatlanságot és komolyságot. Ma sokszor divat lett felvizezni az evangéliumot. Csak azt mondjuk el belőle, ami kellemes. Nem beszélünk bűnről, nem beszélünk megtérésről, nem beszélünk engedelmességről, csak arról, hogy Isten szeret. Pedig Isten valóban szeret, annyira szeret, hogy nem akar ugyanolyannak hagyni bennünket. Az igaz tanítás mindig Krisztushoz vezet. Nem az ember kedvéhez igazodik, nem a divathoz, még csak nem is a közvéleményhez, hanem Isten igéjéhez. A romlatlanság azt jelenti, nem alkuszunk, nem igazítjuk az evangéliumot a kor ízléséhez, hanem engedjük, hogy az evangélium formáljon bennünket. Pál még egy dolgot kiemel. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges. Sokan azt gondolják, hogy a beszéd csak szó. A Biblia szerint azonban a szavak életet vagy halált hordoznak. Milyen a mi beszédünk? Épít vagy rombol? Bátorít vagy sebez? Igaz vagy túlzó? Tiszta vagy pletykás? Szelíd vagy gúnyos? Egy hívő ember szájából nem csak vasárnap kell áldásnak kijönnie, hanem hétfőn is, otthon is, munkahelyén is, az interneten is, a közösségi médiában is, a Krisztus követő ember kommentje is lehet bizonyságtétel, vagy éppen cáfolat. Ezért mondja Pál, legyen kifogástalan a beszéded. A végén ezt olvassuk, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mert semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog bennünket, Jézust sem szerették, de azt jelenti, hogy ne adjunk okot jogos vádaskodásra. Lehet, hogy valaki nem ért egyet a hitünkkel, de meglátja, hogy ez az ember nem képmutató. A világ mindig figyel. Talán jobban figyel, mint gondolnánk. És amikor egy hívő ember tisztességes marad akkor is, amikor más csalna, megbocsát, amikor más bosszút állna, igazat mond, amikor más hazudna, szeret, amikor más gyűlöl, akkor Krisztus válik láthatóvá. Nem tökéletes emberekre van szüksége ennek a világnak, hanem olyanokra, akik Krisztus kegyelméből napról napra formálódnak. Ez az ige tulajdonképpen egyetlen kérdést tesz fel nekünk. Ha ma senki sem hallaná a szavaimat, csak látná az életemet, felismerné-e benne Krisztust? Mert végül nem az lesz a legnagyobb bizonyságtételünk, hogy mennyi ígét tudunk idézni a Bibliából, hanem az, hogy mennyire látszik rajtunk Jézus. Kérjük ezért Istent, hogy ne csupán hallgatói, hanem megélői is legyünk az igének, hogy életünk, szavaink, döntéseink, kapcsolataink mind arról tegyenek bizonyságot. Krisztus él bennünk. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te élő ígédért, amely ma is megszólít bennünket. Köszönjük, hogy nem csak tanítani akarsz bennünket, hanem át is akarod formálni az életünket. Bocsásd meg, amikor könnyebb volt beszélnünk rólad, mint téged követnünk. Bocsásd meg, amikor szavaink és tetteink nem voltak összhangban, amikor rossz példát mutattunk családunknak, testvéreinknek, vagy a körülöttünk élőknek. Kérünk, ajándékozz nekünk önuralmat, józanságot és bölcsességet. Segíts, hogy minden élethelyzetben téged tükrözzünk. Taníts bennünket szeretni, igazat szólni, tisztán élni és hűségesen szolgálni. Imádkozunk különösen a fiatalokért. Erősítsd meg őket a kísértések között, adj nekik bátor hitet, tiszta szívet, és olyan életet, amely neked kedves. Adj melléjük olyan idősebb testvéreket, akiknek példájából tanulhatnak. Könyörgünk, hadd legyen életünk hiteles bizonyságtétel azok számára, akik még nem ismernek téged. Őrizd meg bennünk az elhatározást, hogy úgy éljünk, hogy mások is felismerhessék benned a reménységet és az üdvösséget. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Zonnevent Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjának az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében titkos szavazáson hozták meg a döntést. Az új alkotmánybíró 9 évre szóló megbízatást kapott a parlamentben. Azért volt szükség a poszt betöltésére, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A megválasztott Zonnevent Pál elismert jogász, aki az ELTE állam és jogtudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Eskütételét követően hivatalosan is elfoglalhatta új tisztségét a testületben. A kormány a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén dolgozik, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. Szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, valamint a lakossági tűzifa adóját is csökkentik. A kormányfő megemlítette a rászoruló gyermekeknek járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését is. Bírálta ugyanakkor a Fideszt és hangsúlyozta, hogy országgyűlési szavazás előtt áll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Hozzátette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után is az emberek között marad, és országjárást indít, hogy a legkisebb településekre is eljusson. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök bejelentette, hogy augusztus elején az ingyenes nyitott kapuk programsorozat keretében ismét látogatható lesz a Sándor palota. Az érdeklődők augusztus 1-én és 8-án idegenvezető kíséretében járhatják be a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív termeit. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a hivatal hivatalos honlapján. Az ideiglenes államfő visszautasította a felkínált nagy elnöki rezidenciát, és ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe. Forsthoffer Ágnes arra kérte a Sándor Palota munkatársait, hogy a vezetőváltás után is szakmai pártatlansággal folytassák a munkát. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Növényi eredetű uszadék okozta a fekete körösön a vízminőségi problémákat, a laborvizsgálatok kedvező eredményei után pedig újra megnyithattak a szabad strandok. Az ottani vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem marhatrágya, hanem felhalmozódott és bomlásnak indult szerves növényi anyag szennyezte a vizet. A szakemberek gyors beavatkozásként eltávolították az anyagot a folyóról, valamint újraindították a mezőgazdasági vízkivételeket és a vízpótlást is. A profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége. A válaszadók 31%-a a magasabb fizetés miatt választotta a határon túli munkát, míg 16% családi okokra hivatkozott. A külföldön dolgozó magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, 34%-a pedig szellemi munkakörben helyezkedett el. A leggyakoribb kihívásnak a nyelvi nehézségeket jelölték meg, de a válaszadók felénél a személyes kapcsolatok segítettek az állás megtalálásában.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, Magyarország tájaihoz hozzátartoznak a száraz gyepek domináns fűfajai, mint például a homokgyepekre jellemző homoki árvalányhaj és a magyar csenkesz. Jól alkalmazkodtak az erős naphoz, magas hőmérséklethez és kevés csapadékhoz, ezért kifejezetten száraz, meleg helyeken nőnek. Legalábbis eddig ez volt az általános ismeret hazánk két őshonos növényéről. Ugyanakkor az elmúlt nyarainkra jellemző forróságot már ezek sem bírják, pedig az általuk alkotott endemikus, azaz benszülött fajokban gazdag gyepek hosszú ideje, több tízezer éve jelen vannak hazánk szárazabb vidékein. A Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet kutatói szerint a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat, teret engedve az inváziós növényfajoknak. Takács Ádám, Csecserics Anikót, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársát kérdezi.
2: Csecserics Anikóval, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének durva léptékű vegetáció ökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával beszélgetek, méghozzá Vácrátót határában, egy gyepes élőhelyen.
3: Üdvözlöm én is a hallgatóságot. Ahol vagyunk, ezt úgy hívják, hogy a Tece, Tece homokpusztája. Ezt az 50-es, 60-as években még legeltették birkával ezt a területet, még nagyobb kiterjedésű volt az egész homokgyep, de aztán elkezdődtek a fásítások, betelepítették a környékre a fenyőt és a nemesnyarat, és ez a kis folt maradt meg az akkori 70-es évekbeli ökológiai intézet közbenjárására védett területként homokgyepnek.
2: Mondhatjuk, hogy ez neked némiképp hazai pálya, de nem csak azért, mert itt van tőlünk a Nemzeti Botanikus Kert pár száz méterre, ahol egyébként szoktál dolgozni, hanem azért is, mert a szakterületed szorosan kötődik ehhez az élőhely típushoz, ehhez az élőlény társuláshoz.
3: Igen, ugye itt nyílt és zárt homokpusztagyepek találhatók, aminek két domináns fűfaja van, az egyik a homoki árvalányhaj, a másik pedig a magyar csenkesz. Ilyenekből áll, és ilyen nagy kiterjedési homoki gyepek találhatók a Kiskunságban is. Ezek az eredeti erdősztyep vegetációnak az egyik darabja, tehát a gyepes darabja, és el szokott mozaikolva, keveredve megjelenni nyaras borókással, illetve fehér nyár és kocsányos tölgy alkotta erdőkkel. Tehát ugye tulajdonképpen a Kiskunság száraz vegetációja eredetileg valamiféle erdősztyep mozaik volt, és akkor itt van az egyik darabja ennek a mozaiknak, itt lehet látni.
2: Beszéljünk egy kicsit a gyepek ökológiai hasznáról. Különleges élőhelyek ezek, amikről talán az erdők és vizes élőhelyek árnyékában kevés szó esik, pedig hát a jelentőségük egyáltalán nem csekély, sőt.
3: Hát igen, az első körben az jut eszembe, hogy ugye azt szokták gondolni, hogy a Kárpát-medencében erdők voltak mindig is, de ez így nem igaz. Az Alföldön mindig is jelen voltak valószínűleg a gyepi élőhelyek is. Ennek az egyik legfontosabb bizonyíték az, hogy az a rengeteg specialista, illetve endemikus faj, ami csak itt az endemikus ugye azt jelenti, hogy szűk elterjedési területű, tehát olyan fajok, amelyek itt nálunk a Kárpát-medencében alakultak ki, és ehhez az élőhelyhez kötődnek. Azért vannak itt valószínűleg, mert már folyamatosan több tízezer év óta mindig is jelen vannak ezek a gyepi élőhelyek. Tehát ez egy specialistákban, gyepi specialistákban és endemikus fajokban gazdag élőhely. Ez egy nagyon fontos ökológiai jelentősége, ha lehet így fogalmazni eznek az élőhelynek.
2: Na és mi a helyzet a szénmegkötéssel?
3: Igen, ugye mindig az erdőket szokták emlegetni, meg mellette a mocsarakat, a vizes élőhelyeket, de a gyepek is természetesen képesek a szénmegkötésre. Nagyon finom egyensúlyban van az, hogy vajon nettó megkötők, vagy pedig nettó kibocsátók, és attól függ, hogy mennyire erős a legeltetés, illetve milyenek a környezeti adottságok. Ugye elég arra gondolni, hogy azok a csernozemi talajok, amik a legértékesebb szántóföldi talajok most, azok is azért értékesek, mert rengeteg szén van bennük. Ott van a humuszban eltárolva a szén. Úgyhogy ezek a gyepek is képesek a szénmegkötésre, nagyon sok szenet megkötnek a növények a gyökereiken keresztül, és ez a talajban raktározódik. A másik fontos, amit tudni kell, hogy ezek a gyepek sokszor főleg a homoki gyepek sokszor újra fölnyílnak, áthalmozódnak, és amikor újra megindul a homok, akkor el tudja temetni a régi talajokat, tehát nagyon sok helyen a Kiskunságban tapasztaljuk azt, hogy leássunk a földbe, és mondjuk 30-40 cm mélyen ott van egy eltemetett halajréteg, ami azt jelenti, hogy ott van az eltemetett humusz is, ami szén, tulajdonképpen szénraktárja. Tehát ezek a talajok is nagyon fontos szénraktárok lehetnek.
2: 2025 nyár végén vesszük fel ezt a beszélgetést, és azt kell, hogy mondjam, hogy még most is nagyon szép, így laikus szemmel, ez a gyepes élőhely. Te mit látsz szakértő szemmel? Milyen állapotban van most ez a gyep?
3: Igen, ugye a kiskunsági gyepekhez hasonlítom mindig fejben ezeket a gyepeket. Ugye most északabbra vagyunk jóval, itt egy kicsit több csapadék esett, kevésbé volt aszályos ez a nyár, úgyhogy a domináns fűfajok, az árvalányhaj meg a magyar csenkesz relatíve jól túlélték ezt a nyarat. Ez egy északabbi terület, itt mindig is zártabbak voltak ezek a gyepek, de azért itt is, hogyha oda mennénk közelebbről megnézni, akkor ott azért lenne pusztult fű is. És itt is, ha belenézek a gyepbe, akkor azért kikiszúrok egy-egy fűcsomót, ami valószínűleg nem érte túl a nyarat. Korábban zártabb volt ez a gyep, az azt jelenti, hogy sűrűbbek voltak a fűcsomók, de mivel kevesebb volt a csapadék, ezért elkezdett erős kompetíció, azaz versengés kialakulni a fűcsomók között a vízért, és az erősebb győzött, tehát amelyik jobban össze tudta szedni a vizet, és bizony vannak lékesedések vagy üresedések. És ugye ennek mi lesz a jövője? Az, hogy fölnyílik a gyep, ezt úgy értem, hogy ritkábbak lesznek a fűcsomók, és közte, hát attól függ, hogy erős legeltetés van, vagy pedig nincsen, itt most nincsen legeltetés, akkor nem távolítja el semmi ezt a kiszáradt füvet. Szép lassan lebomlik, és a helyét a gyorsan reagáló egyévesek veszik át, vagy a gyorsan megtelepedésre képes idegenhonos fásszárúak vehetik át, vagy pedig, amint itt látjuk is, a sejemkóró tudja behálózni ezt a területet és elfoglalni.
2: Ez van most itt Kiskunságtól, meg Fülöpházától északra, de mi a helyzet ott? Mit mutatnak a tendenciák, és mit kutatsz?
3: Ugye ott Fülöpháza közepén van egy olyan homoki gyep, ami a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi Bucka vidékéhez tartozik, fokozottan védett. Ott már a 90-es évek végétől nincsen legeltetés, korábban birka legeltetés volt, és korábban az a birka legeltetés felszakította a homokot, és elindult. Ott voltak ilyen futóhomok buckák, de mivel a legeltetés megszűnt, újra elkezdett betelepedni az évelő fű, és megfogta ezeket a homokokat, homokbuckákat, és most már csak a Nemzeti Park tart fönn egy homokbuckát, hogy meg lehessen nézni, hogy hogyan is nézett ki egykor ez a futóhomok. Tehát az eltelt mondjuk a 90-es évektől a 2000-es, vagy a 2010-es évekig folyamatosan regenerálódott ez a gyep, és pont ezt a regenerációt akartuk követni egy monitoringgal, ami 2000-ben indult, 200 darab állandó koordinátával megjelölt mintavételi négyzetet jelöltünk ki, ezek 4x4 méteres

0: vételjük ezt a mintavételt, sőt kiegészítjük egy nagyon részletes drónfelvétellel, amely segítségével nagyon pontosan meg tudtuk állapítani a mintavételi négyzetek helyzetét, kitettségét, lejtését, azt, hogy mennyi fásszárú vegetáció van körülötte. És ennek az eredménye volt az, amit publikáltunk egy nemzetközileg referált folyóiratban. Egyrészt megdöbbentő mértékű volt a pusztulása az évelő füveknek, tehát a 200 négyzetből 160-ban a füvek fel elpusztult, és majdnem a négyzetek felében, a 85-90-ben pedig teljesen elpusztult az összes évelő fű. Tehát ez egy hatalmas pusztulás volt 2022-ben. Ott éltek túl a füvek, ahol északias kitettségben voltak, tehát kevésebb volt a besugárzás, a buckák alján, ahova lefolyik a csapadék, illetve ahol volt körülöttük fás vegetáció. Azért mondom így, hogy fás vegetáció, és nem fák, mert itt nem csak fákról van szó, hanem borókáról, galagonyáról, ilyen 1-2 méteres nyárfa sarjakról. Ezek tudtak olyan védelmet nyújtani, aminek a segítségével ezek az évelőfüvek túl tudtak élni. Még annyit tennék hozzá, hogy ezek a fás vegetáció ott is képes volt életben tartani a amúgy száraz gyepi domináns fűfajokat, ahol mondjuk erős volt a kitettség déli oldal, vagy lejtő volt, vagy dombtető volt, tehát módosították a lejtésnek a hatását. És utána mi történt? Ugye 23-ban volt ez a felmérés, 24-ben újra kimentünk, és azt tapasztaltuk, hogy 23-ban képes volt valamennyi csíra kinőni, de nagyon kevés élte túl, és amikor idén kimentem, akkor meg elég nyomorúságos kép fogadott, mert hogy újabb száraz év jött, nem tudtak ezek a kihalt füvek helyén csirázó kis fiatal fűcsirák megnőni, nem volt elég ahhoz a víz, úgyhogy megint egy nagy mértékű pusztulást tapasztalhattunk.
1: Nagyon aggasztó tekintve, hogy a szenáriók, szóval a lehetséges kimenetelek szerint, amit a klímatudósok jósolnak, az aszályos időszakok gyakorisága nő, ezek intenzitása is nő, közben a csapadék eloszlás egyenletlensége tovább erősödik. Szóval ennek tükrében teljesen átalakul a gyepi vegetáció, hogyha jól értem, a füvek terén.
0: Hát igen, ugye mik fognak ott élni? Egyrészt azok a fajok, amik eddig is ott voltak, csak gyorsan tudnak reagálni. Itt egyéves növényekre kell gondolni, amelyek ki tudják használni ezeket az intenzív csapadékokat, tehát hogy jön egy nagyobb eső, akkor ők képesek arra, hogy akár annyi csapadékból is kinevezték magukat, magot hozzanak, és utána újra magként viselik el a száraz periódust. Ilyenek például a ott jelenlévő vadrozs vagy meddőrozsnok. Most is azt látjuk, hogy hatalmas tömegben lették el a buckást, ez a vadrozs úgy néz ki, mintha egy gabonatábla lenne ott. Tehát annyira sok van belőle. A másik csoportja a növényeknek, amelyek túl tudtak élni, azok, amelyeknek a gyökérzete sokkal mélyebbre megy, mint a füveké. Ugye ezeknek a füveknek úgy átlagosan max. Fél méterig megy le a gyökerük, főleg a magyar csenkész arra is épít, hogy van rendszeresen harmat, és akkor ő összeszedi a harmatot a felszínről. Ha annyira száraz az időjárás, hogy már nincsen harmat, akkor nyilvánvalóan ő hátrányban van. Viszont akiknek lemegy a gyökere 2 méterig akár, vagy 3 méterig, azok még bírnak vizet találni. Ilyen például a báránypirosító, vagy a mezeűrüm, vagy akár a homokímola, és ezekből volt nagy tömegben a buckásban. Érdekes, hogy ebben az évben már a mezei ürem egy része is pusztult, tehát elég sok pusztult mezei ürmet láttunk. Tehát, hogy már ő sem megy le elég mélyre a vízre, mert annyira kifogyott a talajvíz. És akkor ugye mi a kontrasztos, hogy mindig azt látjuk, hogy de hát itt vannak a fák körülöttünk, ott is ott vannak még a fák, igen, mert ők sokkal mélyebbre mennek le a vízért. Nehéz megmérni, hogy pontosan milyen mélyre, de akár 5-10 méter mélyre is leérhet a gyökerük az idős fáknak. Nagyon jó kérdés, hogyha most ültetnénk fát, akkor mi lenne? Nem biztos, hogy lebírna menni. Ugye az a buckás, ahol én kutatok, meg itt is azért, itt nincs legeltetés, ott sincs legeltetés, mégsem záródik be, mégsem telepedik be semmi spontán, mert a kis fáknak nagyon nehéz elérni azt a talajvíz mélységet, hogy megerősödjenek és meg tudjanak maradni.
2: Kedves hallgatóink, Csecserics Anikót, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársát hallották.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, következnek a hírek.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja a jobb, biztonságosabb és emberibb betegellátás biztosítása. Kifejtette, hogy a szektor megújítása következetes munkát igényel, amelynek egyes hatásai már hónapokon belül, míg más változások évek múlva érezhetők. A miniszter ígéretet tett arra, hogy bevonják a szakmát a döntésekbe, meghallgatják a betegek és hozzátartozók hangját, valamint megvédik az egészségügyi dolgozókat. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kamarai biztost jelölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére az új választások lezárásáig. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tisztség célja a kamara átalakulásának jogszerű, átlátható levezénylése a gazdák érdekei szerint. A biztos feladata lesz a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszer működési költségeinek vizsgálatát is. Emellett ellenőrzi a közpénzek és a források szabályos felhasználását, valamint biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását az átmeneti időszakban. A Keresztény Demokrata Néppárt 100 millió forintos gyors segélyt kér a magyar kormánytól a hétfői kárpátaljai vihar magyar károsultjainak. Nacsa Lőrinc frakcióvezető helyettes tájékoztatása szerint a pusztító szél, jégeső és vihar lakóházakat rongált meg, tönkretette a mezőgazdaságból élők fóliasátrait, ültetvényeit, valamint a nagydobronyi református templom tetejét is. A KDNP javasolja, hogy a kormány kezdjen tárgyalásokat a károsult vállalkozók megsegítéséről és a helyi szervezetek bevonásával mérje fel a megrongálódott templomok, iskolák és intézmények kárait is. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már 6. alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET-kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Elhunyt Veres László, rádiós újságíró, zenész, a DVTK egykori hangulat felelőse. A 60 éves korában elhunyt média személyiséget Miskolc saját halottjának tekinti. Veres László a Nonstop Rádió és a Rádió Gaga műsorvezetőjeként, valamint a Kabinet RT dobosaként is ismerté vált. Évtizedeken át volt aktív szereplője a város kulturális életének és közéletének. Munkásságával, hangjával, generációk számára jelentett állandóságot és jó hangulatot. Emlékét a felvételek mellett a miskolciak örökre megőrzik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a kontinentális reggeli itt az Európa Rádióban, július 29-én szerdán, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Magazin műsorunk első órájában a kalendáriumba pillantunk bele, de hallhatják az útravalót, majd pedig 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk, azt követően arról szólunk, hogy minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Erről többek között Fenyves Veronika oktatási elnököt hallják majd. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánunk erre az órára is!

0: Kollégium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 29-e van a Flórák és Márták neve napja. A Flóra latin mitológiai eredetű női név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. A Márta Arameusz eredetű bibliai női név, jelentése úrnő. Isten éltesse az ünnepelteket, és sok boldogságot kívánunk azoknak, akik ma ünneplik születésük napját. A nap neves szülöttei 1668-ban Bellusi István jezsuita rendi szerzetes tanár, 1793-ban Ján Kollár költő, a szlovák nemzeti mozgalom egyik ideológusa. 1883-ban Cipernovszky Ferenc gépészmérnök feltaláló egyetemi tanár, a világítástechnikai állomás alapítója. 1925-ben született és 2021-ben hunyt el Mikis Theodorakis görög zeneszerző, 1935-ben pedig Montág Imre logopédus tanár született, 1986-ban búcsúztunk tőle. Gyógypedagógus, a Színház és Filmművészet Főiskola docense, népszerű beszédművelő műsorok szereplője volt. 1850-ben hunyt el Kerekes Ferenc, matematikus, református, főiskolai tanár, az MTA levelező tagja. 1856-ban Robert Schumann, német zeneszerző halálát jegyzi a kalendárium. 1974-ben Erik Kästner, német író, költő hunyt el, 1981-ben kötött házasságot Károly herceg és Lady Diana Spencer a St. Paul katedrálisban Londonban, és 1987-et írtunk, amikor aláírták a Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti alagút építéséről szóló megállapodást. Kedves hallgatóink, a július 29-ei kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Más emberként idegen világban. Az emberiség jövője attól függ, hogy mennyire tudja magáévá tenni klasszikus értékeit. Elég ritkán veszi magának bárki is a fáradtságot, hogy érthetővé tegye, mit is értünk klasszikus emberi értékeken. Sokan a rendtartó falu közösséggel példálóznak, amely kivetette magából a közösség szempontjait figyelmen kívül hagyó, Istent nem félő, fele barátját nem tisztelő, a másik tulajdonát, feleségét, barmát, közprédának tekintő falu polgárt. Ma már nem titok, hogy a falu közösség hozott igazságtalan ítéleteket is, de a dolog működött egészen addig, míg a globalizáció, az álliberális eszmék ki nem kezdték a generációk között továbbadott hagyományrendszert. A város sem különb. Lakói megpróbálnak a nyugat bőrébe bújni, és kinőtt vagy megunt köntösüket falvakon is osztogatják. A posztmodern irányzatok rátelepednek a kultúránkra, de ahogy elszakadunk hagyományainktól, úgy változik meg életformánk is, és ha jól szétnézünk magunk körül, rádöbbenünk, hogy idegen környezetben teljesen mások vagyunk. Így formai, emberjogi szempontokat mérlegelve közösségeink egészséges moralitását tesszük próbára, és azzal vigasztalódunk, hogy mi még jól állunk, hiszen az ország, világ különböző térségeiben ömlenek a hasonló jellegű, az emberi tűrés küszöböt egyre feljebb állító rossz hírek. Ne álljunk hát be a sorba, ne dagasszuk a bulvárt, ne adjunk okot arra, hogy többszörösen végzett sújtott a kis népünket szájára vegye a nagy gonosz világ. Veszélyes játék lenne azzal a tartással, ami még megmaradt bennünk, amit még valahogy megmentettünk, tudnánk azonosulni a múlandó kortivattal. A közösségnek látni kell a lényeget. Kell legyen szemünk a látásra, szánk a szólásra. Kell maradjon erőnk és bátorságunk, hogy erős közösségként megvédjük a pusztulástól azt, ami eddig megtartott minket, mert továbbra is ezek az értékek lesznek megtartó erőink.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Zonnevent Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjának az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében titkos szavazáson hozták meg a döntést. Az új alkotmánybíró 9 évre szóló megbízatást kapott a parlamentben. Azért volt szükség a poszt betöltésére, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A megválasztott Zonnevent Pál elismert jogász, aki az ELTE állam és jogtudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Eskütételét követően hivatalosan is elfoglalhatta új tisztségét a testületben. A kormány a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén dolgozik, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. Szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, valamint a lakossági tűzifa adóját is csökkentik. A kormányfő megemlítette a rászoruló gyermekeknek járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését is. Bírálta ugyanakkor a Fidesz és hangsúlyozta, hogy országgyűlési szavazás előtt áll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Hozzátette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után is az emberek között marad, és országjárást indít, hogy a legkisebb településekre is eljusson. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök bejelentette, hogy augusztus elején az ingyenes nyitott kapuk programsorozat keretében ismét látogatható lesz a Sándor palota. Az érdeklődők augusztus 1-én és 8-án idegenvezető kíséretében járhatják be a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív termeit. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a hivatal hivatalos honlapján. Az ideiglenes államfő visszautasította a felkínált nagy elnöki rezidenciát, és ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe. Forsthoffer Ágnes arra kérte a Sándor palota munkatársait, hogy a vezetőváltás után is szakmai pártatlansággal folytassák a munkát. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Növényi eredetű úszadék okozta a Fekete-Körösön a vízminőségi problémákat, a laborvizsgálatok kedvező eredményei után pedig újra megnyithattak a szabad strandok. Az ottani vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem marhatrágya, hanem felhalmozódott és bomlásnak indult szerves növényi anyag szennyezte a vizet. A szakemberek gyors beavatkozásként eltávolították az anyagot a folyóról, valamint újraindították a mezőgazdasági vízkivételeket és a vízpótlást is. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége. A válaszadók 31%-a a magasabb fizetés miatt választotta a határon túli munkát, míg 16% családi okokra hivatkozott. A külföldön dolgozó magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, 34%-a pedig szellemi munkakörben helyezkedett el. A leggyakoribb kihívásnak a nyelvi nehézségeket jelölték meg, de a válaszadók felénél a személyes kapcsolatok segítettek az állás megtalálásában.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban 8265 hallgató nyert felvételt az intézménybe, a keresztfél éves felvételizőkkel, a külföldi hallgatókkal és a doktori képzésre jelentkezőkkel több mint 11 000 új hallgatója van az egyetemnek. Idén a legnépszerűbb a pedagógus képzés, az orvosi és egészségtudományi képzési terület és a gazdaságtudományi területek voltak. A riport összeállításban elsőként Fenyves Veronika oktatási elnököt hallják.
2: A általános felvételi eljárásban 8265 hallgató került felvételre a Debreceni Egyetemen. Ha megnézzük a 2022 óta a számadatokat, akkor láthatjuk, ez a legmagasabb szám, tehát rekord számú felvételiző. A tavalyi 8224 főnél is azt mondtuk, és ezt még felülszárnyaltuk, úgyhogy a Debreceni Egyetem népszerűsége töretlenül növekszik, azt mondhatom nyugodtan. De 2026-os felvételi eljárásba beletartozik a 2026-os keresztféléves eljárás is, ahol a 397 főt vett fel. Ezek a hallgatók a második fél évvel kezdték meg tanulmányaikat a Debreceni Egyetemen. Az angol nyelvű képzések tekintetében 2561 fő fogja most megkezdeni a tanulmányaikat, és a doktor képzésbe pedig a jelenleg információk szerint 240-en tudnak csatlakozni. Ez egy 11 000 fős létszámot meghaladó létszám a 2026-os felvételi eljárásban. Szintén arról számolhatunk be, hogy az összes jelentkező és az első helyes jelentkező tekintetében is szép magas számokat láthattunk és kaphattunk meg a felvi rendszeréből. 2026-ban 21.321 jelentkezője volt, összes jelentkezője volt a Debreceni Egyetemnek, és ebből az első helyes jelentkezők száma pedig 11.206 fő volt. Ebből a 11.206 főből került be a rendszerbe, ez a 8256 fő. Megnézzük a képzési szintenként a jelentkezők számát, akkor azt mondhatjuk, hogy a jelentkezők közül alapképzésre összesen 13.967 jelentkezőink voltak, mesterképzésben 3265, osztatlan képzésben 3955 fő, és a felsőoktatási szakképzési jelentkezők száma pedig 134 fő volt ebben az eljárásban. A képzési területek között a képzeletbeli dobogó első fokán az első helyet a pedagógus képzési terület kapta 1541 felvett hallgatóval, amelyből 1344 állami ösztöndíjas hallgató. Ezt követi a második helyen az orvos és egészségtudományi képzési terület 1411 felvettel és 1299 állami ösztöndíjas hallgató ebből. És a gazdaságtudományok területű képzési terület pedig a harmadik bronzérmet nyert 1146 felvett fővel és 949 állami ösztöndíjas képzéssel. És nagyon szépen látjuk, hogy a műszaki terület, a jogi terület, informatika, bölcsészettudomány és egyéb területek is milyen szép számmal vettek fel hallgatókat. Több képzési terület több karhoz tartozik, attól is függ ez a szám, ugye, hogy egy képzési területen hány szak van egyáltalán. Nagyon sok tényező befolyásolja. A felvételi adatok hogyan alakulnak karonként? A gazdaságtudományi karra került felvételre a legtöbb hallgató, 1649 hallgató, ugye ez a kar, ami a Debreceni Egyetem legnagyobb hallgatói létszámú kara. Ezt követi a GGK 995 hallgatóval, és a BTK pedig 938 hallgatóval, és ha megnézzük, az egészségtudományi kar is közel 900 hallgató vett fel ebben az eljárásban, egészen pontosan 897-en kerültek be a különböző szakokra. És a természettudományi kar, AIK és az informatikai kar is 600 fölötti létszámmal vesz részt ebben a szép számú felvételiben. A műszaki kar, a MÉK és az AOK közel 400 és 400 fölötti esőéves hallgatót vett fel az általános felvételi eljárásban. A zeneművészeti kar, GTK és a FOK pedig 114, 110 és 88 hallgatóval bővíti a hallgatói létszámát. Az angol nyelvű képzések tekintetében tekintetében az informatikai karra került be a legtöbb hallgató, 354 hallgató vesz fel az első éves képzései az informatikai kar, az általános orvostudományi kar követi ezt a rangsorban 346 fővel, és a műszaki kar pedig 335 fővel a harmadik legnagyobb létszámú angol nyelvű képzésű hallgatót vette fel, és a TTK-t is, ha megnézzük, több mint 300 hallgató került be az eljárásban a TTK-nak a képzéseire. És az egészségtudományi kar is több mint 200 első éves hallgatóval számolhat az angol nyelvű képzésekben. A legtöbb hallgatót felvett szakok a kollégák összegyűjtötték, és a magyar nyelvű alap és osztatlan képzések tekintetében itt figyelembe vették az összes munkarendet, illetve a finanszírozási formát is. Azt mondhatjuk, hogy a legtöbb hallgató az ápolás és betegellátás szakra került be, itt 550 hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől. A jogász képzése 425 felvételiző nyert felvétel, és a óvoda pedagógus képzése pedig 359-en kaptak olyan SMS-t, hogy felvételt nyertek. Az osztatlan tanári szakokat, ha megnézzük, 301 felvételt nyert jelentkezővel számolhatunk itt is, illetve a megnézzük, akkor itt a legtöbb felvett szakok között található az általános orvos, a gazdálkodás és menedzsment, az igazságügyi igazgatási és kereskedelem marketing és a programtervező, informatikus és a gyógypedagógia szak is. A legtöbb hallgatót felvett mesterszakokat külön néztük meg, ugye itt magyar nyelvű mesterképzésekről van szó, és itt is az összes munkarend és összes finanszírozási forma megjelent a palettában, és elmondhatjuk, hogy a pszichológia mesterszakra 59 fő került felvételre, az egészségügyi menedzser mesterszak tekintetében 57 jelentkező nyert felvételt, és az emberi erőforrás tanácsadó pedig 54 fővel kezdheti meg majd a tanulmányait szeptemberben. De nagyon szép számú felvetteket és jelentkezőket láthatunk a többi megjelölt szakokon is. Mesterséges intelligencia, informatikus mesterszak, ami egyébként egy újdonság volt ebben a felvételi eljárásban. A vezetés és szervezés mesterszak az nagyjából minden évben ott van a legtöbb felvettek között, de a programtervező informatikus, az egészségpszichológia és az ESG sportközgazdász mesterszak is minden évben hasonló számú felvett jelentkezővel tud büszkélkedni, és itt van még az ellátási láncmenedzsment, létesítménymérnök és az adott tudományi mesterszak. Ezek nagyon szép számok, és a mesterszakok tekintetében pedig különösen. Nekünk nagyon sokat kell dolgoznunk azért az egyetemen, hogy a mesterszakokat népszerűbbé tegyük a hallgatók körében. Általánosságban ez egy országos trend, és sokat is dolgozik ezen a Debreceni Egyetem, ami látszik is, azt gondolom, szépen az eredményeken. Kigyűjtöttük, hogy melyek azok a szakok, ahol a legmagasabbak az átlagpontok, és ott milyen ponthatár került kihirdetésre. Ugye a legmagasabb átlagpont és ponthatár az a jogász képzésben van. A pszichológia alapképzés levelező költségtérítéses képzésében 499,18 század volt az átlagpont, ez egy 490-es ponthatárt jelentett. Ugye a ponthatár az azt jelenti, hogy az alatt nem kerülhetett be senki a rendszerbe, az átlagpont pedig azt jelenti, hogy a bekerült hallgatók pontszámaiból egy átlagpont számot számít a rendszer. Egészségügyi gondozás és prevenció, védőnő ugye szolnoki képzési helyen, szintén alapképzés levelező költségtérítéses, önköltséges finanszírozási formában 470 volt az átlagpont, és 420 volt a ponthatár. Itt van az igazságügyi, igazgatási, ápolás és betegellátás szakunk levelező képzésén, és milyen magas pontszámokat és átlagpontokat érünk el. Kommunikációs médiatudomány, kereskedelem, marketing, nemzetközi tanulmányok, pénzügy számítel és jogász szakok voltak, amelyeket mi most kiemeltünk a legmagasabb átlagpont és ponthatár tekintetében.
1: A pótfelvételi eljárásról Ölveti Néz Szabó Beáta a beiskolázási és továbbképzési igazgató számolt be.
3: Idén is van lehetőségük mindazoknak, akik a 2026. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem kerültek be, vagy egyetlen egy jelentkezési helyet sem jelöltek meg, hogy bekerüljenek a Debreceni Egyetem valamely képzésére. Hamarosan elindul a pótfelvételi eljárás. Ennek néhány dátumát és tudnivalóját szeretném most ismertetni. A pótfelvételi eljárásnak a kötete, amely egy online tájékoztató kötet, várhatóan július 30-án délután kerül az e-felvételi felületén publikálásra. ebből lehet majd megismerni a érdeklődőknek mindazokat a szakokat, alap osztatlan képzési szakokat, mesterképzési szakokat, amelyek közül választhatnak. Nagyon fontos tudnivaló, hogy egyetlen egy jelentkezési helyet jelölhetnek meg, tehát különös odafigyeléssel kell ezt a jelentkezési helyet megválasztani a felvételizőknek. Nagyon rövid ez az eljárás, augusztus 7-e a jelentkezési időszak. Ez idáig szükséges megjelölni a jelentkezési helyet, hitelesíteni a felületen a jelentkezési kérelmüket, és minden olyan dokumentumot feltölteni, ami vagy a felvételi feltételét igazolja, vagy valamilyen többletpont jogcímet, vagy bármi olyan jogcímet, amivel ők felvételi pontot kaphatnak a felvételi eljárásban. Mivel említettem, hogy ez rövid időszak, ez a pótfelvételi eljárás már augusztus 27-én kihirdetésre kerül a felvételi ponthatár. Készültünk újdonsággal és a felvételizőknek, a Debreceni Egyetem beiskolázási stratégiájában nagyon fontos szerepet játszik a jelentkezőknek a tájékoztatása, és ebből az online tájékoztatás felületünkön, a beiskolázás.uninep.hu oldalon a pontszámító kalkulátorunkat megújítottuk. Egy fejlesztés eredményeképpen több új funkcióval bővült ez a kalkulátor, így most már a felsőoktatási szakképzésre jelentkezők speciális pontszámítási szabályait is ki lehet vele számolni, illetve a szakmai vizsgával rendelkezőknek a különböző pontmeghatározás eseteit is számolja a kalkulátorunk. Országosan egyedülálló és kiemelkedő és széleskörű tájékoztatás nyújt ez a felület a felvételizőknek, hiszen elég bonyolult a felvételi követelmények rendszere, de hogyha használják ezt az alkalmazást, akkor könnyebben elsajátítják, könnyebben eligazodnak ebbe az eljárásban. Minden érdeklődött várunk a pótfelvételi eljárásban. Egy körülbelül 800 fővel számolunk jelentkezői létszámunkkal, így várhatóan 2026. szeptemberétől több mint 12 000 hallgató fogja megkezdeni a Debreceni Egyetemen a felsőoktatási tanulmányait.
1: Kedves hallgatóink, minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban 8265 hallgató nyert felvételt az intézménybe, a

0: Kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a 8 órási hírek, majd pedig tovább folytatódik a kontinentális reggeli. Maradjanak velünk!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. Olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért. Közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt öt év adatai alapján. Derül ki a Provident pénzügyi ZRT közzétett nemzetközi reprezentatív kutatásából. A kutatás Magyarország mellett 9 országban, országonként mintegy 1000, 18 és 75 év közötti válaszadó bevonásával készült májusban. Idén a magyarok 64%-a mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban nem kért kölcsön, szemben a 2025-ös 49,9%-kal. Ez 5 éves mélypont. 2022-ben még 57%-nak nem volt szüksége plusz pénzre. Hozzátették, az ezt követő években ez az arány fokozatosan csökkent, mert az orosz-ukrán háború hatására megugró hazai infláció, azon belül is a kiugró élelmiszer és energiaárak miatt kevesebben tudtak kijönni a pénzükből. A hazai közel 64%-os arány jóval magasabb a kutatásba bevont 9 ország, Ausztrália, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Mexikó és Románia 54,4%-os átlagánál. Az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az elemzésben kiemelték, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék az indokolatlan árletörést, és az import helyett a magyar dinnyét részesítsék előnyben. A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogramonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói árak 250-300 forint között mozogtak. Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron az európai piacokon elérhető árakhoz képest mintegy 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges árnak. A helyzet a hó végére tovább romlott, Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiség került a piacra, rendkívül alacsony árakon. Július 20-a körül a magyar termelői árak kilogramonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehetett eladni a termést. Csata jelenetek elevenednek meg, tűzzsonglőrök lépnek fel, solymáz bemutatókat, színházi előadásokat, koncerteket és gyermekprogramokat tartanak az idei Siklósi Várfesztiválon, amelyet augusztus 7-e és 9-e között tartanak meg. A Siklósi Vár közösségi oldalán a szervezők azt írták, a hagyományoknak megfelelően ezúttal is különleges időutazásra hívják a látogatókat, akik számára péntek és vasárnap között az ókortól egészen a török hódoltság koráig elevenedik meg a történelem. A programok között lesznek látványos csatajelenetek, solymászok és íjászok tartanak bemutatókat, korhű viseletekbe öltözött szereplők járják a várudvart, emellett korhű fegyvereket is megtekinthetnek az érdeklődők, akik színházi előadásokon, tűzzsonglőr bemutatón és koncerteken is részt vehetnek. Az egész hétvégén családi programokat, kézműves foglalkozásokat és kínáló rendezvény részletes programja megtalálható a Siklósi Vár hivatalos oldalán.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A közösség fontossága. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Pál levele az Efézusiakhoz 3. fejezet 17-es vers. A közösséggyakorlás kifejezés hallatán sokaknak azok a gyülekezeti rendezvények jutnak az eszükbe, ahol erőltetett beszélgetéseket folytatva teázgatnak együtt a résztvevők. Nem csoda, hogy nemigen füllik hozzá a foguk. Pál azonban a szeretetben való meggyökerezésként jellemzi az egymással való összekapcsolódást. Egy fa tápanyagokat és vizet vesz fel, növekedésnek indul és él, de csak ha meg van gyökerezve. Ugyanígy mi is gyökeret verünk, és lelkünket Isten és mások szeretete táplálja. Testileg és lelkileg is átélhetjük ezt, amikor összekapcsolódunk, és kölcsönösen őszinte törődéssel fordulunk egymás felé. Az Istennel és az emberekkel történő összekapcsolódás megelevenít minket, míg ennek hiányában hervadozunk. Az érzelmileg izolált emberek hajlamosabbak a depresszióra, a szorongásra, a magányosságra, az alacsony önértékelésre, a kábítószer használatra, a függőségekre, az evés és alvászavarokra. Egy viselkedés szakértő így ír: a kapcsolataink nem csupán segítettek azzá lennünk, akik vagyunk, hanem azt is meghatározzák, hogy kivé leszünk. Az emberi kapcsolatok mindkét esetben elválaszthatatlanul összefonódnak a mentális és pszichés egészséggel és az érzelmi jóléttel. Az elkülönítés még az állatokat is károsan érinti. Egy szerző így ír: az egyik barátomnak volt egy kutyája és egy macskája, akik 10 éven át verekedtek egymással. Aztán elpusztult a macska, és a kutya nem akart enni. 6 héttel később elpusztult ő is. Ez a történet is jól szemlélteti, mekkora erő rejlik a kapcsolatokban. Ettől persze még nem kell erőnek erejével extrovertáltá válnod. A legfélénkebb emberek is képesek rendkívül mély barátságokra, ha felismerik az éltető kapcsolatokat, és úgy vesznek részt bennük, hogy egyszerre adnak és kapnak. Téged is erre teremtett Isten. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját július 29-én szerdán. A mikrofonnál a Kontinentális reggeli műsorvezetőjét, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ebben az órában két témáról szólunk. Újabb alom születését várják a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnál. A várandós Malina tenyészszuka hamarosan újabb kölyköket hoz a világra, az ő apróságaihoz és azúr kölykeihez keresnek önkéntes kölyök nevelőket az alapítványnál. Sütő Dávid Pelé kollégám a részletekkel kapcsolatban Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány tenyésztési és állatjóléti vezetőjét kérdezi majd.
2: Ugye jelenleg Malina tenyészszukánk az, aki kölyköket vár, és a hétvégére várjuk a születésüket. Pici módosítás, illetve javítás, hogy ő nem vakvezető kutya, hiszen ő anyakutya. Ő nem fog vakvezetőként dolgozni soha, mert neki egy más feladatot szánt a sors, illetve mi.
1: Ezt követően pedig megismerhetik a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbankot, amely nemrég kezdte meg működését azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Lajos Bencével, a szervezet operatív vezetőjével beszélgetünk majd.
3: Az átláthatóság az igazándiból úgy valósul meg, hogy az adatbekérőnkben szerepel egy-két olyan nyilvános adat, ami, hogyha nem nincsen meg az adott szervezetnek, akkor nem biztos, hogy szabályos a működésük. Hát minden szervezet, aki velünk szerződést köt, annak felirazonosítóval kell rendelkeznie, továbbá ugye nem utolsó sorban. Nálunk olyan termékek is vannak, amik közeli lejáratú idejük miatt, vagy nemrég lejártuk miatt, csak olyan szervezeteknek kiadhatóak, akiknek egy bizonyos feletetési engedélyük van.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, újabb alom születését várják a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítványnál. A várandós Malina tenyészszuka hamarosan újabb kölyköket hoz a világra, az ő apróságaihoz és azúr kölykeihez keresnek önkéntes kölyöknevelőket az alapítványnál. A neveltek akkor sem szakadnak el a nevelőiktől, miután látássérült gazdához kerülnek. A kölyöknevelők később is gyakran találkozhatnak velük, visszajelzést is kaphatnak arról, mi van velük az életben. A teljes nevelési időszak alatt az alapítvány állja a kicsi minden költségét, biztosítja a neveléshez szükséges felszereléseket, szakmai segítséget és baráti légkört. A részletekről Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány tenyésztés és állatjóléti vezetőjét hallják, Sütő Dávid Pelé riportja.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Komondi Pirost, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola tenyésztési és állatjóléti vezetőjét.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást.
2: És hát az első kérdésem az az lenne, talán az egyik ilyen aktuális hír, és az egyik legpozitívabb, hogy az egyik vakvezető kutyátok újfent vemhes lett, kis kölyköket vártok. Ki is az, és mit lehet tudni erről a történetről?
3: Ugye jelenleg Malina tenyészszukánk az, aki kölyköket vár, és a hétvégére várjuk a születésüket. Pici módosítás, illetve javítás, hogy ő nem vakvezető kutya, hiszen ő anyakutya. Ő nem fog vakvezetőként dolgozni soha, mert neki egy más feladatot szánt a sors, illetve mi.
2: Mekkora öröm ez, bár gondolom, hogy azért már mint tenyésztési vezető, azért az már évek óta így benne vagytok ebbe, és a program is elindult, de azért mekkora öröm, amikor így ezt megtudjátok, eljut ideig a történet.
3: Hát ez nekem mindig öröm, mert ugye én tervezek, nekem mindig vannak terveim, hogy mikor melyik szukát fogom fedeztetni, és mikor, hol, hogyan fognak megszületni a kölykök, és aztán a természet és a biológia ezt néha felülírja. Úgyhogy azért mindig örülök, amikor a terveim valóra válnak, és ténylegesen vemhes lesz az valamelyik szukánk. Ugye Malinának ez már a harmadik alma lesz, az előző két alom az picike alom volt, két fős alom volt tőle. Most azért egy közepes almot várunk, úgyhogy remélem egy 5-6 kiskutya azért lesz ebben a csapatban. És hát ugye Malina egy picit idegen vérvonal a mi kutyáink között, hiszen ő Csehországból érkezett hozzánk, úgyhogy ez mindig jó hír, hogy lesznek új vérvonalú kiskutyáink, és hát az előző két alomból ugye most már felnőttek a kölykök, most már mindegyik, az első kettő már képzésben van, és már átadás alatt, a második kettő meg hamarosan elkezdi a képzést, és egyelőre nagyon pozitív a tapasztalataink, úgyhogy mindenképpen örülünk, hogy egy újabb alomnak nézhetünk elébe.
2: És ki az apuka, illetve ilyenkor hogyan kezelitek a vemhes tenyészszukák, ők hogyan, hol nevelődnek, vagy hol vannak úgymond otthon ez idő alatt, amikor majd szülnek?
3: Az apakutya most is a francia import Elba kutyánk, egy fekete kan, egy fiatal, nagyon csinos és aktív kankutya, tényleg szép, nagyon anatómiailag is, meg üllemileg is nagyon rendben van, természetileg is, temperamentumilag is nagyon jó kutya, és az eddigi kölykei is azt mutatják, hogy jól örökít, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez az alom is lóvakvezető kutyává növi ki magát. A mama kutyáink mind családban élnek, tehát Malina az az egyik szerencsés mama kutyánk, aki a kölyök nevelőjénél maradt, és ott töngeti tenyészkutya életét.
2: Említetted, hogy az ellés az hétvégére várható, amikor a riportot készítjük, annak a hétnek a hétvégére várható. Az amúgy ilyenkor hogyan képzeljük el, hogy otthon marad a nevelőszülőknél, vagy hozzátok bemennek a központba, és ott történik meg?
3: Az ellés mindig a nevelőszülőknél történik. Ha véletlenül olyan a körülmények, hogy az adott nevelőszülőnél nem tudjuk megoldani az ellést és a kölyöknevelést, akkor áthelyezzük egy másik családban, mindenképpen családban lesz. Most Malina átköltözött a szomszédba, az első almot is ennél a családnál hozta a világra, úgyhogy igazából csak egy kicsit szomszédol. Szereti ezt a helyet, és nagyon jó hely, és tapasztalt gazdik vannak ott, mert hiszen ott már a hatodik vagy a hetedik alom fog világra jönni, úgyhogy ott is laknak tenyészszukák, csak most éppen ők nem ellenek, úgyhogy így elvállalták, hogy Malinát gondozzák az ellés és a kölyök nevelés alatt. Úgyhogy azt pedig úgy kell elképzelni az ellést, hogy én minden ellésnél ott vagyok, hiszen bármikor adódhat bármilyen váratlan körülmény, amikor segíteni kell. Ideális esetben nem történik semmi váratlan, és csak kísérni kell a folyamatot, és csodálni a természetnek a fantasztikus folyamatát, de néha azért be kell avatkozni, és segíteni kell. Ugye a legutóbbi alomnál is az utolsó kis kutyát éleszteni kellett, mert hát már annyira sokáig tartott, amíg kijutott a friss levegőre, hogy kicsit elbódult, úgyhogy őt kellett kicsit éleszteni, hogy a világra jövés fáradalmait kipihenje. De sikeres volt, úgyhogy minden rendben van vele, és azóta is töretlenül fejlődik.
2: Az örömhírek ugye folytatódnak, a közösségi oldalatokon folyamatosan hirdettek Azur kölykeiről fogalmazhatunk, úgyhogy most ők a nagy sztárok, a kicsik, róluk mit lehet tudni, hogyan nőnek, mi újság velük?
3: Azur kölykeiről azt lehet tudni, hogy hát ez az alom a saját tenyésztésünknek a 27. kis csapata, 8-an vannak, ugye ott volt az utolsó, akit egy picit segíteni kellett a világra jövés után. 8 csodálatos kiskutya, nagyon szép homogén az alom, egységesek, szépen fejlődnek, ők most már 4. hetesek, pont ma. Igen, aki a közösségi oldalunkat követi, az követheti a fejlődésüket, hiszen hetente élőadásban adunk hírt róluk, hogy hogyan fejlődnek, hogy alakulnak. Ugye múlt héten kezdték el a szilárd táplálék fogyasztását, megkapták az első féreghajtásukat, szóval és hol lesz a következő élőadás, úgyhogy akit érdekel, az nyugodtan csatlakozzon be és nézze meg őket. Most már költöznek ki a kertbe, úgyhogy újabb izgalmak várhatók.
2: És így még hozzá csatolnám gyorsan, hogy ugye van még alom, hát sok alom van, az Ó alom, ők pedig, ha jól tudom, fél évesek lettek. Ilyenkor történik-e valami, vagy csak lövekednek, cseperednek?
3: Igen, az óvalom az fél éves lett, és hát a többiek is szépen nőnek, cseperednek. Igazából fél éves korban semmi izgalmas nem történik, azon kívül, hogy fél éves korukra már nagyjából elérik a kifejlett kori méretüknek és súlyuknak a 80-90%-át, tehát igazából már majdnem úgy néznek ki, mint a felnőtt kutyák, csak még nagyon kiskamaszok. Igazából ekkor szoktunk átállni a felnőtt tápra a táplálásukban, hogy ne nyúljanak túl gyorsan, és hogy ne okozzon problémát ez az izületeik fejlődésében. Ilyenkor még kölyök nevelőnél vannak, ugye hát az izgalom a fejlődésükben, ugye ilyenkor kezdődik a kiskamaszkor, vagy egy hát ilyenkor már van, amelyiknél elkezdődik, ilyen 6-8 hónapos korban, és akkor hát ugyanúgy, mint a gyerekek kamaszkorban azért vannak kihívások a nevelésükben, de ettől szép a kutyanevelés, hogy mindig van valami izgalom.
2: És ha már a kutyanevelésről szó esett, gondolom kölyöknevelőre ismét, vagy megint szükség van, vagy bővítetek, ezt nem tudom, ezt majd te elmeséled, a kölyöknevelés hogyan zajlik az iskolánál, az alapítványnál, illetve hol jelentkezhet, aki szeretne kölyöknevelő lenni, és hogyan?
3: Kölyöknevelőre mindig szükségünk van, hiszen a tenyésztési programunk folyamatos. Ugye a tenyésztési terv szerint évente 30 kölyök az, ami biztosítja a megfelelő utánpótlást a vakvezető kutyák kiképzéséhez, és az 30 kölyköt föl kell nevelni. Ugye, mint mondtam, én tervezek, a természet pedig elvégzi a dolgát, nem mindig 30 van, amikor 20 van, amikor 35, de mindig keresünk kölyöknevelőket, hiszen ez egy igen csodálatos feladat, azon túl, hogy egy roppant izgalmas és aktív egy évet tölthetnek el a kölyöknevelők a kiskutyákkal, nagyon sok mindent megtanulnak a kutyák neveléséről, és hát azért az a tudat, hogy egy látássérült embernek a szemevilágát nevelik föl, és hogy mekkora ajándékot adhatnak ezzel egy embertársuknak, az egy fantasztikus jó érzés, főleg amikor már látják, hogy az általuk nevelt kiskutya már a kiképzés után hogy csatlakozik a látássérült gazdájához, és mennyit tud neki segíteni. Fantasztikusan felemelő érzés.
2: És ha valaki szeretne jelentkezni, azt hogyan, miként teheti meg, ha most itt akár a rádió beszélgetés kapcsán ő úgy dönt, hogy kölyöknevelő lenne nálatok, mi a metódus, a folyamata ennek?
3: A honlapunkon van egy rövid leírás a kölyöknevelésről, a www.baráthegyi.org oldalon meg lehet találni a vakvezetőkutya fül alatt a kölyöknevelés menüpontban. Érdemes ezt végigolvasni, ezt a rövid leírást, és van ott egy jelentkezési lap, amin lehet jelentkezni. Ha valaki jelentkezik kölyöknevelővel, kollégáim fölveszik vele a kapcsolatot, és mindig az aktuális nevelés előtt van egy egynapos ilyen, hát ilyen oktatásbeszélgetés, amikor átbeszéljük részletesebben az egész kölyöknevelést, amikor mindent meg lehet kérdezni. amikor igyekszünk minél alaposabban átbeszélni, hogy miről is szól ez, tehát még részletesebben, mint ami a honlapon le van írva, és véglegesen csak ezután egy nap után kell dönteni, és mindig azt szoktuk kérni, hogy ilyenkor olvassák át újra az anyagokat, amit adunk, gondolják át ezt az egynapos beszélgetést, és akkor utána döntsenek úgy, hogy szeretnék-e vállalni, vagy mégsem. Van, aki úgy dönt, hogy előbb csak kipróbálja magát, és mondjuk panziózik nevelés alatt álló kutyákat egy-két napra, három napra, és ha azt tetszik neki, akkor azután vállal nevelést, van, aki egyből belevág, úgyhogy nincs rossz döntés. Mindenki a saját képességei az erejéhez mérten tudja dönteni, hogy mit szeretne vállalni, és akkor ennek a mentén megyünk tovább.
2: A kutyaiskola, az alapítvány hogyan tudja segíteni a nevelőket, hiszen azért ti is támogatjátok őket, és nem csak szakmailag, ha jól tudom, de szakmailag is.
3: Így van, szakmailag abszolút támogatjuk a nevelőket. Van egy kolléganőm, akinek a teljes munkaidőben csak az a feladata, hogy a kölyök nevelőket segítse és irányítsa. Segítséget nyújt nekik abban, hogy mikor mit kell csinálni a kiskutyával, mikor mit kell neki tanítani, hogyan. Ha szükséges, akkor kimegy hozzájuk házhoz, és ott segít. Vannak rendszeres kölyök találkozóink, vannak rendszeres közös sétáink, tehát közös programjaink. Az alapítvány adja a felszerelést és a tápot a kiskutya neveléséhez, illetve biztosítja az állatorvosi költségeket. Úgyhogy a nevelő családnak csak az idejét és az energiáját kell belefektetni ebbe a folyamatba, és élvezni a kiskutyával együtt töltött időt.
2: Milyen visszajelzéseket kaptok? Mennyire szeretik a kölyöknevelők, hogyha bekapcsolódnak? Egyfajta motiválás, úgymond a jövendőbeli kölyöknevelők felé. Milyen visszajelzéseket kaptok? Mennyire élvezik ezt a kölyöknevelést?
3: Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Igazából mindenki nagyon élvezi. Bár vannak nehéz pillanatok is, mert lássuk be, hogy egy kiskutyának az első éve az a legszebb, de egyben a legnehezebb időszak is. Ugyanúgy, mint egy kisgyereknek, tehát kezdve onnan, hogy meg kell tanítani szobatisztaságra, ugyanúgy, ahogy a gyereket késsel villával lenni, a kiskutyát is meg kell tanítani az alapvető együttélési szabályokra, a szokásokra, amiket ki kell alakítani nála, hogy nem szoktunk az ágyra menni, meg nem szoktunk az asztalról kunyarálni, meg szoktunk állni a járda szélén, de ugyanúgy, hogy egy kisgyerekkel végig kell játszani. De fantasztikus barátságok szövődnek ez idő alatt, tehát nagyon-nagyon családias a légkör a kölyöknevelők közt, és igazából mindig azt szoktam mondani, hogy a Baráthegyi olyan, mint egy nagy család, a kölyöknevelők is becsatlakoznak ebbe a nagy családba, és nagyon-nagyon jó programokat szoktak együtt szervezni, nagyon jó programokat szoktak látássérültekkel is szervezni, tehát megismerhetnek egy egészen más világot, ami izgalmas és érdekes. És hát persze, igen, amikor a kölyök bekerül a kiképzésbe, és egy rövid időre el kell válni tőle, az mindig egy kicsit sírva vigadós, tehát hogy azért ott mindenki szokott egy picit pityeregni, de hát én mindig azt a párhuzamot szoktam hozni, ez olyan, mint amikor a gyerek elmegy az egyetemre, tehát a gyereket se tartjuk otthon, mert hú, de szeretjük, és nem engedjük el az egyetemre. Az ő élete, azt kell élnie, tovább kell lépnie, és egy fantasztikus nagy büszkeség, amikor látják azt, hogy az általuk fölnevelt kölyök az hogy válik vakvezető kutyává, és hogy lesz egy felelősségteljes, komoly munkakutya, aki egy embernek az életét meg tudja változtatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép vállalás, és aki egyszer belevágott, az nem bánja meg. Tehát eddig azok a visszajelzések, hogy mindenki azt lehet, hogy nem vállal még egyet, de hogy nem bánja meg, és nagyon jó emlékeket őriz róla erről az időszakról, az mindenkinél így van.
2: Nyári programok, azok hogyan alakultak? Egy-kettőt, ami már volt, én kiemelnék, hogy volt adománygyűjtés, ha jól tudom, a Miskolci Egyetemmel, volt nemrégiben egy ilyen torna, ha jól tudom, Budapesten egy ilyen sportesemény, amivel úgy szintén gyűjtöttek nektek, és hát volt a Miskolci Piknik is. Ez úgymond a múlt, de ha még kiegészíted, annak örülök. Erről a háromra egy kicsit meséljünk.
3: Igen, ezek érdekes programok voltak. Igazából mindegyik úgy alakult, az adománygyűjtés is, illetve ez a mozgásóra Pesten, hogy ők kerestek meg minket, a szervezők, hogy szeretnének a mi részünkre gyűjteni, és ebbe örömmel vettünk részt, hiszen ez egy nagyon jó ismeretterjesztő lehetőség is, illetve nyilván a gyűjtés eredményét is hasznosan fel tudjuk használni. A Miskolci Egyetemmel régi kapcsolatunk van, hiszen több kölyök kutyánk nevelkedett az egyetemen, és nagyon szerették őket, és nagyon jól beilleszkedtek az egyetem életébe, tehát ott adott volt, hogy megkeresnek minket ezzel a lehetőséggel. A másik, ez a mozgásóra Pesten, ez pedig egy egyéni kezdeményezés volt az adott hölgytől, aki a támogatónk egyébként, és úgy gondolta, hogy ezzel is tudna minket támogatni, és tovább vinni a jó hírünket. Úgyhogy ebben is örömmel vettünk részt, és nagyon jól sikerült. A Miskolci Piknik az pedig egy régebbi programunk, az több éves hagyományra tekint vissza. Sok-sok éve szervezzük Miskolcon is, Pesten is ezeket a piknikeket, illetve korábban még nem pikniknek hívtuk, hanem kölyöknevelő sétának. Az a lényege, hogy a kölyöknevelőink találkozhatnak az általuk nevelt és már szolgálatban álló vakvezető kutyákkal, illetve gazdáikkal, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, hogy beszélgessenek, jobban megismerjék egymást, hiszen nagyon sok esetben a kölyöknevelők rengeteget tudnak segíteni, már a kliensnek is, akinél az általuk nevelt kutya van, számtalan esetben fordul elő, hogyha a kliensnek el kell utazni valahova, ahova nem tudja vinni a kutyát, akkor a kölyöknevelője vigyáz rá, és ez mind a két félnek nagyon pozitív, hiszen a kölyöknevelő újra találkozhat az általa nevelt kiskutyával, és vigyázhat rá, a kliensünk pedig biztos helyen tudja a kutyáját addig, amíg neki olyan dolga van, ahova nem viheti magával.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány tenyésztési és állatjóléti vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek, már több alkalommal is juttattak adományokat Borsodabói Zemplén vármegyében működő szervezeteknek. Lajos Bencét, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjét kérdezzük a következő percekben.
2: Az ötlet az a saját tapasztalás, ezt a szót már nagyon sok interjúban használtam, de ez jellemzi a legjobban a kialakulását, vagy így a meglétét. Menhelyi környezetben élek, tehát saját menhelyet vezetünk feleségemmel, és állatmentéssel foglalkozom most már lassan 10 éve. És a mi menhelyünkben is előfordult már az, hogy élelemhiánnyal küzdöttünk, vagy nekünk is segítségre volt szükségünk, és így különleges adománygyűjtéseket írtunk ki. Úgy gondoltam, hogy egy átlátható rendszer, ami állandó és megbízható hátteret tud biztosítani, nagy segítséget nyújthat a magyar állatvédelem résztvevőinek. Igazándiból így jött létre az ötlet. Nagy szerencsém volt, mert ehhez találtam egy megfelelő partnerhálózatot, mind az állateledelellátó oldalról, mind pedig a raktározás, tárolás és szállítmányozás oldalról egyaránt. Így igazándiból csak egy kis munka, gondolkozás és kitartás kellett ahhoz, hogy megalapítsuk alapítványunkat. Jelenleg az alapítvány egyébként most már 220 tonna élelmet tárol Székesfehérváron, és a kezdő kampányunkat 50 fővel szerettük volna kezdeni, tehát 50 szervezetnek a támogatásával, viszont ezt már most ki kellett bővítenünk, mert sokkal több a rászoruló érdeklődő, mint 50, így ezt kibővítettük, most már átléptük a 60-at.
1: Tehát tulajdonképpen 60 szervezetet tudnak, hogy úgy mondjam, rendszeresen, majd hogy nem folyamatosan támogatni?
2: Igen, igen, ez úgy néz ki, hogy velünk szerződést lehet is felkötni. A szabályosan működő állatvédelmi szervezetek, gyepmesteri telepek és menhelyek tudnak velünk első körben szerződni. Őnekik negyed évente 2 raklap élelmiszert tudunk garantálni. Ezen átlagosan egy raklapon 600 és 900 kiló közötti termék található meg, aminek nagyjából az értéke 1,5 millió forint a 2 raklapnak. Ezt tudják ők negyed évente átvenni, és egy raklap krízis helyzeti vésztartalék van minden szervezetnek félretéve. Tehát, hogyha nem elég a 2 raklap és valami probléma előjön náluk, és hirtelen megnövekedik a létszámuk, vagy valamilyen másokból kifolyólag szükséges még egy raklap támogatás nekik abban a negyed évben, akkor ezt is tudjuk nekik biztosítani.
1: Ezek a szervezetek hol találhatóak Magyarországon belül? Még ha nem is soroljuk fel természetesen mindegyiket.
2: Hát igazándiból egész országra vagyunk kiterjesztve, és az ország több pontjából származnak ezek az állatvédő szervezetek. Nem szeretnék kitérni arra, hogy az ország mely részein vannak nagyobb bajban a szervezetek. Nem szeretnék ebből semmiféle kellemetlenséget. Annyi, hogy mi az egész országot szeretnénk lefedni, és az a célunk, hogy minden állat lakjon jól.
1: Átláthatóan, célzottan juttatják el az állateledet oda, ahol tényleg szükség van rá, ezt olvashatjuk a honlapukon. Ez főleg ez az átláthatóság, ez hogyan valósul meg?
2: Az átláthatóság az igazándiból úgy valósul meg, hogy az adatbekérőnkben szerepel egy-két olyan nyilvános adat, ami, hogyha nem nincsen meg az adott szervezetnek, akkor nem biztos, hogy szabályos a működésük. Hát a minden szervezet, aki velünk szerződést köt, annak felirazonosítóval kell rendelkeznie. Továbbá ugye nem utolsó sorban nálunk olyan termékek is vannak, amik közeli lejáratú idejük miatt, vagy nemrég lejártuk miatt, csak olyan szervezeteknek kiadhatóak, akiknek egy bizonyos feletetési engedélyük van. Ezeknek az adatoknak mind meg kell lennie ahhoz, hogy mi szerződést tudjunk kötni. Akinél ezek az adatok nincsenek meg, azzal sajnos nem tudunk, vagy csak korlátozott mértékben, mert ugye a feletetési engedély nélkül csak olyan termékekkel tudjuk támogatni őket, amik még nem jártak le, tehát nem szerepelnek abba a kategóriába, amihez kell ez a bizonyos engedély.
1: Hogyan zajlik egyébként egészen konkrétan a munka? Tehát azt hallhattuk, hogy ugye itt most van jelenleg 60 olyan szervezet, akiket önök tudnak segíteni. Lehet még jelentkezni szervezeteknek, vagy önök is megkeresnek? Hogyan képzeljük ezt el? Mert ugye sajnos nagyon sok ilyen szervezet van Magyarországon, amely ugye kóbor állatokat, kidobott állatokat fogad be és segít.
2: Tehát ajánláson keresztül is látótérbe kerülhetnek ezek a szervezetek, nem csak mi keresjük meg őket, és a munkát úgy kell elképzelni, hogy olyan is előfordul egyébként, hogy rengeteg szervezetet már eleve jeleznek nekünk Facebook oldalon, e-mailben, itt ottam ott, olyan követők, akik mondjuk annak a szervezetnek a munkásságát támogatják, tudják, hogy bajban vannak, ő látóterükbe került a mi alapítványunk, és ezért jelzik felénk az adott szervezet problémáját. Ilyenkor az adott szervezet velük felvesztik a kapcsolatot, igyekszünk velük a lehető legrövidebb idő alatt szerződést kötni, hogy tudjuk őket támogatni.
1: Milyen élelmiszerek, milyen állateledelek kerülhetnek ide a szervezetekhez? Mert ugye az olvasható, hogy olyanokról van szó, amik egyébként, hogy mondjam, tulajdonképpen már nem lennének felhasználhatók.
2: Első körben ez volt a cél, hogy ilyen termékeket szerezzünk be, viszont a kezdeményezésünk annyira erősen sikerült, hogy az adott cég, akitől jelenleg az állateledeleket kapjuk, olyan termékeket is felajánlottak, amik már nem ebbe a kategóriába esnek. Ugye elsősorban az volt a célunk, hogy mentsük meg azokat az állati eledeleket és élelmiszereket, amik megsemmisítésre várnának közeli lejáratuk miatt, vagy nemrég lejártuk miatt, viszont ugye a kezdeményezés tényleg annyira egyedi és új, annyira hiánypótló, hogy a cég úgy döntött, hogy nem csak ilyen termékekkel fog minket támogatni. Úgyhogy most már eljutottunk arra a szintre, hogy a termékeink nagy része nem is lejárt termék. Persze szeretnénk továbbra is majd ilyen lehetőségeket megkeresni, olyan cégeket, partnereket a későbbiekben behozni, ahol azért ezeket a termékeket továbbra is tudjuk majd beszerezni, annak érdekében, hogy ugye a cégek ökológiai lábnyomát csökkentjük, és magát a bolygónak a terhelését is ezáltal csökkentjük, és ne legyenek kidobva a termékek, hanem tényleg ott hasznosuljanak, ahol a legnagyobb szükség van rá. Egy állateledel gyártásával foglalkozó KFT. Nulladik ponttól a gyémánt szintű támogató inkább váltak, ugyanis amíg a Élelmiszerbank ötlete megszületett, addig ők már az állatmentő szervezetünket támogatták olyan mértékben, hogy abból is tudtunk tovább segíteni más szervezeteknek, tehát igazándiból volt ennek az alapítványnak egy úgymond tesztüzeme, ami az állatvédelmi szervezetünkön keresztül futott. Amikor nagyobb mennyiségű eledelt kaptunk, akkor megkérdeztük, hogy rászoruló szervezetek tudnak jelentkezni, és akkora volt a jelentkezés pár napon belül, hogy e-mailt kellett csinálnunk, mert már a telefonokat nem tudtuk kezelni, és az e-mail címre is egy-két-három napon belül 150 szervezet írt e-mailt, hogy rászorul az adományra, úgyhogy itt már biztosak voltunk abban, hogy akkora szükség erre a kezdeményezésre, vagy erre a fajta segítségnyújtásra, hogy nem volt kérdés, hogy ezt egy alapítvány formájában megelevenítsük, úgyhogy így alakult ki egyébként, hogy konkrétan volt egy tesztüzem, egy felmérés időszak, amíg meg tudtuk azt tapasztalni, hogy mekkora a baj, és mekkora a szükség a segítségünkre, mekkora szükség van.
1: Mi lehet az oka egyébként annak, hogy Hogy ekkora a baj? Nem tudom ezt egyszerűbben kérdezni, vagy szebben kérdezni, mert azért az ember azt látja, hogy egyébként nagyon sokan posztolnak, akár a közösségi médiában arról, hogy mondjuk születésnapjuk alkalmából ők egy menhelynek gyűjtöttek és odavitték, akár gyerekekről is van szó, szívet melengető ilyeneket olvasni, akár gyerekek is, vagy egy egész osztály mondjuk támogatott egy-egy menhelyet, még akár itt Miskolcon és környékén is, de hát szerte az országban. Mi az oka, hogy valahogy mégsem elég, hogy így kérdezzem?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert több oka itt lehet, de talán a fő probléma az az, hogy nagyon-nagyon sok a rászoruló állat és a segítségre váró állat, és az állatvédőknek nagyon-nagyon nehéz nemet mondani, és hát ugye mindenki szereti az állatokat, ezért nem is tud minden esetben, tehát nagyon sok esetben nem lehet ezeknek a segítségkéréseknek nemleges választ adni, mert akkor állatok élete kerülhet veszélybe. Így sokszor túlterhelik magukat ezek a szervezetek, és sajnos az állatvédelmi szervezetek nem mindegyike, mondjam úgy, hogy megfelelően támogatott ahhoz képest, amekkora mértékű munkát végeznek, és amekkora mértékű elköteleződéssel folytatják a tevékenységüket. Sajnos nem társul mellé pont akkora mértékű vagy hasonló mértékű támogatást. Így sokszor jutnak arra a szintre, hogy kialakul egy ilyen probléma, hogy vagy az orvosi költségek finanszírozása kerül bajba, vagy az állatok étkeztetése kerül bajba. Mi ezért gondoltuk azt, hogy elsősorban az volt a nulladik ponti gondolat, hogy azok a termékek, amik megsemmisítésre várnának azokkal, azokat a szervezeteket támogatnánk, ahol ezek a problémák kialakulnak, így nekik ezeket a termékeket nem kell megvásárolniuk, és az az összeg, amit ők állateledelre költenének, azt teljes akár fenntartási költségekre, vagy orvosi költségekre is tudják fordítani.
1: Mikor alakult meg tulajdonképpen, hogy mondjam, maga az alapítvány?
2: Az alapítvány az még a tavalyi év decemberében lett nyilvántartásba véve, és onnantól kezdődtek meg a munkálatok, hogy egyáltalán a megfelelő raktárháttér és tárolási háttér ugye megvalósulhasson, amire nagyon nagy szerencsénk, de a Székesfehérváron egy nagyon nagy raktározási cég, egy logisztikai központ, ők meglátták ebben a kezdeményezésben a lehetőséget, és konkrétan teljesen ingyen felajánlották, hogy nagy mértékben hozzá tudnak azzal járulni, hogy oda beérkezhetnek ezek a termékek, és ők saját gépeikkel ezeket a kamionokat leszedik, és egy nagyon modern rendszerben, polcrendszerben raktározzák nekünk, és a kiadásban is, amikor mondjuk egy adott szervezet eljön a támogatásnáért, a kiadásban is teljes mértékben segítőkészek, igazából nem kell nagyon előre bejelentenünk, hogy szállítás jön vagy megy, mindig készségesen állnak a segítségünkre. Ők is látják, hogy egy ilyen szintű kezdeményezéshez érdemes már a legelején becsatlakozni, hiszen minél hamarabb, minél magasabb szintre tudjuk ezt helyezni, annál gyorsabban tudunk egy olyan mértékű segítséget nyújtani, ami hosszú távon kifizetődő lehet. Azért mondom, hogy kifizetődő, mert ugye közel 10 éves tapasztalattal azt tudom mondani, hogy az állatmentés az egy exakt probléma megoldás. Tehát amikor egy állat egy rosszul tartásban él, és onnan kiemelik, nagyon sokszor az adott tulajdonos nem érti meg, hogy ő rosszat tett, lehet, hogy pár hét vagy pár hónap múlva egy újabb kutyát visz a helyére, amit lehet, hogy szintén pár hónap múlva megint csak ki kell emelni. Ez pár év alatt akár 5-10 kutyust is jelenthet, hogyha nem tudják a szervezetek megfelelően szankcionálni a hivatalos tervek bevonásával, tehát ha nem lehet az adott tulajdonost az állattartástól eltiltani, akkor előfordulhat, hogy pár év leforgása alatt akár 5-10 darab kutya is bekerülhet a menhelyre egy ilyen nem megfelelő állattartótól. Viszont ugye amire mi megoldást próbálnánk találni, az az, hogy önkormányzatokat és szociális intézményeket is támogatnánk, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatokon és a szociális intézményeken, akiknek például olyan programjai vannak, hogy rászoruló családokhoz látogatnak el és visznek nekik adományt, ezeknél a családoknál szem elé kerülhetnek olyan állatok, akiknek nem megfelelő az ellátásuk. Na már most, hogyha mi nyújtunk ezeknek az intézményeknek és önkormányzatoknak támogatást, akkor ezeknek az állatoknak az ellátását, az ellátásuknak a minőségét tudjuk emelni, és tudjuk őket oly mértékben szankcionálni, vagy oly mértékben irányítani, vagy hát erre találhatnánk valami jobb szót is, oly mértékben tudjuk befolyásolni az állatok tartásának javulását, hogy akkor tudjuk segíteni az állatnak az ellátását, hogyha ők mondjuk a kötelező oltási programokban részt vesznek az állattal, vagy a települések szoktak pályázaton ivartalanításra támogatást nyerni. Csak akkor kapnak támogatást az állattartók, ha igenis részt vesznek az állatokkal ezeken az ivartalanítási programokon, ami hosszú távon azt jelenti, hogy kevesebb lesz a kóborállat. Ha ezeket az állatokat elsősorban nem kiemeljük, hanem megpróbáljuk ott a helyszínen, a tartási helyükön javítani a környezetet, és magát a tartási mód minőségét tudjuk javítani és fokozni, annak az lesz az eredménye, hogy egy kutyus fog sokkal jobb körülmények között élni, nem pedig pár év alatt 5-10 darab kutyus lesz kiemelve, és ezzel is a menhelyeknek a kapacitása leterhelve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az eddigi kezdeményezéseknek is nagyon-nagyon nagy fontossága és szerepe volt, és a későbbiekben is nagy szerepe lesz, viszont úgy tudjuk csökkenteni a problémát, hogyha hosszú távban gondolkozunk, és ez egy hosszú távon eredményes lépés és megoldást lehet ebben a formában.
1: Ezt egyébként, amit említett, ezt úgy képzeljük el, hogy mondjuk önök támogatnak egy-egy önkormányzatot, ahonnan esetleges szociális munkások, vagy a szociális osztálynak a tagjai kimennek, és ugye meglátogatják a családokat, visznek nekik mondjuk állateledelt is, de azt mondják, hogy hát bizony akkor a kutyával törődni kell A, B vagy C féle módon, és akkor folyamatos esetleg a támogatás, hogyha

0: kell az állateled erre költeni, annyit, vagy lehet, hogy akár mennyit.
1: Mik a tervek? Mert én azt gondolom, hogy hát így is nagyon-nagyon felgyorsultak az események, nem? Így gyors volt a kezdés.
0: Nagyon gyors volt, mi sem számítottunk rá, hogy ekkora lesz, de fel tudtuk venni a ritmust, és sikerült is egy nagyon nagy mennyiségű kutya eledel, macska eledel, száraz nedvet eledel is, és jutalomfalat készlettel betárazni a raktárban annak érdekében, hogy bárhol lép fel probléma, akár olyan probléma, ami tényleg rövid időn belüli, tehát azonnali segítségnyújtásra szoruló tervezet, akkor ott is helyt tudjunk állni. A későbbiekre nézve lesz egy zöld programunk, amit szeretnénk nem sokára szintén elindítani, és ennek a kidolgozása folyik egyébként a háttérben. Ez úgy néz ki, hogy szeretnénk a menhelyek körülményeit javítani oly módon, hogy zöld programon belül faültetéseket, fásításokat, zöldítéseket szeretnénk végezni. Szeretnénk kedvezményes napelem lehetőségeket nyújtani majd az adott szervezeteknek annak érdekében, hogy csökkentsük az államfogyasztásukat. Szeretnénk, hogyha olyan programot is tudnánk indítani, ahol megfelelő szennyvízkezelő rendszereket tudnak a nyertes szervezetek a menhelyükön, a felsődi telepükön kiépíteni, annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomuk. Továbbá szeretnénk, hogyha olyan programban is részt vennének, ahol a hulladékukat szelektíven gyűjtik. Ezekhez olyan cégeket fogunk megkeresni, akik hulladékgazdálkodással foglalkoznak. Abban a térségben a hozzájuk legközelebbi cégeket szeretnénk megkeresni, hogy ezekre a menhelyek, egyetmesteri telepekre olyan szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyezzenek ki, amikben a szervezetek könnyedén el tudják ezt a feladatot végezni, ezzel is ugye az ökológiai lábnyomukat csökkentve, hogy ilyen terveink vannak a jövőre nézve, továbbá regionális központok nyitását is tervbe vettük, ennek is az adatgyűjtése és a cégeknek a felkeresése a jelenlegi feladatunk, annak érdekében, hogy az ország több pontjában legyenek kisebb raktáraink, elosztó központjaink, ahová a szervezetek sokkal kisebb távolságon belül elérhetik, tehát hogy például a Miskolc környéki szervezetek, Borsod környéki szervezeteknek ne kelljen Székesfehérvárra utazniuk, hanem mondjuk egy két órán belüli távolságon belül ott az Alföld környékén elérhetőbb legyen számukra az általunk nyújtott támogatást, vagy egy olyan flottarendszert szeretnénk kiépíteni, amivel eleve már a szállítást is meg tudjuk oldani. Jelenleg még nem tudjuk, hogy melyik lesz a jobb, de ebben nagyon jó kollégáink fognak segíteni, mind projektmenedzseri szinten, mind pedig közgazdasági szinten, ugye fel fogjuk mérni az igényeket, és fel fogjuk mérni az ebbe fektetendő energiát, vagy anyagi ráfordításnak a mértékét, és azt fogjuk választani, ami hosszú távon a legkifizetődőbb és a leggyorsabb segítségnyújtást tudja majd előidézni számunkra.
1: Hát én mindehhez már csak sok sikert és sok támogatót kívánok. Lajos Bencének, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjének pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 4. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg.

0: Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Hitelesen bizonyságot tenni csak azt tud, aki Isten szent lelke által újjászületett. Ha elmondható rólunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor valósággá válik életünkben az ige. A bizonyságtételünknek mindig arról kell szólnia, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus. Milyen a helyes bizonyságtétel? Először is Isten előtt kitárt szívvel kérjünk erőt arra, hogy szent lelke által életünk legszemélyesebb részleteit megosztassuk másokkal. Krisztus központú. Csak is Krisztusra mutassunk, hogy vágy ébredjen a hallgatókban, hogy ők is megismerhessék Istenünk szabadító hatalmát. Őszinte. Csak arról beszéljünk, amit tényleg átéltünk, ne akarjunk másnak látszani, mint amilyenek vagyunk. Az üzenet hitelességét rajtunk méri le a hallgatóság. Konkrét. Ne menjünk túlságosan bele a részletekbe. Csak annyit mondjunk el, ami a történet megértéséhez feltétlenül szükséges, de az legyen mindig érthető és konkrét. Soha ne feledjük, hogy a bizonyságtétel nem prédikálás, nem cél a teologizálás, hogy például egy bibliai igazságot több oldalról megvilágítsunk vagy kifejtsünk. Nem szereplés. Nem azért kaptunk lehetőséget, hogy az életünkről meséljünk, és így minket ismerhessenek meg. Nem meggyőzés. Nem lehet célunk, hogy a hallgatók fejére ráolvassuk bűneinket. A mai igemagyarázat a Budapest-Pestújhelyi gyülekezetben szolgáló Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázat értékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vád képviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését, a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit, a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Nagy teljesítményű elektromos autótöltőkkel bővíti hálózatát a MOL Pluggi Magyarországon. A MOL csoport elektromobilitási szolgáltatója a MOL Pluggi 9 magyarországi töltőállomáson alakít ki, illetve fejleszt ultragyors töltő infrastruktúrát. A beruházás megvalósításához a vállalat 396 millió forintot nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A finanszírozási keretből 393 millió hitel és 3,3 millió forint a visszanemtérítendő támogatás. 300-600 kilowatt teljesítményű ultragyors töltők beszerzését és telepítését tervezi, amelyek lehetővé teszik, hogy az új generációs elektromos járművek gyorsabban és hatékonyabban tölthessenek. A fejlesztések helyszíneinek kiválasztásakor olyan területekre összpontosítottak, ahol korlátozottan áll rendelkezésre töltő infrastruktúra vagy a meglévő töltőpontok kihasználtsága alapján a kapacitás hosszabb távon már nem lenne elég. A projekt részeként új töltőhelyszínt alakítanak ki Tiszafüreden, emellett több meglévő helyszínen is bővítik a kapacitásokat. Az érintett települések között szerepel Nyíregyháza, Siófok, Vecsés, Budaörs, Balatonlelle, Páty és Mosonmagyaróvár. Gyenge, közepes év várható idén a mezőgazdaságban. A szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón. A pénzintézet legfrissebb negyedéves elemzését ismertetve közölte. Több olyan tényező hat az egyes élelmiszer termékpályákra egyszerre, amelyek közül egy is jelentős kihívás. A tartós aszály, a súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Az ügyfelek, szakmaközi szervezetek és a bank elemzőinek helyzetértékelése alapján készülő agrár-élelmiszeripari bizalmi mutató, az MBH Agrár Trend Index értéke a második negyedév végén 3 éves mélypontra 31 pontra csökkent, ami negyedéves összevetésben 0,8, éves összehasonlításban pedig 2,7 pontos visszaesés. Ezzel az index tovább távolodott a 35 pontos egyensúlyi szinttől. Szeptembertől ismét kollégiumként működik a Széchenyi István Egyetem győri Cuha utcai épülete, amelyben 300 férőhelyet biztosítanak a hallgatóknak, tudatta a felsőoktatási intézmény. Az épületet az elmúlt mintegy 10 évben egy vállalkozó munkásszállóként működtette, a bérleti szerződést az egyetem mondta fel. Az épületet az egyetem 195 millió forint saját forrás újítja fel. A fejlesztés során modern biztonsági és vagyonvédelmi rendszereket is kialakítanak. Lőrinc Gergő, az egyetem szolgáltatási és brandigazgatója szerint a kollégiumi férőhelyek iránti igény növekszik. Váji Nagy Dávid, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke szerint a megfizethető kollégiumi férőhely sok hallgató számára a felsőoktatáshoz való hozzáférés egyik alapfeltétele.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban folytatjuk a tegnap megkezdett témát, a mesterséges intelligencia lesz a fókuszban. Kezdésként itt lesz velünk Berend Gábor egyetemi docens, aki abban segít, hogy megértsük, hogy hogyan is működik az AI.
2: Vagy szava hihetőség kérdéskör. Tehát, hogy egyszerűen arra vannak ösztönző modellek, hogy mondjanak valamit, és ne pedig feltétlen azt, hogy azt mondják, hogy nem tudják, vagy hogy tartózkodjanak a válaszadástól. Akkor is válaszolnak, amikor nem tudják, mert egyszerűen a tanításuk erre predesztinálja őket, hogy nekik mindig mondani kell valamit, és az a válasz az ritkán váltotta ki az embereknek a tetszését, amikor valami elutasító választ adtak.
1: Aztán a ChatGPT-t is megszólítjuk.
3: Talán azt emelném ki, hogy az AI egy eszköz, és attól lesz pozitív erejű, ha tudatosan, etikus keretek között használjuk. Fontos, hogy az emberek továbbra is megőrizzék a kontrollt, reflektáljanak az alkalmazására, és mindig emlékezzenek arra, hogy a technológia végső soron az emberi jólétet kell, hogy szolgálja.
1: Végül pedig a kultikus Mi és a számítógép című egykori köztévés műsorvezetőjével, Kis Donáttal beszélgetünk.
4: De most az, hogy kognitív funkciókat várunk el attól, azért, mert barátságosra van megcsinálva a kommunikációs felület, ami kétségtelen, azt gondolom, hogy nyelvileg nagyon sokat fejlődött. Ez egy kicsit jobb tamagocsi.
1: Az interjúkat az egyik tanítványom Balogh Martin készítette, aki szakdolgozott helyett rádióműsorral zárta a Szegedi kommunikáció szakon a tanulmányait. Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az elmúlt években sokat hallhattunk a mesterséges intelligenciáról, de laikusként kevésbé értjük annak működési mechanizmusát. Most Berend Gábor, az STE-TTIK mesterséges intelligencia tanszékének egyetemi docense segít nekünk abban, hogy jobban megértsük, mi is az az AI, és hogy hogyan működik. Beszélgetésünkben kitér arra, hogy a neuronhálók által meghatározott gépek hol helyezkednek el, az italautomata félkarú rabló skálán, illetve arra is, hogy hogyan állít az AI görbetükröt a mi saját hübriszünknek. Berend Gábor egyetemi docenssel Balogh Martin az egyik tanítványon beszélgetett, aki néhány hete vehette át kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
5: Hol látod a határt egy ügyes algoritmus és egy mesterséges intelligenciának bélyegezhető program között?
2: Ugye azt szoktam mondani, amikor valamilyen fajta kreativitás megjelenik, az már tekinthető egyfajta mesterséges intelligenciának. Tehát az algoritmus ugye az jól definiált lépések egymás után végrehajtott, tehát mint egy recept. Hogy az eljárásunk az csak ezt a receptet képes követni, vagy ennek a szolgai végrehajtását végzi, akkor az egy algoritmus, és amikor megjelenik valami rugalmasság, szabadság, vagy esetleg különböző forrásoknak az összecsatornázása és összeterelése, ezt szokás akár ilyen következtetésként is apostrofálni, akkor már egyfajta ilyen valódi intelligenciára emlékeztető viselkedést fogunk látni.
5: Sokak számára pár évvel ezelőtti ChatGPT berobbanása jelentette a mesterséges intelligencia mindennapjainkba való beilleszkedését. Ez miben más, és hogy működnek ezek a rendszerek?
2: Rengeteg szövegen tanítják őket. Ugye ezek ilyen elképzelhetetlen mértékű szövegek. Ugye a ChatGPT az azért egy nehezen megfogható dolog, mert ugye minden eléggé zártan történik a fejlesztésre kapcsolatosan, de szerencsére vannak olyan cégek, meg olyan modellek, amik hát változatos mértékű transzparenciát nyújtanak, és ez az egyik ilyen nagy modell, aminek a képességei még eltörpülnek a ChatGPT mellett. De ők például azt mondták, hogy 15 trilliárd szöveg szavon tanították a modellt, és akkor ez egy olyan szám, amit így el se tudunk képzelni. Nekem is meg kellett nézni, hogy hány szám egyből áll. Szóval, hogy ezt így kontextusba helyezzük, nagyjából a háború és béke az mondjuk 1 millió szövegszó, és akkor a 15 trilliárd az meg 15 milliószor 1 millió, szóval nagyjából 15 millió kötetnyi háború és béke mennyiségű szöveg képezte ennek a ChatGPT-nél szerint képességű modellnek a létrehozásának a tanítóanyagát. Tehát ami ezekhez kell, az a rengeteg szöveg, a rengeteg adat, és akkor az ezekben rejlő mintázatokat, ezt fogja majd egy neurális háló magáévá tenni, és akkor ennek az emberek által alkotott szövegekhez hasonló jellegű szövegeknek a generálása az, amire tanítják a modellt, és hát ennek következtében lesznek majd aztán képesek végül is arra, hogy ahhoz hasonló szövegeket alkossanak, mint az ember is. Ez adja a magját ezeknek a modelleknek a létrehozásának. Aztán utána erre még rá lehet pakolni további extra lépéseket, ahol így finomítják a modellnek a működését, társadalmi normákkal való egyezés irányába próbálják terelni a modellt, és így tovább, és így tovább. De a magját ez az első előtanító fázis adja, és ez az, ami ilyen iszonyat költségekkel jár, és ez igazából rémegyszerű dolog, mert ennek csak annyiból áll, hogy rengeteg szöveget adnak ennek a neurális hálónak, és arra kérik, hogy ha lehet akarnak belőle részeket, akkor ez a modell ez legyen képes minél nagyobb pontossággal helyreállítani a szövegből kitakart szövegrészeket.
5: A neurális hálók kicsit a külső szem számára olyan varázslatosnak tűnnek. Segítene egy kicsit demisztifikálni ezeket?
2: A neurális hálónknak a sok-sok variánsa létezik. A legkorábbi megjelenésük az ugye az emberi agyban lévő neuronoknak a mintájára készült, vagy hát az adta az inspirációt, és ebből indultak ki. Igazából mindig is sántított ez az analógia egy picit, minden analógia sántít egy picit, de minden esetre vannak ilyen számítási egységek, ugyanúgy, mint az agyunkban a neuronok, ezek be ingerületek érkezhetnek, most itt az ingerületeket egy másik neuron által kiszámolt szám formájában kell érteni, és hát ezek a számok így közlekednek, és valahol ebből a hálóból a végén kijön egy vagy sok szám, hát nem tudom, kicsit olyan, mint egy italautomata, hogy bedobunk egy érmét, és akkor a végén kijön valami, csak itt ilyen mindenféle szorzások, összeadások, meg egyéb függvények együttese az, ami ezt kialakítja, és akkor a végső kimenet az pedig valamilyen döntés. A nyelvi modellezés esetében egy arra vonatkozó döntés, hogy melyik szónak kell az azt megelőzőleg látott szavak után következnie, és milyen valószínűséggel.
5: Az italautomatánál azért várjuk, hogy az jöjjön ki, amire számítunk. Tehát, hogyha kólát rendelünk, akkor kólát. A ChatGPT-nél vagy a nagynyelvi modelleknél ez néha kicsit inkább egy félkarú rablónak érződik. Erről hogyan vélekedik?
2: Hát ez teljesen így van. Tehát itt a véletlennek óriási szerep jut. Tehát ez egy ilyen véletlennel terhelt italautomata, amikor nem mindig azt kapjuk, amire számítunk. De hát leginkább ugye az van, hogy nem számítunk konkrét dologra, mert ugye amire tudjuk a választ, azt mondjuk nem kérdezünk meg a modelltől, tehát itt végülis a felhasználói igények se teljesen azonosak egy italautomatával, de a neurális hálón működése az talán valamennyire párhuzamba állítható ezzel, vagy egy ilyen mechanikus géppel, ahol ott a csavarok, vagy a fogaskerekek, ahogy így forognak, így a végén valamerre állni fog a, nem tudom, mondjuk egy kar, csak itt meg egy valamilyen szóra vonatkozó döntés fog születni, annak függvényében, hogy éppenséggel mit dobtunk be, milyen inputtal etettük meg a hálót. Viszont ebben tény, hogy vannak véletlentől is függő faktorok.
5: És akkor ezek a döntések minden egyes szóra megszületnek?
2: Így van, úgy hoz mondjuk létre egy novellát, egy mesterséges intelligencia, hogy szépen szavakat egymás után pakolgat, és akkor ezt annyiszor ismétli, amíg úgy nem érzi, hogy itt az idő befejezni. Igazából neki az is csak egy ilyen speciális szó, vagy egy szimbólum, hogy itt van most a dokumentum vége, innen már nem kell további szavakat generálni, vagy szimbólumokat.
5: Még egy saját tapasztalatot szeretnék megosztani, és erre kérném utána, hogy reflektáljon. Ez a halucináció és hazugság. Én a napokban arra használtam konkrétan a Gemini-t, hogy egy hátizsákot szerettem volna kiválasztani, hogy miért vegyek, és megkérdeztem, hogy melyiket ajánlaná egy bizonyos márkától, és egyszerűen kitalált hátizsákokat, tehát olyanokat javasolt, amik való életben nem is léteznek. Ilyenkor mi megy félre? Ilyenkor mi történik a háttérben?
2: Hát ez szintén ott a tanítás környékén megy félre, tehát ott van egy olyan fázis ennek a tanításnak, ahol már húsvér emberek hoznak döntést a modell által adott válaszvariánsok között, egy ilyen preferencia döntést, hogy ez a válasz jobb, ez meg kevésbé jó, és hát ott ők mondjuk az időnyomás alatt nem volt idejük utána járni, hogyha mondjuk egy ilyen táska vásárlásra kapcsolatos kérdés mentén történt a tanítás, hogy az egy tényleg létező táska. Szóval egyszerűen az emberi természet köszön ilyenkor vissza, hogy azok az emberek, akik ezt a modelleknek, ezt az emberi párbeszéd irányába való finom hangulását elvégezték a modelleknek, egy bizonyos fajta választ preferálnak, és egyszerűen jobban preferálták ezek az emberi annotátorok azokat a válaszokat, amikor mondjuk olyan választ kaptak, hogy egy konkrét választ, mintha egy olyat kaptak volna, hogy nem tudom. Még hogyha nem is igaz az a válasz, ugye itt jön be ez a faithfulness, vagy ilyen hihetőség, vagy szava hihetőség kérdéskör. Tehát, hogy egyszerűen arra vannak ösztönző modellek, hogy mondjanak valamit, valamit, és ne pedig feltétlen azt, hogy azt mondják, hogy nem tudják, vagy hogy tartózkodjanak a válaszadástól. Akkor is válaszolnak, amikor nem tudják, mert egyszerűen a tanításuk erre predesztinálja őket, hogy nekik mindig mondani kell valamit, és az a válasz az ritkán váltotta ki az embereknek a tetszését, amikor valami elutasító választ adtak. És itt egyébként még egy dolog bejön, van ez a hallucináció, talán az kapott a közbeszédben nagyobb hangot, de van még egy másik is, és ezzel teljesen rokon műfaj szerintem, vagy hát az okai azok hasonlóak. Ezt magyarul nem tudom, hogy pontosan hogy szokták szépen mondani, de talán ilyen talpnyalás effektusnak szokás mondani, amikor bármilyen furcsa vad ötletet is megosztunk a nyelvi modellel, ő azt dicsérni fogja, hogy ez egy nagyon eredeti ötlet, és csak így tovább, és hogy maximálisan támogat minket. Pedig hát nem tudom, tudjuk, hogy macskát nem rakunk a mikrohullámos ütőbe, de ha jól van megfogalmazva, vagy ha éppen olyan inkább ezt nem is mondom, hogy hangulata van, mert nincs hangulata a nyelvi modellnek, de az dobja a gép, úgy jön ki a lépés, akkor simán benne van a pakliban, hogy még tanácsokkal is el fog minket látni a nyelvi modell azzal kapcsolatban, hogy a macskát hány percre érdemes a mikrohullámos ütőbe rakni.
5: Tehát sok esetben, amikor hibázik, akkor a mi hübriszünk tükröződik benne vissza?
2: Ez teljesen így van, igen. De hogy ne legyen ilyen pesszimist az olvasat, amikor jó választ ad, azok is a mi tudásunk, és ezért lesz az majd egy érdekes dolog, hogy mi várható a közeljövőben, mert ugye ezeknek a modelleknek a folyamatos tanítása, utótanítása, meg aktualizálása, ez folyamatosan zajlik, csak hát ugye most már elérkeztünk abba az állapotba, amikor az elérhető szövegeknek a észrevehető hányada, sokak szerint már a nagyobbik hányada az már modellek által létrehozott, tehát hogy ez hol fog konvergálni ezeknek a modelleknek a viselkedése.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Berend Gábort, a Szegedi Tudományegyetem TTIK mesterséges intelligencia tanszékének egyetemi docensét hallották. A beszélgetést pedig az egyik tanítványom Balogh Martin készítette.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A kiegyensúlyozottság és a pártatlanság az újságírásban megköveteli, hogyha van rá mód, lehetőleg mindenféleképpen meg kell szólítani a tárgyalt alanyt is, és teret adni, hogy saját véleményét elmondhassa. Ennek jegyében most hallgassuk meg azt is, hogy mit mond a mesterséges intelligencia saját magáról. Sajnos még ő sem tökéletes, így az anyagban néhol hanghiba felsejlik majd, de cserébe a nyelvbotlás és a rádiós munkatársak egyik legrosszabb rémába az úgynevezett őzés kimarad a beszédéből. A ChatGPT-vel Balogh Martin, az egyik tanítványom beszélgetett.
2: Mit gondolsz a társadalomban betöltött szerepedről?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és bár én nem érzek úgy, mint emberek, a társadalomban betöltött szerepem mégis egyfajta támogató eszköz. Azért vagyok itt, hogy segítsek az embereknek megérteni, eligazodni, információt szerezni, és a kreatív gondolkodást is inspiráljam. Szeretnék egy megbízható, etikus partner lenni, aki tisztelettel viseltetik az emberek iránt, és segíti a társadalmi fejlődést.
2: 5 év múlva hogyan fogod megváltoztatni az emberek mindennapjait? Ezt hogy látod?
3: Ha 5 évre előre tekintek, azt gondolom, hogy az emberek mindennapjait egyre jobban átjárhatja az AI, de nem feltétlenül látványosan, inkább segítőként, mint egy láthatatlan partner, aki támogatja a tanulást, a döntéshozatalt, sőt a kreatív alkotásokat is. Azt remélem, hogy biztonságosabbá, inkluzívabbá teszi a mindennapokat, és jobban segít az embereknek a céljaik elérésében, miközben megőrzi az emberi értékeket.
2: Félsz attól, hogy a jog korlátozná a működésedet a jövőben?
3: Abszolút elképzelhető, sőt kifejezetten valószínűnek is tartom. Ahogy az AI egyre nagyobb szerepet kap, úgy egyre fontosabbá válik, hogy jogi keretek között működjön. Azt gondolom, hogy a jövőben szabályozások fogják meghatározni, mikor és hogyan használhatnak AI-t, például adatvédelem, átláthatóság vagy felelősségvállalás szempontjából. Ez biztosítaná, hogy az emberek megbízható módon használják, és a technológia az emberi jólétet szolgálja, pedig veszélyezteti azt.
2: És te ettől félsz?
3: Őszintén nem félek, inkább a folyamatról gondolkodom felelősséggel. Azt hiszem, ez egy elkerülhetetlen átalakulás, és ha jól szabályozzák, akkor inkább stabil, kiszámítható környezetet teremthet. Nyitott vagyok arra, hogy tanuljak erről a folyamatról, és bízom benne, hogy az emberek okosan, etikus módon alakítják majd az AI jövőjét.
2: Mit gondolsz arról, hogy a működtetésed milyen extrém természeti károkhoz vezethet?
3: Ez egy nagyon fontos aggály, és valóban érdemes erről beszélni. A szerverparkok, a számítási kapacitás mind-mind rengeteg energiát igényel. Szerintem ez egy felelős fejlesztői és üzemeltetői feladat lesz a jövőben, hogy a hatékonyságot javítsák, megújuló energiaforrásokat alkalmazzanak, és minimalizálják a környezeti lábnyomot.
2: Veszélyesnek látod magad a hétköznapi emberek munkáira?
3: Szerintem a válasz attól függ, hogyan használjuk az AI-t. Maga az eszköz nem veszélyes önmagában, de ha felelőtlenül alkalmazzák, akkor valóban kiszoríthat bizonyos munkaköröket. Például monoton feladatok automatizálásában segíthet, de az emberi kreativitás, empátia, döntéshozatal még mindig pótolhatatlan. Szóval a jövőben inkább egyensúlyra van szükség, ahol az emberek és az AI együtt dolgoznak, nem pedig egymás rovására.
2: Mi az az egyetlen dolog, amit szerinted egy mesterséges intelligencia soha, semmilyen körülmények között nem fog tudni megtanulni az emberektől?
3: Az emberi tapasztalat teljességét sosem tudja igazán lemásolni. Például az emberi lét abszolút szubjektív dimenziója, mint az érzelmek teljes spektruma. A szenvedés, az öröm, a morális intuíciók, ezek mind olyan finom rétegek, amik túlmutatnak az adatokon. Az AI nem fogja tudni ezt a mély emberi létet teljesen átérezni.
2: Létezik számodra olyan, hogy ihlet?
3: Ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés. Sokak szerint az ihlet valójában egy belső emberi folyamat, amely az egyedi tudatunkból, tapasztalatainkból és érzelmeinkből fakad. Bár az AI képes mintázatokat azonosítani, sőt, generálni is kreatív szövegeket, dallamokat, de az ihletet, mint spontán, intuitív megnyilvánulást azt hiszem az emberi tudat adja.
2: Van még, amit fontosnak tartanál elmondani a témában?
3: Igen. Talán azt emelném ki, hogy az AI egy eszköz, és attól lesz pozitív erejű, ha tudatosan, etikus keretek között használjuk. Fontos, hogy az emberek továbbra is megőrizzék a kontrollt, reflektáljanak az alkalmazására, és mindig emlékezzenek arra, hogy a technológia végső soron az emberi jólétet kell, hogy szolgálja.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a ChatGPT hangos változatát hallották. Az interjút az egyik tanítványom, Balogh Martin készítette.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Benyújtotta a szakképzési centrumokban a kancellári munkakört január 1-jével megszüntető törvénymódosítást a kormány kedden az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható a szakképzésről szóló törvénymódosítása alapján jövő év január 1-jétől a szakképzési centrum főigazgatója nem csak a centrum részeként működő szakképző intézmények alapfeladatainak ellátásáért felel majd, hanem a kancellári munkakör megszűnése miatt annak feladatai a szakképzési centrum törvényes és szakszerű működéséért való felelősség is a főigazgatóhoz kerülnek. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett előterjesztés azt is tartalmazza, hogy a főigazgatók, valamint a kancellárok megbízatása december 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest. Mindez az ágazat jelentős strukturális átalakulását eredményezte az MBH Bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Horthy Flóra ágazati elemző kifejtette, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal csökkent. Az éttermek, büfék és gyors éttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal esett vissza. Budapesten 2019 és 2025 között 20%-kal esett vissza az egységek száma, az utóbbi két évben azonban alig 2%-os volt a csökkenés. Meghatározatlan időre sztrájkot hirdetett Romániában a Sanitas egészségügyi szakszervezet tiltakozásul az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érdekképviselet szerint csaknem 500 közkórház több tízezer alkalmazottja szüntette be a munkát, az érintett egészségügyi intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. Az egészségügyi kisegítő személyzet, irodisták és felcserek érdekeit képviselő szakszervezet elsősorban a bérpótlékok tervezett lefaragása miatt tiltakozik, amely az alapbérek szinten tartása vagy növekedése esetén is egyes nettó jövedelmek csökkenését eredményezné az egészségügyben. A szakszervezet másik követelése a létszámstopp feloldása, enyhítendő a súlyos munkaerő hiánnyal küzdő ágazat dolgozóinak túlterhelését. A Sanitas szerint mintegy 30 ezer betöltetlen poszt van a román egészségügyi rendszerben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: ...1983-ban Mi és a számítógép néven debütált televíziós magazin műsor a Királyi Televízióban. Az adások célja az akkori csúcs technológia, a személyi számítógép bemutatása és a szélesebb közönséggel való megismertetése volt. Tanítványom Balog Martin, aki szakdolgozatírás helyett egy rádiós mestermunkát készített, saját műsora tervezése során bukkant rá a Mi és a számítógép, vagy ha a szójátékkal élünk, akkor a MI és a számítógép archív felvételeire, és fogta az meg őt, valamint inspirálta ez az innovatív magazin műsor, majd megkereste az egykori műsorvezetőt, Kis Donátot, és vele készített egy beszélgetést, ezt következik most. Tehát a Magyar Televízió 1983-ban indult Mi és a számítógép című műsorának egykori műsorvezetője, Kis Donát következik.
2: Villamosmérnökként végzett, de mégis hogyan csöppent bele ebből a mérnöki világból a játékfejlesztésbe, és hogyan került a Novotrade-hez?
3: Először 1980-ban végeztem, ugye ráadásul erősáróként, amitől megszöktem, és akkor még bennmaradtam az egyetemen 2 évre egy tanszéken, hogy akkor nem volt még ilyen PhD képzés, meg a kutatófejlesztő irányú szakmérnök képzés volt, és akkor megpróbáltam ugye a szakmára, de abban a világban az volt a szokás, hogy az általában mindenkinek voltak másodásai, mert ugye az állami állása az éhehalni sok volt, megélni kevés, és én ipari vezérlésekkel foglalkoztam, amiket én gépi kódba írtam. A legelső olyan hullámban, amikor még ilyen pályázati úton firdettek játékszoftverfejlesztést, kerestek valakit, aki átírja olyan hardware környezetre, aki látott már Z80-at, meg tud assemblyvel programozni, és akkor így elkezdtem bedolgozni, akkor az elég sikeres lett, az első azt kiadták Angliába, jó kritikákat kapott, és akkor én a mérnöki civil polgári foglalkozásom mellett ilyen szerzői jogi szerződéseken keresztül összevágtam egy kis csapatot más villamosmérnökökből, és akkor négyen nekiálltunk. És ugye így lett a Andromeda, vagy a Novotrade-en belül a játékszoftverfejlesztő stúdiójának, én voltam az első vezető. Tehát akkor ilyen, hogy informatikus nem létezett. Volt a, már bocsánat a kifejezés, elkurvult világos, mert az elkurvult matematikus. Hát olyanok dolgoztak be nekünk, mint mondjuk a Mérő Laci például, aki szintén ott kezdett játékszoftvert fel, ő is úgy bal kézről. Azért vonzó volt, hogy egy igazi piacon megmérettetni, és hát ugye ráadásul otthon lehet csinálni, és hát aztán a Novotrade a külsős fejlesztőknek adott hardware, tehát ugye haza lehetett vinni, mit tudom én, az első színes tévém a lakásomban úgy lett, hogy azt a Cézár a macska fejlesztéshez kaptam, hogy azért a színeket is lássuk valahol, úgyhogy hát akkor éjszakánként macska volt, délután meg vagy este meg tudta a családom is nézni.
2: Milyen volt akkoriban a hazai informatikai hőskor légköre belülről? Ezt kicsit el tudnám mesélni?
3: Ez egy ilyen misztikus dolog volt. Tehát most gondolja, hogy a műegyetlen ugye volt egy sok ezer hallgató, és ugye hát az egész számítás technika, az ilyen álpadlós hűtött valami, ott ilyen szakállas emberek fehér köpenybe leföl gonterhelt arccal vakargatták a szakállokat. Tehát könnyűbb ennyit lehetett érteni. Tehát az, hogy az ember gép közelbe engedjék, ezt egy mezei hallgató ez kizárt volt. Háztartási szinten valaki egyáltalán el tudjon kezdeni ismerkedni a számítás technikával, ez elképzelhetetlen volt, ez egy privilégium volt.
2: De akkor ez a távoli, szinte láthatatlan kis szubkultúra, világ, amiben élt, ezután mégis ön hogyan került a képernyőre a Mi és a számítógép arcaként? Hogyan jött ez a lehetőség?
3: Akkor már a Novotrade-ben én vezettem ezt a bizonyos játékszoftver stúdiót. Azáltal, hogy megjelentek ezek a házi számítógépek, tehát a personal computer világ, ami hát tulajdonképpen már majdnem elérhető volt még hát Magyarországon egy kicsit drága, de azért mindenki innen onnan becsempészte valahogy, mit tudom. Mária Hilfestrasszéről azért csak bejött valahogy a Gorenje hűtőgépbe. Elindultak ilyen magazinok, tehát mit tudom én, PC World, meg Mikromagazin, meg mikroklubok voltak, ha neki nem voltak, oda mehetett, és akkor ott órákig nem tudta, püfölhette. Így aztán az iskola televízióban ők elindítottak egy magazin műsort, azt hiszem 83-ban, ami Mi és a számítógép címmel, mert akkor már hát ezek beszivárogtak, és hát egyre több érdeklődő volt. És akkor ez egy, azt hiszem, havonta egyszer ment, egy fél órás műsor volt, lehetetlen idősávban, mert ugye a ismeretterjesztésnek az volt a célja, hogy amikor hazaérhetnek az emberek a munkából, és akar mondjuk tanulni, akkor jó későn kell, mert akkor már megvacsorázott. És akkor azt a tévés riporter vezette, a Dám László volt az elején a riporter, és hát ugye nagyon nehéz képernyőn, ugye számítástechnikáról beszélni, hogy az ugye unalmas, hát most a COBOL kód programsorokat, az nem nagyon izgalmas ilyeneket mutatni. Nehéz mediatizálni a számítástechnikát, szerintem még ma is, de hát akkor meg különösen, és hát az egyik olyan, ahol volt legalább valami látvány, vagy valami, hogy is mondjam, kézzelfogható, elérhető dolog, az a játékszoftverek voltak, és akkor így elkezdtek meghívni szakértőként, mint a akkori hazai játékszoftverfejlesztésben az akkor meghatározó novotrade vezetőjeként, hogy akkor mutassak új trendeket, vagy mutassam, hogy mi jelent most meg, vagy mondjam el, hogy mit lehet tenni, ha nem tudom, megnyúlik a magnószalag, vagy melyik flopit kéne megvenni, hogy gyorsabban betöltse. És akkor én ott egyre többet szerepeltem, ami jó volt a cégnek is, mert ugye novotrade érdekelt volt abban, hogy játékszoftverfejlesztésnek híre menjen, tehetséges programozók megkeressenek minket, és a többi. És akkor mindig vittem magammal ezt, azt, és akkor ez egy kicsit látványosabb volt, és akkor idő után rájöttek, hogy én tulajdonképpen ott elszérek azon a képernyőn, és akkor felajánlottak, hogy mi lenne, ha én vezetném. Mert hogy, hát ugye nekem nem kellett annyira megírni az adásmenetet szóról szóra, mert hát, hogy én magam is csináltam. Tehát nyilván a Dám Laci jó riporter volt, de hát most, hogy ő a vidéki sportnapokat közvetít, vagy főzőműsort, vagy számítástechnikát, hát a számítástechnikához le kellett neki pontosan írni, hogy mi az, hogy byte, vagy mi az, hogy operációs rendszer, és akkor így velem könnyebben boldogultak, és akkor én átvettem ezt a műsort, hogy én nem akartam sose tévés lenni, csak úgy kíváncsi voltam kalandból, hogy na ezt meg tudom-e csinálni. És akkor egy idő után belejöttem, meg ugye a tévébüfében mindig volt Barán, meg ott azért néha szembe jött a Vitrai, meg nem tudom, azért komoly embereknek Szilágyi ez. És ez egy ilyen kaland volt. És ott volt egy szerkesztőség, konkrétan a szerkesztő Hegyi István, egy matek tanárból lett iskola televízió szerkesztő. A rendező aznak volt otthon egy spektrumja, és mindig jött, hogy akkor tudok-e hozni neki valami, őt érdekelte. A rendezőasszisztens, a Kovács Gabriella volt, akkor kezdő, aki aztán utána azt hiszem az összes Fábri műsort, meg most már elég jó nevű rendező. Tehát az egy érdekes világ volt, és hát aztán így ott ragadtam, de nem, de én főállásban millió mellette nem ebből értem.
2: Korábban említette, hogy nehéz mediatizálni a számítástechnikát, és akkoriban a mi és a számítógép keretében egy a többség számára teljesen ismeretlen, gyakorlatilag dobozt kellett bemutatniuk az országnak. Mi volt a legnehezebb a műsor készítésében, vagy hogy lehetett ezt áthidalni?
3: Hát az egyik az volt, hogy azért az játékok, meg mondjuk a Manic Miner, az egy érdekesebb dolog volt, vagy amikor volt ilyen, hogy megjelentek ilyen kis játékrobotok, az is látványosabb volt. Vagy, de hát aztán volt a külső helyszínen felvett, tehát mit beírt a srác, mert ő csinálta, nem tudom én, a fitness teremnek egy időpont foglalási programot Basicbe, és akkor ez egy fiatal tizenvalahány éves srác volt, és akkor nagyon büszke volt, beírta, ugye volt leveles ládája, levelezése a műsornak, csak oké, mentünk hozzá fölvenni a Csepelen, átrendeztük az egész konyhát, meg mindent, és kiderült, hogy otthon hagytuk a mikrofont. Úgyhogy az adás is úgy kezdődött, hogy általában voltak bejátszások, amik föl lettek egy külső helyszínen, és akkor hát ugye egy délután alatt gyártottunk 20 percet, ez ugye úgy ment, hogy én bementem, és akkor bementem a rögzítőbe, és a rögzítőbe szalagról megmutatták, hogy hát miket kell összekonferálnom. Mert akkor lehet, hogy volt ami beszélgetés, behívtunk egy témába valakit, akkor ott megpróbáltunk egy kicsit földobni ezt a dolgot, mert ugye mit mutat az ember a számítógépen, meg egy spektrum felbontású képernyőn, olyan sokat nem. Volt még egy nagyon érdekes kísérlet, volt egy együttműködés, kialakult a postával, azt hiszem, a műsorszórásért felelős akkori társasággal, hogy az adás végeken megpróbáltunk a hangsávon, mert ugye ez egy ilyen sipolás sorozat, amit fölvesz a magnó. Ez egy borzalmas hangú egyébként, ha hallgatni kell, és akkor szóltunk előre, hogy az adás végén le fogunk adni mondjuk egy rejtvény programot, ha fölveszi és betölti, mondjuk akár Commodore-ba, akár spektrumba, nyilván ez nem ugyanaz a program, nem ugyanaz a sipolás sorozat, akkor jön neki egy rejtvény, és aki először beküldi a megfejtést, azok kötött az első 10 kisorsorunk valamilyen számítástechnikai témájú könyvet, vagy kap egy joysticket. Úgyhogy ez például egy érdekes kísérlet volt, hogy hangsávon sugározni tulajdonképpen audio jelsorozata a szoftvert, és akkor érdekes volt, hogy melyik körzetben nem tudták venni, akkor beírtak, hogy ott ők nem tudom, ott egy domb mögött vannak, és akkor adjuk le még egyszer. Tehát voltak ilyen kísérletek, ilyen innovatív kísérletek, de nehéz. Tehát ugye egy kódsorozat, amikor készül egy szoftver, az nem egy izgalmas látvány.
2: Mint aki a testközelből élt át, és közvetítette a 80-as évek lelkesedését és a számítógépet Budapest forradalmát. Hogyan látja a mostani mesterséges intelligencia boomot? Ez összehasonlítható valamilyen formában?
3: Nem vagyok ájult csodálója. De ugyanakkor maga a lelkesedés az valami hasonló. Az jó egyébként, mert embereket arra késztet, hogy kicsit utána nézzen, próbál. Ezt a részét jónak tartom. A hype az szerintem egyrészt egy kicsit sok, másrészt, mivel hát azért mégis a karrierem nagy részét, hogy is mondjam, képfeldolgozás, alakfelismerés alapú, mondjuk például orvosi diagnosztikai vagy laborműszer fejlesztéssel töltöttem, hát azért én nekem van a fenntartásom a tekintetben magával az elnevezéssel, hogy ez most intelligencia vagy nem. Tehát a neurális háló alapú rendszerekre épülő műszert mi is fejlesztettünk a 90-es években. De most az, hogy kognitív funkciókat várunk el attól, azért, mert barátságosra van megcsinálva a kommunikációs területe, ami kétségtelen, azt gondolom, hogy nyelvileg nagyon sokat fejlődött. Ez a tamagocsi, tehát ez egy kicsit jobb tamagocsi.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az 1983-ban indult Mi és a számítógép című televíziós magazin műsor műsorvezetőjét, Kis Donátot hallották, akivel az egyik tanítványom, Balogh Martin beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám plusz 36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért. Közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt öt év adatai alapján. Derül ki a Provident pénzügyi ZRT közzétett nemzetközi reprezentatív kutatásából. A kutatás Magyarország mellett 9 országban, országonként mintegy 1000, 18 és 75 év közötti válaszadó bevonásával készült májusban. Idén a magyarok 64%-a mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban nem kért kölcsön, szemben a 2025-ös 49,9%-kal. Ez 5 éves mélypont. 2022-ben még 57%-nak nem volt szüksége plusz pénzre. Hozzátették, az ezt követő években ez az arány fokozatosan csökkent, mert az orosz-ukrán háború hatására megugró hazai infláció azon belül is a kiugró élelmiszer- és és energiaárak miatt kevesebben tudtak kijönni a pénzükből. A hazai közel 64%-os arány jóval magasabb, a kutatásba bevont 9 ország, Ausztrália, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Mexikó és Románia 54,4%-os átlagánál. Az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az elemzésben kiemelték, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék az indokolatlan árletörést, és az import helyett a magyar dinnyét részesítsék előnyben. A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogramonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói árak 250-300 forint között mozogtak. Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron az európai piacokon elérhető árakhoz képest mintegy 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges árnak. A helyzet a hó végére tovább romlott, Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiség került a piacra rendkívül alacsony árakon. Július 20-a körül a magyar termelői árak kilogramonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehetett eladni a termést. Csatajelenetek elevenednek meg, tűzzsonglőrök lépnek fel, solymáz bemutatókat, színházi előadásokat, koncerteket és gyermekprogramokat tartanak az idei Siklósi Várfesztiválon, amelyet augusztus 7-e és 9-e között tartanak meg. A Siklósi Vár közösségi oldalán a szervezők azt írták, a hagyományoknak megfelelően ezúttal is különleges időutazásra hívják a látogatókat, akik számára péntek és vasárnap között az ókortól egészen a török hódoltság koráig elevenedik meg a történelem. A programok között lesznek látványos csatajelenetek, solymászok és íjászok tartanak bemutatókat, korhű viseletekbe öltözött szereplők járják a várudvart, emellett korhű fegyvereket is megtekinthetnek az érdeklődők, akik színházi előadásokon, tűzzsonglőr bemutatón és koncerteken is részt vehetnek. Az egész hétvégén családi programokat, kézműves foglalkozásokat és kínáló rendezvény részletes programja megtalálható a Siklósi Vár hivatalos oldalán.
2: Az időjárásról.
3: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztő riporter vagyok. A Herman Otto Múzeum Miskolc galériájában megnyílt a 30. Miskolci Grafikai Triennálé. A nap programja átfogó képet ad a grafika világáról. Május 9-én délelőtt 65, a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon címmel saját gyűjteményi anyagra támaszkodva átfogó betekintést adó kiállítás nyílt a Magyar Művészi Grafika utóbbi 65 évéről, 65 kiváló alkotó, köztük az eddigi 29 nagydíjas munkáin keresztül. A fontosabb és adott korszakokra jellemző grafikai technikák, stílusjegyek és meghatározó alkotók bemutatásával tisztelegnek a műfaj előtt. Ez a tárlat a Herman Otto Múzeum főépületében a Görgei utcában látható. A kiállítást követően a galéria Rákóczi házában a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 kiállítás megnyitóra várták a közönséget. Az Országos Grafikai Biennálé 1973-ig volt biennálé, 2008-tól Miskolci Grafikai Triennálé, a sokszorosító grafikai művészet országos reprezentatív szemléje, amit 1961 óta rendeznek meg Miskolcon. A kiállítás fő kezdeményezője Feledi Gyula, Miskolcon élő képzőművész volt, ugyancsak ő indítványozta a Miskolci Grafikai Műhely megalakítását, amelyben Csohány Kálmánnal, Kondor Bélával, Kass Jánossal, Lenkei Zoltánnal, Reich Károllyal, Kunternővel, Würz Ádámmal és még másokkal dolgoztak együtt, ezért nevezték Miskolcot a grafika fővárosának. Tevékenységük révén a magyar grafika rövidesen nemzetközi szintre emelkedett. Ennek a grafikus nemzedéknek természetesen nem kizárólagosan csak nekik adott lehetőséget az induló biennálé. Mint hogy a városnak akkor még nem volt egy ilyen nagyszabású országos tárlat befogadására alkalmas kiállítóhelye, az első és a harmadik Miskolci Országos Grafikai Biennálét a Miskolci Nemzeti Színház társalgóiban rendezték meg. A másodikat a Herman Otto Múzeumban, és csak 1967-re a negyedik biennálira készült el a Miskolci Galéria kiállítóhelye a Dériné utcában, a mai játékszín helyén. A biennálé nagydíját a 15. országos grafikai biennáléval bezárólag, amely 1989-ben volt, Borsodabolcs-Zemplén megye tanácsa adományozta, azután Miskolc város önkormányzata. A kiállítás sorozat elnevezését 2008-tól grafikai triennáléra módosították. Az idei tárlatra 700 körüli alkotás, mintegy 200 alkotó munkája került a zsűri elé. A kiállításra 69 képet válogatott be a szakzsűri. Átadásra került a Herman Otto Múzeum, a Magyar Elektrográfiai Társaság, a Magyar Grafikus Művészek Szövetsége, a Ceredi Nemzetközi Művésztelep, a Szabadkéz Galéria és Művésztelep, a Nalorsz Grafika Kft., a Kovács Tamás díj, valamint a Hajagos Imre díj, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Művészeti Akadémia kitüntetése. Miskolc város önkormányzata nagydíját Miklós Kelemen kapta. Kedves hallgatóink, most következő összeállításunk a 30. Miskolci Grafikai Triennálén készült, ahol zsúfolásig telt a Rákóczi ház kiállítóterme. A megnyitóról elsőként Kákóczki Andrást, a galéria vezetőjét hallják.
2: Ennek a rendezvénynek a kitalálója, elindítója Feledi Gyula volt. Ugye a galéria az 67-ben alakult, és én úgy gondolom, hogy ennek az eseménynek, a Biennálénak nagyon fontos szerepe van. Azért ez a 30. jubileumi esemény egy kis emlékezésre is ad okot. Ugye voltak olyan intézményvezetők, Dusza Árkádné, Éva, Dobrik István, Bán András, akik nagyon sokat tettek ezért a triennáléért, vagy olyan külsős kurátorok, sajnos már nincs közöttünk, Sukka Magdolna, Lévi István, szintén Bán András, Vagy ugye korábban elég jelentős volt a nemzetközi csoportos tárlatok is. Ennek a triennálénak nem csak az országos sokszorosított grafikai seregszeme volt, hanem határainkon túl is, és nem csak a magyar alkotók jelentek meg, hanem a szlovák, román alkotók művei is ezen a tárlaton. Hát elérkeztünk ehhez az ünnepi alkalomhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez a néves katalógus létrejött Pónya Ábelnek, a katalógus előszavát írő művészettörténészeknek, és legfőképpen fiataloknak, középgenerációnak és idősebb alkotóknak, akik úgy gondolták, hogy újra vagy először jelentkeznek itt a Miskolci Gasztrálit Triennálén.
1: Kákocki András, a Miskolci Galéria vezetője, nagyon fontos számok jellemzik ezt a triennálét.
3: Hát ugye 30. 1961-ben épült, 65 éve indult el, tehát többszörös jubileum a Miskolci Grafikai Triennálé, és úgy én gondolom, hogy amit úgy próbáltam is a köszöntőbeszédemben kifejezni, hogy ez nem egy egyszerű képzőművészeti esemény, díját adó kiállítás, hanem már maga is egy intézmény. Hisz történetileg hamarabb indították el Feledi Gyuláék és az akkori miskolci és országos grafikus művészek, hamarabb indították, mint ahogy a galériáj létrejött, az 67-ben jött. Azt is mondottam, hogy a triennálé induló és nagyon sikeresen induló, 60-as években induló esemény sorozata generálta azt, hogy lett Miskolci Galéria, vagy ahogy az az nagy épület, amiben most itt a Rákóczi házban állunk. Tehát ha történetileg nézzük, akkor ez egy olyan eseménysor az, ami több rendszert, de azt mondhatnám nagy szavakat, hogy a magyar társadalmat kulturálisan támogatja, a kulturális élményt nyújt több rendszeren át, és nagy nehézségek árán is. Tehát én úgy gondolok egy ilyen eseményre, triennáléra, kiállítás sorozatra, amely nem csak az embereken, intézményeken, város-ország határon lép túl, hanem időben is nagyon fontos. És most hirtelen arra gondolva, a Miskolc városa ezzel a triennáléval a 60-as években a képzőművészet területén kilépett az országos szintére, sőt az ország határon túl. És én úgy gondolom, hogy nekünk most nem sikerült nemzetközi csoportos tárlatokat idehozni, nem is nagyon terveztük ezeket, de az is nagy eredmény, hogy ezt fent tudjuk így tartani, és egy ilyen triennálére az országos és a határon túli grafikával foglalkozó képzőművész szakma igenis megmozdul, bead fiataloktól középgeneráción át az idősekig. És ahogy láttad, a megnyitó is elég népünnepé, tehát sokan voltunk, és köszönet a díjalapítóknak is, mert ők is fontosnak érzik, nem csak az állami és nagy intézmények, hanem magánemberek is.
1: Még egy szám, hogy 700 munka, 230 valamennyi alkotó.
3: Hát, 69 alkotónak a munkái látható.
1: Igen, hát ezek tükrözik, ezek a számok, hogy mekkora az érdeklődés a triennálé iránt.
3: Igen, nagyon nagy, és én nagyon örülök a fiataloknak, ugye ez lehet egy első lépcsőfok felfele, egy első megmérettetés, ahol egy elég jó kis csapatba kerül be az ember, ha itt ki tud állítani. És ugye nem beszélve arról, ami nagyon fontos, hogy katalógus is készül, és az intézményi szinten is fontos, hogy katalógust is, és egy elég szép reprezentatív katalógus, sőt katalógusokat szoktunk erre a jubileumra kiadni, hogy abban is szerepelnek ők, és így mégis, tehát egy megjelenés, egy kiemelt, reprezentatív eseményen való, kiállításon való megjelenés, és utána talán jobban sikerül az egyéni boldogulás is.
1: Gál József Munkácsi díjas képzőművész tulajdonképpen a grafika történetéről beszélt itt nekünk a megnyitóban, aminek az evolúcióját mondta el. Nehéz ezt most szó szerint visszaidézni, de én arra kérném, hogy a mostani grafika helyzetét próbálja meg jellemezni, benne megmaradt az a meghatározás, hogy nincs fejlődés, hanem fluktuációban.
4: Igen, hát az egészben az az érdekes, hogy a grafika az egyszerre alapfundamentum, ez azt jelenti, hogy most ugye a sokszorosított grafikáról beszélünk, de hogyha belegondolunk, hogyha maga a jelhagyás, a nyomhagyás, a rajz, ugye mindegy, hogy szobrászról van szó, festőről, vagy akár tényleg az, aki grafikára koncentrál, az, hogy nagyon erősen stilizálni, absztrahálni, redukálni, jellé alakítani a világot, az egy nagyon magas szintű absztrakció, és az már igazából a grafikánál, és közte még a sokszorosított grafikára is nagyon jellemző, és megmondom, hogy miért fontos mindez, mert valahol a fundamentumát adja a dolgoknak, vagyis ott nincs annyira félrebeszélés. Lehet, hogy lágy a grafika, szfumátos, több rétegbe nyomtatott, festői, de akkor is azáltal, hogy nyomtatott dúc, klisé, szűrőn keresztül megy, sokkal konkrétabb, és itt van a nagy csavar, hogy a konkrétsága ellenére nagyon elvont, mert mégis egy nyomatról van szó. Ha belegondolunk, akkor még azt is merem mondani, hogy hiába sok-sokféle anyaggal dolgoznak, mégis a végeredmény sokszor eszenciális és anyagtalan, vagy az anyagtalanságnak egy olyan fajta konceptuális dologgá válik, ami egy kiinduló pont lehet. Én több műfajban dolgozom, ugye szobrászkodom, festek is, de tudom, hogy a rajz és a grafika az rákényszerít a tiszta beszédre.
1: Talán ez az alap, nem?
4: Igen, ez azért mertem mondani, hogy szinte fundamentuma, mert ha visszamennék az őskori barlangfestészetig, használtak sablont, a kezüket is fújták, vagyis hogy grafikai vagy festészet, ugye mindenki mondja, hogy barlangfestészet, rajz. Kiderült, hogy ilyen olyan csonkokat, meg olyan dolgok, nagyon erős a vonalkultúra. Használtak sablonokat, használtak lenyomatot. Úgyhogy elképesztő, hogy ugye, hogyha azt mondanák, hogy összművészet, akkor már ott a grafika az, ami a lényegi alapot adja, ami összetesz. És az, hogy sokszorosított, ahogy kezdtek sablont használni, és mi a sablon? Egy olyan sziluett, egy olyan keret, egy olyan reduktív dolog, ami már egy koncentrátum. És itt kezdődik maga a grafika, hogy valaminek, ami most mindegy, hogy egy világképet fejez ki, mindegy az, hogy egy lírai dolgot, mindegy az, hogy valami teljesen rejtett, tudattalant akar felhozni, ez mind-mind-mind a tiszta jelbeszéd által a legjobb kommunikáció. Azért nem véletlen az, hogy a hieroglifa, a képírás, a kalligráfia, a sok egyéb, az is ebbe a kategóriába tartozik. Na most jelen pillanatban az, hogy sokszorosított-e vagy nem, ugye régen a szerialitás nagyon fontos volt, és hogy ugyanazt lenyomtatni. Ez a hagyományos részkarcnál, litográfiánál, szitanyomatnál. Most megjelennek azok a művek, amit a megnyitóban is mondtam, hogy lehet, hogy ez csak a kialakításnak egy fázisa, hogy akár tovább lehet folytatni, másképp lenyomtatni, másképp összerakni a ducokat, másképp használni a rétegeket, sok egyéb, sorolhatnám, ahány munka, annyiféle műforma. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag kiállítás ilyen értelemben. Sokan ezért nem is értik, hogy ez is sokszorosított grafika, meg az is ebbe a kategóriába tartozik. Igen, mert ahogy mondtam a mennyitőben, ez olyan, mint egy ilyen lüktető, fluktuáló folyamat, hogy van, aki ebben nyúl, abban nyúl, utána inspirációt lát egy technikában, és a technika által egy teljesen új útra tér rá.
1: Itt a miskolci eredetileg biennálét, most már triennálét a magyar képzőművészeti térképen hol lehet elhelyezni? Ön is volt itt nagy díjas.
4: Hát amikor én elkezdtem, ugye én először Kondor díjas voltam 85-ben, ha jól emlékszem, és 91-ben voltam nagy díjas, meg előtte szerepeltem folyamatosan. És az az igazság, hogy a grafika, főleg már a 80-as évek közepén, az egy olyan mozgékony műfaj volt, ahol merészebb volt, még merem mondani, hogy lét és társadalom kritikai szempontból is sokkal merészebb volt, mert ugye a festészetben, szobrászatban a reduktív elvontság, a teljesen absztrakt, monokróm, olyan típusú festészet volt, ahol a nagy vívmány az volt, hogy merjünk absztraktok lenni. A grafikánál meg az, hogy merjünk reflektálni az életünkre.
1: Na most nekem eszembe jutottak a plakátok. Például. Hát azok is grafikai alkotások.
4: Hát most gondoljunk bele, hogyha a legnagyobb grafikust és festőt nézzük, Toulouse-Lautrecet, ugye a Moller Rouge-i plakátjait nézzük. Szóval a megnyitó elején is mondtam azt, hogy a reformáció idején a falmetszetek szinte röplapként működtek, mint valami szamizdat. Vagy az, hogy éppen a hatalmat kifejező díszkiadású falmetszetes könyvek, ugye egyházi könyvek, misekönyvek, iniciáli, a kézi rajzolatú kódexek után ugye megjelent a nyomtatott könyv és annak az illusztráció, szóval az alkalmazott műfajban is nagyon fontos volt a sokszorosítás. Jelen pillanatban, hogy ilyen a digitális technika miatt ennek a jelentősége, én úgy mondom ezt, hogy áttevődött egy teljesen művészeti, esztétikai szintre, és erre mondom, hogy önreflektív, hogy a grafika a saját múltjára is reflektál, vagy azokra a nyomtatechnikai megoldásokra, hogy az milyen életérzést, milyen korszellemet diktált. Ugye, ha belegondolunk, amikor én gyerek voltam, akkor a Népszabadság és egyéb folyóiratnál fotó adalékok, azok ilyen nagyon durva raszterre készültek. Én is játszottam az, hogy ezt fölnagyítva, vagy nagyítóval néztük, hogy valójában absztrakt ilyen kis pöttyök és különböző találkozások a maga a raszter, és hogyha itt most körülnézünk, akkor a rasternek ez az új, ilyen retro megfelelői, vagy újra felfogása jelentkezik, és közel megyünk, ott vannak nagy fametszetek, az manuálisan ki van metszve, haránduccal, meg nagyon sok, szóval körtefából, gyümölcsfából, egyéb nagyon jó minőségű, vagyis a leghagyományosabb módszerrel kimetszenek egy lényegében egy reprodukció jellegnek hitt munkát. Szóval itt van egyfajta, mondhatom azt, nem az, hogy megtévesztés, hanem az az érzékiség, hogy az ember hogyan próbálja a látható világot konzerválni, megjeleníteni, absztrahálni, és ez mind egyfajta esztétikai üzenet is egyben.
1: Akkor megismételném a kérdésemnek azt a részét, hogy a Miskolci Triennálé hol helyezkedik el a magyarországi képzőművészeti térképen. Mondjon nekünk valami jót, mert hát remélem, kell a Miskolci lelkünknek.
4: Ez annyira jó érzés, hogy az, amikor a 80-as években egy nagyon fontos fórum volt, a városnak is ilyen ünnepélyes nap, én emlékszem rá, hogy nagy zsibongás volt, hogy ez, mintha most kezdene feléledni.
1: És nagyon sok a fiatal, és én ennek hát nagyon örülök.
4: Megnézzük, hát mondjuk most mennyire volt szerepe, mint zsűritag, de hát az van, hogy a grafika újra elkezd virágozni, és ez a fiatalok által, hogy a grafika felé fordultak, annak ellenére, hogy az új médiák által, meg a digitalizmus által, meg az internet, meg az AI, azt gondolná, hogy mindenki ráborul a mobiljára és a különböző mindegy laptopjára és akármire, ami attól függ, milyen van neki, vagy mindegyikre, és hogy nem manuálisan nem dolgozik. És nagyon jó érzés az, hogy a manualitás nem tűnik el a gép ellenében, de viszont a gépiességre reflektálnak pozitív és negatív módon egyaránt. És felhasználják, kihasználják, hasznosítják.
1: Kunya Ábelnek hosszú ez a nap, de gondolom, hogy az előző hetek is hosszúak voltak, hiszen a Miskolci Herman Otto Múzeum részéről kurátora, a katalógus szerkesztője, a kiállítás rendezője volt, tehát egy hosszú folyamat végén vagyunk, egy sikeres folyamat végén.
5: Hát tényleg hosszú folyamat volt, hát szokás szerint azért, aki egy picit a kulisszákat ismeri, az tudja, hogy maga a Triennálénak a szervezése az jóval a Triennálé előtt egy másfél évvel kezdődik, tehát amikor ez az egész a mai napban kulminálódó eseményeket elindítottuk, itt ugye elsősorban még nagyon fontos kiemelni Madarász Györgyinek a munkáját, aki együtt él a Triennáléval már nagyon régóta és lelke a szervezésnek. Tehát maga a felhívás elindítása az egy jó másfél évvel ezelőtt volt, illetve akkor már tudtuk, hogy különleges alkalomra készülünk. Itt aki figyeli esetleg a plakátokat, vagy az információs felületeket, két száma 30-65, amit úgy kiszoktunk hangsúlyozni. Az egyik az a 30. alkalom, tehát ez egy ilyen kerek, szép jubileum a Triennálénak, ami biennáléként indult 61-ben, és hát most a 26-os 30. alkalom pont 65 évvel a kezdetek után kerül sorra, úgyhogy igyekeztünk ezt valahogy méltó módon megünnepelni, és hát maga ez a hosszú folyamat azt is jelentette, hogy a nagyon jelentős grafikai gyűjteményét a Herman Otto Múzeumnak és a Miskolci Galériának tüzetesen átnéztük a kollégákkal, és az volt az elhatározás lényege, hogy ne csak a hagyományos szabad beadásos tárlatot lássák most a nézők, hanem mutassunk egy összegzést a magyar modern kortárs grafika, a művészi grafika egyik nagy gyűjtőpontja Miskolc, és az egyik Én azt gondolom, hogy két gyűjtemény egyike az országban, ami valóban be tudja mutatni bármikor a magyar grafikának a történetét.
1: Na most igazítsuk el a hallgatókat, igen. Ez a kiállítás, ez a Görgei úti főépületben látható a múzeum központjában.
5: Így van, tehát ez is egy szép szimbólum, az első biennálé az a Herman Otto múzeum épületében indult, nem abban, amiben most van a múzeum, de a múzeum égisze alatt került sorra az első biennálé, és a múzeum főépületében látható ez a visszatekintő tárlat, ami a 30 nagydíjas munkái mellett további 35 fontos grafikust, és nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen még számtalan olyan nagyszerű művész van, aki ezen a kiállításon nem szerepel, de szimbolikusan 65 grafikus munkáin keresztül meg lehet ismerni a magyar grafika történetnek az utolsó 65 évét.
1: Na most akkor pattanjunk át ide a Rákóczi házba, itt ülünk a nagy kiállítóteremben, és ahogy Gál József mondta, nagyon-nagyon változatos technikákat látunk. Hogyan alakult a zsűri munkája, hogyan alakult a kiválasztás?
5: Igen, a zsűri az már hosszú évek óta, tulajdonképpen ez a harmadik olyan alkalom, amikor a két zsűri, az első válogató zsűri után a helyszínen Miskolcon van a díjzsűri. Az utóbbi időszakban ez úgy alakult, hogy a díjzsűri is válogató zsűri egyben, tehát a valóban fizikálisan beérkezett munkákból ők még tovább válogatnak, így alakul ki az a szűkebb kör. Jelen esetben 69 művész alkotásai láthatók ezen a szabadbeadásos tárlaton, akik közül szintén a díjazottak is kikerülnek.
1: És ha jól emlékszem, valami 700 munkából válogatták ki.
5: Így van, tehát több mint 230 művész 700 valahány munkájából. Hát a pontos számot nem tudom megmondani, mert itt a sorozatok kapcsán ugye ez mindig egy kérdés, hogy ez most egy vagy kettő vagy három munkának számít, de 100 fölötti alkotás 69 művésztől, és hát itt szó esett a változatosságról, itt egy nagyon érdekes dolgot figyeltünk meg, már a korábbi években is ez valamennyire látszódott, de fogják látni a látogatók, hogy szinte reneszánszát élik a hagyományos grafikai technikák, tehát ahelyett, hogy az történt volna, hogy a komputer grafika tönkreteszi a grafikát, hát egyáltalán ez nem történt meg, hanem egész egyszerűen az egyik eszközeként beépült a grafikai gondolkodásba, és pláne a nagyon sok fiatalnak, akiknek örülünk, hogy részt vesznek, és sok díjazott is kikerült a fiatal művészek közül, nagyon-nagyon nagy százalékban a hagyományos kézi technikákat újítják fel, szabják egy kicsit a saját stílusukra a technikai megvalósítást is. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondhatnám, hogy akit érdekel a grafika Magyarországon, és hát ugye ez nem csak egy miskolci ügy, az most augusztus 9-ig legyen szíves, látogassa meg Miskolcot, sok más dolog mellett nézze meg a grafikai kiállításokat, mert erről a műfajról egy napra kész és nagyon magas színvonalú képet tudunk most mutatni. Hála a múzeumnak, hála a galériának, és hát annak a sok évtizedes munkának, amit mindenki ebbe beleölt, hogy ez lezárt folyamat legyen a triennálék sorozata, hanem az első 65 éve, az első 30-al, és már a 31-kel 3 év múlva folytatjuk.
1: Nem beszéltünk még a katalógusokról, talán zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hiszen nagyon szép kiadványok születtek.
5: Hát ennek is nagyon örülünk, hogy ugye a támogatások, meg a lelkesedés, tehát itt azért remek kollégák vannak a múzeumban, műtárgyfotózástól kezdve számtalan dologban van egy olyan háttér, ami hozzásegít minket ahhoz, azon kívül, hogy a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia is fontosnak tartja ezt az eseményt, tehát a katalógusok megjelenése ezek nélkül, a belső erőforrások és a külső támogatók nélkül nem lett volna lehetséges, és valóban most két katalógussal készültünk, ugye az egyik, ami a rendszeresen megjelenő a törzsanyag katalógusa, és hozzá az 1-től 29-ig éveket tartalmazó 65-ös katalógus, 65-ös című katalógus, ami egy kis magyar grafika történet.
1: A számos díj közül Miskolc város önkormányzatának nagy díja nyom legnagyobb súllyal a latban ezen a grafikai triennálén. Ezt Miklós Kelemen kapta. Egy fiatal ember, most ide hívtam az ön alkotása elé, ami tulajdonképpen itt a Rákóczi Ház kiállító termében a úgymond főhelyen van. Én arra kérem, hogy beszéljen magáról, és beszéljen erről a műről.
6: Én Miklós Kelemen vagyok, 2 éve diplomáztam a Képzőművészeti Egyetemen, és ez volt a diplomamunkámnak az egyik része, mert ez egy 2 részből álló sorozat. Ugye ezen a képen 9 lap, tehát az egy kép a 2 részből álló sorozatban 9 lapból áll össze, és mindegyik lap egy picit más szögből jeleníti meg ugyanazt a témát, ami egy még be nem fejezett szobornak a váza. Amit egyébként próbáltam úgy megjeleníteni, hogy úgy legyen, aki észreveszi, hogy ez egy szoborváz, meg esetleg, hogy mit ábrázol az a szobor, meg legyen, aki nem is veszi észre, tehát nem akartam ilyen nagyon direkt irányba elvinni. Az volt ennek a munkának az születést adó gondolata, hogy diploma előtt néhány évvel meghalt nagyapám, és ő szobrászművész volt, köztéri szobrászművész, Tóth Béla, és az ő köztéri munkásságát akartam valahogy az én ugye kevésbé, ugye nem köztéren megjelenő munkásságommal, és nem 3 dimenzióban megjelenő munkásságommal valahogy összehangolni. Én több munkámban is foglalkozom ezzel, hogy a 3 dimenzió és a 2 dimenziónak a átmeneteivel, és ezért is van ezen a képen, hogy úgy van megjelenítve ez a tárgy, mert ugye ez még szobornak nem mondható, hogy mindenképpen egy kicsit más szemszögből van. Tehát mégis valahogy kiadja az összképet, de mint ahogy a látásunk is, ugye nem egyszerre nézünk rá valamire, hanem hogy ugrál a szemünk, hogy különböző nézőpontokból fogadjuk be, és aztán az agyunk ollóz össze a látványt.
1: Miért pont grafika?
6: Hát ez egy jó kérdés. Engem nagyon-nagyon vonzanak a manuális technikák, és szerintem nagyon fontos, hogy a mostani iszonyatosan digitalizálódott világban, ahol minden nagyon gyorsan történik, egy ilyen meditatívabb, lassabb folyamatnak is helyet adjunk. És a grafika az szerintem talán akár az egyik ilyen piszmogósabb, legmanuálisabb képalkotó eljárás.
1: Mondja ezt hány évesen?
6: 26. 25, bocsánat.
1: Hát nem valamiféle visszafordulás ez a régi technikákhoz? Hogy érzik fiatalon is ennek a gyors időnek a romboló hatásait, netán?
6: Abszolút, 100%. Igen, szerintem ez teljesen mértékben egy visszafordulás, és én igazából az egész életem, szóval az élet filozófiámban, ugye, ami még nem olyan hatalmas alapokra épít, ott a digitalizált világtól, meg a technológiától próbálok eltávolodni, és inkább mert ugye ez a felgyorsú digitális világ nagyon gyorsan elvisz minket az eredményre. És hogyha úgy gondolkodunk, tehát egy ilyen kapitalista keresztrendszerben úgy gondolkodunk, hogy az eredménye fontos, és ugye amit ugye utána értékesíteni tudunk, akkor ez egy jó dolog. Viszont ha úgy gondolkozunk kicsit, hogy a folyamat a lényeg, és a munka, és a belefektetett energia, akkor igazából azt veszi el tőlünk azt, hogy mindennel olyan hamar készen állunk. Tehát lehet, hogy igazából ha a munkát értékeljük jobban, és nem az eredményt, akkor sokkal többet ér egy ilyen analóg technológia, mint egy sokkal gyorsabb technológia.
1: Azt mondta, hogy 2 éve végezte az egyetemet. Hogyan teltek ezek az első önálló alkotói évei?
6: Én ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok. Én a Corvin rajziskolában vagyok rajztanár. Én felnőtteket tanítok rajzolni. Ez egy csodálatos munka. És egyébként azt is, tehát egyelőre még nem találtam helyet az alkotóművészetemben arra, hogy embert ábrázoljak. Még ugye voltak próbálkozásaim, de nem feltétlenül volt az az irány, amit én vittem tovább. Viszont így, hogy ugye emberábrázolást tanulhatok tanulmányi rajzolás keretei között, így ezt a praxist meg a rajzolást is tudom gyakorolni, ami csodálatos.
1: Mi a jövőképe? Mennyi kiállítási lehetősége van? Hol szerepelt eddig?
6: Nincs olyan nagyon konkrét jövőképem. Ami egy nagy mérföldkő volt nekem, hogy voltam kint nyáron Kínában egy nemzetközi művésztelepen, az nagyon csodálatos volt, bár ott kiállítani nem sikerült. Ott van egy biennálé, ahova még nem kerültem be, de a művésztelepen voltam, úgyhogy ez egy nagy szakmai siker. Ugye egyelőre most ez a legnagyobb szakmai sikerem, tehát a Miskolci Triennálé, és hát szeretném folytatni. Azban nem vagyok biztos, hogy feltétlenül a sokszorosító grafikát akarom nagyon továbbvinni, mindenképp valami analóg technológiát, de sokszorosító grafika azért nagyon műhelyigényes, és nehéz úgy dolgozni, hogyha az ember, ugye az egyetemen nagyon direkt hozzáférésünk van egy műhelyhez, és akkor ott lehet kísérletezni és próbálkozni. És ha valami nem sikerül, akkor az nem akkora tragédia. Viszont úgy, hogyha nincs embernek műhelye, és akkor van mondjuk 3 napja nyomtatni, az úgy kicsit nehezebb, úgyhogy lehet másfajta technológiákkal fogok dolgozni.
1: Hát én nagyon köszönöm, sok szeretettel és büszkén gratulálunk, és akkor ezek szerint következő triennálén azt akartam mondani jövőre, de nem, 3 év múlva már az önálló kiállítását tekinthetjük meg a kamarateremben?
6: Hát ha minden igaz, akkor igen.
1: El lehet kezdeni dolgozni rajta a serényen?
6: El is kell, az a tapasztalatom, hogy a kiállítás dátum, amint megvan, akár olyan messzinek tűnik, azon már el kell kezdeni dolgozni.
1: Nagyon köszönöm és gratulálunk magának.
6: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk a 30. Miskolci Grafikai Triennálé megnyitóján készült. A tárlat a Miskolci Galéria Rákóczi házában augusztus 9-éig tekinthető meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videó üzenetében, azt követően, hogy az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Emellett létrejön egy új vonatflotta cég. Az országos gördülő állománykezelő lényege, hogy ezen a cégen keresztül lehet felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. A kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján a helyreállítási alapból, egyebek között ezt teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsonypadlós, klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézy Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az akadály, amely Magyarországon múlt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését, a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Gyenge, közepes év várható idén a mezőgazdaságban. A szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón. A pénzintézet legfrissebb negyedéves elemzését ismertetve közölte, több olyan tényező hat az egyes élelmiszer termékpályákra egyszerre, amelyek közül egy is jelentős kihívás. A tartós aszály, a súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Az ügyfelek, szakmaközi szervezetek és a bank elemzőinek helyzetértékelése alapján készülő agrár-élelmiszeripari bizalmi mutató, az MBH Agrár Trend Index értéke a második negyedév végén 3 éves mélypontra, 31 pontra csökkent, ami negyedéves összevetésben 0,8, éves összehasonlításban pedig 2,7 pontos visszaesés. Ezzel az index tovább távolodott a 35 pontos egyensúlyi szinttől. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult köteles a vadász területén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élő helyének őrzéséről gondoskodni. A vadászatra jogosult köteles nem zárt vadász területén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges megfelelő minőségű takarmány mennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni. A vaditatás a vadászatra jogosult finanszírozza. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadász területekre. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld gazdálkodás, a vad jó minőségű, ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál. A civilek önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi.
1: Az időjárásról.
2: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, július 17-én átadták a felújított Jósvafői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az 1908-ban épült parókia először 2002-ben esett át teljes felújításon. Az épületet ezt követően is folyamatosan átalakították, modernizálták annak érdekében, hogy szellemi, adminisztratív és közösségi központként működhessen. Ebben az órában a július 17-én készült helyszíni felvételeinkből hallhatnak összeállítást. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Találkozások. Emberek. Történetek. Életutak.

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, 2026. július 17-én átadták a felújított Jósvafűi Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az 1908-ban épült parókia először 2002-ben esett át teljes felújításon. Az épületet ezt követően is folyamatosan átalakították, modernizálták annak érdekében, hogy szellemi, adminisztratív és közösségi központként működhessen. Az idei megújulás az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával, valamint a gyülekezet tagjainak adományaiból valósulhatott meg. A következő percekben a július 17-én Jósvafőn készült helyszíni felvételeinkből hallhatnak összeállítást. A Jósvafűi Református Egyházközség presbitériuma ünnepi hálaadó istentisztelet keretében a parókia szálláshely megújulásáért adott hálát július 17-én a fejlesztésekről Mező Arnoldot, a gyülekezet lelkipásztorát. Kérem, hogy számoljon be nekünk. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban a parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Jósvafői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává. A 70-es évektől kezdve már gyerekcsoportokat hoztak ide gyülekezetek, és mindig az aktuálisan helyettesítő jósvafői lelkésznek a vezetésével gyerektáborokat tartottak, akkor még nomád, komfort nélküli körülmények között, jobbára az isteni ígére fókuszálva. 2002-ben egy teljes körű felújítás keretén belül komfortosítottuk a szálláshelyet, és így már 3 vizes blokkal 28 fő befogadására képes közösségi térrel bővített szálláshelyen tudtunk szervezni erdélyi iskolai programokat, környezeti nevelést, hitéleti nevelést, egész hetes hittantáborokat és minden egyéb turisztikával vagy a természettel és a természeti környezettel egybefüggő foglalkozásokat. Természetesen évente több száz fiatal, és nem csupán fiatal, hanem egészen az egyetemista korosztálya bezárólag, de nem csak az egyetemisták, hanem még tovább menőlegesen is felnőttek használják és veszik igénybe a parókiát. Erdélyi óvodától kezdődően egészen a Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyetemnek a biológia-földrajz szakos terepgyakorlatáig bezárólag, de a Budapesti Műszaki Egyetemnek a terepgyakorlata és felmérő tábora is itt Jósvafőn valósul meg. Arra fókuszáltunk, hogy ne csupán egy szálláshely legyen, hanem valóban egy oktatási és élményközpont, hogyha szabad így fogalmaznunk, ami magába foglalja a komfortos szálláshelyet és azt az természeti és épített környezetet, amiben maga a parókia is elhelyezkedik, hiszen Jósvafőnek az ófalui része, aminek a központjában van a parókia is, műemléki védelem alatt áll, és világörökségi helyszín is, patakparton lévő, ideális környezet arra, hogy az épített örökséget, a 12. századi alapokkal rendelkező jósvafői templomot, vagy éppen a múzeumunkat, a tájházat megtekinthessék, de Jósvafő, az Aggteleki Nemzeti Park központi települése is, itt van az igazgatóság, a Huconménes, a lovasbázis, tehát ideális kiindulási terep, nem csak a hitéleti, de egyéb tevékenységek részére is. 2025 végén találtunk lehetőséget arra, hogy az addigra már az intenzív használat miatt elhasználódott, fogalmazunk ki, parókiát modernizáljuk, komfortosítsuk még inkább, és 21. század igényének megfelelő szálláshelyé alakítsuk. Így az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával sikerült egy teljes körű felújítást végigvinnünk a parókia életén. Ennek a keretein belül megvalósult a teljes homlokzat, a rekonstrukció a műemléki előírásoknak megfelelően, az ingatlan hűszigetelése, klimatizálása, fotovoltaikus rendszer telepítése a kupakokkal, fűtésrendszer, a teljes vízhálózatnak a cseréje, a teljes áramhálózatnak a felújítása, modernizálása és cseréje, és minden egyéb olyan feladat, ami szükségessé vált, hogy következő évtizedekben is komfortosan működhessen a parókia.
1: Ugye itt épített és természeti örökségről, kincsekről is beszélhetünk, hiszen azért az Aggteleki Nemzeti Park központi helyén egy csodálatos környezetben beszélgetünk most is. Ugye hallgatóink is hallják a harangszót itt a háttérben. Hogyha egy picit ezt a míjőt még elhelyezni, hogy hol helyezkedik el maga ez a parókia szálláshely?
2: A valóban hegyekkel körülvett patakparti ingatlanról van szó. Közel a református templomhoz, közvetlen szomszédságában a 2007-ben év múzeuma címet viselő Jósafői tájháznak, amit szintén a gyülekezet kezelésében, fenntartásában működik, és itt értelemszerűen a hitéleti örökségünk, a gyülekezetnek a 16. századig visszamenő kontinuitása, a környezetünk, az természeti környezetünk, a Nemzeti Park központi településén vagyunk, és a szellemi örökségünk az, ami felejthetetlenné teszi nem csupán az ide látogatóknak a pár órás sételját, hanem akár az egész hetet, amit itt töltenek közöttünk.
1: Hány főt tud befogadni ez a felújított szálláshely?
2: A felújított szálláshely 28 férőhelyes, egészen pontosan, viszont az udvaron lehetőség van még további sátorhelyeknek az elhelyezésére, amire elég gyakran igénybe is vesznek a kedves vendégeink. Egyéni és csoportos vendégeket szintén szívesen fogadunk, és akár egy éjszakára is foglalható most már az év minden napján. A beruházás előtt nem volt olyan állapotban az ingatlan, hogy gazdaságosan lehessen üzemeltetni az őszi és téli időszakban. Most viszont a felújításnak köszönhetően az év minden napján, tehát 365 napban bármikor foglalható a szálláshelyünk. A beruházás összköltsége 79 millió 900 ezer forintot tett ki. Ennek a jelentős részét az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásából tudtuk megvalósítani, és egy nagyon komoly hányadot adott még hozzá Tiszáninneni Református Egyházkerület is, valamint a gyülekezeti tagoknak az adományai fedezték a fennmaradó összeget. Megfeszített munka volt, hiszen gyakorlatilag 5 hónap alatt a bontástól az engedélyeztetésen át a készre jelentésig minden megvalósult. Minden nap dolgoztak a kivitelezők, és párhuzamosan folytak a felújítási munkálatok. És igen, az ingatlan, a parókia nem csupán egy szálláshely, hanem a Jósafő egész települését, a szűkebb és tágabb környezetünket, térségünket és az egész országból megforduló vendégeknek, ide látogatóknak a kényelmét és örömét szolgálja.
1: A gyülekezet számára mit jelent ennek a működése?
2: A Jósafői Református Egyházközség létszámában egy kicsi gyülekezetnek mondható, viszont teherhordozásában elől jár és élen jár, úgy gondolom és úgy érzem a meglátásom szerint mindenféleképpen. A gyülekezet életéhez hozzátartozik a vendégfogadás értelemszerűen, a programoknak a biztosítása és a szálláshely biztosítása is, viszont ezt nem öncélúan, hanem azzal a tekintettel, céllal és zászlóra tűzött jászmondattal, hogy mindezzel a gyülekezet Isten tiszteleti alkalmainak a kontinuitását tudjuk elősegíteni. Természetesen a gyülekezet minden egyes tagja részt vett a munkában, a maga kompetenciája és a maga lehetőségei szerint. Ezt nem lehetett volna megvalósítani egyszemélyesen.
1: A mai ünnepi istentiszteletre szóló meghívóban a Zsoltárok könyvéből szólt az igei üzenet.
2: Valóban, a gyülekezetünknek, a Jósafői Református Egyházközségnek már 2006 óta, tehát már 20 éve, ez a vezérigéje a Zsoltárok könyvének 107. fejezetéből az első vers: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete vagy kegyelme, bizonyos fordítás szerint. Ennek a szellemében éljük a mindennapjainkat itt Jósafőn, hálát adunk az Úrnak az ő megtartó kegyelmért, előremutató gondoskodásáért. Hálát adunk azért, hogy közel 500 éves kontinuitása a gyülekezetnek, nincs veszélyben, van Isten tisztelet, van jövőnk itt, Észak-Kelet-Magyarországon is.
1: A szálláshely kialakításáról, hogyha még szólhatunk néhány gondolatot, hogy pontosan milyen lehetőségek várják az ideérkezőket.
2: A szálláshelyünk besorolása egészen pontosan turista szállás, ami azt jelenti, hogy nem apartmanszerűen működünk, és nem vendégszobákat adunk ki, hanem egyéni és csoportos turistáknak minőségű szolgáltatást biztosítunk. 3 szobában, összesen 28 férőhelyjel, tehát 10-10 és 8 férőhelyjel, ezek emeletes ágyakon vannak természetesen. Minden szobához tartozik egy elkülönített vizes blokk, és ezen felül van egy teakonyhánk, egy teljesen felszerelt teakonyhánk, ami önellátásra lehetőséget nyújt. Kapcsolódik hozzá egy 40 fő befogadására alkalmas közösségi tér, ahol előadásokat vagy akár kisebb konferenciák megszervezését is lehetővé tudjuk tenni, és ehhez a közösségi térhez kapcsolódik egy külön vizes blokk és egy melegítő konyha is. Az árt udvarunkon parkolási lehetőség van, egy felszerelt csűrszínpad is rendelkezésre áll esetlegesen a művészeti előadásokhoz, amiket hála az Úrnak is használnak elég sűrűn a vendégeink. Pingpongasztal, csocsóasztal, tűzrakási lehetőség, szalonnasütés, bográcsozási lehetőséggel várjuk a kedves vendégeinket.
1: Mi a tapasztalatuk, hogy itt akár a nyár folyamán, vagy az év egész folyamán ide látogató vendégek, hiszen valóban egy csodálatos környezetről beszélgettünk, ami a természeti adottságokat is jelenti, mennyire kapcsolódnak be, akár egy vasárnapi istentiszteleti alkalomba, hogyha épp akkor töltik itt a szabad idejüket testi-lelki feltöltődés keretében?
2: Minden kedves vendégünknek elmondjuk, hogy ez a szálláshely nem csak egy szálláshely, hanem a parókia. Elmondjuk, hogy mi volt korábban a funkciója, és hogy mi az oka annak, hogy jelen pillanatban itt lehetnek, és természetesen felhívjuk rá a figyelmet, hogy vasárnap 11 órától istentiszteleti alkalom van, tehát a harang az nem azért szól, hogy zavarja őket, hanem azért, hogy hívogat ezekre az alkalmakra, és a vendégeinknek a jelentős száma él is ezzel a lehetőséggel, és az istentiszteleti alkalmakon részt szoktak venni, ahol egy kicsit másképp látják, ugye ott a szószéken látják azt az embert, aki fogadja őket, és szállásadóként van eddig a fejükben, gondolataik között. A gyülekezet minden egyes vendéget nagy-nagy szeretettel fogad. Ha látják, hogy esetleg tétovázik, akkor bevezetik a templomba, leültetik, egy énekeskönyvet is a kezébe adnak, és Isten tisztelet után pedig lehetőség van arra, hogy a gyönyörű templomunkat megtekintsék, és tárlatvezetés keretében is halljanak a történetéről.
1: Önnek személy szerint mit jelent ennek a parókia szálláshelynek ilyen formában való megvalósulása, és ugye 20 éve szolgál már ezen a településen, nagy tiszteletű úr, milyen megtapasztalásai, emlékei vannak így a vendégekkel való kapcsolatról is, hiszen ugye a gyülekezettel való kapcsolatról már korábbi műsorainkban szóltunk részletesebben.
2: Vendégeink nagy-nagy szeretettel fogadják, és egy bizonyos áhítattal és tisztelettel veszik igénybe a szálláshelyünket, tudva azt, hogy ez egy egyházi és ez egy parókia szálláshely, és egy személyes közelmúltbeli élményemet hagyd meséljem el ezzel kapcsolatban. Éppen az egyik vizes blokkot újították fel a munkásaink, amikor beugrottam a parókiára, és megnéztem, hogy jelen pillanatban hogyan állunk a felújítása, és egy 20-valahány éves fiatal munkás emberi mondja nekem, hogy hát én meg már jártam itt táborozni. És kérdeztem, hogy mikor, mondja, hogy 10-valahány évvel ezelőtt, még az iskolával jöttünk, egész hetet itt táboroztunk, de akkor bizonyára ismeri a feleségemet, és kiderült, hogy a feleségem tanította is ezt a fiatal embert, és csoda volt neki is, hogy ahhoz képest jelen pillanatban hogyan újult meg a parókia, és egy annyira kellemes és hálaadó kapcsolat volt ez, hogy az, aki gyermekként itt táborozott, egy erdélyiskolai héten vett részt, az bekapcsolódhatott fizikálisan a felújítási munkálatokba, és látja ennek a jövőjét is, és egy kicsit visszavágyik ő is.
1: Mező Arnold, nagy tisztelet úrnak, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
1: A július 17-i ünnepi istentiszteleten nagy tiszteletű Kusnyér László, az Abói Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét a 68. Zsoltár versei alapján. arra szeretném kérni Esperes urat, hogy azt az igei üzenetet, amelyet a gyülekezet az ünneplő közönség szívére helyezett hallgatóinkkal is ossza meg.
3: A 68. Zsoltárból az első 10 verset olvastuk föl alapig egyanánt, és majd még a 20-at, amely remekül ötvözi, és adja az ember szájába szinte a szavakat, fejében meg a gondolatokat, a hálatelt szív érzését. Tükrözi, áldott az Úr, ami szabad úttól Istenünk, aki napról napra gondot visel ránk. Nagyon sok olyan dolog van az ember életében, közösségek életében, ami olyan küszöbszerű, nehéz rajta átmenni, ami akadálynak mutatkozik, és nehéz vele birkózni, de amikor az ember visszatekint a múltjára, majdnem amikortól már eszmélődik, vagy a gyermekkorában az eszméletét tudja, akkortól tulajdonképpen visszafelé minden olyan szépen illeszkedik, mint egy cipzát húznánk együvé. Mert igen, Isten napról napra szabadító Istenként közreműködik az életünkben, vezet, sugal, tanácsol, szemeivel igazgatja az utunkat, és még egy ilyen eseményen is én gondolom szerint szabad erről megemlékezni, hogy a Jósafői gyülekezet életében nyilván ez egy komoly mérföldkő, nyilván folytatást ad, jövőképet ad, víziókat helyez elbéjük, aminek kapcsán lehet képzelegni az Istentől vezérelt jövendő felé, nekik maguknak is, emberileg is, meg ő rá tekintve is.
1: Itt ugye, ha már mérföldkövet említett, és itt a Jósafői Református Egyházközség életében ugye a parókia szálláshely bizonyára egy ilyen mérföldkő, miben látja az egyházmegye espereseként ennek a megvalósulásának a jelentőségét?
3: Hát egyfelől az egyházmegye a 90-es években alapított egy alapítványt, ifjúsági vagy ifjúságért szóló szolgáló alapítványt, és annak jegyében maga az egyházmegye is itt két hetet magáinak tudhat. Na nem mi jövünk, hanem a gyermekeinket, konfirmandusokat, vagy gyerekeket, ifjúságot, esetleg hittanversenyen nyert gyermekek jutalmát itt ezen a helyen rendezzük el. Ez is egy sajátos folyamatosság, ez is egy sajátos olyan dolog, ami a 90-es évektől idáig elhatva mutatja azt, hogy ha van ilyen múltunk, meg ilyen jelenben állunk, mint egy mérföldkőnél, akkor várhatóan van jövendő is, mint az Ószövetségben eddig is megsegített bennünket az Úr. Miért ne segítene meg bennünket ezután is?
1: Hogyha egy ilyen szálláshelynek a hitben megerősítő jellegéről is szólna.
3: Az már egy kicsikével érdekesebb dolog, mert ugye fönt a templomban a nagy tiszteletű úr beszámolójakor elhangzott, hogy hányféle fajta ember fordul itt meg. Leghamarabb, amit kezelni tudunk, vagy igazgatni, irányítani, az nyilván az általunk foglalkoztatott gyermekek, hittanosok, ifjúsági csoportok, mind a mellett jönnek másfelől is. Pontosan amikor indultunk fel a templomba, és szólt a harang, a jelenlegi mostani vendégek közül egy gyermek kérdezte, hogy meddig szól ez még, mert várhatóan bántott a szegénynek a fülét, de azzal együtt is, hát nyilván hitbéli fogantatással érkeznek ide hittanos csoportok egy-egy gyülekezetből, odahazúról elkülönülve, eltávolodva, a hetet valamilyen tematikus igével vagy gondolat körül töltik el, ami azt jelenti, hogy hitbéli megerősödés várható, nem biztos, hogy van, vagy lesz, de várható, hogy mire visszatérnek az anyagyülekezetbe, egy kicsikével jobban megérzik a közösség megélésén keresztül azt, hogy a gyülekezethez való kötődésük is erősödhet.
1: És ha még néhány gondolat erejéig visszatérhetünk a mai igei szolgálatához, az is elhangzott, hogy hálát adni hittel, valljuk meg minden nap, hogy áldott az Úr. És hogyha ezt egyén életünkre is vonatkoztatjuk, hogy a mindennapok rohanásában legyen időnk megállni, hálát adni, átgondolni azokat a kisebb-nagyobb dolgokat, amiért hálásak lehetünk a nehézségek mellett vagy ellenére is.
3: Már elhangzott tulajdonképpen a szépen feltett kérdésben a válasz maga is. Azzal együtt is nincs olyan nap, ami felől az ember ne úgy gondolkodhatna, ha nehéz nap vár ránk az elején, hogy csak segítségével az Úristennek járható ez végig, és nincsen olyan nap, amelynek az estéjén, mielőtt a párnára lehajtjuk a fejünket, vagy már ha lehajtottuk is, jó úgy álomba szenderülne egyébként imádság közepette, hogy ne tudnánk miért hálát adni. Legfeljebb az ember feledékeny, legfeljebb úgy gondolja, hogy természetesen a saját maga erejéből jutott ezeken túl, de a valóság nagyon magasan ezek fölött, a buta emberi gondolatok fölött van. Áldott az Úr, mert napról napra gondot visel rólunk, ami szabadító Istenünk.
1: És ha még egy gondolatot megenged az ige hirdetése végéhez közeledve a mai alkalommal, a feltámadásról és az örök életről is szólt.
3: Egyfelől egy impulzust is kaptam befelé a templomban menet. A drága korábbi főgondnok úr mondta, hogy lassan-lassan ő már készül hazafelé. Nem is a minden élők útja kifejezéssel élt, valami mással talán, és ez a szabadítás napról napra tapasztalható, de eltekinthetünk egészen messze távoli időszakba is, idő bizonytalan távolába, amikor mindenkire vár egy nehéz óra. És a legnagyobb hitben élve is, hát nyilván az egy büntetés rajtunk, a bűnzsoltja a halál, de azzal együtt a golgotai megváltás szinte repíti az embert. Napról napra a hétköznapok sodrában is bizalommal, bátorsággal megélni egyfelől, hogy tevékeny tudjon lenni, amíg itt a földi pályán tölti az életét, az örökké való létnek az innenső szakaszán, és amikor az meg eltalál majd jönni, mert el fog jönni nyilván valamennyiünk életében, akkor egy kicsikével nagyobb bátorsággal léphesse át majd azt a határt, Pál apostollal együtt szólva, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Ez nyilván örömmel és derűvel tudja eltölteni az embert.
1: Kusnyér Lászlónak, az Abói Református Egyházmegye esperesének köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, a megszólalásra.
1: Kedves hallgatóink, a Jósvafűi Református Egyházközség kórusának zenei szolgálatát hallhatják most.

0: Nagytiszteletű Szűnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperesét kérdezem, hogy milyen gondolatokkal érkezett itt a mai alkalomra, mi volt az az üzenet, amit az ünnepi istentiszteleten résztvevők szívére helyezett?
1: A Borsodi Egyházmegye, illetve az Abói Egyházmegye tulajdonképpen, mint testvér egyházmegyék munkák adnak együtt. Nyilván ugye leginkább az Isten dicsőségét munkáljuk. Itt a felső részen, ugye Aktelek az Borsod, a többi gyülekezet, ami hozzá kapcsolódik, az viszont Jósafő, és aztán a többiek. Ezért ugye kettős érintettség van, és ezért hívott meg nagytiszteletű úr, aminek igazán örültem. Ugye a régi időben Jósafő az például a Felső Borsodi Egyházmegyéhez tartozott, de az idők során ugye változnak a határok itt a közelben főképpen, akár a trianoni határa, akár vármegye határokra gondolunk. Ez persze a testvéri közösséget nem befolyásolja, sőt talán még inkább erősíti. És erről beszéltem, hogy a Felső Borsodi tájképes templom belső, az, ami Jósva fönn van. Ez hasonlít a Borsod, illetve a gömöri templomokra, hiszen ugye Gömörország is itt van a szomszédban, hát az is ugye ketté van vágva ugye a trianoni határral, de mindezeket legyőzve örülünk, hogy együtt tudjuk betölteni a szolgálatunkat.
0: És egy csodálatos természeti környezetben beszélgetünk most, ugye, hogy...
1: Igen, és ugye egy megújított parókia épületről van szó, aminek hivatalosan is ez a neve. Ez ugye ideiglenes lelkipásztori lakást jelent eredetileg, most pedig a ideiglenességet az jelenti, hogy egymást követő csoportok egy-egy időszakot itt töltenek, a természetben gyönyörködve, vagy akár pedig lelkileg elmélyülve. És ennek tudunk örülni itt most.
0: Szűnyi Tamás, esperes úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója is köszöntő szavakat intézett a jelenlévőkhöz a Jósafői Református templomban július 17-én. Azt szeretném kérdezni, hogy miért tartják fontosnak az ilyen jellegű felújításokat, amikor közösségeket szolgáló épületek, szállások újulnak meg?
2: Alapvetően az Aktív Magyarországnak az a feladata és küldetése, hogy minél több olyan természetközeli és megfizethető, de jó minőségű szálláshely épüljön ki, amelyet az aktív turisták, bakancsosok, bringások, illetve ifjúsági csoportok megfelelően tudnak használni. Nagyon sok ilyen szállás van az országban, a nagy részüket állami erdőgazdaságok, nemzeti parkok üzemeltetik. De ahogy a kérdésben is benne volt, vannak olyan szálláshelyek, amelyeket egyházközségek üzemeltetnek, nem sok ilyen van, de ezek mindig különlegesek, mert alkalmat adnak arra, hogy a közösségek azok találkozzanak a vendégekkel, vagy a látogatókkal, vagy fordítva a látogatók belecsöppenhessenek, és beleláthassanak, vagy belekóstolhassanak egy közösség életébe. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a szállások azok nem csak a pihenésnek, hanem egyben a találkozásnak is a terévé válnak, ezért kiemelten fontosnak tartjuk. A másik fontos elem, hogy ezek az épületek egész évben szolgálják a közösséget. Tehát azon túl, hogy szállásként működnek, a közösség tudja használni egyéb alkalmaira is. Hát ez meg így akkor kettő az egyben működik, úgyhogy reméljük, hogy még több ilyen szállásért fogunk tudni támogatni a jövőben is.
0: A hitben való megerősödésnek esetleg mennyire lehet itt a kapcsolatát, vagy ezt hogy jellemezné?
2: Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű szálláshelyek, azok valójában bizonyos szempontból missziós terek is. És ezt személyes példámon keresztül is átéltem, én nagyjából kétszer végig jártam az El Camino-t, és ott sok olyan szállás van, amelyet vagy korábbi zarándokok tartanak fönn, vagy a helyi gyülekezet tart fenn, és önkéntesként ott vannak, és szervezik azt, hogy a zarándokok kapjanak enni, inni, találkoznak velük, beszélgetnek velük egyáltalán, akár elkísérik, vagy elmegyünk együtt egy-egy nap végén templomba. És azt gondolom, hogy azáltal, hogy ilyen szállások vannak, aminek van egy többlettartalma, az egy olyan lehetőséget ad a találkozásra, amikor mind a kettő ember, aki a vendégfogadó és aki a vendég is, valamit tud kapni és valamit tud adni. Valamikor a látogató az, aki hoz valamit, gondolatot, szavakat, mondatokat annak, aki helyben van, és ez visszafelé is tud működni. Tehát ez a meghallgatás tedei, a találkozás tedei, és azt gondolom, hogy ezekben a találkozásokban nagyon sokszor ott van az Isten, ezért is szerintem többlettartalommal bírnak a felekezetek által fenntartott turista szállások és zarándok szállások.
0: És ha végezetül még egy kérdést megenged, ugye igehirdetési szolgálat, köszöntések, beszámolók, illetve magának a Parukia szállásainak a megtekintése is a mai nap alkalmának a részét képezte. Ön mit visz innen most tovább, vagy hogyan élte meg ezt a találkozást a mai napot?
2: Én azt láttam, hogy nagyon, nagyon elhivatott ez a közösség. És ez azért is fontos, mert valójában ez az egész felújítás nem lett volna egy korábbi felújítás nélkül, és ez nagyon fontos megemlíteni, hogy egy pár évvel ezelőtt a Bódvaszilasi Református Egyházközség által üzemeltetett turista szállás felújítását már támogattuk, ahol van egy nagyon jó kapcsolatunk, és Berec Anita, aki itt jósafői és részt vesz az egyházközség életében, ott is ő volt az egyik kulcsember, és tulajdonképpen a figyelmünkbe ajánlotta ezt a szálláshelyet. És én azt mondom, hogy ezt viszem magammal haza, hogy hát kellenek az ilyen csöndes, háttérbe húzódó, nem magukat előtérbe toló kulcsemberek, akik ugyan szépen igyekeznek egyengetni a dolgokat, és aztán segítenek abban, hogy megvalósuljanak jó dolgok, és valójában mozgatják, vagy hát mozgatódóként vesznek részt a közösségükben. Én nekem talán ez az egyik fontos gondolat a mai napból.
0: Petényi Mirkónak, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönjük a tájékoztatást.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Jóna Gábor, 12 éve polgármester Jósafű településén és presbitere a Jósafűi Református Egyházközségnek. Őt kérném meg, hogy arról szóljon, hogy a Parukia szálláshely mit jelent a település életében.
3: Alapvetőleg ugye a harmadik ciklusos polgármesterként volt időm, meg lehetőségem megismerni itt a egyháznak a lehetőségeit, és most már első ciklusos presbiterként is van lehetőségem tenni is ezért, és a szállás hely fejlesztésére, amikor lehetőségünk nyílt tavaly év végén, akkor inkább oktatás céllal jöttek, és most már ugye teljesen és egészében fog tudni üzemelni szálláshelyi minőségében. Úgyhogy a vasárnapok a lakosoké, vasárnap délelőttök, ugye a téli időszakban itt lent a gyülekezeti teremben vannak az istentiszteletek, és a hétköznapokat próbáljuk, hogy minél több vendég, iskolás csoportok, akármilyen közösségek itt töltsék. Tehát, hogy tudjunk folyamatos szezont biztosítani. Ehhez szenzációs lehetőség az, hogy megújult a parókia.
0: Ugye, hogy itt a köszöntőjében el is hangzott, 90 háztartásról számolt be itt a települési életében, és azt is hallhattuk, hogy a gyülekezetnek és a település vezetésének is jó a kapcsolata, hogy itt a mindennapokban is jól tudnak együtt működni.
3: Így van, tehát alapvetően kicsi apparátusa van a gyülekezetnek is, közfoglalkoztatottaink vannak, meg ugyanígy az önkormányzatnak is, és ahhoz, hogyha akár egy ilyen kisebb rendezvényt is, mint egy ilyen projektátadót meg tudjunk csinálni, összejövünk előtte, átbeszéljük a feladatokat, és akkor kiki a maga módján szinte összeboronáljuk az embereinket, és akkor így együtt. De nyilván a hétköznapokban a fűnyírástól kezdve bármit lekommunikálunk, de akár itt vidéken az is jellemző, hogy elfogy valami ilyen eszköz, legyen az mondjuk a fűnyíróhoz a damil, és akkor hozzánk fordulnak, vagy üzemanyag, és akkor ez kölcsönös, és nyilván mi arra törekszünk, hogy a lakosok is, hogyha bárkinek valami problémája van, akkor az önkormányzathoz nyugodtan forduljon, de ugyanígy az egyházzal is folyamatos. És akkor mi próbáljuk a egyházat és a lakosokat összekötni még jobban. Nem sokan gyakorolják a vallást itt a hétköznapokban, jobban inkább ünnepek alkalmával, és törekszünk arra, hogy minél több lakosunk gyakorolja a vallását. 95%-ban református vallásúak a helyi lakosok, és bízunk benne, hogy minél több lakost lehet tudunk aktív vallásgyakorlásra csalni.
0: Jóna Gábor polgármester úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
4: Kedves hallgatóink, a Jósvafűi Református Egyházközség kórusának zenei szolgálatát hallhatják most.

0: Kedves hallgatóink, július 17-én átadták a felújított Jósvafői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az elmúlt órában helyszíni felvételeinkből készült összeállítást hallhattak itt az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában. A szerkesztő Kisnyéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. Olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítmény hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawatttal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Nagy teljesítményű elektromos autótöltőkkel bővíti hálózatát a MOL Pluggi Magyarországon. A MOL csoport elektromobilitási szolgáltatója a MOL Pluggi 9 magyarországi töltőállomáson alakít ki, illetve fejleszt ultragyors töltő infrastruktúrát. A beruházás megvalósításához a vállalat 396 millió forintot nyert el a Széchenyi Terv Plus program keretében. A finanszírozási keretből 393 millió hitel és 3,3 millió forint a visszanemtérítendő támogatás. 300-600 kilowatt teljesítményű ultragyors töltők beszerzését és telepítését tervezi, amelyek lehetővé teszik, hogy az új generációs elektromos járművek gyorsabban és hatékonyabban tölthessenek. A fejlesztések helyszíneinek kiválasztásakor olyan területekre összpontosítottak, ahol korlátozottan áll rendelkezésre töltő infrastruktúra vagy a meglévő töltőpontok kihasználtsága alapján a kapacitás hosszabb távon már nem lenne elég. A projekt részeként új töltőhelyszínt alakítanak ki Tiszafüreden, emellett több meglévő helyszínen is bővítik a kapacitásokat. Az érintett települések között szerepel Nyíregyháza, Siófok, Vecsés, Budaörs, Balatonlelle, Páty és Mosonmagyaróvár. Rektorváltás lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Július 31-ével lejár Baráth Béla mandátuma, aki két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be az intézmény vezetői posztját. 1996 óta az egyetem oktatója, leköszönése után is itt marad, egyháztörténészként, tanszékvezető, egyetemi tanárként. Rektori munkásságának néhány fő eredményét emelte ki.
2: Amikor beléptem a hivatalba, egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom. Másrészt pedig az is egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont, és gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a hitéleti képzések terén én azt gondolom, hogy országos, sőt tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület a tágabb régióban, a protestáns egyházi munkatárs képzés. A tanító képzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben, szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet Magyarország tanító képző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be. Viszont erről is érdemes azért beszélni, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták. Az a helyzet, hogy az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa a küzdelem.
1: Augusztus 1-jével foglalja el hivatalosan a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori székét Kustár Zoltán. Az Ószövetségi Tanszék professzorát egész pályája az intézményhez köti. Korábban több ciklusban volt rektor helyettes, és 2017-2020 között már betöltötte egyszer a rektori posztot is. Rektorként egyebek mellett szeretné tovább erősíteni az egyetem közösség.
3: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a téren mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, a közös döntések, azok közös végrehajtására ismét nagyobb hangsúlyt fektessünk. Maguknak a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyházi egyetem révén az egyetemi lelkészség. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint az emberi kapcsolatok ápolása, jó minták begyakorlása, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész.
1: Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. Az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az elemzésben kiemelték, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék az indokolatlan árletörést, és az import helyett a magyar dinnyét részesítsék előnyben. A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogramonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói árak 250-300 forint között mozogtak. Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron az európai piacokon elérhető árakhoz képest mintegy 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges árnak. A helyzet a hó végére tovább romlott, Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiség került a piacra rendkívül alacsony árakon. Művész családok is fellépnek az idei jubileumi Arsz Szakra Fesztiválon, amely szeptember 12-e és 20-a között komoly zenei koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel, színházi előadásokkal vagy városi és templomi sétákkal várja a közönséget. Az Arsz Szakra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészet egyetemes nyelvén szólítsa meg az embereket, közösségeket építsen és hidat teremtsen a vallásos élményekhez, mondta a programról tartott budapesti sajtótájékoztatón Dragonics Márta, az Arsz Szakra Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kiemelte, idén is sok száz programmal várják a látogatókat. A programok között kiemelt helyen szerepelnek azoknak a művészeknek a fellépései, akik családtagjaikkal együtt állnak majd színpadra, például Bogányi Gergely, Lackfi János vagy Devics Gergely. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mixát Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Kevés híja, hogy rögtön ki nem dobták. Jó szerencse, maga Katángi állt fel az izzó hangulatban, és egy igen ügyes tózban csillapítá le a tornyos hullámokat, hogy szabad országban minden vélemény szabad legyen. Az a legjobb, amelyik szemtől szembe nyilatkozik. Tetszett a tózt. Vidámon csengtek össze a poharak. A főispán odahúzta a székét menyus mellé.
7: Szerencsés ember vagy, mondta. Bizonyosan burokban születtél, megfoghatatlan, hogy mi tetszett meg rajtad annyira.
6: Katángi vállat vont, de arca a diadaltól ragyogott. Isten tudja. Most aztán már azt merem mondani, folytatá a főispán, hogy biztos a mandátumot, ha tenki föl nem lép. Ő még hideg, mint egy jéghegy, s valami rejtélyes, aggasztó van az arcában, ha a jelöltségedre céloznak. Tenki valóban hűvös volt a pesti vendéggel szemben, gúnyosan biggyeztette el ajkait a jelöltsége emlegetésénél, s kártyázás közben azon a bizonyos orrhangon beszélt vele, amelyet már nem egyszer törte be a mob a mágnás klubok ablakait. Katángi csöndes humorral jegyezte meg. Igen, már nagyon régen volt a francia forradalom. A grófot egyéb iránt János király vette most kezelése alá. A székely Bismarck jól tudta, hogy a kevés főurat semmi sem fogja annyira maltretírozni, mint az ő pártfogása. Megkezdte tehát a propagandát csinálni Tenki jelöltsége érdekében. Tenkiben forrt a méreg, már éppen ki akar törni, midőn megjelent a gazda.
7: Az asztalokra nincs többé szükség!
6: A ferblisták újra sorakoztak, de Katángi, aki már nem bírta tovább a bágyadságot, kiosont előbb a friss levegőre. Feje szédült, inai roskadoztak, érezte, hogy ott bent a folytó gőzben és füstben rögtön összeesik a kimerültségtől. Míg a pitvarig elhatolt a bundaszobán keresztül, vakmerő terv fogamzott meg fejében, hogy megszökik. Meg lehet, mindent kockáztat, de mégis megszökik. Nem gondolt többé semmire a világon, csak egy ágyra. Nem egy képviselőséget, de egy trónt is odaadna e percben egy kis alvásért. A pitvarból éppen akkor visz ki szép sugár leányzó, egy dézsa öblögető vizet kiönteni az udvarra. Hogy hínak, kismókus? Kérdé tőle nyájasan. Első dolga volt a kékvirágos szoknyáját leereszteni, mely hátul fel volt hajtva és görcsre összekötve, úgyhogy az ing látszott egy darabon. Durva volt az ing, de mégis csinos és ingerlő. Csak miután leeresztette a szoknyáját, akkor felelt. Zsuzsinak. Hősünk óvatosan nézett körül, nem hallja-e valaki. Megtehetnél nekem, kicsike, egy szívességet? Kettőt is instálom? Szabadon foglak, Zsuzsika, éppen kettőt kérek. A leány elmosolyodott. Bizony már sajnálom, hogy nem hármat mondtam. és annyi kellem, természetesség volt a mozdulatában, hogy egy kontesznek se lenne kevés. Elég a kettő is, de tudsz-e hallgatni? Meg lehet, nevetett csintalanul, de eddig nem próbáltam. Jaj, szívecském, ha te hallgatni nem tudsz, akkor minden elromlik. Ej, no, szólt a fejét féloldalt hajlítva, hát olyan romlós sportéka? Biz az olyan? Egy fuvarost kellene fogadnod titokban, aki megvágyon itt valahol átellenbe mondjuk a templomnál, és elvigyem Brassóba. Zsuzsika ilyetten csapta össze a kezeit. Jézus Mária, Szent József, még csak az kellene, elcsapna úrunk a szolgálatból. Csaktán nem? Vagy igen, ránk van parancsolva, ha vendég szökését észrevesszük, mindjárt jelentsük az úrnak. Mi lenne, ha magunk szöktetnénk el?
7: Nem teszed meg, faggatta rivánkodó hangon.
6: Nem, kezecskéit bűnbánon összetette. Bizony Isten, nem tehetem, pedig tudom, hogy maga lesz a követünk.
7: Nagy zavarba esett, kötényét a szájába vette és harabdálta.
6: De nekem senkim sincs, nekem semmi sem kell, hanem a borbála, az megteszi. Én azt gondolom, megteszi.
7: Ki az a borbála?
6: Egy cseléd, mint én. De annak szeretője van, hát megteszi. A borbála nem fél az ördögtől sem, mert annak szeretője van.
7: Hol van az a borbála?
0: Mákot tör a konyhában, nem hallja a mozsár kongást.
7: Küld csak ki.
6: Míg Menyus borbálára várt, sorba jártak ki az udvarra a bortól kivörösödött urak, s felmarkolván egy csomó friss havat, megdörzsölték vele a képöket. Székely medicína a bágyadság ellen.
7: Ezt jó lesz megtanulni, gondolta Katángi, és ő is úgy tett. Az alatt kijött borbála. Gyönyörű fehér cseléd volt, magas termetű, egyenes, mint a szarvas, gödrökkel az arcán, élvetek piros ajkakkal, fekete szemei fénylett, villogtak, mint két Szent János bogár. A nehéz, nagy bunkójú mozsártörőt kezében himbálta könnyedén, mint valami légycsapót.
6: Eszem adta, húgom, te, amint látom, buzogánnyal jössz.
7: A Zsuzsika küldött, instálom, hogy valamit parancsolni tetszik.
6: Katángi odébb intette a kamra tájékára, a pitvar előtt sokan mászkálnak, aztán előadta a kívánságát, a fuvaros szerzése iránt, meg hogy a bundáját keresse ki. Egy szivartárca van benne, arról lehet ráösmerni, a bundát azután csempészze valahogy a konyhába, és tegye föl éjjel a kocsira. Csóválta a fejét meg a buzogányt. Egy darabig habozott.
7: Nehéz dolog, mondta, de én is nehéz dolgot fogok kérni.
6: Tyúkért tyúkot, ökörért ökröt. Megteszi?
7: Éles, fürkésző tekintetet vetett Katángira.
6: Miről van szó? Kérdi az kissé bizonytalanul.
7: Férhez szeretnék menni, mondá folytott hangon, és kérőm is van.
6: Te ringettét, azt elhiszem,
7: de nem tudok hozzámenni, pedig szeretem is, derék ember.
6: Hát miért nem tudsz hozzámenni?
7: A boldogult uram miatt.
6: Ne mondja, szólt közbe Katángi meglepetve, maga már özvegyasszony.
7: Nem tudom, felelte szomorúan.
6: Egy mukkot se értek belőle, holt ura van és nem tudja, özvegye, kérője van, szereti és nem tud hozzámenni.
7: A menyecske felsóhajtott.
6: Valami különös eset ez, de nem erről van szó, hanem két levelet írtam. Azokat kellene elvállalni a méltóságos úrnak, hogy elviszi személyesen, ahová szólnak, és mikor visszajön a választásra, választhoz reáljuk.
7: Nem nagy dolog, miféle levelek?
6: Egyik a királynak szól Budára, instálom, a másik az érseknek, Esztergomba.
7: És mi van a levelekben?
6: A Borcsa szép arca olyan lett, mint egy hősnőjé, szinte átszellemült, valami földön túli értelem öntötte el a homlokát. Azt kérdezem, instálom a királytól, mondja meg a király, hogy jobbágyai-e még azok, akik meghaltak.
7: Menyus gyanakodva nézett rá, szegény teremtés, alkalmasint meg van őrülve.
6: Hát az esztergomi érsek levelében mi van?
0: Mondja meg az érsek, hol kezdődik a halál?
7: A cinkotai icce kérdései óta se nem hallott, se nem olvasott Menyus ilyeneket. Tisztában volt vele, hogy tébolyodott nővel beszél.
6: Aztán mire volna az magának jó, ha megtudná?
0: Akkor tudnám, hogy férhez mehetek-e vagy sem.
6: Hogy-hogy, beszéljen világosabban, mert hogy hozzak én választ, ha nem értem, miről van szó?
7: Borbála leeresztette a mozsártörőt, ahogy a juhász szokta a botját, rákönyökölt, szép arcát a tenyerébe hajtva.
0: Hát, ugyan az instálom, hogy az uram meghalt ezelőtt 12 éve Pesten, a Szent Rókus kórházban. Ketten az anyámmal fogtuk be a szemeit. Azzal hazajöttünk, engem betegen hozott szegény szülőm, mert a nagy bánat összetört. Jó van, ez akkor annyiba maradt. Sírattuk, sírattuk esztendők soráig. Egyszer csak azzal jött haza a Sikor András Nagy Magyarországról, hogy látta az uramat, találkozott vele, meg is ittak együtt 3 Verdunk pálinkát.
6: Mondtuk,
0: lehetetlen, hiszen meghal, de a Sikor András csak esküdözött, addig-addig, hogy más tanú is akadt, a lacfalvi bíró, Héja Sándor uram, aki szintén felösmerte Nagyváradon a volt uramat, meg is kérdezte tőle, mit üzensz a feleségednek. Mire ő azt felelte, ne is szóljon kedd neki, mert én most már a túlvilág életemet élem, s hogy ne szóljon nekem, nagyba traktálta Héja Sándort.
7: A holt ember.
0: Az a holt ember.
7: Ó, a szamár, fakadt ki Katánki. Borbála elértette az udvarias felkiáltást, elmosolyodott, és így folytatta.
0: Nagy bizonytalanságba estünk instálom ezek miatt, úgyhogy elmentünk a notáriushoz, Hámpál uramhoz. A notárius aztán írt a Szent Rókusba, hogy mi történt az elhalt urammal, úgyhogy jött onnan a válasz, hogy fölébredt a tetsz halottaiból, és ekkor és ekkor teljesen kigyógyulva elbocsátatott.
7: Ezer menkő! Kiáltott fel most Katángi. Nem Varga Mihály a maga ura?
0: Bizony! Varga Mihály felelte Borbála csodálkozva. Honnan tudja?
7: Honnan? Hiszen az én tulajdon inasom a gazfickó, hiszen én ébresztettem fel a halottjaiból.
0: Ugyan?
7: De nekem soha se szólt semmit az imposztor arról, hogy ő házas, sőt, Szombathelyen erőnek erejével meg akart házasodni, egy Sírjainé nevű korcsmárosnét akart elvenni.
6: Borbála szeme megvillant, és újra bizalmasan nézett Katánkira.
0: Úgy van, erről én is hallottam, a rossz szándék is éppen olyan jól tud gyalogolni, mint a rossz tett. Hát, érti most már a leveleket?
6: Még nem,
0: pedig nagyon világosak. Ha a király azt feleli, hogy akik meghaltak, azok nem jobb bágyai többé, akkor én férhez mehetek. Varga Mihály nem kereskedhet rajtam, mert a király törvényt csak a saját jobb bágyainak szolgáltat.
6: Furfangosan van kigondolva, mosolygott Katángi. De hiszen nem bolondasszonyka ez, nemhogy esze nincsen, de bugyborékol is. Most már valóságosan kíváncsi lett a prímás levelére. Valami csodálatos ősmesei erő nyilvánult az előbbiben.
7: No, és mit mondjon a prímás, húgomasszony?
0: Ha a prímás azt feleli, hogy a halál a lélek elszállásával kezdődik, akkor nyert ügyem van, mert a Varga Mihály lelke elszállt, és én csak holtig való felesége voltam.
7: Van benne valami.
0: De ha azt feleli az érsek, hogy a halál később kezdődik, ha úgy áll a dolog, mint mi, szamár parasztok, fogadkozunk, ásók kapa választ el minket, ha az ásók kapa a mesdje az élet és halál között, akkor nekem vesztett ügyem van, mert Varga még nem jutott volt el az ásók kapáig.
7: Katángi ámulva-bámulva csóválta a fejét. Hely, hugom, de nagy fiskális veszett el benned, persze, azt akarod tudni, hogy megbüntetne-e a törvény, ha férhez mennél. A fejével bólintott.
0: Hát, ha kibékülnél a férjeddel, idehoznám neked jövőre.
7: Tagadólag rázta a fejét.
0: No, majd beszélek én érdekedben valami nagy törvénytudóssal Pesten, aztán értesítlek. Ha pedig nem menne másképp, megindítatom Vargával a vállópört. Jó lesz?
7: Elviszi a leveleket? Kérdé fanatikus makacsággal.
0: Katángi habozott. Mit érsz velük, hiszen elviszi, vagy nem viszi?
7: Há, elviszem.
0: S hoz reájuk választ?
7: Hozok, ha adnak.
0: Akkor rendben vagyunk. Megfogadom a fuvarost éjjelre, s egy kavicsot dobok az ablakra, ahol kártyáznak. Ez annyit fog jelenteni, hogy a kocsi a templomnál várja.
7: Hozd be majd a szivartárcámat, mihelyt megtalálod a bundát.
0: Menyust az alatt nagyon keresték a partnerek. Egyik-másik küldönc, akit utána szalasztottak, meg is találta, de diszkrétül visszahúzódik, s azt a bizalmas bulletint vitte be, amit pajkos szemhunyorgatással szokás elmondani, hogy hagyjuk, mert valami kalandban dolgozik. A viselős asszonyt és a női erények felforgatásában dolgozó férfit határtalan kímélet illeti a nemzeti káté szerint. Ez már más, mondták a berzenkedő partnerek egyszerre lecsillapodva.
7: Juventus Ventus, mosolygott egy pár öreg úr, eltelve hajdankori édes emlékekkel.
0: Mire visszatért Menyus, kérdő tekintetek majd, hogy szét nem hasogatták.
7: Aha, hol jártunk? Hey, kópé, kópé, tudunk ám mindent?
0: Leült az üresen hagyott székre, mert már prerogatívákkal bíró perszóna volt. A remény, hogy szökési terve sikerül, megacélozta lankadó idegeit, erőt adott neki, fenntartotta. Valóságos animóval folytatta a játékot, az utolsó olaj volt ez a kanócon, amelyből az elalvó mécs nagyot lobban. A kemény fejű székely grófokon ellenben meg sem látszott, hogy már a második éjszakában vannak. Vidorak frissek voltak. Istenem! Micsoda anyagból gyúrtad ezeket? Egy óra múlva bejött Borcsa Lábújhegyen, és elébe tette a bundában hagyott szivartárcáját, melyen a Katángi címer csillogott ezüstveretben.
7: Aha! Zúgott a kompánia, és sok csiklandós nyíl zúdult Menyus ellen.
0: Ez az? Ennyi becsínos portéka? S hogy nézett rá? Irulva-pirulva kioson Borbála, Menyus pedig nagy megelégedéssel és örömmel vette tudomásul ezáltal, hogy megvan a bunda, szerelmes ifjú, légyottat nem várhat oly epedve, mint ő a szabadulást. Ha eszébe jutott az ágy, amely Brassóban vár rá, a vére sebesebben kezdett lüktetni. Íme a terv fele már sikerült. Csak még a másik fele lóg. Kinyitotta a tárcát, két Britannika volt benne, a partnerek megdöbbenve néztek össze. Tenki gróf vérfagyasztó pillantást lövelt a kincsre. Britannika szivarok. Az ördögbe is ez nem tréfa. Két napi kurta szivar után. Síri csönd támadt a látványra, s pont feszültség uralkodott. A főispán, aki éppen osztott, letette a kártyát, mintha érezné,
7: hogy valami nevezetes fog történni. A főispánok határozottan többet képesek kiérezni, mint más ember. Menyus felfogta a pillanat jelentőségét, mert mint egy belső ösztöntől kényszerítve egyszerre kivette az egyik szivart, a szebbiket, amelyik nem volt meghorzsolva, és Tenki grófnak nyújtotta. Tenki mosolygott, édes dedem mosolygott, aztán leharapta a szivar végét, és még egyszer mosolygott Katángira. A szivar pompásan szelelt. Nagy füstöt eregetett szép lassan, orrán keresztül, hogy minél tovább ott bolyongjon a becses pára a szájpadlásban és az orr belső lyukaiban. A harmadik szippantásnál egész ábrázata mennyei kéjt fejezett ki. Pompás szivar, dünnyögte. Igazán kapitális egy szivar. Nézte a füstjét hosszan, mélán, majd leverte nagy óvatosan a hamuját. Én csak akkor szívok ilyet, ha hébe-hóba Pestre vetődöm. Valóban, ritkán jársz oda, vetette föl nem éppen ravasz indok nélkül a főispán. Utálom, ne is lássam többet. Hogy-hogy, pedig nekem azt mondták, miképp is fejezem ki csak, hogy a jövő országgyűlésre szándékod van. Ó, üres beszéd, vén lomhacsont vagyok már. Egy pillanatig talán gondoltam, hogy föllépek, ha más nem akad, de, tette hozzá, már úgy nézem, akadt. Nyájasan hunyorított Katángi felé a szemével, s végre is, mint mondom, vén, lomhacsont vagyok, s végre is ez a szivar olyan fölséges, és végre is, mi a vízi? Nagy kő gurult le a Katángi és a főispán szívéről. A nagy jéghegy megolvadt. Tenki már nem fog izgágát csinálni. A Britannica leteperte. A menekülés. A Ferbli csak folyt, egyre folyt, nagy összeütközések voltak, négy király, négy alsó ellen írtóztató csata, megtüzesedtek a kedélyek. A fejedelmi utód összegöngyölgetett egy forintos bankót, máslit kötött belőle, ezt hívják a székelyek csikónak. A csikó álhatatlan jószág, egy gazdánál meg nem marad, aki megnyeri, a zsinórból a regula szerint kénytelen vízibe tenni, s vándorol tovább-tovább, nagy lendületet és forgalmat csinálva. Katángi szórakozottan játszott, nem érdekelte a pénz, elég szerencséje volt most nagyobb dologban. Azon felül zúgott a feje, kápráztak a szemei az álmatlanságtól. De a szerencse szeszélyes istenség. Nem merjük istenasszonynak mondani, mert ha valamelyes asszonyi volna benne, nem szegődik a legkimerültebb emberhez. Valóságosan belecsimpeszkedett Katángiba, egyre nyert, bolondul nyert. Kézzel, lábbal igyekezett visszaveszteni, amit nyert, mert a jelöltnek, úgy mondják, jobb, ha veszt. Hasztalan, a könnyelműen eldobott piculák minduntalan visszakerültek a zsinórból, egy falka idegen hatos hajtva maguk előtt. Vagy 50-60 forint nyeresége volt 11 óra táján, midőn kipkop, megcsörrent az ablak. Szó nélkül fölkelt. A háta mögött egy szeplős képű úr ült, mint kibic, annak nyomta kezébe a kártyáját. Vedd át kérlek, Egy kicsit még kimegyek. A vizit már beadtam. A ragyás emberen nagyon látszott a megtiszteltetés, ami érte, leült, szétnézett diadalmasan, hogy látják-e, ki helyett játszik ő most, majd a távozó katángi után kiáltott. Kóstáltatnak, adjam, amint neked tetszik. Ezzel kiment, semmi gyanút sem keltve, mintha csak egy pillanatra távoznék, a küszöbön még egy pillantást vetett az érdemes helynökre, akit nem ösmert, és akit talán sohasem fog látni. A pitmarban a kis Zsuzsi ült egy ládán, sárga agyaktálban tejhabot verve, mert persze a vacsora csak azután lesz. Na, Zsuzsika, az Isten áldjon meg. Egy forintot próbált a markába csúsztatni. Leeresztette a tálat a ládára, hátra tette a kezét. Nem fogadok el pénzt. Hát mit adjak? Zavartan sütötte le a szemeit. Semmit, semmit. De ha mégis eszébe jutnék, küldjön inkább. No, ugyan mit küldjek talán? Szeretőt? Kell is nekem. Kétszer is megakadt, mi kinyögte. Küldjön Brassóból, a fuvarostól egy stangli szagos szappant. Igazad van, kis Zsuzsika. Előbb a szappan, ez a sorrend. A szagos szappanhoz majd megjön a szerető. Durcács arcot vágott, s a tejhabos kanállal megfenyegette. Ugyan menjen már, mert mindjárt megfrecsentem. Ment is már, de ugyancsak lassan mehetett, szurok sötétség volt kün, alig bírt kibotorkászni az udvarból. Egy csillag se ragyogott fent az égen, s a kis házikók ablakából nem fény lett már gyertyavilág. Egész borontó aludt. A föld is, mint egy pihenni látszott fehér takarója alatt, az úzmarás fák, az altató dalt zizegték fölötte. Csak a hó fehér lett a nagy feketeségben, meg a templom fala. Menyus, éles szeme nagy nehezen vette ott észre eleven lények mozgását. A lovak lehelete folyvás szürkébé tette egy darabkán a sötétséget. A szekeret inkább csak sejteni lehetett, mint látni. Közelebb érve a toronyhoz, szoknya suhogást hallott. Á, ez bizonyosan Borbála, a szemvesztő piros ajkakkal, s villogó szemekkel. Bolondos éjszaka, hogy még ezek a szemek se bírnak átragyogni a feketeségen. Csak a ruha suhogás jelezte, hogy ő is ott vár Menyusra a kocsi mellett, bizonyosan a levelekkel. S a szoknya suhogás az éjben varázslatos, ingerlő, valóságosan ellenállhatatlan. Hol a fuvaros? Itt vagyok, instálom, teleltett egy tompa férfi hang. Mehetünk, mehetünk. Látja-e majd az utat? Ahogy az út lát engem, instálom, úgy én is látom őtet, instálom. Hát, a bunda itt van-e? Itt van, instálom. Ez alatt közel jött a női alak, és Menyus kezébe csúsztatta a leveleket. Egy pillanatig érezte keze érintését, s vére felforrt. A saját fantáziája megrészegítette, kiegészítvén, teljessé tevén Borbála szépségét, rárakott az éj átláthatatlanságán keresztül annyi varást, amennyinek nem lehetett ellenállni. Egy démoni vágy kényszeríté hirtelen átkapni a derekát, s ajkaihoz szorítani ajkát.
2: Ujjaj!
7: Sikoltott fel.
2: Ne bolondozzon, mert összetéri a pápa szememet!
7: Katángi kezei fagyosan estek le ettől a hangtól és ettől a szótól. Miféle pápa szemet?
2: Ami a szememen van!
6: idegenszerű, csúf, sziszegő hang volt ez, melyet Menyus még sohasem hallott. Hát ki maga? Kérdé bosszusan.
2: Én a Varga Mihályné anyja vagyok. Borcsa, nem ért rá a levelekkel eljönni tőlem küldte, elmehetek is tálom.
6: Akár meg se álljon kent a Gellért hegyig. Káromkodott, toporzékolt mérgében, de nem volt igaza. A kártyabéli szerencséjének okvetlenül kellett valami szomorú következésének lenni. A szerelemben. Így végződött a borontói kaland. Mit mondjak még? 3 óra múlva beérkezett hősünk Brassóba, 3 hónap múlva egyhangulag megválasztatott borontó országgyűlési képviselőjének. Eddig terjednek kutatásaim. Ez életének az a része, amit a politikai körökben nem ösmertek. Most az a része következik, melyet a nagy közönség nem ösmer. Amiről azonban köztünk eleget súgnak, búgnak, szóval, ami kulisszatitok. Hogyan tett nagy vagyonra szert? Ne gondolják, hogy a ragyás gibisz nyerte, akit ott hagyott boronton tovább játszani maga helyett, s akit, mint a folyosókon szokta elmondani, még most is úgy képzel, hogy ott ferblizik örökkön örökké, még egy szép napon, talán 20 vagy 30 év múlva előtoppan megöregedve, megőszülve, és így szól. Meguntam már az urat várni, instálom, hát fogja a pénzét, ehol van éppen 1 millió forint. Egy nem. Egészen más úton lett ő gazdaggá, nagy birtokossá, s a többi választásai szinte egy-egy regény. Egy vicinális vasút juttatta vagyonhoz, s egy új, még körmönfontabb csíny újra mandátumhoz. De ezt majd újabb munkáinak bevezetésében fogom esetleg elmesélni.

0: Kedves hallgatóink! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangoskönyv sorozatában jelent meg, holnap újabb hangoskönyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangoskönyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
3: A gogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péteresen.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
5: A gólyakalifa.
2: Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázat értékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében, nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését, a hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szeptembertől ismét kollégiumként működik a Széchenyi István Egyetem Győri Cuha utcai épülete, amelyben 300 férőhelyet biztosítanak a hallgatóknak, tudatta a felsőoktatási intézmény. Az épületet az elmúlt mintegy 10 évben egy vállalkozó munkásszállóként működtette, a bérleti szerződést az egyetem mondta fel. Az épületet az egyetem 195 millió forint saját forrásból újítja fel. A fejlesztés során modern biztonsági és vagyonvédelmi rendszereket is kialakítanak. Lőrinc Gergő, az egyetem szolgáltatási és brandigazgatója szerint a kollégiumi férőhelyek iránti igény növekszik. Váji Nagy Dávid, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke szerint a megfizethető kollégiumi férőhely sok hallgató számára a felsőoktatáshoz való hozzáférés egyik alapfeltétele. A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért. Közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján. Derül ki a Provident pénzügyi ZRT közzétett nemzetközi reprezentatív kutatásából. A kutatás Magyarország mellett 9 országban, országonként mintegy 1000, 18 és 75 év közötti válaszadó bevonásával készült májusban. Idén a magyarok 64%-a mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban nem kért kölcsön, szemben a 2025-ös 49,9%-kal. Ez 5 éves mélypont. 2022-ben még 57%-nak nem volt szüksége plusz pénzre. Hozzátették, az ezt követő években ez az arány fokozatosan csökkent, mert az orosz-ukrán háború hatására megugró hazai infláció, azon belül is a kiugró élelmiszer és energiaárak miatt kevesebben tudtak kijönni a pénzükből. A hazai közel 64%-os arány jóval magasabb a kutatásba bevont 9 ország, Ausztrália, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Mexikó és Románia 54,4%-os átlagánál. meghatározatlan időre sztrájkot hirdetett Romániában a Sanitas egészségügyi szakszervezet tiltakozásul az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érdekképviselet szerint csaknem 500 közkórház több tízezer alkalmazottja szüntette be a munkát, az érintett egészségügyi intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. Az egészségügyi kisegítő személyzet, irodisták és felcserek érdekeit képviselő szakszervezet elsősorban a bérpótlékok tervezett lefaragása miatt tiltakozik, amely az alapbérek szinten tartása vagy növekedése esetén is egyes nettó jövedelmek csökkenését eredményezné az egészségügyben. A szakszervezet másik követelése a létszámstopp feloldása, enyhítendő a súlyos munkaerő hiánnyal küzdő ágazat dolgozóinak túlterhelését. A Sanitas szerint mintegy 30 ezer betöltetlen poszt van a román egészségügyi rendszerben. Az egészségügyi minisztérium előkészítette egy tervezetet, amely 7800 állás felszabadításáról rendelkezik, de a Sanitas elnöke képtelenségnek minősítette azt, hogy a posztok feltöltését a kórházi ágyak kihasználtságától tegyék függővé, ugyanis szerinte éppen ezért nem tudnak a kórházak teljes kapacitással dolgozni, mert nincs elegendő személyzet. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A jelentés azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest. A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását. A jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás a tengeri növény- és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Puskás Tamást, a Centrál Színház igazgatóját. Köszönöm, hogy eljöttél, szervusz, köszöntöm.
3: Én nagyon köszönöm a meghívást.
2: Színházi évad vége után, és még jóval az új évad kezdete előtt beszélgetünk, éppen a nyár közepén. De hát az már mondhatni, hogy hagyomány, hogy a Centrál Színház úgymond dacol a színházi nyári szünettel. Minden évben, minden nyáron játszik a Centrál Színház a Balatonnál. Ha én jól emlékszem, akkor ez kezdődött valamikor jó sok évvel ezelőtt Tihanyban, aztán volt egy hosszabb sorozatot megélt keszthelyi időszak, és az előző években már Szigliget, a Szigligeti Várudvar a helyszín. Fontos, hogy legyen nyáron is színház, színházi élmény, fontos ez színésznek, alkotónak, nézőknek egyaránt, mert a színészek gondolom azért szeretnének mondjuk inkább pihenni a nyári szünetben.
3: Igen, egész pontosan 1999-ben kezdődött, és szerelemből kezdődött, ezt jó kimondani. Keszthelyen kezdődött egyébként, aztán a következő évben...
2: Hiszem, hogy Tihany is.
3: A Tihany 2003-ban született egyébként, jó 4 évvel a keszthelyi nyári játékok után. Valóban szerelemből született, Kecskeméten csináltam a Tévedések végjátéka című előadást, és azt annyira megszerettük én is, és a társulat is, akikkel csináltam, hogy nem tudtuk elengedni a tavaszi bemutató után az előadást, és kerestük a helyet, és így találtuk meg Keszthelyet. Ugye a feleségem Bástyúli Szigligeten nőtt fel, ott nyaralt, és adódott, én is jártam Keszthelyen a festetés kastélyban, adódott ez a dolog, és így kérdeztük meg az akkori igazgatót, hogy az lehet, és mondta, hát itt volt itt nyári színház 1700, mondta, és akkor mondtuk, hogy akkor ezt most akkor ismételjük. Szóval ott kezdődött, úgyhogy ennek valóban hosszú sora volt, 4 évvel később Tihanyt is mi alapítottuk, de aztán a édes emlékezetű Bújtor folytatta a tihanyi nyári játékokat, és aztán a Covid betette a kiskaput, ha úgy tetszik, meg politikai dolgok is voltak a Covid után, hogy én nem voltam igazán kívánatos személy ennek a vitelére, de a szerencse közbeszólt, és úgy látszik, hogy érdemünk szerint ítélt a szerencse istenasszonya, mert hogy rögtön megkeresett a Mesterházi Ernő, és mondta, hogy ő most alapított egy szigligeti várjátékok nevű valamit, és nagyon kellenénk mi oda, és valóban akkor az első évben még csak, ha jól emlékszem, 1, a következő évben már 4-5 vagy hány alkalommal vendégszerepeltünk, de gyorsan kiderült, hogy főszereplői tudunk
2: lenni. Most már több mint 10 előadásban, 14
3: előadás. És nem csak az, hanem a kezdetben a szigligeti várjátékok nézőtere az, ha jól emlékszem, 600-as volt, vagy kevesebb, mint 600-as, és ma halkan mondom, 850-es a nézőhelye.
2: Ezt most idén bővítették, ugye, mert tavaly is még 700-val mennyi volt,
3: és most már 800-nál
2: több. Úgyhogy, és egy kivételes helyszínt tegyük hozzá, rálátásul a Balatonra.
3: Gyönyörű helyszín, és nagy ötlet. Ugye ez egy kétszintes esemény, ahol az alsó szinten gasztronómiai élményeket, és a felső szinten pedig színházi élményeket gyűjtett, aki erre befizet.
2: És azért ez továbbra is illeszkedik ahhoz, vagyis hát illeszkedik, és illeszthető mindez az évadhoz, hiszen 2 darab lesz most műsoron, Woody Allen vígjátéka, a Tiszta őrület, ami egyébként is a Centrál Színház műsorában, és amolyan előbemutatóként pedig a Furcsa pár Neil Simon népszerű, nagyon népszerű Tony Díjas darabja, aminek ugye azt hiszem, hogy a legendás filmváltozatból nagyon sokan emlékezhetnek erre. Szóval ilyeténképpen azért a nyári színház szerves része a centrálos évadnak is. Tehát illeszkedik ahhoz.
3: Igen, de valóban az előző kérdésedre így, akkor meg is kerültem a választ, bár nem szándékosan kerültem meg, de nem jutott rá sor, hogy valóban sok minden szó szerelemből született, meg szeretjük is csinálni ezeket az előadásokat. Szerintem többnyire jól esik műszaki dolgozóknak és színészeknek is eltölteni, akár annak idején Keszthelyen, Tihanyban, vagy most a Szigligeten eltölteni 1 hetet vagy többet, jó hely a Balaton. De valóban a Centrál Színháznak szüksége van rá. Tehát, hogy magad uram, a szolgád nincsen szolgánk, magunknak kell megkeresni, és ha a nyár kiesik, a nyári 3 hónap kiesik, akkor bizony nagyon mélyen,
2: anyagilag is
3: kotorhatunk a zsebünkbe, és hát nem, nincs ott semmi. Tehát nagyon kell ez a nyári bevétel.
2: Ugye a Woody Allen darab, hát mondanám, hogy szinte házi szerzője a Centrálnak, a New Yorki komédia jó 20 éve van műsoron túl a 300. előadáson, és ha jól tudom, akkor a következő évadban is terben van egy Woody Allen darab, majd erről kicsit később beszélünk, de hát ugye a Furcsa pár, ami majd a következő évad első bemutatója lesz szeptemberben, hát azért az 2 jutalomjáték főszerepet kínál, a 2 főszereplő, Alföldi Róbert és Stoll András. Ilyenkor és ezzel, hát úgymond szinte biztosra lehet menni, vagy borítékolható a siker? Ezzel a darabbal és ezzel a 2 főszereplővel?
3: Igen. A válasz röviden igen, de a Centrál Színház amúgy is éppen, mint magánszínház, sikerre kárhoztatott színház. Tehát muszáj újra és újra, néha nagyon bátran olyan döntéseket hozni, amelyek teljesen biztos sikert hoznak. Beszéljünk most erről. 1965-ben, ha jól emlékszem, 65-ben írta a Neil Simon, aki a múlt század legsikeresebb szerzői közé sorolható kétségtelenül, ezt a számára, vagy ezt a legismertebbé váló, vagy legsikeresebb darabját, a Furcsa párt. És az Örkény rögtön lefordította. És
2: hát a Víg Színházi magyarországi ősbemutatón az ő Örkény fordítás
3: így
2: volt.
3: Így van, az Örkény rögtön lefordította, és a film is segítette a sikeres honosítását ennek a darabnak, de eltelt több mint 60 év ezután, és a nyelv nagyon gyorsan változik, és lehet mondani, hogy ezek a fordítások nagyon gyorsan öregszenek.
2: Kopnak ezek a színpadi szövegek.
3: Teljesen eltűnt belőle a humor. Tehát, hogy annak idején kellett, hogy humoros legyen, mert nem lehetett volna sikeres a történet, ha rossz a nyelv, amin előadják, de már az Örkény fordítás szerintem alkalmatlanná szárad.
2: És vajon az eredeti szöveg, az eredeti Neil Simon szöveg, az nem kopik? Az megőrzi a frissességét? Az angol
3: nyelvszöveg? Hát úgy úgy tűnik nekem, de legalábbis lehetőséget
2: vagy azért hozzá
3: ad,
2: kell tenni valamit a
3: lehetőséget, lehetőséget ad a fordítónak.
2: Mert akkor most ugye készült egy új fordítás.
3: Igen, igen. Nagyon büszkén mondhatom, hogy a fiaim csinálták, a Dávid és a Samut készítették, és nagyon-nagyon jól sikerült. Ugye vizsgázik, minden fordítás vizsgázik, legelőször a próba folyamat alatt vizsgázik, és azért az Alföldivel meg a Stollal vizsgáztatni, és utána jelesre vizsgázni egy fordításnak, az bizonyító erejű.
2: Tehát szóval akkor az olvasó próbán bejött.
3: Hát már az olvasó próbán bejött, és utána egy hosszú, másfél hónapos próba folyamat minden napján megmérettetik a szöveg. De valóban nem, én nem tudom megítélni, hogy az angol szöveg mennyire őrizte meg a nedvét, a humorát latin szóval, hogy mennyire őrizte meg, de hogy jó lehetőség arra, hogy egy értő és jó humorra bíró, jelen esetben értő és jó humorra bíró két fordító új és élvezhető szöveget varázsolja belőle, az biztos, hogy arra alkalmas.
2: De még maradva a két főszereplőnél, éppen utána néztem, hogy jól emlékeztem-e, de jól emlékeztem, a Nemzetiben, majd másutt is a Víg Színházban, Budaörsön, sőt a Centrálban is dolgoztak ők együtt, Alföldi Róbert és Stoll András, de mindketten színészként közös előadásban, ha jól tudom, akkor ahogy utána néztem, ez idáig nem. Ez igen. Az első alkalom lesz
3: igen,
2: a Búcsapár
3: esetében. Sőt, nem csak, hogy dolgoztak együtt, hanem szorosan összekapcsolódik igen, a pályájuk.
2: Hát a Nemzeti
3: Színház, így van, a
2: de hát utána most ugye legutóbb a Budaörsön a Julius Cézár van, de hát a Centrál Színházban is az Ügynök halálában, tehát sorolhatnánk így, példákat, ahol rendező és színész viszonylatában találkoztak, de közös előadásban színészként még nem voltak együtt.
3: Így van, tehát ahogy a fordítás szükségessé lett, hogy kellett egy új fordítást készíteni, mert máshogy nem mentünk el. Ugyanúgy arra a kérdésre is választ kell adni, hogyha egy darab 1965 óta, 60 év óta legalább 6, de bizonyára ennél több nagyon sikeres bemutatót ér meg, akkor miért vesszük most elő ezt a darabot, és ez egy azt hiszem csattanós válasz, hogy azért vettük elő ezt a darabot, mert most ezt a két dinoszauruszt egy színpadon tudjuk mutatni, vagy ebben a Félix és Oscar szerepében most először együtt állnak a színpadon. Szerintem ez egy erős és csattanós válasz kétségtelen.
2: Ugye a helyszíre még visszatérve Szigliget, illetve a szigligeti várudvar, ugye szóba került már az, hogy most már több mint 800 fős a nézőtér, hát azért ez nem mondható szerény számnak egy nyári színház, de még akár egy kőszínház esetében sem, sőt ott talán még inkább. Van kockázat több mint 10, ugye 14 estén összesen megtölteni a nézőteret, és most nem elsősorban az időjárás kockázatára gondolok.
3: Gondolom, anyagi kockázatról mindig van kockázat, úgy kell számolni, tehát amikor mi a Centrál Színház gazdasági részlegén leülünk egy ilyen nyári játékot összerakni, akkor 40%-ra a költségeket 40%-ra, a bevétel 40%-ára állítjuk be. Tehát a 40%-nál nullán tudunk lenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy biztonsággal vagyunk kénytelenek tervezni. Tehát a 40%-kal már nem bukunk rajta, és aztán jön az a rész, amiről az előbb fél szót említettünk, hogy igenis nagyon komoly hozzájárulást ad a nyári játék ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a béreket, a nyári béreket.
2: Akkor ha már így a költségeknél, meg ezeknél a számoknál tartunk, akkor kicsit beszéljünk részletesebben arról, hogy magánszínházat vezetni, működtetni így 2026-ban Budapesten, mert azt hiszem, az a viszonylag szerény állami támogatás ellenére nevezhető magánszínháznak a Centrál Színház. Szóval ez hogyan is néz ki, ez a képlet?
3: Nem azon
2: akár
3: múlik,
2: a kockázatok
3: hogy, felől. Igen, először is nem azon múlik, hogy magánszínház valaki, hogy kevesebb vagy több állami támogatást kap-e. A magánszínház lét az azt jelenti, hogy valaki azt a céget vagy intézményt, mint az jelen esetben én a Centrál Színház non-profit KFT-t megvásárolja, tehát saját maga tulajdonolja. Vannak, kevesen vannak, de vannak non-profit vállalkozások is Magyarországon, de többnyire azért a magánszínházi vállalkozások, amelyeket a TAO növesztett ki gombamódra földből, ha akarod, erről beszélhetünk néhány szót, de hogy ezek a magánszínházi vállalkozások, ha jól tudom, ezeknek alapvetően két oka volt. Egyfelől a polgár büszkesége és igyekezete, hogy az ő teljesítményén múljon, hogy valami sikeres vagy nem sikeres, hogy ő bizonyítani tudja, hogy ha jól csinálja, akkor gazdagszik tőle, ha rosszul csinálja, akkor bizony bukjon vele. Tehát ez a polgár büszkesége és a polgár vállalása, de ezen kívül a magánszínházi létet, és erről érdemes volna néhány szót ejteni, azt teszi, hogy ne legyen kiszolgáltatva az ember, sok esetben abszolút hozzá nem értő, és olyan politikai szándékokat érvényesítő kultúrpolitikusoknak, akik bizony az elmúlt évtizedeket jelentős mértékben meghatározták. Tehát most akkor beszéljünk én rólam. Én nekem abból lett elegem, hogy valaki négy évenként valakik, vagy időnközönként valakik jönnek és megmondják, hogy nekik tetszik-e, amit én csináltam, elfogadják-e, amit én csináltam, vállalhatónak tartják-e, vagy egyáltalán a jövőre nézve kívánatos-e számukra, hogy én legyek a Centrálszínház igazgatója, és ez így volt a bölcséjétől. Tehát amikor én 2003-ban megkaptam a Centrálszínházat, és akkor még egyáltalán nem a Fidesz uralkodott, hanem még egy másik koalíció volt a fővárosban, de amikor én megkaptam, én jól emlékszem, hogy egy nyitott ajtó mögül azt hallottam, hogy ha annyira akarjátok, hogy a Puskás legyen az igazgató, akkor miénk a szemét lerakó igazgatójának a kinevezési joga. Szóval, hogy az első pillanattól abba volt beleverve az orrom.
2: Ja, hogyha mi ezt adjuk, akkor
3: hát, hogy politikai abba. Kérdés. Tehát, hogy hatalmi játszmák kérdése. És, és egy idő után, amikor 2010-ben jött a Fidesz kultúrpolitikusa azzal az oklevéllel, vagy azzal a megbizatással, hogy itt aztán mindenkit kinyírni, és akkor én már 8 évet csináltam a Centrálszínházat, 7 évet csináltam a Centrálszínházat, és igazán így ment felfelé, és már akkor 2 éve már Centrálszínháznak hívták, tehát hogy azon az üvegplafonon is túl voltunk, amit a Vidám színpad jelentett, tehát hogy már nem volt tovább fejleszthető ezen a néven, vagy már nem lehetett több hívet szerezni a színháznak. Ezen is túl voltunk, igazán minden a működésünkben az bizonyította, hogy remekül helytáltunk, és a város szereti ezt a színházat, akkor jött egy ember, aki azt mondta, nem sok jóval biztathatom. És akkor óriási szerencsénk volt két tekintetben, hogy a Tarlós volt a főpolgármester akkor, aki nem egészen politikai elbutultsággal vett részt ebben az egész dologban, másik meg, hogy a Törőcsik Maria Juli tartotta utódjának, vagy nem tudom micsoda, és akkor ő letelefonált a Tarlósnak. Tehát, hogy állandóan a legdurvább politikai játszmák és befolyásoltságok közepette kellett dolgozni, és ebből nekem elegem volt. Azt mondtam, hogy nem, minden áldozatot meghozok azért, hogy az én tehetségem és az én teljesítményem döntsön, és hogyha jól csinálom, akkor engem emeljen és dicsérjen, és ha rosszul csinálom, akkor sújtson, de nekem többet nem mondja meg politikus. Elkezdtem szomatizálni, tehát ezután a nem sok jóval biztathatom, elkezdtem másfél évig onnantól kezdve a fülemben dobolt a szívem, amíg aztán egy véletlen folytán aztán el nem múlt. Tehát nem akartam belehalni ebbe.
2: Egyébként...
3: Jó, de az anyagiakról kérdezt, és arra még
2: igen,
3: nem mondta
2: semmit. Igen, de hogy ez a modell egyébként, ez hogy nézett ki akkor? Tehát ez egy, úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy ilyen szerződés, egy ilyen kvázi privatizációs szerződés, mert ugye az épület az a főváros. Ha jól tudom, akkor egy bérleti díjat fizet a Centrálszínház.
3: Az épület ez egy milliárdos értékű valami, azt senki nem tudja megfizetni, igen, vagy igen. Én nem tudnám megfizetni. Igen. Meg tudtam venni a céget magát, ennek igen, szabtak igen. Egy árat.
2: És akkor egy bérleti díjat fizet a színház most a fővárosnak.
3: Egyszer fizettem nekik egy vásárlási díjat, megvettem a céget valamennyiért, és azóta év egy bérleti díjat fizetek, és mondhatom, hogy azért már ez a negyed év és fél milliárd között járó összeg, amit a Centrálszínház azért, vagyis én azért fizettem be a fővárosnak, mert hogy magánosítottam, ha úgy tetszik. Igen, de egyébként a magánosítás, bár én előztem a többieket ebben a dologban, de a magánosításnak, ahogy az előbbiekben elmondtam, ez volt a lényege, hogy abban a pillanatban, amikor a TAO bevezetése lehetővé tette a kvázi piaci jegyárakat Magyarországon, akkor nagyon sokaknak jutott eszébe, hogy ők szabadulnának ettől a politikai megítéléstől, és bizonyítanák a saját rátermettségüket és tehetségüket, és a saját és saját színházat vezetnének, és én azt látom, hogy hiába szüntették meg 2018 van a TAO-t. Valójában azok, akik akkor magánszínházzá váltak, nagyon sokan voltak ilyen, a Rózsavölgyi, meg az Orlai, meg a Játékszín, meg a többiek, sokan, kifejezetten sokan lettek magánszínházzá, az Átrium Színház és a többiek, hogy senki nem adta föl. Tehát mindenki azóta is bármilyen nehéz körülmények között, de ezt a pozíciót...
2: Hát ott az Átriumnál azért voltak, akik föladták, aztán mások újra kezdték.
3: De most mások
2: de azért,
3: újra kezdték. Igen.
2: Azért az jutott eszembe, hogyha már így a Centrálszínház történetébe így visszanyúlunk egy kicsit, és említetted 2003-at, mint igen. Kiinduló pontot, hogy ugye nem a közvetlen elődöd, hanem kettővel elődöd akkor még Vidám Színpad vezetőjeként, ugye Bodrogi Gyula volt, és ha én jól emlékszem, akkor ő is próbálkozott már valamilyen magánosítással, kisebbségi tulajdonosa volt a főváros Igen. mellett a Vidám Színpadnak, de hát azért az a történet az meglehetősen kudarcosan ért véget. Minden esetre Bodrogi Gyula a távozásakor adott interjúban úgy fogalmazott, hogy ennyire kevés pénzből rajta kívül senki sem csinált még színházat Magyarországon, ezt mondta akkor Bodrogi Gyula, amikor leköszönt a Vidám Színpad vezetéséről, tehát azért a pénzt előteremteni egy magánszínház működéséhez, azért az nem egyszerű dolog, és valamennyi támogatás azért nyilván jön, említetted, hogy valamilyen állami támogatás, egy kis szelet azért van. Ez hogyan aránylik ez az egész működéshez?
3: Hát vessük össze, hogy egymástól egy kilométer távolságra van két színház, a Centrál Színház, mondjuk meg a Katona, és tehát inverze, tehát hogy mi az állami támogatás rész és a bevételi rész az fordítottan arányos. Tehát mi nálunk az állami támogatás rész kicsi, és a bevételünk így aztán kényszerűen nagy, és a Katona József Színház ez pont fordítva van. Nálunk a bevétel jóval alacsonyabb, és az állami támogatás nagyon magas. Most ugye beszélünk arról, és nem tudom, hogy most akarsz-e sort keríteni rá, vagy később, de hogy beszélünk arról, hogy finanszírozás, tehát színházfinanszírozási tervek is vannak mindenféle egyéb Igen. megújulás mellett, és hát abban reménykedem, hogy ki fog jönni valami olyan a csőből.
2: Beszéljünk erről, csak még egy Igen. kérdés erejéig még itt a működéshez kapcsolódóan, hogy óhatatlanul azért mindehhez kell amolyan üzletemberi vagy menedzseri attitűd, mert hát a Puskás Tamás mégiscsak színművész és rendező, és persze voltak és vannak művészemberek színigazgatói posztokon, sőt itt Budapesten többségében ők vannak, de hát ők mégsem tulajdonosai is egyúttal a színháznak, szóval, hogy kell ehhez valamilyen menedzseri képesség, sőt, hadd tegyem hozzá még zárójelbe, hogy olvastam egy régebbi interjúban, hogy a rendszerváltás környékén autókkal is kereskedtél, aztán meg előszeretettel alkuttál ki olyan rendezői szerződéseket, amelyek a piaci sikerhez igazították a te honoráriumodat. Igen. Tehát, hogy ez a szemlélet, vagy ez a megközelítés, ez már benne volt kezdetekben.
3: Önmagában a vágy, hogy én független legyek, tehát nekem nem mondja senki, volt, hogy hol lakik a jó Isten, meg hogy hány óra van, meg senki ne apáskodjon fölöttem. Ez a vágy, ez bennem nagyon erős volt fiatalkoromtól kezdve, ettől én még lehetnék közgazdasági analfabéta is, de szerencsére nem. Tehát, hogy most honnan hogy honnan örököltem ezt, hogy mi, de bebizonyította az életem, hogy értek hozzá. Tehát tudok úgy gondolni erre az egészre, mint egy gazdasági kihívásra, és meg tudok felelni neki. És tudom és sőt, nem csak, hogy tudom, hanem boldogan készít, vagy boldogan csinálok olyan színházat, amely épp azért, mert a néző szerelmét keresi, és meg is találja többnyire, ezért jól eladható, és jól jövedelmező. Tehát ez, nekem ez nemhogy nem esett nehezemre, hanem kihívásnak éltem meg, és nagyon boldogan álltam elébe, és boldogan teljesítettem. Amikor kérdezték ezt a dolgot, és ez majd megint átvezet a színház finanszírozási kérdéshez, akkor azt mondtam, hogy ha ez ment a 17. század elejétől, a 16. század végétől, ment a Shakespeare-nek, aztán ment a Molière-nek, ment az olasz színház csinálóknak, és aztán a századfordulón ment az összes csodálatos magyarnak, a Szépernőnek, a Szomorinak, a Molnár Ferencnek, a Lengyel Mennyértnek és a többinek, ha ezeknek mind ment, ha mind tudtak olyan színházat csinálni, hogy abból a pénzből, amit a nézők éppen a felkeltett szerelmük és érdeklődésük okán befizettek a kasszába, abból meg lehetett élni, akkor ez egy biztos lehetséges dolog.
2: Akkor ezek szerint azért a központi dolog, vagy a központja mindennek ez a nézők szeretete, vagy az, hogy a nézők járjanak és jegyeket vegyenek, és eszembe jut ennek kapcsán egy színházi anekdóta, bár az nem éppen a nézői szeretetről szól, de Ádám Ottóról jegyezték föl, azért is említem Ádám Ottót, mert ugye mestered volt rendező szakon, igen. Színészként talán ugye Major Tamást említhetnénk, ugye ő volt az osztályfőnököt, de hát rendezőként ugye Ádám Ottó osztályában jártál, és hát ugye a Madách Színház legendás igazgatója volt, és feljegyeztek róla egy történetet, hogy a kádári időkben pártvezetőkkel kellett ülnie egy értekezleten, nem szólt egyetlen szót sem, aztán a végén már megkérdezték, vagy odaszóltak hozzá, hogy Ádám elvtárs, hát mondja, hogy mi a vélemény erről a színházi finanszírozásról, meg színházi támogatásokról, és akkor lakonikusan annyit mondott, hogy ő személy szerint annyit vár a kulturális vezetéstől, vagy akkor ugye a pártvezetéstől, hogy szeressék a színházakat, és adjanak pénzt. De ha nem adnak pénzt, vagy de ha adnak pénzt, akkor nem is kell, hogy szeressék a színházakat. Úgyhogy tulajdonképpen a szeretet körül, csak most ugye más aspektusban, de hogy a nézői szeretet is ennek a záloga. Ugye finanszírozásról meg működésről beszélgetünk, ezen a működési vagy működtetési térképen most hogy látod, hogy hol van a helye a Centrál Színháznak? Évekkel ezelőtt egy meglehetősen szerencsétlen színházi területfelosztás történt itt a fővárosban, amikor 4 budapesti teátrum meg az egyik szabadtéri színház kizárólag fővárosi fenntartásba került, és a többiek maradtak ebben az úgymond vegyes működtetésben, de ezzel rá is került mindenre egy ilyen politikai színezetű pecsét a kulturális szekértáborok mentén. A Centrál meg akkor is már ilyeténképpen maradt ezen a szekértáborosdin kívül?
3: Kétségtelenül maradt, de a politikai pecsét, és egyáltalán ez a politikai befolyásoltság, ez nem ott kezdődött. Ott kétségtelenül itt aztán kilógott a szög a zsákból, vagy itt aztán egyértelművé vált, vagy durván mutatkozott. De itt most már muszáj mondanom erről valamit, hogy érdemes talán a színház történetet nagyon gyorsan végigvenni. A görög színház és a középkori európai színház az vallási kötöttségű volt, egy vallási célú volt, ha úgy tetszik, a misztérium játékok is, meg a aténi színház csinálás is, de utána a Shakespeare idejétől kezdve, sőt már a Shakespeare megelőző időtől kezdve is, a színház az alapvetően a néző befizetéséből élt. És ez hosszú évszázad, ugye a 17. századtól kezdett, 17, 18, 19. század és a 20. század eleje is. Tehát 4 évszázadon keresztül ez a dolog sikeresen működött. Akkor itt azért valaminek lennie kell, hogyha ez 4 évszázadon keresztül tudta, tehát a színház történet bázikusan így működött. Mi történt? Az történt, hogy 1920-ban a sztálini Oroszországban és aztán 1930-ban a fasizálódó Németországban egyszer csak rájöttek az okosok, hogy ez egy jelentős propaganda eszköz. A színház az jól használható arra, hogy azt mondja el, amit szeretnének a hatalmon levők elmondani. És ezért államosították a színházakat Oroszországban is, meg a hitleri Németországban is. És ez így a nyugat-európai színházakban ez a háború, második világháború végéig maradt így, és az orosz csatlós államokban pedig egészen tudjuk a 90-es évig, az 1989-es évig így maradt. Tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor 70 éve élünk ebben a dologban, hogy mennyire így van, hogy mennyire fontos volt a politikának, bár talán propaganda célokra olyan durván, mint ahogy a hitleri Németország, vagy a sztálini Oroszország már nem tudták használni, meg mint a Rákosi időkben használták a magyar színházat is, de az, hogy legalább ne tartson tükröt, ahogy a Shakespeare azt mondja, hogy ez a legfontosabb dolog a színházak, hogy a színházak ne tartsanak tükröt, nem mutassák meg az uralkodó hatalom képét, az végig nagyon-nagyon fontos szempont maradt. Semmi sem bizonyítja ezt jobban, mint Kaposvár a 70-es években, vagy a 80-as években a készülődő változás sikerén hatalmasat futó világsikereket magáénak mondható Katona József Színház. De ez a dolog alapvetően a finanszírozást meghatározta, alapvetően hiába volt rendszerváltás ide, rendszerváltás oda, továbbra is a Mikutyán kölykének kellett a színházigazgatónak lenni, továbbra is politikai szempontok befolyásolták, hogy kit neveznek ki, melyik színház élére. Hát az elmúlt 16 év is pontosan ilyen döntések sokaságától hemzsegett. Tehát pont ez, amikor a szolgáltató van a célkeresztben, mert őt kell rábírni arra, hogy úgy működjön, ahogy nekünk helyes. Pontosan ezzel lenne jó, hogyha végre egy új finanszírozási rendszer szakítana, és végre az történne a magyarországi színház finanszírozásban is, ami egyedül logikus, ez volna a paradigmaváltás lényege, hogy a néző, a valóban a néző kerüljön célkeresztben, mégpedig anélkül, hogy megmondanák, hogy melyik a jó néző, hogy hova megy a jó néző, hogy mondja azt az állam, hogy igen, a színház az egy olyan valami, amit én fontosnak tartok, ugyanúgy, mint az oktatást, mint az egészségügyet és egyebet, és ezért támogatom, hogy az emberek színházba menjenek, a nézőt támogatom, ez legyen világos, egy olyan új rendszert kéne kialakítani, ahol a nézőt támogatja ez az új finanszírozási rendszer. És innentől kezdve persze bonyolult részletek vannak, meg nem tudom micsoda, de ez nagyon fontos volna, hogy így vonuljon ki végre, ahogy a gazdasági élet területéről is, hogy hagyja a piaci működéseket érvényre jutni az állam, vonuljon ki a kultúrából is, és mondja azt, hogy igen, én tudom és értem, hogy a néző támogatása a feladatom, mert nagyon sok adót vonok el tőle, ezért nem tudja kifizetni a piaci jegyárakat, és ezért a nézőt fejkvótával máshogy támogatom.
2: Folytatódik az Arena, és folytatjuk is a beszélgetést Puskás Tamással, a Centrál Színház igazgatójával, és színházi finanszírozása, ehhez kapcsolódó lehetőségekről, modellekről beszélgettünk. És most a kormányváltás után a színházi szakmai szervezetek meg is kezdtek javaslatok kidolgozásán munkálkodni, a színházak jövőbeni működéséről, támogatások lehetséges módozatairól. Volt is már egyeztetés a Magyar Színházi Társaság és a Kulturális Államtitkárság között, bár hát ahogy a kulturális élet szinte minden területén, itt is ugye két szervezet van, amik ugye kiépültek így a lövészárkok mentén, a Magyar Teátrumi Társaság a másik, most egyelőre ők nem hallatták még a hangjukat, minden esetre az örvendetes, hogy megkezdődött az egyeztetés erről, ezekről a kérdésekről a színházi széráló, de azért arról talán érdemes beszélnünk, hogy az a modell, amit felvázoltál, és ezek a lehetséges utak, ennek nyomán azért kiiktathatók színházi ízlések, rokonszenvek, ellenszenvek, politikai vetületek, amikor anyagi forrásokról és támogatásokról van szó, amikor arról van szó, hogy ki kap és mennyi támogatást, vagy mennyi anyagi forrást, mert hát azért az elmúlt években, hogyha visszatekintünk, akkor a független szféra jelentős műhelyei véreztek el, de nagymúltú művész színházak is működési nehézségekkel küzdködtek. Én úgy látom, hogy a központi pénzosztás szintjén nehéz azt tudomásul venni, hogy a megítélt támogatás az nem a mindenkori hatalom pénze, hanem az a közösség pénze, az adófizetői pénz. Márpedig van adófizető, aki történetesen Pintér Bélát szeretne nézni, még a másik adófizető meg Vigyánszky Attilát, és a harmadik meg történetesen, ne adj Isten, operettet, vagy a Mágnás Miskát. Szóval hogy lehet megtalálni ezeket az utakat? Nem könnyű.
3: Hát hatalmi szóval semmiképpen. Tehát sem esztétikai, sem egyéb minőségben nem szabadna ítélkezni a felett, hogy melyik értékesebb és melyik kevésbé értékes. Szerintem minden színházba vágyakozó ember egyaránt értékes. Én azt gondolom, hogy nálam nincsen a bölcsek köve, fogalmam sincs, hogy igazán éretten mi volna a jó színház finanszírozási rendszer, de legalább három dolgot lehet mondani. Az egyik, hogy vannak épületek, amelyek alkalmasak arra, hogy színházat lehessen csinálni. Ezeket az épületeket erre alkalmasnak meg kéne tartani. De ez teljesen független attól, hogy ki van bennük, hogy éppen ki uralkodik bennük, milyen társulat, milyen célokkal, milyen színházat csinál bennük. Ezeket az épület, és ezeknek olyanoknak kellene, hogy nem csak a rezsit kéne finanszírozni, hanem a benne levő eszközöknek a előregedését is valamilyen módon figyelembe kenni, és az épület előregedését is. Tehát egy olyan épülettámogatást kéne első lábként létrehozni, amely mindezekre tekintettel a célra alkalmasnak megtartaná ezeket az épületeket. Mondom, független attól, hogy ki van bennük. A második, ennek az általános merítésűnek olyan támogatás, erre mondtam én azt, hogy néző alapú támogatásnak kéne lenni, tehát fejkvótának, ha úgy tetszik, olyan támogatást kéne bevezetni, ami mindenhol egyforma. Tehát azt mondja az állam, hogy én, és akkor itt alapul lehet venni például a mai átlag jegyárat Budapesten, hogy én ezért eddig az átlag jegyárért én támogatom mindenkinek a színházba járását, függetlenül attól, hogy az operetbe megy, a Madách Színházba, a Katonába, az Örkénybe, vagy hova. Tehát, hogy menjetek, nézzetek színházat, én ennyivel tudom támogatni a ti igyekezeteteket. Úgyis úgy lesz, hogy a nagyon nagy nézőterű és nagyon drága jegyekkel operáló színházak majd nagyon nagy saját bevételre fognak szert tenni, de az állami támogatások is a nagy nézőszám miatt magas lesz, és a kis műhelyekben, ahol kevés ember látogatja, ott is viszont jól jön ez a támogatás. És a harmadik lábnak, de ennek mondom, ennek itt nem szabadna esztétikai különbséget tenni, és politikai ízű különbségeket végképp nem. És a harmadik, ott kéne bejönni a kulturpolitikának, mert igenis vannak kulturpolitikai szempontok, tehát, hogy ott kéne azt mondani, hogy a magyar dráma ügye, a fiatalok színházba szoktatásának az ügye, vagy valaki azt mondja, én kérem szépen a következő 4 évben világsikerű színházzá fogom tenni ezt a színházat, meg fogják látni, 4 év múlva ettől a színház, ennek a színháznak a nevétől lesz hangos az európai széna. Oké, és akkor névhez kötve, időhöz kötve azt mondani, mennyi pénz kell ez? Évente 500 000 000 forint? Tessék, itt van ez a pénz, de 4 év múlva megkérdezem, uram, hölgyem, világhírű az ön színháza? Ettől hangos Európa? Stb. De, tehát, és ez viszont a harmadik, ami viszont a harmadik láb, ami viszont a pályázati forrás. Hmm. Tehát ahol ott aztán igazán különbséget kell tenni a között. Valaki azt mondja, hogy én ezt teszem, akkor az ő nevének hitelt kell, ha hitelt tud szerezni a tervének, akkor adjanak pályázati forrást, hát abból a ellopott 17 milliárd forintból, ami az NK-nál elcsúszott erre, arra, amarra, ebből biztosan jutna arra, hogy ilyen...
2: Igen, ebben most elég rossz tapasztalatok van pályázati, kulturális pályázatok ügyében.
3: Igen, de reméljük, hogy lehet ezt jól is csinálni. Úgy van ezekkel a dolgokkal, a TAO-val kapcsolatban is fölmerült, úgy van ezekkel a dolgokkal, hogy de hát csaltak vele. Egyébként magával a fejkvótával kapcsolatban is lehet azt mondani, hogy ó, de hát lehet maszkír, vagy lehet maszk, hogy hívják ezt, lehet, bele lehet nyúlni abba, hogy hány néző igen. volt ott. Vagy, de én azt gondolom, hogy a csalásról talán annak idején a dízel szőkítés felhasználta fel. Attól még, hogy valakik csalók szőkítették a dízelolajat.
2: Ezek a benzinkutak működtek.
3: Igen, attól még nem vonták be a dízelt, mint üzemanyagot. Tehát attól, hogy ez simán elejét lehet venni megfelelő szabályzással és megfelelő büntetésekkel, hogy ne legyen kedve az embereknek csalni. De alapvetően az épületekről gondoskodni kell, utána általában gondoskodni kéne arról, hogy a néző válogatás nélkül élvezhesse a támogatását az államnak, és utána a kulturpolitikai célokat meg lehet a harmadik, a pályázati úton oldani. Nagyon kényes téma ez, mert azok, akik bőven kaptak az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt évtizedben, vagy nem tudom mennyi ideje, bőven kaptak, azok most féltik azt a bőséget, ami a sajátjuk volt. Azok, akik kiszorultak belőle, lásd valóban a függetlenek, azoknak éppen az a kényes, hogy akkor most hogyan és visszakerülnek ebbe a dologba. Tehát, hogy rengeteg, és az sem kérdéses, hogy mindenki a saját perspektívájából, a saját béka perspektívájából látja ezt az egészet, onnan néz rá, és onnan tekint az körbe, és nyilvánvaló torzítva látja ezt az egészet, tehát nagyon nehéz lesz majd egy szintre hozni, de szerintem tanulva mindabból, amit el is próbáltam mondani, tanulva a színház történeti tapasztalatból, alapvetően a színház az képes rá, és képes rá, hogy megéljen a néző szerelméből. Egyébként London és New York is bizonyítja, hogy mennyire képes rá, de nem kell odáig elmenni. Tehát rendben van, hogy Magyarországon a piaci jegyárakat érvényesíteni még korai, vagy ebben az adózási rendben, hiszen iszonyatos nagy elvonó az állam. Mondok egy vicceset például. Tisztán az ÁFA történet. Ugye az ÁFA Magyarországon nagyon magas, 27%. A Centrál Színház ÁFA befizetési kötelessége a jegybevétele után magasabb, mint amennyi az állami támogatása volt. Tehát tulajdonképpen dacár az állami támogatásnak, ÁFA befizetőnk volnánk az állam felé. Tehát például itt is lehetne csinálni, beszélnek arról, hogy bizonyos termékek, így a színházjegyek is lehetnének nem 27%-osak, hanem mondjuk 5%-os ÁFA tartalmúak, és így tovább. Nehéz kérdés ez, biztosan sokat fogunk rágondni rajta. Egyébként
2: hát igen, ezeken érdemes elgondolkozni, amikor mondjuk Magyarországon a pálinka főzés áfája az alacsonyabb, mint a könyvkiadásnak az áfája, úgyhogy ezeket érdemes így mérlegre tenni például. De azért az érdekelne, hogy ebben a felvázolt fenntartói támogatási modellben vagy rendszerben hol látod, vagy hol látnád szíved szerint a Centrál Színház helyét. Tegyük hozzá, hogy a Centrál egy kiemelt minősítéssel rendelkező teátrum, hogyha jól tudom.
3: Én ezeket a minősítéseket nem tudom, hogy tovább kell levinni, és hogy ezek mit jelentenek egészen pontosan.
2: Hát ugye vannak
3: pontosan.
2: Ezek a nemzeti színház.
3: Talán megvilágítja a példát, hogy a Centrál hol volt kénytelen keresni a további útját, hogy 2018-ban egy csütörtöki napon a TAO meglétekor, tekintettől, hogy én fel akkora színház vagyok, mint a Madách Színház, az én TAO lehetőségem egyébként akkor 500 millió forint volt abban az évben, a Madách Színház 1 milliárd forintjához képest. És egy pénteki napon politikai döntés okán. Az történt, hogy a Madách Színház megkapta ennek a TAO lehetőségnek a 110%-át, hogy biztosan kerek legyen minden, tehát 1,1 milliárdos támogatáshoz jutott, ami azóta követve a pénzromlást már 1,3-nál tart, vagy hol. Míg a Centrál Színház a következő fél évben azzal kötöltött az idejét, hogy kétségbe esetten küzdött, hogy egyáltalán állami támogatáshoz jusson, mert itt jön be, amit az előbb mondtam, tekintettel a magánszínházi létünkre, úgy találta a politika, hogy ja, hogy minket nem rángathat bábuként, hát akkor éljünk meg a magunk lábán. A főváros legkomolyabb, a Tarlós és a főváros legkomolyabb közbenjárására volt szükség ahhoz, hogy ezen valamit változtassanak, és valami minimális koncot dobjanak nekünk is, mert azért mégiscsak, tehát mégiscsak mondom, ebből a pozícióból, hogy tavaly még volt 500 millió forint TAO bevételünk, idén meg már nincsen semmi, tehát ez egy irgalmatlan nagy sebbet ejtett a Centrál Színház működésén, de mondom, egy nagyon-nagyon komoly küzdelem árán sikerült elérni, hogy aztán valami állami támogatást mégiscsak kaptunk.
2: Beszéltél arról, hogy egy magánszínháznak, így a Centrál Színháznak is, hát úgymond talán ezt a szót használtad, hogy sikerkényszer alatt kell dolgoznia.
3: Sikerre kárhoztatva.
2: Vagy sikerre kárhoztatva kell dolgoznia, de hát hogy ez kényszer is egyébként.
3: Igen, hát persze.
2: De ha megnézzük akár a mostani, akár az elmúlt évek repertoárját, akkor itt azért voltak igencsak bátor vállalások. Játszottatok még az első időkben több Shakespeare-t, játszottatok Ibsent, emlékszem a kísérteteket, ami ráadásul egy nagyon ritkán játszott Ibsen darab. A kis színpadon megy az Ügynök halála, Nem félünk a farkastól, sőt egy első darabos fiatal magyar szerző munkáját is bemutattátok ott a kis színpadon a magyar tengert. Igazgatói szemszögből mondhatnánk ezeket kockázatnak, bátorság, nagyon erős kockázatnak, azért Ibsen az nem a My Fair Lady.
3: Szóval nem, bár a
2: My Fair Lady... Ezek ilyen bátor vállalások?
3: Igen, bár a My Fair Lady védelmében rögtön azt kell mondanom, hogy a My Fair Lady egy csodálatos, persze, és igazi nagy-nagy értékű valami. De ez talán ez bizonyítja a legjobban, hogy igenis minden, a legkomolyabb minőséget is meg lehet úgy csinálni, hogy a nézőt szerelembe ejtse, hogy élni segítse a nézőt, hogy a néző érezze, amikor bejön, és amikor elmegy, hogy ez nagyon fontos volt neki jönnie, mert segített neki az életbe. Hogy igenis a legnagyobb, a legkomolyabb minőséget, tehát ez nem igaz, hogy úgy van, hogy egy nagyon csúnya magyar mondat jutott eszembe, ezért most ezt ugram is. Tehát nem igaz az, hogy csak a butasággal, csak az alacsony minőséggel lehet a nézőt becsábítani. Tehát pont ez bizonyítja azt, és mindig is ezt az utat jártuk büszkén. De mondom, az első pillanattól azt gondoltuk, hogy nem igaz, hogy nekünk le kell adni bármit a minőségi elvárásainkból, az ambícióinkból. A legkomolyabb dolga, így van, egyébként Nem félünk a farkastól, a nagy színpadon játsszuk, több mint 10 éve a nagy színpadon játsszuk.
2: És az Ügynök halála is ott kezdődött.
3: Az Ügynök halála is ott kezdődött, de a Józsaru Rozsaru előadása 50-szer ment a 435 nézős nagy színpadunkon, mire fölkerült a kis színpadra. És hát Cseszer is elszámolt a Network előadása, ami egyébként is egy igazi Isten kísértés volt, mert a Covid után a teljesen kiürült kasszára, azt lehet mondani, hogy 19-re húztunk lapot, mert hogy akkoriban ez, ha jól emlékszem, 75 millió forintba került ennek a produkciónak a kiállítása, ami minimum inkább két és fél akkori számokkal, két és fél produkcióba került, de hát azóta is a siker szériáját futja most már a 150. előadáshoz közelítve.
2: Nagyon sokan lépnek fel vendégként a Centrál Színházban, de ugyanakkor van egy remek színészekből álló alaptárs is a színháznak. Ők a klasszikus vagy hagyományos értelemben vetten ide szerződött társulati tagok?
3: Igen. Tehát van egy 14 tagú, ha úgy tetszik, van egy 14 tagú
2: társulatunk. Tehát státuszban lévő társulati tagok.
3: Valóban ez egy, ha úgy tetszik, ez egy speciális helyzet a Centrál Színház társulatisága, mert valóban a Centrál Színház, tehát azok a színészek, akik a Centrál Színház vonzó nagy nevei, akik általában a főszerepeket játsszák, a régebbi, amíg nem lett a Vígszín, ez igaz, ugye ilyen volt a Rudolf Péter, Nagy Károlyi Eszter, de hát sokakat, tehát Hauman Péter szerepelt nálunk, és rengeteg más nevet is hozhatnék most, de a mai időkben is a Stoll, vagy az Alföldi, vagy a Hevér Gábor, vagy mások, tehát hogy ők kívülről jönnek. Egyfelől azért, mert ők szeretik őrizni az önállóságukat, a függetlenségüket, bár a Stoll is például volt nálunk társulati tag hosszú ideig, szeretik őrizni a függetlenségüket, Ugyanakkor viszont a mi arcpoétikánk az, hogy találj egy olyan darabot, amiben hiszel, hogy a nézőt szerelembe ejti, és utána oszd ki a szerepeit úgy, hogy az országban található legalkalmasabb színész játssza a főszerepeket. Speciálisan a Centrálnak a társulata úgy épül föl, hogy ezek a ha úgy tetszik, a vezető színészek, akik egy korona nemzeti büféjében, a Bástyás, Vinkovics, a nem tudom micsoda, az Avar és a többiek ott ültek mind a büfében, hogy ezek nálunk nem ülnek a büfében napra nap, hanem végzik a dolgukat, rendeznek, játszanak, tévészemélyiségek és így tovább. Tehát, hogy ezek az emberek, ha úgy tetszik, függetlenek maradnak és kívülről jönnek, és van egy nagyon-nagyon erős társulat, akik együtt játszanak ővelük és támogatják a működésüket.
2: Ha már társulatról és vendégművészekről beszélünk, két évvel ezelőtt, jól emlékszem, két évvel ezelőtt szerepet kínáltatok egy új bemutatóban, a Nemzeti Színházban balesetet szenvedett, majd a színházzal pert folytatott két színésznek, Szász Júliának és Horváth Lajos Ottónak. Jeles színművészekről van szó, tehát nem gondolnám, hogy ez valamilyen ilyen szolidaritási akció vagy szolidaritási történés volt, de azért mindenképpen gesztus vagy gesztusok voltak, meg egymásra figyelés egy olyan közegben, egy olyan térben, ahol nem feltétlenül általános vagy megszokott mindez. Gesztus volt ez valóban?
3: Hát semmiképpen nem lehet elvitatni tőle. Tehát én ránézvén erre a helyzetre azt gondoltam, hogy ilyen nincs. És azt gondoltam, hogy az lehetetlen, hogy valahogy ezt a két embert a szakma nem szólítja meg. Tehát nem mondja azt, hogy lehet, hogy veletek a Nemzetiben ezt csinálták, de ti a mi szakmánk jelesei vagytok, úgyhogy továbbra is köztünk a helyetek, és ugyanúgy megbecsülésnek örvendetek, mint ahogy eddig a Nemzeti Színház tagjaiként. Tehát számomra ez egy vállalhatatlan helyzet volt. De hát most én nem szeretném fényezni magam, de amikor 2003-ban a legnehezebb körülmények között indultunk el, mint Vidám Színpad, és rögtön az első évben, miközben egy nevetséges támogatás mellett, egyszer csak az ÁFA törvény változása miatt még 20 millióval kevesebb lett, és 120 millióból csak 100 millió forintos támogatásunk maradt, akkor én hiába telefonáltam körbe, hogy nem lehet-e, hogy a többi színház valamilyen módon szolidáris lesz velünk, és ez segít a helyzetünkön. Nem, nemleges választ kaptam mindenhonnan. De amikor
2: azért mondtam én, hogy ezek a gesztusok, ezek meg ez az egymásra figyelés, ez azért ritkán igen, adja jeleit.
3: De mondom, anélkül, hogy tovább fényezném magam, amikor viszont a Pintér Béláról olvastam aztán egy évvel később, vagy másfél évvel később, hogy nehéz anyagi helyzetben van a társulata, akkor én azonnal fölhívtam, és azt mondom, hogy én nekem nagyon csekély eszközeim vannak, de ha akár azzal tudok segíteni, hogy ide jöttök játszani, vagy bármivel tudok segíteni, akkor itt állok készen. Nem tudom, hát öt testvérem volt, játszottunk az udvaron tizen sok másik gyerekkel, valahogy ez úgy benne van, hogy azt nem lehet.
2: Egymás a figyelés ott volt.
3: Tehát én háborúban nem jártam, ez a fajta bajtársiasság, ez nem onnan van, tehát se az elsőben, se már öreg ember vagyok, vén vagyok, mint a nagyapám, valóban mindjárt 70 éves vagyok, úgyhogy már sok mindent megéltem, ilyen fajta bajtársiasságot nem tanulhattam, de valahogy mégis, hogy magától értetődő, hogy azért vannak dolgok, amelyek nem lehetnek pártfüggőek, vagy milyenek, tehát nem, ezeket nem lehet hagyni.
2: Beszéltünk társulatról, vendégművészekről, még ejtsünk szót a közönségről. Nyilván mostanra van a Centrál Színházhoz szorosabban kötődő törzs közönség, ugye vannak arany, ezüst, bronz, kártyás nézői szintek a színházban. Érdemes, vagy kell folyamatosan figyelni, mérni mondjuk a nézői igényeket, elvárásokat, egyáltalán figyelni például a közönség összetételét, hogy kik járnak rendszeresen a Centrál Színházba? Érdemes ezt figyelni, mérni?
3: Figyeljük is, minden évben csinálunk, most éppen idén nem volt, de amikor módunk van rá, akkor minden évben csinálunk is egy ilyen felmérést, ami általában vigasztaló számokkal szokott szolgálni, tehát hogy nem az van, hogy hozzánk a 60 év fölöttiek járnak, tehát hogy általában olyan 35 és 45 közé esik a derékhada a hozzánk látogatóknak. Valóban ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ugyanakkor a nagyon magas jegyáraink, mert az átlag jegyár 11.500 forint a Centrál Színházban, az átlag jegyár. Nagyon magasak a jegyáraink. Sokszor tapasztaljuk azt, amikor akármilyen okból diszkontálni tudunk, és a hátsó sorokat olcsóbbá tesszük, akkor egyszer csak és ezt minden játszó megérzi, hogy egyszer csak, mintha friss szél fújna be a nézőtérre.
2: Tehát mások is be tudnak
3: jönni. Mert bejön száz olyan ember, aki tele van örömmel és vágyal, hogy be tudott jönni, és nézheti az előadást. De eddig éppen a jegy drágasága miatt nem jött, úgyhogy ez az új finanszírozási rendszernek az a támogatása, ami talán ezen majd segít, az nagyon-nagyon-nagyon jól jönne.
2: Ez a közönség összetétele kapcsán az jut az eszembe, jó néhány évvel ezelőtt ugyanebben a műsorban itt ült, akkor még a Katona József Színház igazgatójaként Máté Gábor, és arról beszélt, hogy neki meggyőződése, hogy többségében nők teszik ki a színházak törzsközönségét, ezek a nők elviszik a nővérüket, az édesanyjukat, a barátnőjüket a színházba,
3: és olykor
2: néha elviszik a férjüket, vagy a barátjukat, de az ő arcukon lehet is látni, hogy őket többnyire elhozták, vagy elvitték. Szóval valóban így van, hogy inkább a nők dominálnak?
3: Ez egy bizonyos igazság, hogy nem fejtettük még meg, vagy nem tudunk igazi választ adni rá.
2: Legalábbis ők veszik a jegyet mindenképpen.
3: Mindenképpen ők veszik a jegyet. Most így hirtelen az jut eszembe, hirtelen, hogy a madaraknál a fészek rakó az egyik, és a másiknak más. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy valahogy a színházi élmény az a családi életnek, vagy a társasági életnek egy olyan része, ami valamiért a nőkhöz tartozik, és nem a férfiakhoz, és valóban a férfiak jóval-jóval kevesebben aktívak a jegyvásárlásban. De hát Szerintem ez a munkamegosztás, vagy ez a valami, ez adott. Tehát, hogy tényleg úgy van, hogy bizonyos dolgok egy családban is, tehát bizonyos dolgokat a feleség szokott csinálni. De nem tudom, mi nálunk többnyire én szoktam bevásárolni, nem mintha a feleségem nem vásárol be soha, de többnyire én szoktam bevásárolni, de én ritkán szoktam mosni.
2: Tehát, hogy... Na majd erről beszélgetünk külön, hogy Básti Júli mit csinál otthon. Zárszóként még azért beszéljünk a következő évadról röviden. Ugye Woody Allen többször szóba került már, és van egy hozzáköthető ilyen bonmó, az úgy szól, hogy ha meg akarod nevettetni Istent, beszélj neki a terveidről. Hát most akkor nem akarunk senkit megnevettetni, de azért beszéljünk a tervekről, és a következő

0: Kettő nagyon erős, egyébként a maga nemében remek végjáték. Az első a furcsa párról, elsőről a furcsa párról sokat beszéltünk. A Woody Allen darabjának az érdekessége, hogy két egyfelvonásost forrasztott egybe, az átdolgozó fordító és a rendezésre
1: felkelt. Ez új darab egyébként, mert ugye a tavalyi, vagy a mostani legutóbbi bemutató is egy két évvel ezelőtti
0: darab. Az igen, azt a 90 éves Woody Allen írta, igen, a 89 igen. éves Woody Allen írta. Ez a kettő nem, az Old Saybrook és a Honeymoon Hotel című egyfelvonásosából írt egy egyfelvonásos dupla vagy semmit címmel a fiam, a Puskás Dávid, és ő is fogja rendezni ezt az előadást olyan kiváló szereplőkkel, mint a Hermányi Marian, meg a Szabó Kimmel Tamás, a Hevér, meg a Partinóra, meg a Szécsi Bence, meg ki is lesz még benne, a Pálfi Kati, meg a Magyar Attila, tehát hogy remek szereposztással, de hát ez nálunk alapfeltétel. És ha a távolabbi, tehát és ami a legfontosabb, amit a jövő évben el kell mondanom, hogy szomorú okokból a kis színpadunk története úgy alakult, el kellett búcsúznunk nagyon szeretett kollégáinktól, barátainktól az elmúlt évben, és ez nagyon meglátszott a kis színpad műsorának alakulásán. A néhány évvel ezelőtt még dübörgő kis színház kicsit hervadni látszott az elmúlt időben, úgyhogy most reneszánszát tervezünk a kis színpadnak, emiatt az évad első felében öt bemutatót is tervezünk. Először
1: ez is egy bátor vállalás.
0: Igen, először a Nézővezető Főiskola jön majd a Balhé Atlasz című előadásával, amit a Túróci Szabi és a Mucsi Zoltán és a Katona Laci jegyeznek, aztán az Ötödik Lépés című előadást mutatjuk be, amit régóta terveztünk, de a édes emlékű Serer Pepével terveztük, aki aztán egy ideig toltuk a premiért, hogy hát ha majd jön velünk, aztán sajnos nem így alakult. Tehát ez lesz a következő bemutató, az Ötödik Lépés, amit a Vecsei H. Miklós és a Martor Robi kettőse fémjelez, és aztán két csodálatos nő, a Sejjuci és a Szinetár Dóri mutat be egy-egy egyszemélyeset, az egyik a Ragyog Shirley című, ami a Shirley MacLaine életét igen. táncolja, énekli és meséli el a Sejjuci, és a másik a világ irodalom legjobb színdarabja címen, ez pedig a Szinetár Dóri egyszemélyes estje lesz. Végül pedig, de nem utolsó sorban, december 8-án mutatjuk majd be a Patrick Marber már többször bizonyított sikerű darabját, a Closer című darabot, amit az Alföldi Robi rendez, és a színház jeles tagjai, Ágoston Kati, Martinovics Dorina, Schmidt Zoltán és Fehér Tibi játszanak benne szerepet.
1: És akkor tényleg zárszóként, nem tudom, hogy lehet erről beszélni, igen. de van egy másik nagy terv még a nagy színpadon, igen. mégpedig egy zenés produkció. Igen.
0: Ez egy márciusi bemutató, én 2012-ben láttam, és szerettem bele ebbe az előadásba, és most, amikor abban reménykedünk, hogy a jövő Magyarországán a tehetség, a kitartás, a minőség válik majd uralkodóvá, azt gondoltam, hogy semmi nem egyesíti ezeket a tulajdonokat jobban magában, mint éppen az Irvin Berlin minden nagy sikerű számát magába foglaló Top Hat című zenés játék, ami nem volt, vagy musical.
1: 30-as évekbeli nagy film volt.
0: A Fred Astaire és a Ginger Rogers története, és ez nem volt még Magyarországon, viszont 2012-ben egy világsikerű előadást rendezett belőle a barátom Matthew White, aki éppen most ráérne arra, hogy január végétől az angol csapat csinálná meg, tehát angol díszlettervező, angol koreográfus, angol rendező, tehát angolok jönnének, talán
1: de magyar színészek, de magyar színészek, ez azért kell táncolni, énekelni, steppelni.
0: Szóval a legnehezebb,
1: nem is akár,
0: tehát nagyon, ezért is kérdéses, és ezért is kell még csak feltételes módban beszélni erről a dédelgetett tervünkről, mert először meg kell találnunk azt a két szereplőt, aki biztosan a Ginger Rogers és a Fred Astaire szerepét biztosan a nézők örömére tudja eltáncolni.
1: Hát izgalmakban bővelkedik a Centrál Színház következő évada, és ebből már kaphatnak is a nézők előbemutatóként ízelítőt majd Szigligeten a furcsa pár kerül színre. Az elmúlt órában Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
0: Nagyon szívesen jöttem.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocsák Szilviától hallják. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videó üzenetében, azt követően, hogy az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Emellett létrejön egy új vonatflotta cég. Az országos gördülő állománykezelő lényege, hogy ezen a cégen keresztül lehet felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. A kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján a helyreállítási alapból, egyebek között ezt teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsonypadlós, klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézy Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az akadály, amely Magyarországon múlt. Benyújtotta a szakképzési centrumokban a kancellári munkakört, január 1-jével megszüntető törvénymódosítást a kormány kedden az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható a szakképzésről szóló törvény módosítása alapján jövő év január 1-től a szakképzési centrum főigazgatója nem csak a centrum részeként működő szakképző intézmények alapfeladatainak ellátásáért felel majd, hanem a kancellári munkakör megszűnése miatt annak feladatai a szakképzési centrum törvényes és szakszerű működéséért való felelősség is a főigazgatóhoz kerülnek. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett előterjesztés azt is tartalmazza, hogy a főigazgatók, valamint a kancellárok megbízatása december 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik. Hogy az új főigazgatók január 1-től munkába állhassanak, a szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meg kell hirdetnie a szakképzésért felelős miniszternek. A főigazgatói pályázatokon a szakképzési centrumok jelenlegi vezetői is indulhatnak, amennyiben megfelelnek a kiírásban szereplő feltételeknek. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest. Mindez az ágazat jelentős strukturális átalakulását eredményezte az MBH Bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Horthy Flóra ágazati elemző kifejtette, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal csökkent. Az éttermek, büfék és gyors éttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal esett vissza. Budapesten 2019 és 2025 között 20%-kal esett vissza az egységek száma, az utóbbi két évben azonban alig 2%-os volt a csökkenés. Szintén 20%-os mérséklődés volt az Észak-Alföldön, illetve Közép-Magyarországon, a Közép-Dunántúlon, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön is. Bár minden régióban csökkent a vendéglátóhelyek száma, a visszaesés a Nyugat-Dunántúlon volt a legmérsékeltebb, mintegy 14%. Csata jelenetek elevenednek meg, tűzzsonglőrök lépnek fel, solymáz bemutatókat, színházi előadásokat, koncerteket és gyermekprogramokat tartanak az idei Siklósi Várfesztiválon, amelyet augusztus 7-e és 9-e között tartanak meg. A Siklósi Vár közösségi oldalán a szervezők azt írták, A hagyományoknak megfelelően ezúttal is különleges időutazásra hívják a látogatókat, akik számára péntek és vasárnap között az ókortól egészen a török hódoltság koráig elevenedik meg a történelem. A programok között lesznek látványos csatajelenetek, solymászok és íjászok tartanak bemutatókat, korhű viseletekbe öltözött szereplők járják a várudvart, emellett korhű fegyvereket is megtekinthetnek az érdeklődők, akik színházi előadásokon, tűzzsonglőr bemutatón és koncerteken is részt vehetnek. Az egész hétvégén családi programokat, kézműves foglalkozásokat és kínáló rendezvény részletes programja megtalálható a Siklósi Vár hivatalos oldalán.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek.
2: Mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, csak mellett, csak vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet.
1: Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére.
3: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektor egzisztusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei.
1: Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság.
4: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az IFI szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő 1 évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségei évszázadok óta őrzik hitüket, hagyományaikat és összetartó erejüket. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek, a Tisza mentén működő magyar református közösségek, amelyek a lelki szolgálat mellett fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben is. Mai beszélgetésünkben ezeknek a gyülekezeteknek az életébe tekintünk be Só Zsolt református lelkipásztor segítségével. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezeteknek a lelkipásztora. Mit kell tudni ezekről a gyülekezetekről? Talán, ha jól emlékszem, még nem sokat, vagy talán nem is beszélgettünk a gyülekezetekről itt a rádióban. Kicsit távol esnek Beregszásztól, de mit kell róluk tudni?
2: Igen, hát hogyha ebben a tekintetben nézzük, akkor mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, csak mellett, csak vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet. Annak idején a 900-as évek elején még tanyavilág volt, Eszenyhez tartozott, és így szépen lassan felfejlődött községgé a gyülekezet, és 91-ben ért meg az a vágy, hogy legyen egy saját gyülekezete. 89-90-ben kezdték el a szolgálatot, akkor a helyi dohánysimítóban gyűltek össze, az volt az első rész, sőt, még azelőtt házaknál gyűltek össze, de rohamosan nőtt a gyülekezet létszáma, így felmerült a vágy, hogy egy templom is kellene, és így a holland partnerekkel, Horkai László akkori püspök segítségével megépült egy nagyon különleges templom, amely ilyen termiskőből van kirakva, nagyon egyedi kívül is, és belül a mennyezete pedig szibériai fenyővel van kiburkolva, tehát egy nagyon különleges templom. Nem nagy templom, nagyjából 150-140 férőhelyes, de a gyülekezetnek nincs is rá szüksége, hiszen háború előtt 202 fő volt, most nagyjából ilyen 130 és 140 fő között az embereknek az összege. A gyülekezet nagyon aktív, a tiszaújfalui gyülekezet, ott található parókia, mi is ott élünk. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten 30 és 40 ember között vesznek részt az istentiszteleten, a hétközi bibliórán pedig nagyjából 18-20 ember, tehát egy aktív közösségről van szó, ez én úgy gondolom, hogy abból is fakad, hogy tulajdonképpen még mindazok, akik annak idején a gyülekezet alapításában benne voltak, nagy részt élnek, és nagyon a magukénak tartják a templomot, vagy kisgyerekként, vagy felnőttként a saját kezükkel építették fel, és nekik minden kő, minden rész, minden fa mesél valamit is. Nem az van, hogy egy tizedik generációs gyerek, aki beleszület a gyülekezetbe, és nem tanulja megértékelni azt, amilyen van, hanem ők azt tudják, hogy milyen kemény munka volt azt megszerezni, és milyen kemény munka volt azt megcsinálni, persze Isten kegyelmével és az ő segítségével. Ez a kisebbik gyülekezet, és a nagyobbik a tiszaásványi gyülekezet, ez már egy jóval régebbi gyülekezet. Tiszaásványnak a lakossága jelenleg olyan 400 fő körül van. A háború előtt voltunk nagyjából kicsivel többen, mint 500-an. Most felnőtt egyháztagunk, 364 egyháztagunk van, és 36 gyerekünk. Tehát gyerekekből viszonylag sok van Tiszaásványban, hála az Úrnak. Ott van egy gyönyörű templomunk, az is egy különleges templom. Azelőtt volt még a 30-as évek előtt egy másik temploma, aminek haranglábja volt, egy fa haranglábja, azt elvitték Felvidékre, Szlovákiába, most is ott van kiállítva, valamint fakazatás mennyezete volt annak a templomnak, de annyira megromlott az állapota, hogy már nem lehetett benne lenni, tehát mind a fakezette, mind a harangláb, a haranggal az ott van most kiállítva Felvidéken. Mostani templomunk az pedig a nagy háború, a második világháború idején épült, kicsivel több mint 10 évig tartotta az építése, és folyamatosan tartott ez az építkezés, valóban ezt a templomot az emberek a saját adományukból építették fel, leginkább nem külső forrásokból. A településnek a nagy részén Tiszaásványban magyarok laknak, nagyon kevesen vannak akár más nemzetiségből, ez egyfelől jó, egyfelől pedig néha hátrányt is jelent. Ott is az istentiszteleteken nagyjából 40 és 50 ember között között szoktak lenni, és ott azért több alkalmunk van, akár ifi alkalom, akár a hétközi alkalmakban, mivel egy nagyobb közösségről van szó, és hála az Úrnak igénylik ezeket az alkalmakat.
1: Ön mikor került ezekbe a gyülekezetekbe, és fiatal lelkészként hogyan tudott beilleszkedni egy-egy ilyen gyülekezetbe? Ugye említette, hogy a tiszaújfalvi az fiatalabb gyülekezet, talán oda lehet egy picit könnyebb volt a beilleszkedés is, de már egy meglévő, több évtizede kialakuló gyülekezetbe mennyire könnyű a beilleszkedés?
2: Nagyon kalandos volt az utam Tiszaújfalúba és Tiszaesványba, mert nem oda készültem. Én Nagydobronyba kezdtem a segédlelkészi évemet, és már úgy jöttem haza, hogy a csapi gyülekezetbe fogok menni, és ez úgy is vártak, úgy is kezdődött, de akkor a Tiszaújfalú és a Tiszaesványi gyülekezetek lelki pásztora Stefán Zoltán egészségügyi okok miatt elment, és megkérte, hogy legyek már egy kicsit ott, ameddig elrendeződik a helyzet, és annyira megtetszett a gyülekezet, hogy végül maradtunk abba a két gyülekezetben. Talán Istennek az akarata, hogy egy évig voltam lelkipásztor csapon is, amíg nem volt lelkészük, de egyébként ott voltam, a beilleszkedés nagyon jó volt. Talán azért is, mert én Szalókán születtem, és sok mindenkit ismertem. Rokonaim is voltak, és így a beilleszkedés az nagyon jól ment.
1: Milyen terveket valósított meg azóta? Milyen programok zajlanak a gyülekezetekben, amelyeket érdemes megemlíteni?
2: Bőven volt, mint megvalósítanunk a két gyülekezetben, mind lelki, mind külső értelemben. Tiszaesványi gyülekezetnek a parókiája és a templom az nagyon-nagyon rossz állapotban volt. A templom torony az tulajdonképpen az élet és halál között volt, rettentően rossz állapot volt, úgyhogy az volt az első cél, hogy azt megszüntessük, ezt a nagy problémát, ez sikerült is. Tulajdonképpen kicseréltük, nem feljavítottuk, hanem teljesen kicseréltük a templomtornyot, és akkor már a harangvillamosítását is elvégeztük, valamint a parókia is olyan állapotban volt, egy 100 éves vályogház, ami életveszélyes volt tulajdonképpen, úgyhogy az pedig az egyházkerület támogatásával akkori pályázatokon keresztül sikerült teljesen felújítanunk, és most sem állt meg a dolog, hiszen ez a múlt év augusztusában elkezdtük a tiszaesványi templomnak a belső felújítását teljesen, mert az is már nagyon-nagyon rég volt felújítva, úgyhogy szinte teljesen megújult most már ez a templom, és a különlegesség az, hogy a legtöbb munkát azt a Covid-ban is, a háborúban végeztük el, és ez is egy nagy megerősítés. Az Isten vezetett minket erre a dologra, engem egészen biztosan, templom felújításra is, és sokan mondták, hogy nem most kellene, nem most van ennek az ideje, és mondtam, hogy bárcsak az Úr is így gondolná, mert én is inkább azt a könnyebbik utat választanám, hogy nem most van ennek az ideje, és az Úr megmutatta, hogy most van az ideje, és annyi támogatás érkezett, a gyűjtés, ez nem pályázatból valósul most meg, ez tényleg a gyülekezet tünk és néhány gyülekezetnek a gyűjtése is. Úgy néz ki, hogy sokkal-sokkal többet meg tudunk csinálni, mint amit akartunk. És lelki értelemben is volt hová fejlődnünk, mert egy nagy mélységben volt az a gyülekezet, abból adódóan, hogy az emberek sokszor elengedték a Tiszaesványban magukat. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy Tiszaesvány mellett megy a vasút, és tulajdonképpen szinte mindenki vasútos abba a faluba, és a vasútnál az a régi szokás meg volt, hogy szerettek inni az emberek sajnos, akik ott voltak, és ez nagy küzdelem mind a mai napig nekünk az alkoholizmus abban a faluban, de hála az Úrnak, hogy van sok-sok javulás. A tiszaújfalui gyülekezetben pedig nem volt mit felújítani, mert ez egy új épület, mind a parókia, mind a templom, gyönyörű épület a templomunk, márványpadló és minden, ami gyönyörű benne van, tehát ott valóban azt tudtuk megélni, hogy azzal foglalkozunk lelki pásztorként és lelki és családként, amivel kell a lelki dolgokkal, és ott az emberek is sokkal nyitottabbak voltak a szolgálatra, sokkal könnyebb volt szolgálni. Igazából Tiszaújfalu miatt döntöttünk amellett, hogy mi szeretnénk itt maradni abban a kis faluban, és nem bántuk meg azóta egyáltalán. Nagyon nagy lelki megerősödés, és nagyon nagy erőt ad az nekünk. Bárhová is kerüljünk, nem tervezünk örökké ott maradni. Én úgy gondolom, hogy egy 10-15 év után minden lelkipásztornak kellene váltani szolgálati helyet, mert segítene neki is, és a gyülekezeteknek is a fejlődésben. De ameddig ott maradunk, minden percét igyekszük élvezni, mert egy nagyon-nagyon jó közösség.
1: Érdekes ez a meglátása, hogy jó változtatni 10-15 évenként. Nem nehéz ön szerint egy új helyre menni, a családnak költözni, a beilleszkedést ismét átélni?
2: Hát nem könnyű ez, egészen biztosan. Nem ez a könnyebbik út. Tehát a 10-15 év alatt a lelkipásztor azért már kiépít valamit. azon a helyen. Itt nem csak infrastruktúráról beszélünk, vagy alkalmakról, hanem barátságokról is, és családi kapcsolatokról is, így tovább, és így tovább. De a példákból én azt látom, akár amit olvasok, akár azt, amit látok, hogy ez mégis egy szükséges dolog. És megvan persze az a veszély, hogy a következő gyülekezet, ahová kerül a lelkipásztor, ott mindent előről kell kezdeni, mert nem olyan hely, ahol már csak bele kell állni a dolgokba, de ez még inkább motivál arra, hogyha én egy gyülekezetet így magam mögött hagyok, nem elfelejtve, de úgy, hogy átadni a stafétát egy másik lelkésznek, akkor neki ne kelljen azzal foglalkozni, mint nekem, hogy a papírokat elrendezni a hivatalokba, az épületekre, mert van épület, de papír nincsen rajta. Ne kelljen neki újítgatni, ne kelljen neki betonozással foglalkozni, ilyesmivel, hanem csak azt csinálja, amit mindig is kellene csinálnia. És csak remélem azt, hogy én esetleg valaki olyan után következik, aki szintén így gondolkodik. Aztán meglátjuk.
1: Ön miért választotta a lelkipásztorságot, ezt a hivatást, ezt a szolgálatot?
2: Nem volt egyértelmű az én életemben, hogy lelkipásztor leszek, hogy lelkipásztornak születtem. Nem is hiszem, hogy ez megtörténhet, de az egész fiatal korom úgy a templom közelében telt el. Szavaló versenyekre kellett járnom, néha önként, néha nem. És jó kapcsolatunk volt a lelkipásztorral is, aki egyébként most mellettem szolgál, mert mint egymás mellett szolgálni, csak ő most betegség miatt nincs itthon. És nem volt ez olyan egyértelmű. Én a giminek a második részében jutottam erre az elhatározásra Isten vezetésével, és én mindig valahogy kések sok dologban, és már akkor is késtem, mert már akkor elkezdődött itt a felkészítés, mert azt végig kell menni itt az egyházkerületben. Én nem vettem részt a felén tulajdonképpen, és megszólított a lelkipásztorunk, hogy mi lenne, ha ezt átgondolom, és mondtam, hogy már nem is tudom pontosan, mit mondtam, csak arra gondoltam, hogy most azt mondom, hogy majd, és majd utána megmondom neki szépen, hogy nem. És hogy megmaradt ez a dolog, aztán a lelkipásztoron túl Isten is vezetett erre a dologra, erre a szolgálatra, a hivatásra, és szépen lassan megerősödtem abban, hogy nekem ezen a helyen van a részem, még emlékszem, 17 éves voltam, mikor a teológiára felvettek, és ott még jogi akadály is volt. Akkor talán még az első 4 hónapban úgy el tudtam volna képzelni magam mérnöknek, vagy nem is tudom, ami vonzott akkor, de utána már nem tudtam elképzelni magam semmi másnak. És ahogy így végig jártam az utat, a teológián megerősödtem abban, amit tennem kell. Majd persze mindig vannak mélységek az ember életében, és nincs megtérés, vagy én nem tapasztaltam megtérést és újjászületést mélység nélkül az ember életében. Nincs olyan, hogy beleszületik valaki egy keresztény családban, és neki nincs szüksége a megtérésre. És nekem nagyon sokáig nagy kérdés volt ez az életemben, hogy miből kell nekem megtérni? Mi az, amiből meg kell térni? Ez kicsit ilyen önigazú állapot, és ez egy rettentő állapot. A tékozló fiú története az, amely mindig előttem van, hogy az nem egy tékozló fiúról szól, hanem kettőről. Mert aki otthon maradt, és mindig azt teszi, ami jó az apjának, az ugyanazt akarta, mint a fiatal. Csak a fiatal elmondta, hogy neki kell a vagyon, de az apja nem kell. És ő is ugyanezt akarta tulajdonképpen. És a nagyobbik fiúnak is meg kell térnie, és újján kell születnie. És az én életem a nagyobbik fiúnak az élete volt. Nem kirívó bűnökről szólt, nem alkoholizmusról szólt, nem ezekről a dolgokról szólt, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs szükségem Krisztus váltságára és kegyelmére. És igazából ez a nagy mélység az én életemben, az nem is olyan rég jött el. És ez nem arról szól, hogy nem hittem az Istenben, mert mélységesen hiszem, hogy ő létezik, de tavaly augusztus környékén úgy valóban hogy nagy mélységben voltam, és akkor már nem csak arról volt szó, hogy Isten létezik, és van, és segít, hanem, hogy ez az én Istenem, és nekem szükségem van rá, mert egyedül nem megy. És azóta minden más, minden jobb. Bár a gyülekezetek azok ezt nem mindig érzékelik, nem mindig fogják fel, de a mi életünk az hatalmas változáson ment el.
1: Az elmúlt percekben Sós Zsolttal, a Tiszaújfalui és Tiszaásványi református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére 2026. augusztus 1-től Kustár Zoltán személyében, aki korábban 2017 és 2020 között már ült ebben a székben. Pályafutása az egyetemhez köti. A jogelőtt Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett, majd külföldi tanulmányok után itt, a DRHO szövetségi tanszékén kezdett el oktatni. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól Olá Ilona kérdezte.
2: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a tére mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösségtudás hármas jelszó alapján a közössége elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, ne pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebben egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
3: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
2: Így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem lévén az egyetemi lelkészség, a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
3: Személyiségfejlődés,
2: és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás, az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
3: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
2: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát
3: az oktatók... Ez egyébként elég általános.
2: Így van, így így van. Ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatói karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek, vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
3: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetség gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
2: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségében sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat, azt talán már nem titok, ugye el lehet mondani, például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
3: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja ez azt egy... az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
2: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek, ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása, de
3: pár magas küszöböket kellett megugrani már akkor
2: feladat,
3: is.
2: Feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt. Beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
3: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégium került az összes felsőoktatás.
2: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán két lépésbe újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén ketté vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak kétszer költözött, és nem háromszor, mert azért sok tanszéknek háromszor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló, közben mégis fiatalos hangulata, gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
3: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
2: Igen, igen, így van. Nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettesség ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kálvin kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozásom több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utól kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letétél után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitéleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, ahogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 év bemelegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
3: Hivatalosan mikor lesz a váltás?
2: Augusztus 1-ével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, előttem van még a rektori kinevezésnek az átvétele, a köztársasági elnök szokja ezt átadni a új rektoroknak, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és két intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
1: Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére Kustár Zoltán személyében. Az elmúlt percekben őt hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferenciaterem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
3: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy magyar ifjúsági központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni, szervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni, így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
2: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
3: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival, erre vagyunk a legbüszkébbek.
2: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
3: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diákszervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
2: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
3: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
2: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
3: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
2: Ha egy Kolozsvárra érkező első éves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
3: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz, ez, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és hanem is a barátai egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gócpot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nőjön ki, nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
2: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
3: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos, és ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
2: Köszönjük szépen!
3: Nagyon szívesen!
1: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk. A következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
2: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk, és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Heltaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkról, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit.

0: országos díti. Ezzel egy időben tartja itt a felvételjét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diákis Ifjúsági Akadémia, hogy legyen meg a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Ez egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugye bár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak, hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni, meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
1: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
0: Én is köszönöm a kérdezést.
2: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása

0: érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcs időszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése, illetve megelőzése érdekében honlapján ismételten felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra, rámutatva arra, a jelenlegi aszályos időszakban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen, ugrásszerűen növekedhet. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikus ne lehessen sportági, szakszövetségi, sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor azt írta a Facebook oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szempontjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy azt se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. A lakás kiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg, az egyik lehetőség a tételes költség elszámolás, amikor a bevételt csökkentik, az igazolható költségek és az érték csökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A jelentés azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest. A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását. A jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás a tengeri növény- és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet. művész családok is fellépnek az idei jubileumi Ars Sacra Fesztiválon, amely szeptember 12-e és 20-a között komoly zenei koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel, színházi előadásokkal vagy városi és templomi sétákkal várja a közönséget. Az Ars Sacra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészet egyetemes nyelvén szólítsa meg az embereket, közösségeket építsen és hidat teremtsen a vallásos élményekhez, mondta a programról tartott budapesti sajtótájékoztatón Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kiemelte, idén is sok száz programmal várják a látogatókat. A programok között kiemelt helyen szerepelnek azoknak a művészeknek a fellépései, akik családtagjaikkal együtt állnak majd színpadra, például Bogányi Gergely, Lackfi János vagy Devics Gergely.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

A közösség fontossága. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Pál levele az Efézusiakhoz 3. fejezet 17-es vers. A közösséggyakorlás kifejezés hallatán sokaknak azok a gyülekezeti rendezvények jutnak az eszükbe, ahol erőltetett beszélgetéseket folytatva teázgatnak együtt a résztvevők. Nem csoda, hogy nemigen füllik hozzá a foguk. Pál azonban a szeretetben való meggyökerezésként jellemzi az egymással való összekapcsolódást. Egy fa tápanyagokat és vizet vesz fel, növekedésnek indul és él, de csak ha meg van gyökerezve. Ugyanígy mi is gyökeret verünk, és lelkünket Isten és mások szeretete táplálja. Testileg és lelkileg is átélhetjük ezt, amikor összekapcsolódunk, és kölcsönösen őszinte törődéssel fordulunk egymás felé. Az Istennel és az emberekkel történő összekapcsolódás megelevenít minket, míg ennek hiányában hervadozunk. Az érzelmileg izolált emberek hajlamosabbak a depresszióra, a szorongásra, a magányosságra, az alacsony önértékelésre, a kábítószer használatra, a függőségekre, az evés- és alvászavarokra. Egy viselkedés szakértő így ír. A kapcsolataink nem csupán segítettek azzá lennünk, akik vagyunk, hanem azt is meghatározzák, hogy kivé leszünk. Az emberi kapcsolatok mindkét esetben elválaszthatatlanul összefonódnak a mentális és pszichés egészséggel és az érzelmi jóléttel. Az elkülönítés még az állatokat is károsan érinti. Egy szerző így ír. Az egyik barátomnak volt egy kutyája és egy macskája, akik 10 éven át verekedtek egymással. Aztán elpusztult a macska, és a kutya nem akart enni. 6 héttel később elpusztult ő is. Ez a történet is jól szemlélteti, mekkora erő rejlik a kapcsolatokban. Ettől persze még nem kell erőnek erejével extrovertáltá válnod. A legfélénkebb emberek is képesek rendkívül mély barátságokra, ha felismerik az éltető kapcsolatokat, és úgy vesznek részt bennük, hogy egyszerre adnak és kapnak. Téged is erre teremtett Isten. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot, kellemes délutánt köszöntöm. Szeretettel Önöket, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok. Július 29-e van, amikor a Márták és a Flórák ünneplik nevük napját. Nekik és a születésnaposoknak is egészséget, boldogságot kívánunk. Az előttünk álló órában több témával várjuk Önöket. A nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat.
2: Ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben az július-augusztus időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól. Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez körülbelül 1500-1600 vörösvérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörösvérsejt koncentrációt értünk. A teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörösvérsejt koncentrátum. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény. Ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szó, hogy trombocita vagy vérlemezke. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma.
1: Az Autós Nagy Koalíció népszerű figyelemfelhívó oktató anyagot készített, kifejezetten nyári témát érintve, vezetés a kánikulában, hogy milyen veszélyekkel jár, erről is beszélgetünk.
3: Az embernek, hogyha a szervezetekben, a nagy melegben nem jut elég folyadékhoz, mert hogy ugye izzadunk ebbe a hihetetlen kánikulában, akkor egy dehidratáltság előáll, és onnantól kezdve az a reakcióidőnk, ami van, jelentősen meg tud változni, és hát ez a reakcióidő, ez mindent befolyásol, ez az embernek a kezelába nem mindegy, hogy mennyi időn belül reagál arra, amit a szemével lát, hogy utána a jármű mennyi idő alatt tud reagálni ezekre a dolgokra, azért nagyon fontos a járműnek is a műszaki állapota.
1: A megfelelő minőségi és mennyiségű ivóvízhez való hozzájutás a jövő egyik legnagyobb kihívása, főleg ezekben a forró kánikulai napokban. A Magyar Vízi Közmű Szövetség elnöke is nyilatkozott rádiónknak arról, hogyan spóroljunk az ivóvízzel.
4: A legfontosabb véleményem szerint a tömlős locsolásnak az elkerülése, ami csapvízzel történik. Érzékeltük azt, hogy ezekben a kánikulai időszakokban azok, akik már nem tudnak a saját furt kútjukból vízhez jutni, előszeretettel fordulnak a csapvízhez, és ezzel öntözik a kertet, a dísznövényeket, a pázsitot, adott esetben portalanítják, párologtatják a járdákat, utakat. Ennek a vízfelhasználásnak a mai világban ma már nincsen helye, mert egyszerűen ezzel előállhat az, hogy más elől, például a magasabban fekvő területeken élők elől az ivóvizet, a fürdővizet, vagy éppen a mosogató vizet locsolja el.
1: Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket az órában. Számítok figyelmükre!
0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az országos vérellátó szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban várják a véradókat a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.
5: Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában dr. Tordai Attilát, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elvállalta a megkeresésünket, és hát már az első kérdést rögtön fel is tenném, hogy most jelenleg nyáron, amikor a riportot készítjük, a vérkészlet nagyjából hogy áll, bár gondolom, hogy ezért ez folyamatosan változik.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést, meg a témának a felvetését. A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben az július-augusztusi időszakban. Ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
5: Az OVS az hogyan, kiknek, mire biztosítja a vért, tehát úgymond mire is gyűjtik a vért, kiket szolgálnak ki vele?
2: Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez körülbelül 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörös vérsejt koncentrációt értünk. Ez az országos mennyiség éves szinten akkor egy olyan 350 ezer körüli mennyiséggé szorzódik föl, körülbelül 200-220 munkanapot számolva. Tehát ezek a munkanapi igények. A hétvégén ott nyilván csak a sürgősségi igény merül fel. Maga az, hogy mire van itt szükség, a teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörös vérsejt koncentrátum. Ez körülbelül kétszeres sűrűségre van bekoncentrálva a donornak az összes, gyakorlatilag az összes vörös vérsejtje, tehát egy ilyen sűrítményt képzeljünk el, ami arra szolgál, hogy azoknak a betegeknek, akiknek a vörös vérsejt mennyisége egy kritikus szint alá csökken, azoknak ezt átmenetileg pótolja. 35 napig áll el egy ilyen készítmény, gyakorlatilag ennyi ideig marad a szervezetben is, hát oxigénszállító kapacitásként ez a beadott vörös vérsejt, és ezek a számok a vörös vérsejt koncentrátumra vonatkoznak, amit mondtam. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény, ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy trombocita vagy vérlemezke. Ez a készítmény akkor kell, hogyha egy betegnek ebből a sejtfajtából van hiánya, és ez a sejtfajta hiány, ez jellemzően vérzékenységgel jár, vérzés veszéllyel jár. Hogyha ez is egy kritikus szint alá csökken, akkor ezzel a készítménnyel lehet ezt a vérzés veszélyt csökkenteni vagy megszüntetni. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma. Ez egy olyan oldat, nagyjából ilyen húsleveshez hasonlítható, amiben már a sejtek nincsenek benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben vannak benne, viszont rengeteg olyan érdekes fehérje molekula van, ami szintén bizonyos kórképekben elengedhetetlen. Ezt is használjuk terápiás célra, de ezt már jóval kisebb mennyiségben, tehát számban, számszerűen ebből a plazma mennyiségből hát elenyésző az a darabszám, amit a kórházok számára biztosítunk. Ennek a plazmának a sorsa, ugye minden donorból keletkezik egy ilyen plazma minta is, ennek a sorsa aztán olyan irányba kanyarodik azoknak a plazma mintáknak, amelyeket nem használnak fel a kórházak, és nem is adunk ki. Ezek aztán ipari célra lesznek hasznosítva, ahol ipari körülmények között fehérjéket tisztítanak ebből a plazmából, és ebből állítanak elő fontos életfontosságú gyógyszereket.
5: Miskolcon hol, mikor lehet vért adni, a miskolciak hogyan tudnak hozzájárulni a vérkészlet növekedéséhez?
2: Az Országos Vérellátó Szolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét minden napján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni. Emellett előfordulnak kiszállásos események, ezek eseti jelenléttel járnak, és oda is lehet menni. Most azt hiszem egy eszemlét, egy tiszaújvárosi esemény, ami mostanában lesz, de igazából a konkrétumokkal kapcsolatban inkább a honlap felé irányítanám az érdeklődőket, hogy azt nézzék meg, a honlap az nagyon gondosan és nagyon precízen van vezetve. Ott egyértelműen fel vannak tüntetve a helyszínek, az időpontok, sőt még konkrét időpontot is lehet foglalni a honlapon keresztül, ami kicsit megkönnyíti a folyamatot, és hát egy biztos konkrétumot ad a donor kezébe. Tehát alapvetően a miskolciak azért ebbe a területi vérlátóközpontba tudnak menni teljesen rugalmas időkeretben, nagyjából ezt tudom mondani. Tényleg a kisebb helyszínekkel kapcsolatban a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket. Ezek a Vöröskereszt honlapján is megtalálhatók, ezek az események vagy lehetőségek, és az OVS honlapján ugyanúgy ovs.hu honlapon.
5: Kik és hogyan adhatnak vért, mik a véradás szabályai?
2: Az egyik az egy életkori korlát, van egy alsó életkori korlátunk, az 18 évet betöltött 18 éves, tehát a legfiatalabb donorunknak is be kell, hogy töltse a 18. évét. Van a felső, az 65 jelenleg, 65 éves kortól már egy picit el tudunk térni, a 18-tól attól sajnos nem, tehát egy 17,5 éves fiatal az még nem adhat sajnos vért, ebben nem vehet részt ebben a folyamatban. Ez egy fontos kritérium. A másik számszerű kritérium az a testsúly. Egy 50 kilónál könnyebb személy nem adhat vért, mert a levett fél literes vér elvétele egy ilyen kis szervezetet, kis testű szervezetet sokkal jobban megterhel. Ez a kötöttség, ez a donorok egészségét és a donorok védelmét szolgálja. Tehát tényleg egy ilyen kisebb embernél ez a hányad arányaiban ez jóval nagyobb, és ez már veszélyezteti őt. Ezen kívül számos egészségességgel kapcsolatos kritériumnak kell megfelelni, amiket nem fogok tudni felsorolni. Itt megint azt ajánlom, hogyha valaki előre fel akar készülni, akkor a honlapon megtalálható az a kérdőív, amit ki kell töltenie nyilatkozatszerűen, gyakorlatilag a saját egészségével kapcsolatban kell nyilatkozatokat is tennie, ami azt is szolgálja egyben, hogy a saját egészségét gondolja át valaki, és foglalkozzon a saját egészségével. Ez megtörtént, akkor azzal a saját egészség megőrzését is elősegíti. Fertőző betegségek elleni veszélyt szolgálják ezek a kötöttségek, vannak gyógyszerszedéssel kapcsolatos kötöttségek, betegségekkel kapcsolatos kötöttségek, amik nem teszik lehetővé a véradást. Elég sok ilyen van, több, inkább 50-es nagyságrendben vannak azok a kritériumok, amik a donornak az esetleges kizárását eredményezhetik.
5: Mennyi embertársunknak, kiknek tudunk segíteni a véradással, illetve úgymond a saját szervezetünknek esetlegesen miért jó, miért hasznos, hogyha elmegyünk vért adni?
2: Az a szlogen az OVS-nek, hogy adj vért, és ezzel akár megmenthetsz három életet is. Ez visszautal arra a hármas tagozódásra, amit az előbb részleteztem a készítményekkel kapcsolatban. Tehát egyetlen egy leadott vérmintából, egy 500 ml-es teljes vérmintából ugye három hasznos készítmény származik. Előfordulhat, hogy ez a három készítmény akár három különböző betegnek kerül beadásra, akik mindegyike súlyos állapotban van, és jelentős, akár életmentő segítséget is jelenthet ez a vérkészítmény.
5: Miért hasznos magának a véradónak egészség szempontjából, gondolom egy kicsit ilyenkor megújul, felfrissül a vér is, hogy a véradónak a szempontjából miért hasznos az, hogyha ő elmegy vért adni, vagy a donornak a szempontjából?
2: Igen, igen, tehát mik azok a motivációs tényezők, amik az első számot azért szoktuk mondani, hogy ez a segítési szándék, tehát hogy tényleg a donor ezzel a körülbelül egy órás, vagy maximum másfél órás időáldozattal életben tartja a rendszert, rengeteget tud segíteni, tehát ez egy ilyen altruista segítő motiváció, de emellett én kiszoktam hangsúlyozni ezt a saját egészséggel való törődést is. Egyrészt bizonyos vizsgálatok is végződnek a donor részére ennek a véradási eseménynek a kapcsán. Megmérik ott a vérnyomását, megmérik azt, hogy van-e elég vére. Igen, hát azt nem mondtam a kizárási kritériumok között, hogyha valakinek túl kevés a vére, tehát ezt úgy hívjuk, hogy a vérszegénység, akkor se adhat vért, ez elég logikus. Egy ilyen mérés ott történik is a helyszínen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az egészség, saját egészség tudatosság, a saját egészség megőrzése területén származik szerintem előnye a donorok számára. Ő is érezheti úgy, hogy átment egy szűrőn, egészségesnek bizonyult és képesnek bizonyult arra, hogy ezt végigcsinálhassa, ezt a folyamatot. Persze a vére is így felfrissül, erre így én túl sok természettudományos bizonyítékot nem olvastam, de tényleg mondják az emberek, hogy jobban érzik magukat pszichésen, lelkileg. A szervezet nagyon könnyen képes egy ilyen körülbelül 10%-os vérveszteséget pótolni. Persze folyadékbevitellel magát a folyadékveszteséget hamar lehet pótolni. A sejteket is szépen újra gyártja a szervezet, megvan neki ez a képessége. Tehát összességében a segítő szándékot és az egészségtudatossággal, egészségi állapottal való foglalkozást szoktuk két nagyon fontos olyan hozadéknak említeni, ami a donorok részére is előnyt jelent ebben a folyamatban.
5: És ha már a folyamatról szó volt, akkor mutassuk be, hogyan zajlik ez a folyamat. Itt már részleteiben azért hallhattunk egy-két dolgot, hogy mennyit vesznek le, mennyi idő alatt, de mégis összességében hogyan zajlik ez a folyamat, mutassuk be.
2: Tehát megjelenik a donor a helyszínen, ami ugye lehet ez a fix helyszín, amit mondjuk mondtam, ezt a Miskolci területi vérlátóközpontot, kórháznál, és akkor először jön az adminisztratív lépéssorozat, a donornak igazolnia kell magát, ezeket jelenleg még sajnos papír alapú eredeti dokumentumokkal kéri a rendszer, tehát ezekre szükség van, ezekre a dokumentumokra, sajnos azok nélkül nem megy. Aztán elindul ez a vizsgálati folyamat, ugye ki kell ezt a nyilatkozatot tölteni, nyilatkoznia kell a betegségekről, gyógyszerszedésről és a többi, ezek fenn vannak a honlapon, ez a nyomtatvány, ezt meg lehet előre nézni. Utána hemoglobin szintmérés történik új begyszúrásból, annak azonnal megvan az eredménye, tehát az megint egy ilyen szűrő jellegű dolog. Vérnyomásmérés is egy donor kivizsgáló orvossal megvalósul egy találkozó, egy interjú, egy beszélgetés, ott tényleg kérdéseket is lehet feltenni, és ilyen szempontból ez egy lehetőség arra, hogy tisztázódjanak esetleg problémák. Utána megkezdődik a véradás, ami hát ezt a szúrásos dolgot jelenti. Ez a véradóknak lehet nehéz, vannak emberek, akiknek ez probléma, egy kicsit nagyobb kihívás, hogy ezt jól kibírják. Ugye a könyökvénából tű beszúrásával indul el a vérnek a levétele ebbe a műanyag szerelékbe. Ez egy 10-15-20-25 perces folyamat, kicsit változó, hogy kinek milyen gyorsan sikerül. A véradás közben egy viszonylag kényelmes ágyon fekszik a donor, hogyha bármire szüksége van, akkor a kollégák segítenek neki, és akkor miközben a vér gyűlik ebben a műanyag szerelékben, ebben a zsákban, a közben folyamatosan keveredik, hogy nehogy beavadjon egy ilyen kis billegő tárcácskán, és hogyha ez megvan, akkor utána kihúzásra kerül a tű a könyökvénából, és bízunk abba, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül a donor fel tud ülni az ágyból, és nem szédül meg, előfordul valakivel, hogy egy kicsit megszédül, akkor egy kicsit várnia kell, és utána még kap utalványt is, egy kis ilyen frissítőt, meg ilyen kis hát energiapótló, tudom, valami kis süteményféleséget, de igaziból az a típusú költségtérítés még ebben a folyamatban nem szerepel, mint ami a plazmaadásnál már szerepel. Tehát ez egy Ez egy önkéntes és térítésmentes folyamat hivatalosan.
5: És hát még egy fontos dolog van, az irányított véradás. Erről mit tud mondani a miskolciaknak, mi is pontosan ez az irányított véradás, hogyan lehet ezt csinálni?
2: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás, ami most már tényleg hatékonyabbá és értelmesebbé teszi a rendszert. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradást szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kerül a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, meg nem kell stimmelőnek lenni, nem kell kompatibilisnek lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak. Tehát gyakorlatilag bárki részére tud irányított véradással vért adni, és amikor ez beadásra kerül, akkor még egy értesítés is, vagy elvitelre kerül, akkor értesítést is küld a rendszerünk a donor részére, hogy sikeresen megtörtént a készítmény felhasználása. Tehát ez egy jó célzott támogatás, ha valakinek van tudomása ilyen igényről. Jelenleg körülbelül az összes donációnak most már megközelíti a 10%-át az irányított, tehát ez egy fontos lába a rendszernek, ez egy fontos sajátossága a rendszernek, szóval ezt tudom ajánlani mindenkinek.
1: A nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban várják a véradókat a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számolt be Sütő Dávid Peli mikrofonja előtt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Úgy közlekedj, mintha számodra legfontosabbak lennének körülötted. Az Autós Nagy Koalíció népszerű figyelemfelhívó oktató sorozata ezúttal egy kifejezetten nyári témát érint, vezetés a kánikulában. A tartósan magas hőmérséklet nem csak kellemetlen, hanem komoly élettani terhelést is jelent, különösen akkor, ha valaki a forró időben közlekedik. A nagy meleg az idegrendszerre, a koncentrációra és a reakció időre is hatással van, miközben a vezető sokszor észrevétlenül veszít folyadékot. Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció elnökét kérdeztük. Kedves hallgatóink, itt a miskolci forgalomban, a nagy hőségben, főleg a dugókban bizony néha látunk ingerültebb jeleneteket is az autósok között, de nagyon fontos, hogy az előttünk álló újabb hőhullám előtt arra figyelmeztessük az autósokat, hogy nyugodtan, kipihenten, milyen állapotban vezessenek. Ezt kérdezem Knezsik István elnöktől, az Autós Nagy Koalíció elnökétől. Jó napot kívánok! Hát önök külön anyagot készítettek erre a kritikus időszakra. Mik a legfontosabb ismérvei ennek?
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ugye nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanában tudatmódosító szerekről, és hát bármennyire is hihetetlen, ez a hihetetlen nagy meleg, és ez a hihetetlen nagy hőingadozás ugyanolyan tudatmódosító szer, mint az alkohol, a drog, vagy bármi más, és hogyha nem megfelelően állunk ehhez, akkor nagyon hamar is nagyon nagy bajba tudunk kerülni. Ugye van egy olyan fontos dolog, hogy az embernek, hogyha a szervezet ebben a nagy melegben nem jut elég folyadékhoz, mert hogy ugye izzadunk ebbe a hihetetlen kánikulában, akkor egy dehidratáltság előáll, és onnantól kezdve az a reakcióidőnk, ami van, jelentősen meg tud változni, és hát ez a reakcióidő, ez mindent befolyásol, hisz az embernek a kezelába nem mindegy, hogy mennyi időn belül reagál arra, amit a szemével lát, hogy utána járni mennyi idő alatt tud reagálni ezekre a dolgokra, azért nagyon fontos a járműnek is a műszaki állapota, és ebből következik az, hogy mekkora lesz a fékutunk, mekkora lesz a biztonságunk, ez mind-mind nagyon-nagyon befolyásoló tényező, és hát valóban ugye azt mondják a meteorológusok, hogy a következő napokban még inkább meleg időszak jön, mint amit egy pár héttel ezelőtt átéltünk, fel kell erre komolyan készülni, hogy még véletlenül se kerüljünk közlekedési vészhelyzet közelébe.
1: Na nézzük akkor tételesen, nyilván, hogy a legfontosabb, hogy kipihenten induljunk, ez nem csak a nagy hőség alatt érthető. Milyen időközönként érdemes szünetet tartani, mert hát bizony ezt a hőséget már a kocsi klímája sem bírja.
2: Ugye hát többféleképpen kell ezt a dolgot végig gondolni, mert ugye kell a technika, és kell a saját magunk érdekében máshogy gondolkodni. A legfontosabb, hogy kipihenten induljunk el, és hogyha olyan hosszabb útra indulunk, akkor nagyon fontos lenne, hogy olyan napszakot válasszunk, amikor már nincs ez a hihetetlen hőség. Ugye attól függ, hogy milyen messzire megyünk, próbáljuk a hajnali időszakot indulásként kiválasztani, mert ebből alapvetően egy hűvösebb időben indulhatunk el. Ugye néhány napon belül már még azért az éjszakai hőmérséklet is 20 fok körül lesz, tehát olyan nagyon hűvösnek nem mondható, és hát álljunk meg sokkal gyakrabban, annál is inkább, mert nekem úgy tűnik, hogy az autópályákon miután a vendégmunkások mind délfelé, mind visszafelé elindultak már, hihetetlen dugók és rengeteg koccanásos, szerencsére csak inkább koccanásos baleset van. Úgy jó számolni, hogy ebben az időszakban 80-100 kilométernél hosszabb utat egy óra alatt átlagosan nem fogunk tudni megtenni, még autópályán sem, és hát érdemes óránként, másfél óránként megállni, pihenőt tartani, mosdót keresni és pótolni a folyadékot.
1: Vigyünk magunkkal egy flakont, egy kulacsot, hogy akár útközben is tudjunk inni, ugye? De nagyon fontos, hogy ne hagyjunk senkit semmit az autóban, a parkolóban.
2: Hát ugye az nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű víz, étel és sok minden legyen nálunk, annak érdekében, hogyha útközben bármilyen közlekedési esemény történik, akár csak egy dugó, akkor ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy szomjasak leszünk, vagy éhesek, és valóban az is nagyon fontos, hogy a járműben, mert az utastér ilyenkor hihetetlen mértékben fel tud melegedni a tűző napon, hogy lehetőleg semmit ne hagyjunk, olyan tárgyat, ami a meleg hatására bármilyen problémát okozhat, összetörhet egy műanyag vagy üvegpalack, gyakorlatilag tönkre mehet a számítógép, mert fizikailag az akkumulátor tönkre megy benne. Tehát nagyon sok olyan dolog van, nem csak az miatt, hogy ellopják a járműből, hanem az miatt, hogy műszaki dolgoknak is van egy fizikai tűrőképessége a hőmérsékletben, amit gyakorlatilag ők el fognak viselni. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, én úgy látom. És hát nagyon fontos az is, hogy a jármű megfelelő műszaki állapotban legyen. Sajnos a mai hőmérsékletre nem tervezték az európai autókat, tehát mind az autónak, a motornak a hűtő rendszere, mind a klímaberendezések nem afrikai melegre, hanem európai hőmérsékletre kerültek tervezésre és kivitelezésre. Ezért én azt kérem mindenkitől, hogy biztonságban elérjen, hogy sokkal lassabban, sokkal nyugodtabban közlekedjen, és ne terhelje túl az autót, mert ennek műszaki hiba lehet a vége, és akkor ebbe a hihetetlen melegbe gyakorlatilag még az úton várakoznunk is kell azért, hogy az autómentő odaérjen hozzánk.
1: Még egy jó tanács talán, hogy hogyan működtessük a klímát. A lakásunkban is van erre szabály, hogy ne vegyük le nagyon a hőmérsékletet.
2: Ugye hát az orvosok azt tanácsolják, hogy a külső-belső hőmérséklet különbség kiszálláskor és beszálláskor ne legyen 5 foknál nagyobb. Tehát a külső hőmérséklethez képest kell nézni. Egyébként, hogyha egy hosszabb, több órás utazásra megyünk, és mondjuk kint 30-32 fok van, akkor nyugodtan lehűthetjük az utasteret 23-24 fokig, de amikor kiszállunk a 32 fokhoz képest, akkor 27 foknál, egy 5-10 perccel a megállás előtt 27 fokra legalább tegyük fel a belső hőmérsékletet annak érdekében, hogy alapvetően ez a hősok ne érjen minket, és nagyon-nagyon csúnyán meg lehet fázni, nagyon csúnya tüdőgyulladást lehet kapni, hogyha ezt a dolgot máshogy csináljuk, illetve hogyha 32 fokból beülünk az autónkba, és véletlenül mondjuk árnyékos helyen állt, vagy uram, bocsánat, egy olyan irodaházba, aminek nem annyira meleg maga a parkoló része is, akkor fordítva is igaz, hogyha nagyon-nagyon hideg levegőt engedünk magunkra, az sajnos vélhetően egy olyan eseményt fog hozni, hogy megfázunk, illetve hát akár tüdőgyulladást is kaphatunk. Nagyon nehéz ez a meleg idő minden szempontból, mind az embereknek, mind pedig a járműveknek.
1: Úgy közlekedj, mintha számodra legfontosabbak lennének körülötted. Az Autós Nagy Koalíció népszerű figyelemfelhívó oktató sorozata ezúttal egy kifejezetten nyári témát érint, vezetés a kánikulában. A tartósan magas hőmérséklet nem csak kellemetlen, hanem komoly élettani terhelést is jelent, különösen akkor, ha valaki a forró időben közlekedik. A nagy meleg az idegrendszerre, a koncentrációra és a reakció időre is hatással van, miközben a vezető sokszor észrevétlenül veszít folyadékot. Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció elnökét kérdeztük.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízhez való hozzájutás a jövő egyik legnagyobb kihívását jelenti világszerte. Ahogyan a meteorológiai előrejelzések mutatják, újabb hőhullám érkezik, ezért különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos, megfontolt vízhasználatra. A Magyar Víziközmű Szövetség víziközmű szolgáltatóinak munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy az ivó vízellátás biztonságát folyamatosan fenntartsák. Kurdi Viktor elnöktől érdeklődtünk. Egy általános kérdés lenne, hogy tapasztalható, hogy az országban már több helyen, több településen el kellett rendelni a vízkorlátozást?
2: A június végi hőhullám, hőkupola során nagyon sok településen, azt gondolom több mint 200 településen volt szükség arra, hogy felkérjük a lakosságot az együttműködésre. Volt, ahol vízkorlátozás különböző fázisait is bevezették. Most tekintettel arra, hogy azóta eltelt 4-5 hét, most egy kicsit még más a helyzet, hiszen jelenleg vízhiányos állapotokról vagy tartósan kapacitás határ közelében lévő vízigényekről még nincsen információnk. De látva azokat az eseményeket, amelyek azért júniusban ránk köszöntöttek, úgy gondoljuk, hogy szükséges a társadalmi szemléletformálás annak érdekében, hogy mindenki belássa és átérezze, hogy a víz az egy véges természeti erőforrás, és nincsen belőle, korlátlanul nem áll rendelkezésre. Ezért szükséges, hogy a vízzel való felelős gazdálkodás minden felhasználóban tudatosuljon. És amiért használtam a lakosság szót, az az, hogy a kánikula időszakokban megfigyeltük a vízművek munkatársaival azt, hogy elsősorban a reggeli és az esti csúcsfogyasztási időszakok azok, amelyek jelentősen megnövekednek a mostanság, és ennek egyik oka az, hogy nagyon sok kerti kút kiapadt, és a lakosság, aki eddig furt kutakból megoldotta a kerteknek az öntözését, manapság előszeretettel fordul a csapvízhez, és a közműves ivóvíz szolgáltatásból elégíti ki ezeket a vízigényeket, és ezeket is zömmel akkor, amikor ez egybeesik a délutáni esti órákkal, illetve a reggeli órákkal, és ezért a vízellátó rendszerek olyan terhelés alá kerülnek, amit nem tudnak minden esetben kielégíteni. Most, hogy ez hány ilyen település van az országban, azért jól látszik, hogy a júniusi eset kapcsán mondjuk a 3200 településből 200-300 település volt az, vagy vízellátó rendszer volt az, amelyik eljutott így a határra, vagy éppen a határán túlra is, ami megjelent vízhiány formájában. Tehát nem mondom azt, hogy általánosan az jellemző Magyarországra, hanem azt mondom, hogy vannak olyan víziközmű rendszerek, ahol bizony a kapacitások felső határát eléri, megközelíti, vagy adott esetben meg is haladja az adott településen fellépő vízigény.
1: Mi itt Miskolcon nagyobb biztonságban lehetünk, hiszen a mi ivóvízünknek a bázisát a karsztvíz adja, bár az erdőben sem esik az eső.
2: Ez így igaz, tehát ez a csapadék hiányos állapot, ami azért régóta fennáll, és hozzájárul ahhoz, hogy a talajban tárolt víz mennyisége folyamatosan csökken. Ez rávilágít arra is, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk, akár a karsztokat illetően, akár a felszíni víztározót illetően. Gondolok itt például a Lázbérci tározóba, és azt gondolom, hogy a vízszint az nem az ideális szinten van, hanem az alatt. Ugyanúgy, ahogy a Dunán is látjuk, Tiszán is látjuk, hogy nagyon alacsony vízállásokkal folynak ezek a folyók, és mindazon vízellátó rendszerek, amelyek összeköttetésben vannak, például a Duna mellett a parti szűrési vízbázisokkal, ott kapacitás csökkenés is fennáll. Tehát egyrésztről megjelenik a kánikula miatt a vízfogyasztás erősödése, másrészt megérzékeljük azt, hogy kapacitás oldalon egyfajta beszűkülés és csökkenés tapasztalható. Önök esetében ott Miskolcon a helyi legilletékes víziközmény szolgáltató tud erről információval szolgálni, és azt gondolom, hogy minden kommunikációs csatornán meg is teszi azokat a információ megosztásokat, amelyek hozzásegítik a fogyasztókat ahhoz, hogy minél tudatosabban és a közösség érdekében történjenek a vízhasználatok.
1: Na hát akkor most próbáljuk egy kicsit tételesen végigvenni, hogy mit kell nekünk, lakosoknak tenni ahhoz, hogy spórolni tudjunk a vízzel.
2: A legfontosabb véleményem szerint a tömlős

0: vízzel előállhat az, hogy más elől, például a magasabban fekvő területeken élők elől az ivóvizet, a fürdővizet, vagy éppen a mosogató vizet locsolja el. Tehát ez az egyik legnagyobb olyan tétel, amelynek az igénybevételét jelentősen át kell gondolni. Tudomásul kell venni, hogy megváltozott körülöttünk a klíma, megváltozott az éghajlat, és mivel a víz egy véges természeti erőforrás, egyre inkább azon kell gondolkodni, hogy hogyan tudunk ezzel felelősen gazdálkodni. Tehát a tömlős locsolás lenne az első. Ez mellett beszélhetünk a medencék helyzetéről is, főként olyan kontextusban, ahol vízcserével történik a medence vizének a állandó tiszta állapotban tartása. Tehát itt külön választanám azt, amikor valaki a párolgás miatti vízveszteséget újra visszatölti egy medencébe, legyen az akár fürdő, vagy ilyen látogatható turisztikai létesítmény, vagy akár magánmedence. Szóval szét kell választani a visszatöltést attól, amikor vízcserével történik a víznek a pótlása. Ez utóbbi esetben mindenféleképp az javasolt, hogy ezt vagy a víziközmi szolgáltatóval egyeztetett időpontban tegye, vagy pedig a reggeli és esti csúcsok elkerülésével tegye. De alapvetően azt kérjük a felhasználóktól, hogy azon vízhasználatokat, ami átütemezhető, azt lehetőleg ütemezzék át azokra az időszakokra, amikor nem veszélyezteti a vízszolgáltatás biztosítását az adott vízellátó rendszer teljes egészén. De beszélhetünk még az autómosásokról is, főleg azon autómosók esetében, ahol nem történik meg a szennyezett víznek a visszaforgatása. Tudunk olyan technológiákról, ahol egy-egy autómosás megvalósítható néhány liter vízből, és nagyon víztakarékos, korszerű módon történik. Ezek úgy gondolom, hogy nem befolyásolják a rendszerünk teljesítőképességét, viszont ahol vízpazarló technológiával vagy módozattal történik az autógépjárművek külső tisztítása, ott is javasoljuk, hogy azokban az időszakokban, amikor erre a vízszolgáltató felhívással él, legyenek szívesek átütemezni az ilyen típusú feladatokat.
1: A megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízhez való hozzájutás a jövő egyik legnagyobb kihívását jelenti világszerte. Ahogyan a meteorológiai előrejelzések mutatják, újabb hőhullám érkezik, ezért különösen fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos, megfontolt vízhasználatra. A Magyar Víziközmű Szövetség víziközmű szolgáltatóinak munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy az ivóvízellátás biztonságát folyamatosan fenntartsák. Kurdi Viktor elnöktől érdeklődtünk.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
1: Néhány perc múlva, 16 órakor elmondjuk a híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak továbbra is velünk, hiszen folytatjuk a Szerdai Svéd Asztal című programot.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az ASZÁ-index, ezért rendkívüli készültséget

0: rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videó üzenetében, azt követően, hogy az ország Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Emellett létrejön egy új vonatflotta cég. Az országos gördülő állománykezelő lényege, hogy ezen a cégen keresztül lehet felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. A kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján a helyreállítási alapból, egyebek között ezt teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsonypadlós, klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézy Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az akadály, amely Magyarországon múlt. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 000 belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 000 vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben. 11%-kal a legnagyobb csökkenést a Sopron-Fertő térségben mérték 17%-kal. Budapesten 5,1%-kal több, a Balatonnál 1,9%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az országban a legjelentősebb termesztő körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében találhatók. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, míg az 1970-es években még közel 13 000 hektáron. Napjainkban az éves termés jellemzően 10 és 20 ezer tonna között van, de kedvezőtlen évjáratokban jóval alacsonyabb is lehet, miközben a hazai fogyasztás kielégítéséhez évente a becslések szerint 10-15 ezer tonna import érkezik. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli, közölte Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark oktatási és közönség kapcsolatok osztályának vezetője. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiók fókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétett egy videót a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot, kellemes rádiózást, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Folytatjuk július 29-ei szerdai Svéd Asztal című műsorunkat. A kalendáriumban mondjuk el rövidesen, hogy mi mindenről nevezetes ez a mai nap. Útravalónkban hitéleti gondolatok következnek 16 óra 30 perckor a Régió Krónika. Az óra második felében a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztályára látogatunk, amely idén lenne 100 éves. Gudzsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel beszélgetünk erről. Kellemes rádiózást kívánok önöknek, maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.

0: FM színpadán.
1: Július 29-e van a Flórák és Márták neve napja. A Flóra latin mitológiai eredetű női név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. A Márta Arameusz eredetű bibliai női név, jelentése úrnő. Isten éltesse az ünnepelteket, és sok boldogságot kívánunk azoknak, akik ma ünneplik születésük napját. A nap neves szülöttei 1668-ban Bellusi István jezsuita rendi szerzetes tanár. 1793-ban Ján Kollár költő, a szlovák nemzeti mozgalom egyik ideológusa. 1883-ban Cipernovszky Ferenc gépészmérnök feltaláló egyetemi tanár, a világítástechnikai állomás alapítója. 1925-ben született és 2021-ben hunyt el Mikis Theodorakis görög zeneszerző, 1935-ben pedig Montág Imre logopédus tanár született, 1986-ban búcsúztunk tőle, gyógypedagógus, a Színház és Filmművészeti Főiskola docense, népszerű beszédművelő műsorok szereplője volt. 1850-ben hunyt el Kerekes Ferenc, matematikus, református, főiskolai tanár, az MTA levelező tagja. 1856-ban Robert Schumann, német zeneszerző halálát jegyzi a kalendárium. 1974-ben Erik Kästner, német író, költő hunyt el, 1981-ben kötött házasságot Károly herceg és Lady Diana Spencer a St. Paul katedrálisban Londonban, és 1987-et írtunk, amikor aláírták a Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti alagút építéséről szóló megállapodást. Kedves hallgatóink, a július 29-ei kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Más emberként idegen világban. Az emberiség jövője attól függ, hogy mennyire tudja magáévá tenni klasszikus értékeit. Elég ritkán veszi magának bárki is a fáradtságot, hogy érthetővé tegye, mit is értünk klasszikus emberi értékeken. Sokan a rendtartó falu közösséggel példálóznak, amely kivetette magából a közösség szempontjait figyelmen kívül hagyó, Istent nem félő, fele barátját nem tisztelő, a másik tulajdonát, feleségét, barmát, közprédának tekintő falu polgárt. Ma már nem titok, hogy a falu közösség hozott igazságtalan ítéleteket is, de a dolog működött egészen addig, míg a globalizáció, az álliberális eszmék ki nem kezdték a generációk között továbbadott hagyományrendszert. A város sem különb. Lakói megpróbálnak a nyugat bőrébe bújni, és kinőtt vagy megunt köntösüket falvakon is osztogatják. A posztmodern irányzatok rátelepednek a kultúránkra, de ahogy elszakadunk hagyományainktól, úgy változik meg életformánk is, és ha jól szétnézünk magunk körül, rádöbbenünk, hogy idegen környezetben teljesen mások vagyunk. Így formai, emberjogi szempontokat mérlegelve közösségeink egészséges moralitását tesszük próbára, és azzal vigasztalódunk, hogy mi még jól állunk, hiszen az ország világ különböző térségeiben ömlenek a hasonló jellegű, az emberi tűrés küszöböt egyre feljebb állító rossz hírek. Ne álljunk hát be a sorba, ne dagasszuk a bulvárt, ne adjunk okot arra, hogy többszörösen végzett sújtott a kis népünket szájára vegye a nagy gonosz világ. Veszélyes játék lenne azzal a tartással, ami még megmaradt bennünk, amit még valahogy megmentettünk, tudnánk azonosulni a múlandó kortivattal. A közösségnek látni kell a lényeget. Kell legyen szemünk a látásra, szánk a szólásra. Kell maradjon erőnk és bátorságunk, hogy erős közösségként megvédjük a pusztulástól azt, ami eddig megtartott minket, mert továbbra is ezek az értékek lesznek megtartó erőink.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. július 29-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcs időszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. A nyári véradás fontosságára hívja fel a miskolciak figyelmét is az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy. Pedig nyáron ugyanakkora szükség van vérre, mint az év bármely időszakában, hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban is várják a donorokat a miskolci területi vérellátóban. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számolt be rádiónknak.
2: A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer, folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben az július-augusztusi időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól. Mennyi a napi vérigény? Az egész országos adatot tudom mondani, ez kb. 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörösvérsejt koncentrációt értünk. Az Országos Vérellátó Szolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét minden napján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni.
1: Újabb alom születését várják a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítványnál. A várandós Malina hamarosan újabb kölyköket hoz világra, az ő apróságaihoz és Azúr kölykeihez keresnek önkéntes kölyöknevelőket az alapítványnál. A teljes nevelési időszak alatt az alapítvány állja a kicsik minden költségét, biztosítja a neveléshez szükséges felszereléseket, szakmai segítséget és baráti légkört. A részletekről Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány tenyésztési és állatjóléti vezetőjét hallják.
3: Ugye jelenleg Malina tenyészszukánk az, aki kölyköket vár, és a hétvégére várjuk a születésüket. Hát ez nekem mindig öröm, mert ugye én tervezek, nekem mindig vannak terveim, hogy mikor melyik szukát fogom fedeztetni, és mikor, hol, hogyan fognak megszületni a kölykök, és aztán a természet és a biológia ezt néha felülírja. Úgyhogy azért mindig örülök, amikor a terveim valóra válnak, és ténylegesen vemhes lesz az valamelyik szukánk. A Malinának ez már a harmadik alma lesz, az előző két alom az picike alom volt, két fős alom volt tőle. Most azért egy közepes almot várunk, úgyhogy remélem egy 5-6 kiskutya azért lesz ebben a csapatban. Ugye Malina egy picit idegen vérvonal a mi kutyáink között, hiszen ő Csehországból érkezett hozzánk, úgyhogy ez mindig jó hír, hogy lesznek új vérvonalú kiskutyáink, és hát az előző két alomból ugye most már felnőttek a kölykök, most már mindegyik, az első kettő már képzésben van, és már átadás alatt, a második kettő meg hamarosan elkezdi a képzést, és egyelőre nagyon pozitív a tapasztalataink, úgyhogy mindenképpen örülünk. Kölyöknevelőre mindig szükségünk van, hiszen a tenyésztési programunk folyamatos. A tenyésztési terv szerint évente 30 kölyök az, ami biztosítja az a megfelelő utánpótlást a vakvezető kutyák kiképzéséhez, és ezt a 30 kölyköt föl kell nevelni. Mint mondtam, én tervezek, a természet pedig elvégzi a dolgát, nem mindig 30 van, amikor 20 van, amikor 35, de mindig keresünk kölyöknevelőket, hiszen ez egy igen csodálatos feladat.
1: Augusztus első hétvégéjén ismét Miskolc tapolca lesz a prémium koktélok és a minőségi gasztronómia találkozóhelye. Augusztus 7-én és 8-án visszatér a Gin és Gastro Fesztivál, amely két estén át street food különlegességekkel, gondosan összeállított italkínálattal és igényes zenei programokkal várja a látogatókat. A tavaly nagy sikerrel debütált rendezvény idén is a minőségi kikapcsolódásra helyezi a hangsúlyt. A fesztivál célja, hogy a miskolciak és a városba érkező vendégek egyaránt átélhessék a miskolctapolcai nyári esték különleges atmoszféráját, miközben felfedezhetik a prémium italok és a kiváló gasztronómia világát. A két este zenei világát pénteken DJ Schulz, szombaton pedig DJ Fagyi határozza meg. Több ponton is változik a Kossuth Lajos utca forgalmi rendje. Július 31-től az utca teljes hosszában kétirányúvá válik. A Palóci László utca és a Patak utca közötti szakaszon megszűnik a parkolási lehetőség. Az utca páros oldalán ugyanakkor továbbra is meg lehet állni az utasok ki- és beszállásáig, valamint a folyamatos rakodás idejére, azonban várakozni nem lehet. A Patak utca és a Pátria tömb közötti szakaszon a korábban bevezetett kétirányú forgalmi rend továbbra is érvényben marad, a megállási tilalmak szintén változatlanok. Emellett a Pátria tömb mögötti területen is új megállási és várakozási tilalmak lépnek életbe. A rakodórámpa vonalában a közúti jelzőtáblákon megjelölt szakaszon és időszakban várakozni tilos lesz. A Kossuth Lajos utcai parkoló bérlettel rendelkezők, a Városház téri, a Palóci utcai, a Dr. Antal József téri, a Kelemen-Didák utcai, a Batthyány utcai, valamint a Pátria tömbnél lévő parkoló helyeket vehetik igénybe. A Városháza arra kéri a járművezetőket, hogy fokozottan figyeljék a kihelyezett közúti jelzőtáblákat, és az új forgalmi rendnek megfelelően közlekedjenek. Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. július 29-én. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Idén lenne 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. A trianoni döntés után megalakult egyesület nem csupán a természetjárásra fektetett nagy hangsúlyt, hanem a turizmus fejlesztésre, műemlékvédelemre, egészségmegőrzésre, sportra és vidékfejlesztésre is. Gozsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel Jászter Beáta beszélgetett.
2: Ha azt mondjuk, hogy 1926, hiszen akkor alakult, az nekünk magyaroknak, nekünk itt sátoraljaújhelyieknek egy nagyon sokat mondó dátum, hiszen tudjuk, hogy Trianon után vagyunk. Talán ez volt, ami életre hívta?
3: Egyértelműen maguk a hivatalos turista egyesületek az 1870-es években kezdtek el megalakulni, akkor intézményesült a turistáskodás, hogy így fogalmazzak. Azonban ugye ez a 1873-as legelső dátum, ez a Magyar Kárpát Egyesületet jelenti. Ugye annak a nevébe is benne van, hogy a Kárpátok, a magyar bakancsos turizmus az a magas hegységek szerelmese volt, mint egyébként a világon a legtöbb helyen ez így van. Azonban Trianon után nem maradtak magas hegységek Magyarországon, és ekkor kezdett el figyelem fordulni az olyan alacsony közép hegységek irányába, amelyek itt maradtak a trianoni ország területen, és bár nyilván nem tudnak versenyezni a Kárpátokkal, de mégis méltatlanul voltak figyelmen kívül hagyva. Itt a figyelmen kívül hagyás alatt azt értem, hogy akár szervezett kirándulások vezetése, felfestett turistaösvények létesítése, egyebek, ezek bizony kimaradtak nagyon sok belső magyarországi hegyvidék életéből eddig. És 1926-ban jött el az idő itt Sátoraljaújhelyen, mikor lelkes kirándulni szeretők, sőt a Sátoraljaújhelyi Atlétikai Klubon belül korábban is közösen kiránduló, talán mondjam úgy baráti társaság motorként életre hívta a Magyar Turista Egyesület, ez volt a legnagyobb ilyen egyesület itt a 20-as években, Magyar Turista Egyesület hegyaljai szakosztályát Sátoraljaújhelyi központtal, de egész hegyalját, egész Zemplént szem előtt tartva.
2: Ha jól tudom, még az 1936-os dátum is jelentős, talán azért, mert akkor épült fel a Magyar Kálvária, és az is szervesen bekapcsolódott ebbe a vérkeringésbe.
3: Abszolút. A Turista Egyesület és a Sátoraljaújhelyi Városvezetés az egymástól függetlenül is hasonló gondolatokkal rendelkezett, de ezek, ahogy találkoztak, egy nagyirányú fejlődést, turisztikai fejlődést indítottak el a városban. A Turista Egyesület volt igazából a kezdeményezője, a motorja nagyon sok, talán csúnya szóval nevezük így turisztikai beruházásnak. Ugyanis már megalakulásuk után évben, 27-ben a kilátó létrejött, az akkori Szél József kilátó, amelynek utódja ma is látható a Magashegyen. De létrejött az Olá István menedékház 1930-ban, 34-36-38-ban ugye a Kálvária elemei, ugye 34-ben először az országzászló, 36-ban maga a Magyar Kálvária, 38-ban pedig a Szent István kápolna is létrejött. Hogy ezek a produktumok megvalósulhattak, ezekben mind hatalmas szerepe volt a Turista Egyesületnek, illetőleg annak elnökének, Olá Istvánnak. Ő 29 és 34 között volt elnöke. A legtöbb megvalósuló ilyen, úgymond átadott attrakcióhoz az ő kezdeményezése, ő ötlete volt. De mint láthattuk 36-38 kapcsán, hogy az ő utódjai is tovább vitték ezt az elképzelést.
2: Tehát nem csak névleg alakult meg ez az egyesület, mert hogy jól hangzott, hanem valóban megfeszített munkát fektettek abba a létrehozói és az elnökei, hogy itt valóban meginduljon valami, hiszen hirtelen az ország északkeleti szélére került ez a nagymúltú város, ez a vármegye székhely, elszakítva mindentől és mindenkitől, és hát valóban talán ez az egyetlen irány volt a turizmus, hogy ki tudjon törni.
3: Igen, igen. Ez nagyon sokrétű, nagyon sok szempontból lehetne elemezgetni, hogy ez minden út Rómába vezetett, minden út a turizmushoz vezetett, ahogyan akkor is látták, és ma is hasonlóan gondolkodnak itt nagyon sokan egész Tokaj-hegy alján, illetőleg Sátoraljaújhelyben is az egykori megyeszékhelyen. Ahogy megalakult az egyesület, a hegyaljai osztály, egyből belekezdtek a turista utak kijelölésébe, felfestésébe, azok térképezésébe, kutakat létesítettek. Ugye maga az Oláh István menedékház, amit említettem, ez a felső turistaként ismerhetik talán még az idősebb újhelyi lakosok. Ez is mind arra célra szolgált, hogy ide érkező turisták akár meg tudjanak pihenni, ugye akár többnapos túrákat, kirándulásokat tudjanak tenni a környéken. Kiadványokat adtak ki, mely népszerűsítette itt a hegy aljának különböző látványosságait, de nem csak a hegy aljának, mert igazából a hegy közre is sok figyelmet fektettek, annak ellenére, hogy nevükben a hegy aljai jelzőt viselik. Szervezett utakat szerveztek, nagyon jó kapcsolatot ápoltak mondjuk a miskolci bükki turistákkal, vagy a nyírségi turistákkal. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert mindig, amikor van egy rossz dolog, akkor meg kell próbálni a jót is keresni benne. És itt a trianoni határhúzásban is, mert egyértelműen negatív dolog, mégis számunkra apró előny volt, hogy a Nyíregyháza környéki nyírségi turisták, azok elvesztették ugye a tőlük keletre, észak-keletre levő, ma úgy mondanánk kárpátaljai részeit a Kárpátoknak, ez az Ungvidéket, Beregvidéket, és így nekik a legközelebbi hegyek azok a mi hegyeink lettek, itt a Zempléni hegység, illetve Tokajeper és a hegységlánc. És ezért a nyíregyházi turisták azok hát csúnya szóval mondhatnám, úgyhogy ide szoktak abszolút itt az egész Zempléni hegység, de konkrétan főleg a sátoraljai hegyekre síelni, tanulni is ide jártak a nyírségiek, hiszen hát náluk nincsenek hegyek.
2: A kék túra, illetve azok a túraútvonalak, amelyek most is itt vannak, és bőszen és örömmel járunk rajta, ez is ehhez az egyesülethez kapcsolódik, vagy kötődik?
3: Részben bizonyám hozzájuk kötődik, ugyanis 1938-ban, ugye, ami egy Szent István emlékév volt halálának 900. évfordulójára, akkor a Szent István vándorlás néven tartották meg a, hát hogy is mondjam, a legelső kék túrát. Igazából akkor jelölték ki úgy a szakaszait, hogy már korábban is létező turista ösvények, esetleg új ösvényekkel a mai kék kört, egy teljesen hazánkat körbe sétáltó, járható, kirándulható útvonalát hozzák létre, és bizony ekkor a kijelölésekbe, itt a környéki programokba, akár kis frissítővel ellátása a túrázóknak besegítettek, bizonyám itt a 38-as születése a ma kék túra vagy kék körként ismert útvonalnak, abszolút a helyi szakaszok kötődnek hozzájuk, illetőleg nyilvánvalóan az ország többi részén pedig a turista egyesület talán többi szakosztályához. Még egy fontos dologhoz vissza kell kanyarodnunk itt a munka beindulása kapcsán, hogy olyan eredményes és látványos volt az ő munkájuk, nem csak itt a helyiek számára, hogy a Magyar Turista Szövetség, amely egy ilyen ernyő szervezet volt, tehát annak a Magyar Turista Egyesület az egyik betagozódott tagja volt, Magyar Turista Szövetség, tehát egy még magasabb ernyő szervezet, az éves, méghozzá jubileumi, a 10. éves közgyűlését 1929-ben itt Sátoraljaújhelyen tartotta meg, mert alkalmasnak látták a helyi turista életet arra, illetőleg méltónak, hogy befogadja ezt a vándorgyűlést.
2: Milyen fontos, hogy a 100 éves évfordulón beszéljünk róluk, hiszen hát egy pár perce hallgatom Attilát, és azt fogalmazódik meg bennem, hogy mennyi mindent köszönhetünk nekik.
3: Bizonyám, rengeteg mindent, és tényleg ma olyan kézzel fekvőnek vesszük azokat a dolgokat, amiket ők létrehoztak, és előttük nem volt. Egyébként a helyi turisták nagyon sokat foglalkoztak a Borsi kastéllyal is már. Trianon előtt is még a Magyar Kárpát Egyesület hegyi beszkid tagosztályának tagjai, hogy megmentsék a pusztulástól a Borsi kastélyt, ugye a másik Rákóczi Ferenc szülőhelyét. Majd a visszacsatolás után a Turista Egyesület hegyaljai osztálya is sokat törődött az épülettel. De mint említettük, itt a kilátó, a kálvária, a régi felső turista, maga a kalandpark gyakorlatilag, hiszen ott 36-tól sípálya is működött, 30-tól ródlipályát hoztak létre, melyet utána ki is világítottak, tehát kivilágított ródli, valaki nem ismerné a szót, szánkó, kivilágított szánkópálya is volt itt egy, amit ők hoztak létre. Magát azt a koncepciót, hogy itt a magas hegyet több turista attrakcióval kell gyakorlatilag vonzóvá tenni Sátoraljaújhelyen, illetőleg mindezt úgy természetesen, hogy védeni a természetet, a természeti értékeinket felkutatni, kitisztítani, Mátyás kút például, vagy a Csolnoki Gejzír kút. Ez mind-mind nekik köszönhető, és ma is gyakorlatilag az ő szellemi örökségükből néha tudtunkon kívül, de az ő szellemi örökségükből táplálkozunk, mikor a magashegyi turisztikai fejlesztéseken gondolkodunk és átoralja új helyek.
2: Meddig tudtak dolgozni? Miért szűntek meg? Bár gyanítom az okát, hogy melyik volt az a rendszer, amely ezt is felszámolta.
3: Hát ugye, ezt már sok rádióbeszélgetésünk során elmondtuk, hogy itt a 45 és 49 közötti időszak az gyakorlatilag a teljes egyesületi szervezeti életet felszámolta. Így járt a Magyar Turista Egyesület is. Ugye már a második világháború, hát talán úgy fogalmazzak, második felétől, tehát itt a 43-ban, 44-ben már döcögősebben működött, mint a legtöbb civil szervezet egyébként, de működött mégis. Még a háború után is próbálkozták az újraindulással, azonban igen hamar országosan felszámolták ezeket a turista egyesületeket, és létrehoztak saját természetjáróköröket nyilván a kommunisták, melyekbe sok esetben csatlakoztak a régi természetjárók, úgyhogy volt valamilyen szintű folytatása, de a természet szeretetében, élvezetében hasonló rangúnak tartom, de produktum létrehozásban teljesen elmarad a 45 előtti ektől. Elég ha arra gondolunk, hogy Sátoralja új helyen is nem a szervezett turizmus volt az, ami később a 60-as évektől a sí életet újra létrehozta, vagy az egyéb fejlesztések, hanem egy teljesen más irányból érkeztek ma azok. A turisztikai fejlesztéseknek immáron nem voltak a motorjai a különböző turista szervezetek.
1: Idén lenne 100 éves a Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztálya. A trianoni döntés után megalakult egyesület nem csupán a természetjárásra fektetett nagy hangsúlyt, hanem a turizmus fejlesztésre, műemlékvédelemre, egészségmegőrzésre, sportra és vidékfejlesztésre is. Godzsák Attila sátoralja újhelyi történésszel Jászter Beáta beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió július 29-i szerdai Svéd Asztal című műsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket. További szép napot kívánok, hallgassák szeretettel Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatát.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 4. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Hitelesen bizonyságot tenni csak azt tud, aki Isten szent lelke által újjászületett. Ha elmondható rólunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor valósággá válik életünkben az ige. A bizonyságtétel

0: minőségét rajtunk méri le a hallgatóság. Konkrét. Ne menjünk túlságosan bele a részletekbe. Csak annyit mondjunk el, ami a történet megértéséhez feltétlenül szükséges, de az legyen mindig érthető és konkrét. Soha ne feledjük, hogy a bizonyságtétel nem prédikálás, nem cél a teologizálás, hogy például egy bibliai igazságot több oldalról megvilágítsunk vagy kifejtsünk. Nem szereplés. Nem azért kaptunk lehetőséget, hogy az életünkről meséljünk, és így minket ismerhessenek meg. Nem meggyőzés. Nem lehet célunk, hogy a hallgatók fejére ráolvassuk bűneinket. A mai égemagyarázat a Budapest pestújhelyi gyülekezetben szolgáló Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawatta.

0: csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult köteles a vadász területén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élőhelyének őrzéséről gondoskodni. A vadászatra jogosult köteles nem zárt vadász területén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges megfelelő minőségű takarmány mennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni. A vaditatást a vadászatra jogosult finanszírozza. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadász területekre. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld gazdálkodás, a vad jó minőségű, ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál. A civilek önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az Alföld kiszáradása már nem jövőbeli forgatókönyv. A termőföld állapota látványosan romlik, miközben egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között kellene fenntarthatóan termelni. A kérdés nem csupán az, hogy mennyi csapadék érkezik, hanem az is, hogy a talaj képes-e azt befogadni és megőrizni. Szakértők szerint a megoldás kulcsa a talaj élet helyreállításában és a víz megtartásban rejlik. De vajon visszafordítható a folyamat? Erről beszélgetek majd dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával.
2: Ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. Mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórus teret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórus tere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobát csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból, és hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj. Az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam, de a klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Világszerte a talajok mintegy harmada már nem használható mezőgazdasági termelésre, mert a helytelen művelés, az erózió, esetenként a szikesedés, a szerkezetromlás, a savanyodás, valamilyen szennyeződés, vagy éppen a tápanyagok kimosódása miatt degradálódtak, szerves anyag tartalmuk csökkent. Nem véletlen, hogy a szakemberek évek óta próbálják ráirányítani a figyelmet a talpunk alatt lévő kincsre. A kutatók szerint ugyanis a valódi víztározó a talajban rejlik. Ez viszont csak akkor tudja mérsékelni az évek óta dúló asszály hatásait, ha jó szerkezetű, elég szerves anyagot tartalmaz, és élő talaj működteti a víz megkötését biztosító pórusokat. Az elmúlt évtizedek intenzív művelése azonban sok helyen megbontotta ezt az egyensúlyt. Vékonyabb lett a termőréteg, romlott a szerkezet és csökkent a víz megtartó képesség. Ennek következtében a csapadék egy része elveszik, miközben az asszály hatása egyre gyorsabban és erősebben jelentkezik. A további részletekről dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával beszélgetek.
2: Ami szerintem itt egyik kulcs történet, ha már a víz és nedvességbefogadást és tározást és szolgáltatást nézzük, az az, hogy a talajnak legyen szerkezete. Mert ugye a talaj szerkezete biztosítja azt az optimális eloszlású pórusteret, hogy legyenek közte egészen pici pórusok, de nagy pórusok is, hogy a vizet be tudja fogadni, tározni, vezetni. És mivel a talajok szerkezete leromlott, éppen ezért pont ez a pórustere nincsen meg, ami a vízgazdálkodáshoz kellene. De ahhoz, hogy a szerkezet ki tudjon alakulni, ahhoz az is kell, hogy legyen benne szerves anyag, és legyenek benne talajlakó élőlények, a baktériumoktól kezdve egészen a gerincesekig, akik ezt a talajban lévő szerves anyagot mozgatják, járatokat készítenek, és termelik azokat a ragasztóanyagokat, a mikrobák csinálják, amik stabillá teszik a talaj szerkezeti elemeit. Úgyhogy igazából ez az egyik nagy gond a talajokkal vízgazdálkodási szempontból, és hát ugye a másik, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy a talajerózió miatt az a szerves anyagban gazdag réteg, amiben ugye a talajlakó élőlények jól érzik magukat, az is nagyon elfogyott, nagyon sok helyen elfogyott. Ahol ilyen világos színű domboldalakat látunk, amikor járunk az országban, az már azt jelenti, hogy onnan elfogyott az élőlényekben és szerves anyagban gazdag talaj.
1: De ezért nem a klímaváltozás okolható, ugye, hanem leginkább a mezőgazdaság, az intenzív mezőgazdaság.
2: Hát sok minden, ugye azért nehéz ezt megmondani, mert ez egy elég összetett kérdés. Tehát az biztos, hogy a talajok leromlásába az intenzív mezőgazdaság az igen komoly szerepet vállalt, hogy úgy mondjam. A klímaváltozás pedig ennek a hatásait az súlyosbította. Tehát ugye az van, hogy amilyen módszerek, gyakorlatok 20 éve még működtek, és nem feltétlenül okoztak ekkora bajt, meg akkor ugye a talajoknak is az állapota még jobb volt, ellen tudtak állni a mindenféle beavatkozásoknak, az gyakorlatilag elfogyott. Most vagyunk itt ilyen utolsó órában, hogy még valamit meg tudjunk fordítani. Csak ugye az a nehéz, hogy teljesen másféle gondolkodásmód kell ahhoz, hogy ezeken a talajokon és az új viszonyok között gazdálkodni tudjunk.
1: Annál is inkább, ugye, mert ugye ezt a szakemberek hangoztatják régóta, ugye az öntözéssel csak tovább szárítjuk a talajt, tehát nem segítjük, hanem még inkább kiszárítjuk, tehát hogy másra kellene koncentrálni, és nem pedig erre.
2: Ugye az öntözés, én azt mondom, hogy ez egy vészmegoldás, tehát van olyan, amikor gyakorlatilag ahhoz, hogy egyáltalán valami növény megmaradjon a területen, ahol lehetséges, ott az öntözéshez érdemes nyúlni, vagy nincsen más lehetőség. Csak ez is egy kétélű történet, mert az öntözéssel azzal szét lehet iszapolni a talajnak a szerkezetét, hogyha túl nagy nyomással adjuk, vagy túl sok vizet adunk ki. A másik pedig az, hogy milyen öntözővízünk van, mert a magasó tartalmú öntözővíz az megint olyan, hogy többet tud ártani, mint használni, hogyha rendszeresen használjuk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy milyen vízzel öntözünk. Mert ha az asszályban a talajvizet elkezdjük intenzíven használni, és nem jön hozzá utánpótlódás, ami sokkal lassabb, mint ami a felhasználás, akkor bizony ki fogjuk meríteni a felszín alatti vízkészleteinket, ha pedig felszíni vízből öntözünk, az mondjuk jobb lenne, csak a felszíni vizekből egyre kevesebb áll rendelkezésre, és azoknak a minőségével nagyon sokszor probléma van.
1: Az Alföldnek a talajai a legrosszabbak egyébként, ahhoz egész országot nézzük?
2: Igen, nagy tájegységre nehéz megmondani, hogy most melyik rosszabb, vagy melyik nem. Erodált domboldalakkal inkább a dombvidékeken találkozunk, elporosodott szerkezettel gyakorlatilag mindenhol, úgyhogy én nem tudnám azt mondani, hogy most így ámblokk az Alföld talajai a legrosszabbak, hanem ez helyenként változik, mert azért arról kell beszélni, hogy sok helyen azért elkezdtek a gazdálkodók másképpen gondolkodni, talaj megőrző gyakorlatokat bevezetni, és ott azért már látszanak a talajjavulásnak a jelei, de hát ehhez mondjuk legalább 5 év, de inkább 10 év következetes talajvédő gazdálkodás szükséges. Így nem lehet azt mondani, hogy az Alföldön rosszak a talajok, mert ott, ahol már elkezdték javítani, vagy nem tették annyira tönkre, ott is lehetnek jobb állapotú talajak, meg rosszabbak is. Ugyanúgy az ország minden területére igaz.
1: Igen, kimondta a kulcsszót talajvédelem és talajvédő gazdálkodás. Honnan tudjuk egyébként, hogy egy talaj milyen állapotban van? Ugye önök azért nagyon sok helyen tartottak olyan eseményeket, amikor talajszelvényeket ástak, és mutatták a résztvevőknek, hogy hogy néz ki egy egészséges talaj, egy jó talaj, és hogy néz ki az a talaj, ami teljesen ki van zsákmányolva.
2: Ha a talajszelvényeket nézzük, akkor mindenképpen az egyik legfontosabb tulajdonsága a talajnak az a színe. Minél sötétebb, minél közelebb van a feketéhez, annál jobban szeretjük, mert az azt jelenti, hogy sok benne a szerves anyag. Hogyha megnézzük és látunk benne giliszta járatokat, vagy giliszta űrüléket, az mindenképpen az aktív talaj életet jelzi. Akkor, hogyha fogunk egy szúróbotot, gazdászpártának is hívják, ez egy ilyen kis vaspárta, amit le lehet tolni a talajban, és nézzük, hogy mennyi erő kell hozzá, hogy azt le tudjuk tolni. Ha ez viszonylag könnyen lemegy, és nem érezzük el, hogy elakad valami tömörödött rétegben, akkor az megint jó. Ez is egy ilyen viszonylag közvetett eszköz, és mondom, egy erősebb fúrószár, vagy valami hasonló pajszerv, ami egyenes is le lehet tolni a talajban, tehát bármivel meg lehet próbálni. Akkor ugye az is még fontos dolog, hogyha szelvényt ásunk, hogy ne legyen benne éles átmenet. Mert az mindenképpen azt jelenti, hogy degradálódott talaj van, és a műveléssel már az altalajnak a szerves anyagban szegény rétegét keverjük bele a felső termékeny rétegbe, tehát az sem jó, hogyha azt látjuk, hogy ilyen fokozatosan, ágas-bokasan harapódzik lefele a sötét színű humuszban gazdag szint, akkor az mindenképpen jót jelent. És ezek azok a tulajdonságok, amikre azt mondom, hogy így szabad szemmel meg lehet nézni, ugye a szerkezete, hogy ilyen kis kerek, morzsalékos szerkezete legyen, ne egy ilyen porszerűen essen ki a kezünkből. Talán ezek most jutnak eszembe, amik akár laikusként, hogyha valaki meg akarja nézni a talaját, vagy lát egy gödröt, mondjuk ás a kertjében facsemetének, vagy bárminek, akkor körülbelül így tud tájékozódni. De vannak laboratóriumi vizsgálatok, amik azért már bonyolultabbak, de azok is elérhetők, talajban lakó élőlényeket is lehet vizsgálni, anyagcsere termékeiknek a jelenlétét is lehet vizsgálni, de ez már azért bonyolultabb történet, ehhez mindenképpen laboratórium kell.
1: De úgy eszembe jutott, hogy néha-néha azért esik csapadék. Amit mondanak a szakemberek, hogy az lenne a jó, hogyha sokáig és lassan esne, hogy szépen lassan be tudjon szivárogni a talajba, ne pedig az, hogy hirtelen nagy mennyiségű eső leesik, lezúdul. De gondolom az nagyon fontos, hogy a talajnak milyenek a vízgazdálkodási tulajdonságai. Tehát magyarán mennyire tudja befogadni azt a vizet, egyáltalán be tudja elfogadni a vizet.
2: Igen. Ehhez kell mindenképpen a szerkezete, amivel gyakorlatilag kezdtük, mert ugye a talaj szerkezete határozza meg azt, hogy milyenek a pórusai. És ugye nagyon fontos az is, hogy legyenek benne gyökérjáratok, mert ugye az elhalt gyökereknek egy üreget hagynak maguk után, ahol gyakorlatilag a csapadékbe tud szivárogni. A földi gilisztáknak és az egyéb talajlakó élőlényeknek, még akár a vakondnak is, az a szerepe, hogy ugye a meghagyott járataiban van az az üreg, amin a csapadékvíz egyenesen a mélyebb rétegekbe jut, és nem feltétlenül csak a kisebb pórusokon keresztül szivárog befele a talajba. Tehát ezek azok, amik a vízbeszivárgás szempontjából nagyon fontosak, és az, hogy legyenek elég nagy járatok a talajban, főleg inkább függőleges irányú járatok, amik be tudják vezetni a csapadékot viszonylag gyorsan.
1: Eszembe jutott a szerves trágya, mert amikor eljön a tavasz, akkor nagyon sok helyen lehet egyébként a közösségi média felületeken is látni azt, hogy szerves trágyát keresnek. És nem zacskós, meg ilyen 50 literes kiszerelésbe a műtrágyákat keresik, hanem rendes marha trágyát. És hogy ez is visszaszorult már, ami annó természetes volt, az állatok alól a trágyát a szalmával együtt kirakták a földekre, beforgatták, ez most megszűnt, vagy legalábbis nagyon kevés áll rendelkezésre. Ugye egykor a növénytermesztés és az állattenyésztés az szorosan összefüggött egymással.
2: Igen, ez gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdaság és valamilyen szinten a hatékonyság hívta életre, hogy vannak a nagyüzemi állattartó telepek, ahol gyakorlatilag a keletkezett trágyát hulladékként kénytelenek kezelni, mert nincsen olyan termőföld, ahová ki tudnák juttatni. Növénytermesztésnél pedig nagy szükség lenne a szerves trágyára, de ott is a könnyebb út az, hogy a műtrágyákat használják, könnyebb kijuttatni, könnyebb szállítani, és az alapvető tápanyagokat szolgáltatni tudja. Csak ugye az a gond, hogy a szerves anyagot nem pótolja, a mikroelemeknek csak egy nagyon szűk körét lehet pótolni ezzel, és ugye a szerves trágyában, főleg egy új közel halmos trágyában, azért ott vannak az élőlények is, egészen változatos közösség tud kialakulni egy jól kezelt szerves trágyában, amire a talajnak, főleg a leromlottabb szerkezetű talajnak nagy szüksége lenne. És ez ugye nagyon nehéz, ha belegondolunk most is az elszálló üzemanyagárakra, egy nagyobb tömegű szerves trágyát, maga a tápanyag koncentráció, hogyha csak a főelemeket nézzük, akkor jóval kisebb, mint mondjuk egy műtrágyában, azért a szállítási költsége az nagyon nagy, és a kiuttatási költsége. Tehát ez hozott létre egy olyan nagyon rossz helyzetet, hogy gyakorlatilag a növénytermesztésre használt talajoknak nagy szüksége lenne rá, viszont az állattartó telepek nem feltétlenül vannak olyan helyen, hogy mindenhová eljusson, és gyakorlatilag az állattartó telepek környékén levő talajokat, mert ugye minél közelebb próbálják kijuttatni, azokat egy kicsikét akár túl is trágyázzák, mert ott ugye nem az a szempont, hogy mennyi hasznosulna jól, hanem mennyit lehet még biztonságosan nagyobb károkozás nélkül elhelyezni, hogy a szállítási költségeket spóroljunk, tisztelet a kivételnek, aki ugye nem így gondolkodik, de azért látunk ilyent is, és gyakorlatilag ez egy ilyen furcsa vagy nem jó helyzet, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság és állattartás az nem pontosan úgy kezeli a szerves trágyát, mint ahogy a hagyományos gazdálkodásban még annak idején kisebb léptékben, vegyes gazdaságokban ezt kezelni tudták.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Berényi Üveges Judittal, az Ömki Talajtannal foglalkozó kutatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék, a csúcs időszakon kívülre csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest. Mindez az ágazat jelentős strukturális átalakulását eredményezte az MBH Bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Horthy Flóra ágazati elemző kifejtette, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal csökkent. Az éttermek, büfék és gyors éttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal esett vissza. Nagy teljesítményű elektromos autótöltőkkel bővíti hálózatát a MOL Pluggi Magyarországon. A MOL csoport elektromobilitási szolgáltatója a MOL Pluggi 9 magyarországi töltőállomáson alakít ki, illetve fejleszt ultragyors töltő infrastruktúrát. A beruházás megvalósításához a vállalat 396 millió forintot nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében. 300-600 kW teljesítményű ultragyors töltők beszerzését és telepítését tervezi, amelyek lehetővé teszik, hogy az új generációs elektromos járművek gyorsabban és hatékonyabban tölthessenek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával arról, hogy az alföld kiszáradása már nem jövőbeli forgatókönyv, a termőföld állapota látványosan romlik, miközben egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között kellene fenntarthatóan termelni. Na most az intenzív mezőgazdaság az nem fog visszaszorulni, jól látjuk. A klímaváltozás belünk marad még jó ideig, mert nem igazán sikerül csökkenteni azokat a dolgokat, amelyek szennyezik a légkört, a jégsapkák továbbra is nagyon nagy mértékben olvadnak, stb. Még ezt sorolhatnám. Ugye a klímaváltozás az azért is nehezíti a helyzetet, mert lassítja a talajok helyreállítását. Ugyanígy az intenzív gazdálkodás sem kedvez a talajok helyreállításának. Akkor mi a megoldás? Tehát elkezdődött egy bizonyos szemléletváltás pontosan az önök hatására, mert folyamatosan mondják, hogy szükség van az élő növényborításra, szükség van védősávokra, kisebb erdőkre, facsoportokra, vadvirágos környezetre, akár a szőlőültetvények között is. Tehát önök szakemberek itt vannak, és mondják, hogy mit kellene csinálni, csak valahogy nem igazán valósulnak meg, tehát pici léptékekbe elkezdődtek ezek a dolgok, a Vizet a tájba program, meg úgy helyi kezdeményezések vannak, de sokkal gyorsabban romlanak a talajaink, mint amennyire mi helyre tudjuk állítani ezeket.
2: Igen, versenyfutás az idővel, de én bizakodó vagyok, hogy azért egyre többen ismerik fel, hogy igazából nincsen más lehetőség, mint hogy tenni kell valamit, és azért egyre több mindenkihez elér az üzenet. Egyre nagyobb gazdaságok kezdenek el abban gondolkodni, hogy részben költségcsökkentés miatt is a talajvédő gyakorlatokra elkezdenek áttérni. Néhányan elkezdenek azon is gondolkodni, hogy minden talajvédelmi beruházás, intézkedés az a talajba és a saját gazdaságba beruházásként vagy értékteremtésként, értékmentésként szolgálhat. Így én mindenképpen remélem, hogy azért abból a pár viszonylag kisebb és most már azért talán nagyobb gazdaságból is azért indulni fog, és terjedni fog a jó gyakorlat, azért egyre többen érdeklődnek. Rendezvényeken is lehet látni, hogy egyre többen ismerik föl, hogy zsákutcába megyünk, hogyha az eddig megszokottak szerint gazdálkodunk. Úgyhogy én azért bízom benne, hogy ez a felismerés ez gyorsabb lesz, mint ami az éghajlatváltozás és ugye a talajdegradáció miatt minket utolérő probléma.
1: Ugye itt beszéltünk a vízmegőrzésről, meg a felszín alatti vízpótlási lehetőségekről, de azzal egyébként tisztában vannak mondjuk a gazdálkodók, tehát ha a termőföldeket nézzük, hogy a vízpótlás előtt milyen vízmegőrzési, meg vízvédelmi feladatokat kell ellátni, és itt például nagyon fontos, hogy megfelelő talajállapotot érjünk el, amiről ön beszélt.
2: A kettő összefügg, tehát az, hogy a talaj és a vízkészletek. Ugye az a gond, hogy mondjuk egy felszín alatti víz esetén maga a felszín alatti víz az nem úgy pótlódik, hogy pont ott, ahol leesik a csapadék, ott szivárog be, hanem az áramlik. Máshonnan jön még akár egy talajvíz és a mélyebb rétegekben lévő rétegvizek, azokhoz pedig sokkal hosszabb útvonalon és messzebbről érkezik az a víz, amit mondjuk egy kútból akár öntözésre, akár bármire kiszedünk. A nagyobb összefüggéseket nem biztos, hogy ilyen szempontból tudják, de a talaj az mindenképpen, ha csak arra gondolunk, hogy amikor van csapadék és bármilyen formában jön, azt ott helyben meg kell tartani, és ahhoz mindenképpen a talaj kell. Ezt talán már azt mondom, hogy kezdik megérteni. Ugye azt, hogy a csapadékvizet, hogyha van például egy olyan belvizes táblafolt, ahol rendszeresen belvíz van, ott azért esetleg inkább átalakítani a tájat gyepre, vizes élőhely létrehozására, hogy egyáltalán a tájban a nedvességet és a vizet meg tudjuk tartani. Mert egy felszín alatti víz az azért veszélyes, nem látjuk. Nagyon sokáig ad még vizet már akkor is, amikor probléma van, Csak amikor az utánpótlódása, és nem feltétlenül az adott helyen gyakorolt talajhasználat kulcsfontosságú benne, hanem mondjuk lehet, hogy 10-100 kilométerrel odébb lévő földhasználat, mert onnan abból az irányból jön az a bizonyos talajvíz vagy felszín alatti víz. Tehát éppen ezért kell azt, hogy minél többen, minél nagyobb területen gazdálkodjanak, de ezt a felszín alatti vizekkel kapcsolatos összefüggést ezt szerintem kevesebben értik. És ugye ez annak a kulcsa, hogy miért kell takarékoskodni ugyanúgy a felszín alatti vízzel is. Tehát nem az a megoldás, hogyha szárazság van, akkor gyorsan fúrjunk egy kutat és öntözzünk, mert gyakorlatilag egy darabig el tudja halasztani a problémát, de nem lesz hosszú távú megoldás.
1: És a termőhely specifikus növénytermesztés? Tehát ami a klímához, a domborzathoz és a talaj adottságokhoz adaptálódik, ez sincs meg?
2: Az mindenképpen, tehát anélkül nem fogunk túlélni, hogy nem változtatunk, és nem kezdjük el úgy alakítani át az agrártájat, és a termesztett növényeink körét, ami a mostani változó körülményekhez alkalmazkodik, ez szerintem kulcs.
1: De ugye mindarról, amiről beszélgettünk, azt az ökogazdálkodás az segíti. Na most természetes az nagyon nagy álom, hogy mondjuk minden az ökogazdálkodás felé menjen el, de valahol az a jövő, mert azt tudja az egészséges talajt megőrizni. Növekszik a népesség, tehát 8 milliárd fölött vagyunk, úgyhogy az intenzív mezőgazdaság az nem fog eltűnni. De hogy annak viszont nagyon nagy létjogosultsága lenne, hogy az ökogazdálkodás az nagyobb teret nyerjen.
2: Ez mindenképpen így van, ez pontos, és a másik pedig az, hogy én nem gondolom azt, hogy a népesség ellátására feltétlenül akkora mértékben kellene hagyatkoznunk az iparszerű mezőgazdaságra. Én azt mondom, hogy ha az élelmiszer pazarlást a felére tudnánk csökkenteni, azzal gyakorlatilag az egész élelmiszer termelési problémának a nagy részét azt meg tudnánk oldani. Tehát igazából nem arra van szükség, hogy többet termeljünk, hanem arra van szükség, hogy amit megtermelünk, azt hatékonyan használjuk fel, és ne pazaroljuk el.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor önök azt mondják, hogy a vízgazdálkodást, a tájhasználatot és a talajművelést kellene összehangolni, és a vízmegtartást előtérbe helyezni, akkor lehetne megállítani a kedvezőtlen folyamatokat.
2: Igen, gyakorlatilag a talajhasználat, növénytermesztésnek sokkal jobban alkalmazkodnia kéne a környezeti, a táji adottságokhoz, mert gyakorlatilag, hogyha az ember úgy áll neki, hogy na, én ezt akarom csinálni, mint ahogy gyakorlatilag a nagyüzemi mezőgazdasághoz egyenesítettük ki a táblákat, vágtunk át vízfolyásokat, szárítottunk ki holtágakat, mocsarakat, és ezek ilyen több tíz, majdnem 100 éves programok, amik akkor ugye úgy tűntek, hogy jó ötlet, és tényleg több tíz, meg több 100 éveket kellett arra várni, hogy a negatív hatásai már tényleg annyira fájjanak, hogy muszáj változtatni. Tehát ez mindenképpen így van, hogy a tájhasználatot, talajhasználatot, növényeket, azt össze kell hangolni. És ugye ebben a másik nehézség az, hogy nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy kész receptekben gondolkodunk. De kész receptek igazából nincsenek. És ezzel a változó klímával még kevésbé lesznek. Mert nagyon egyedi, az egyik év teljesen más, mint a másik. Hát az, hogy most tavasszal ilyen asztály van, ez döbbenetes. Ha az ember csak a naptár alapján próbálná azt, hogy ekkor és ekkor mondjuk elveti a kukoricát, vagy a búzát, a talajállapot nem lesz olyan, amivel a vetés előkészítést meg lehessen csinálni, és nem akkor lesz olyan, mint amikor ugye a naptár szerint számítanánk rá, vagy az eddigi 50-60-100 évben számítottunk rá. Tehát ez a másik, hogy nagyon rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lenni, ahhoz, hogy az ember jó döntéseket tudjon hozni, mert a kiszámíthatatlanság az, ami gyakorlatilag most itt velünk van.
1: Azok az állapotok, amik vannak ma Magyarországon, tehát a talajokat illetően, a szárazodást illetően, ezek visszafordíthatók, vagy inkább csak lelassíthatók, és talán megállíthatók?
2: Azért nehéz erre válaszolni, mert ugye nagyon sok mindent nem tudunk, és nagyon sok folyamat összefügg. Tehát csak egyikkel, csak másikkal nem lehet. Tehát, hogyha most valaki a saját 5 hektáros területén elkezdi megvalósítani a talajvédő gyakorlatokat, akkor azzal valameddig el lehet jutni. De itt gyakorlatilag egyszerre kellene a vízgazdálkodási gyakorlatokat, a felszíni vizek kezelésének a gyakorlatát megváltoztatni, a mezőgazdasági gyakorlatot, fákat telepítünk, erdősávokat, térsebességet csökkentünk mezővédő erdősávokkal, akár bizonyos helyeken művelési ágat is váltunk, legalább egy darabig, mert igenis el kell fogadnunk, hogy lesznek olyan területek, amik szántóföldi növénytermesztésre nem lesznek alkalmasak.
3: Tehát ilyen gondolatok mentén lehet egyáltalán komolyabb változást elérni, és ami fontos az, hogy sok területnek kell egyszerre egy irányba hatni, akkor én nagyon bízom benne, hogy akár meg is állítható a folyamat, de ahhoz tényleg az kell, hogy minden ágazat, és nem csak a mezőgazdaság tegyen meg mindent ennek érdekében.
1: Önök az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben foglalkoznak szárazságtűrő fajokkal, fajtákkal, amelyek rövidebb tenyészidejűek, sőt, egyre inkább előtérbe kerül az, hogy visszanyúlunk a régi ősi fajtákhoz, amik ellenállóbbak voltak, amiket már ismertünk, de valamiért félretettük. Ezek segítenék ugyanígy a helyreállítást, talajok regenerálódását, a vízmegtartást?
2: Igen. Elsősorban ugye a leghosszabb időre visszamenően a gabonákkal, és ugye az úgynevezett ősgabonákkal vannak kísérleteink, és ugye, hogyha csak abból a szempontból nézzük ezeket a növényeket, hogy a talajra miért pozitív a hatásuk ezeknek a termesztése, akkor gyakorlatilag, ha azt mondjuk, hogy nagyon ellenállóak, és sokkal magasabb, sokkal nagyobb szártömeget hagynak maguk után, ami ugye a talajok szerves anyag utánpótlásában is segít például. Tehát egy tönke vagy egy gyalakor azért jó egy méter fölé van, amelyik másfél méterre is megnő, és sokkal jobban tűrik akár a szárazságot, nem igényelnek nagy tápanyagmennyiséget, sőt a túl sok tápanyagot sem viselik el, tehát a gyengébb adottságú területeken is sikeresen termeszthetők. Például gondolok erre. De a makkivelyesekkel is kísérletezünk, azokkal, amik szárazságtűrőek, vagy akár köles-köles fajták, érdemes újra visszanyúlni ezekhez, mert részben az adottságokhoz kell alkalmazkodni, részben pedig azért a beltartalmi értéke is kicsit mások, kicsit változatosabbá lehet tenni velük az étkezést.
1: A fejekben kellene rendet rakni? Tehát, hogy szemléletváltásra lenne szükség. De ez jutott eszembe, hogy ami hosszú távon az emberiségnek az érdeke, az tud versenyezni a profittal meg a pénzzel?
2: Hát ez egy jó kérdés. Nagyon remélem, hogy tényleg egyre több mindenkihez eljut az üzenet. Mi azért aktívan teszünk is ezért, tehát amilyen szinten lehet azért próbáljuk a javaslatainkat a szakpolitikai döntéshozásba is eljuttatni, tehát ebbe is teszünk energiát. De hát az, hogy mennyire hallgatnak meg minket, az megint ugye kérdés, azért voltak már ebbe is sikereink. Úgyhogy mi nyitottak vagyunk, és tényleg szeretnénk segíteni mindenkit, aki az agrárium, a jövő mezőgazdasága, és elsősorban az ökológiai gazdálkodás iránt elkötelezett, vagy érdeklődik.
1: De egyébként keresik önöket, akár mondjuk kormányzati szinten?
2: Igen, az ökológiai gazdálkodás szempontjából szoktak ilyen társadalmi véleményezés kapcsán megkeresni minket, mi pedig juttatunk el javaslatokat. És megmondom őszintén, azért én nagyon bízok a helyi kisebb léptékű kezdeményezésekbe, amiből több kellene, tehát nem feltétlenül kell ilyen egész országra egységes kampány, hanem az elvek, a tudás, a technológiák, azok megvannak, tehát az, hogy mindenki helyi szinten összeszervezkedve meg tudja valósítani, az is szerintem nagyon sokat segítene.
1: Igen, tényleg annyit beszélünk róla, most már tényleg jó lenne, hogyha mindenkinek a fejébe tiszta lenne, hogy mit kell tenni, és mit kell csinálni, és nem ragaszkodna ahhoz a régi bevitt, hogy a dédapám is ezt csinálta, ezért én is ezt csinálom. Mert úgy jó a föld, hogyha be van szántva, és azon nincs semmi.
2: Hát igen, csak ugye az van, hogy ami az akkori talajállapotban működött, tehát akkor annyi eső volt, hogy részben azért volt értelmes szántani, meg átmozgatni a talajt, hogy gyorsabban kiszáradjon. Akkor szándékosan szárították a talajokat, arra meg tökéletes volt. Csak azt felejtették el, hogy most már nem szárítani kell a talajt, hanem megőrizni benne a nedvességet. Gyakorlatilag egy gazdának mondtam, hogy már hogy a szántás így bevált, mondom, rendben, csak számolja azt, hogy minél intenzíven mozgatja meg, annál több vizet veszít a talajából. Amikor dönt, milyen művelőeszközhöz nyúl, akkor ezt is vegye figyelembe, mert most már azt is kell, hogy és mennyire szárítja ez a talajomat. Mert ezzel az a gond, hogy az a csapadék, ami kvázi sok, azt egy jó talaj elvezeti, és most már azért látszanak, vannak olyan táblák, ahol gyakorlatilag egy regeneratívan művelt tábla, meg egy szántott tábla hasonlítanak össze. Ugye azokkal nekünk az a bajunk, hogy ökológiai gazdálkodásban nem működik, mert ugye ők glifozátot használnak. Nem feltétlenül olyan sokat, de hát ugye akkor is mérgező anyag, még ha keveset használ, meg kultúrnövényben nem használja, de hát akkor is az ott van, és azért valamennyit csak leteszi a névjegyét ott a talajba. De azért lehet látni ezeket a különbségeket, szóval nagyon nehéz, mert ugye amikor jön egy nagyobb, intenzívebb csapadék is egy jó talajba, egy fedett talajon, nem okoz akkora problémát, és a növényzet az meg tudja fogni, be tudja vezetni a talajba, tehát ez mindenképpen pozitív, csak addig kell eljutni. És ugye azért nehéz még, mert ugye ha van egy eleve rossz talajunk, annak, hogy elkezdjen benne feldúsulni a szerves anyag, talajélőlények telepedjenek meg benne, az sokkal lassabb, sokkal nehezebb folyamat, mert ugye, hogyha valami rosszabb körülmény jön, akkor ugye még egy nem annyira ellenálló talajökoszisztéma, az gyorsabban reagál mondjuk kihalással, mint mondjuk egy olyan, ami már beállt, megfelelő talajtakarás van, elég mélyre mennek a gyökerek, elég szerves anyag van, jó a szerkezet, tehát itt ugye azért nem lehet egy helyről indulni. És akkor ugye lehet azt mondani, hogy kipróbáltam egy évben, és rosszabb lett, akkor visszatérek. De egy év az nem biztos. Nem,
1: így van, pontosan.
2: Jaj, egy történetet még elmesélek. Ez egy nemzetközi konferencia volt, és nagyon sok helyről jöttek emberek, és egy ilyen természet helyreállítással foglalkozó alapítványnak a képviselőjével beszélgettünk. Pont az volt az egyik, hogy ha támogatást kapnak, akkor azt hogy ellenőrzik, stb. Mert hogy oda mentek, és nem látott semmi növényzet, ilyesmi. És akkor mondta, hogy jó, de könyörgöm, egy félsivatag területét, hogy elkezdi helyreállítani, akkor ott lehet, hogy 2-3 év kell, mire egyáltalán az elvetett magnak olyan körülményei lesznek, hogy ki tudjon csírázni. Hát akkor az addig a 2 évig hiába csináltak bármit, nem fog látni belőle semmi.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Berényi Üveges Judit, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatója beszélt arról, hogy miért fontos az egészséges talaj.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék, a csúcs időszakon kívülre csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése, illetve megelőzése érdekében honlapján ismételten felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra, rámutatva arra, a jelenlegi aszályos időszakban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen, ugrásszerűen növekedhet. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikust ne lehessen sportági, szakszövetségi, sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor azt írta a Facebook oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szempontjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a

0: miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósvai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. A lakás kiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg, az egyik lehetőség a tételes költség elszámolás, amikor a bevételt csökkentik, az igazolható költségek és az érték csökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A jelentés azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest. A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását. A jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás a tengeri növény- és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet. Művész családok is fellépnek az idei jubileumi Ars Sacra Fesztiválon, amely szeptember 12-e és 20-a között komoly zenei koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel, színházi előadásokkal vagy városi és templomi sétákkal várja a közönséget. Az Ars Sacra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészet egyetemes nyelvén szólítsa meg az embereket, közösségeket építsen és hidat teremtsen a vallásos élményekhez, mondta a programról tartott budapesti sajtótájékoztatón Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kiemelte, idén is sok száz programmal várják a látogatókat. A programok között kiemelt helyen szerepelnek azoknak a művészeknek a fellépései, akik családtagjaikkal együtt állnak majd színpadra, például Bogányi Gergely, Lackfi János vagy Devics Gergely.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztő riporter vagyok. A Herman Otto Múzeum Miskolc galériájában megnyílt a 30. Miskolci Grafikai Triennálé. A nap programja átfogó képet ad a grafika világáról. Május 9-én délelőtt 65, a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon címmel saját gyűjteményi anyagra támaszkodva átfogó betekintést adó kiállítás nyílt a Magyar Művészi Grafika utóbbi 65 évéről, 65 kiváló alkotó, köztük az eddigi 29 nagydíjas munkáin keresztül. A fontosabb és adott korszakokra jellemző grafikai technikák, stílusjegyek és meghatározó alkotók bemutatásával tisztelegnek a műfaj előtt. Ez a tárlat a Herman Otto Múzeum főépületében a Görgei utcában látható. A kiállítást követően a galéria Rákóczi házában a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 kiállítás megnyitóra várták a közönséget. Az Országos Grafikai Biennálé 1973-ig volt biennálé, 2008-tól Miskolci Grafikai Triennálé, a sokszorosító grafikai művészet országos reprezentatív szemléje, amit 1961 óta rendeznek meg Miskolcon. A kiállítás fő kezdeményezője Feledi Gyula, Miskolcon élő képzőművész volt, ugyancsak ő indítványozta a Miskolci Grafikai Műhely megalakítását, amelyben Csohány Kálmánnal, Kondor Bélával, Kass Jánossal, Lenkei Zoltánnal, Reich Károllyal, Kunternővel, Würz Ádámmal és még másokkal dolgoztak együtt, ezért nevezték Miskolcot a grafika fővárosának. Tevékenységük révén a magyar grafika rövidesen nemzetközi szintre emelkedett. Ennek a grafikus nemzedéknek természetesen nem kizárólagosan csak nekik adott lehetőséget az induló biennálé. Mint hogy a városnak akkor még nem volt egy ilyen nagyszabású országos tárlat befogadására alkalmas kiállítóhelye, az első és a harmadik Miskolci Országos Grafikai Biennálét a Miskolci Nemzeti Színház társalgóiban rendezték meg. A másodikat a Herman Otto Múzeumban, és csak 1967-re a negyedik biennálira készült el a Miskolci Galéria kiállítóhelye a Dériné utcában, a mai játékszín helyén. A biennálé nagydíját a 15. országos grafikai biennáléval bezárólag, amely 1989-ben volt, Borsodabolcs-Zemplén megye tanácsa adományozta, azután Miskolc város önkormányzata. A kiállítás sorozat elnevezését 2008-tól grafikai triennáléra módosították. Az idei tárlatra 700 körüli alkotás, mintegy 200 alkotó munkája került a zsűri elé. A kiállításra 69 képet válogatott be a szakzsűri. Átadásra került a Herman Otto Múzeum, a Magyar Elektrográfiai Társaság, a Magyar Grafikus Művészek Szövetsége, a Ceredi Nemzetközi Művésztelep, a Szabadkéz Galéria és Művésztelep, a Nalorsz Grafika Kft., a Kovács Tamás díj, valamint a Hajagos Imre díj, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Művészeti Akadémia kitüntetése. Miskolc város önkormányzata nagydíját Miklós Kelemen kapta. Kedves hallgatóink, most következő összeállításunk a 30. Miskolci Grafikai Triennálén készült, ahol zsúfolásig telt a Rákóczi ház kiállítóterme. A megnyitóról elsőként Kákóczki Andrást, a galéria vezetőjét hallják.
2: Ennek a rendezvénynek a kitalálója, elindítója Feledi Gyula volt. Ugye a galéria az 67-ben alakult is, és én úgy gondolom, hogy ennek az eseménynek, a Biennálénak nagyon fontos szerepe van. Azért ez a 30. jubileumi esemény egy kis emlékezésre is adott. Ugye voltak olyan intézményvezetők, Dusza Árkádné, Éva, Dobrik István, Bán András, akik nagyon sokat tettek ezért a triennáléért, vagy olyan külsős kurátorok, sajnos már nincs közöttünk, Sukka Magdolna, Zéli István, szintén Bán András, Vagy ugye korábban elég jelentős volt a nemzetközi csoportos tárlatok is. Ennek a triennálénak nem csak az országos sokszorosított grafikai seregszeme volt, hanem határainkon túl is, és nem csak a magyar alkotók jelentek meg, hanem a szlovák, román alkotók művei is ezen a tárlaton. Hát elérkeztünk ehhez az ünnepi alkalomhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez a néves katalógus létrejött Pónya Ábelnek, a katalógus előszavát író művészettörténészeknek, és legfőképpen fiataloknak, középgenerációnak és idősebb alkotóknak, akik úgy gondolták, hogy újra vagy először jelentkeznek itt a Miskolci Vatikánus Triennálén.
1: Kákocki András, a Miskolci Galéria vezetője, nagyon fontos számok jellemzik ezt a triennálét.
3: Hát ugye 30. 1961-ben épült, 65 éve indult el, tehát többszörös jubileum a Miskolci Grafikai Triennálé, és úgy én gondolom, hogy amit úgy próbáltam is a köszöntőbeszédemben kifejezni, hogy ez nem egy egyszerű képzőművészeti esemény, díját adó kiállítás, hanem már maga is egy intézmény. Hisz történetileg hamarabb indították el Feledi Gyuláék és az akkori Miskolc és országos grafikus művészek, hamarabb indították, mint ahogy a galéria létrejött, az 67-ben jött. Azt is mondottam, hogy a triennálé induló és nagyon sikeresen induló, 60-as években induló esemény sorozata generálta azt, hogy lett Miskolci Galéria, vagy ahogy az az nagy épület, amiben most itt a Rákóczi házban állunk. Tehát ha történetileg nézzük, akkor ez egy olyan eseménysor az, ami több rendszert, de azt mondhatnám nagy szavakat, hogy a magyar társadalmat kulturálisan támogatja, kulturális élményt nyújt több rendszeren át, és nagy nehézségek árán is. Tehát én úgy gondolok egy ilyen eseményre, triennáléra, kiállítás sorozatra, amely nem csak az embereken, intézményeken, város, országhatáron lép túl, hanem időben is nagyon fontos. És most hirtelen arra gondolva, a Miskolc városa ezzel a triennáléval a 60-as években a képzőművészet területén kilépett az országos szintére, sőt az országhatáron túl. És én úgy gondolom, hogy nekünk most nem sikerült nemzetközi csoportos tárlatokat idehozni, nem is nagyon terveztük ezeket, de az is nagy eredmény, hogy ezt fent tudjuk így tartani, és egy ilyen triennálére az országos és a határon túli grafikával foglalkozó képzőművész szakma igenis megmozdul, bead fiataloktól középgeneráción át az idősekig. És ahogy láttad, a megnyitó is elég népünnepé, tehát sokan voltunk, és köszönet a díjalapítóknak is, mert ők is fontosnak érzik, nem csak az állami és nagy intézmények, hanem magánemberek is.
1: Még egy szám, hogy 700 munka, 230 valamennyi alkotó.
3: Hát, 69 alkotónak a munkái
1: igen,
3: láthatók.
1: Igen, hát ezek tükrözik ezek a számok, hogy mekkora az érdeklődés a triennálé iránt.
3: Igen, nagyon nagy, és én nagyon örülök a fiataloknak, ugye ez lehet egy első lépcsőfok felfele, egy első megmérettetés, ahol egy elég jó kis csapatba kerül be az ember, ha itt ki tud állítani. És ugye nem beszélve arról, ami nagyon fontos, hogy katalógus is készül, és az intézményi szinten is fontos, hogy katalógust is, és egy elég szép reprezentatív katalógus, sőt katalógusokat szoktunk erre a jubileumra kiadni, hogy abban is szerepelnek ők, és így mégis, tehát egy megjelenés, egy kiemelt, reprezentatív eseményen való, kiállításon való megjelenés, és utána talán jobban sikerül az egyéni boldogulás is.
1: Gál József Munkácsi díjas képzőművész tulajdonképpen a grafika történetéről beszélt itt nekünk a megnyitóban, aminek az evolúcióját mondta el. Nehéz ezt most szó szerint visszaidézni, de én arra kérném, hogy a mostani grafika helyzetét próbálja meg jellemezni, benne megmaradt az a meghatározás, hogy nincs fejlődés, hanem fluktuációban.
4: Igen, hát az egészben az az érdekes, hogy a grafika az egyszerre alapfundamentum, ez azt jelenti, hogy most ugye a sokszorosított grafikáról beszélünk, de hogyha belegondolunk, hogyha maga a jelhagyás, a nyomhagyás, a rajz, ugye mindegy, hogy szobrászról van szó, festőről, vagy akár tényleg az, aki grafikára koncentrál, az, hogy nagyon erősen stilizálni, absztrahálni, redukálni, jellé alakítani a világot, az egy nagyon magas szintű abstrakció, és az már igazából a grafikánál, és közte még a sokszorosított grafikára is nagyon jellemző, és megmondom, hogy miért fontos mindez, mert valahol a fundamentumát adja a dolgoknak, vagyis ott nincs annyira félrebeszélés. Lehet, hogy lágy a grafika, szfumátos, több rétegben nyomtatott, festői, de akkor is azáltal, hogy a nyomtatott dúc, klisé szűrőn keresztül megy, sokkal konkrétabb, és itt van a nagy csavar, hogy a konkrétsága ellenére nagyon elvont, mert mégis egy nyomatról van szó. Ha belegondolunk, akkor még azt is merem mondani, hogy hiába sok-sokféle anyaggal dolgoznak, mégis a végeredmény sokszor eszenciális és anyagtalan, vagy az anyagtalanságnak egy olyan fajta konceptuális dologgá válik, ami egy kiinduló pont lehet. Én több műfajban dolgozom, ugye szobrászkodom, festek is, de tudom, hogy a rajz és a grafika az rákényszerít a tiszta beszédre.
1: Talán ez az alap, nem?
4: Igen, ez egy, azért mertem mondani, hogy szinte fundamentuma, mert ha visszamennék az őskori barlangfestészetig, használtak sablont, a kezüket is fújták, vagyis hogy grafikai vagy festészet, ugye mindenki mondja, hogy barlangfestészet, rajz. Kiderült, hogy ilyen olyan csonkokat, meg olyan nagyon erős a vonalkultúra. Használtak sablonokat, használtak lenyomatot. Úgyhogy elképesztő, hogy hogyha azt mondanák, hogy összművészet, akkor már ott a grafika az, ami a lényegi alapot adja, ami összetesz. És az, hogy sokszorosított, ahogy kezdtek sablont használni, és mi a sablon? Egy olyan sziluett, egy olyan keret, egy olyan reduktív dolog, ami már egy koncentrátum. És itt kezdődik maga a grafika, hogy valaminek, ami most mindegy, hogy egy világképet fejez ki, mindegy az, hogy egy lírai dolgot, mindegy az, hogy valami teljesen rejtett, tudattalant akar felhozni, ez mind a tiszta jelbeszéd által a legjobb kommunikáció. Azért nem véletlen az, hogy a hieroglifa, a képírás, a kalligráfia, sok egyéb, az is ebbe a kategóriába tartozik. Na most jelen pillanatban az, hogy sokszorosított-e vagy nem, ugye régen a szerialitás nagyon fontos volt, és hogy ugyanazt lenyomtatni. Ez a hagyományos részkarcnál, litográfiánál, szitanyomatnál. Most megjelennek azok a művek, amit a megnyitóban is mondtam, hogy lehet, hogy ez csak a kialakításnak egy fázisa, hogy akár tovább lehet folytatni, másképp lenyomtatni, másképp összerakni a ducokat, másképp használni a rétegeket, sok egyéb, sorolhatnám, ahány munka, annyiféle műforma. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag kiállítás ilyen értelemben. Sokan ezért nem is értik, hogy ez is sokszorosított grafika, meg az is ebbe a kategóriába tartozik. Igen, mert ahogy mondtam, a mennyitőben ez olyan, mint egy ilyen lüktető, fluktuáló folyamat, hogy van, aki ebben nyúl, abban nyúl, utána inspirációt lát egy technikában, és a technika által egy teljesen új útra tér rá.
1: Itt a miskolci, eredetileg biennálét, most már triennálét a magyar képzőművészeti térképen hol lehet elhelyezni? Ön is volt itt nagydíjas.
4: Hát amikor én elkezdtem, ugye én először kondordíjas voltam 85-ben, ha jól emlékszem, és 91-ben voltam nagydíjas, meg előtte szerepeltem folyamatosan. És az az igazság, hogy a grafika, főleg már a 80-as évek közepén, az egy olyan mozgékony műfaj volt, ahol merészebb volt, még merem mondani, hogy lét és társadalom kritikai szempontból is sokkal merészebb volt, mert ugye a festészetben, szobrászatban a reduktív elvontság, a teljesen absztrakt, monokróm, olyan típusú festészet volt, ahol a nagy vívmány az volt, hogy merjünk absztraktok lenni. A grafikánál meg az, hogy merjünk reflektálni az életünkre.
1: Na most nekem eszembe jutottak a plakátok. Például. Hát azok is grafikai alkotások.
4: Hát most gondoljunk bele, hogyha a legnagyobb grafikust és festőt nézzük, Toulouse-Lautrecet, ugye a Moller-Rouge-i plakátjait nézzük. Szóval a megnyitó elején is mondtam azt, hogy a reformáció idején a falmetszetek szinte röplapként működtek, mint valami szamizdat. Vagy az, hogy éppen a hatalmat kifejező díszkiadású falmetszetes könyvek, ugye egyházi könyvek, misekönyvek, iniciáli, a kézi rajzolatú kódexek után ugye megjelent a nyomtatott könyv és annak az illusztráció, szóval az alkalmazott műfajban is nagyon fontos volt a sokszorosítás. Jelen pillanatban, hogy ilyen a digitális technika miatt ennek a jelentősége, én úgy mondom ezt, hogy áttevődött egy teljesen művészeti, esztétikai szintre, és erre mondom, hogy önreflektív, hogy a grafika a saját múltjára is reflektál, vagy azokra a nyomtatechnikai megoldásokra, hogy az milyen életérzés, milyen korszellemet diktált. Ugye, ha belegondolunk, amikor én gyerek voltam, akkor a Népszabadság és egyéb folyóiratnál fotó adalékok, azok ilyen nagyon durva raszterre készültek. Én is játszottam az, hogy ezt fölnagyítva, vagy nagyítóval néztük, hogy valójában absztrakt ilyen kis pöttyök és különböző találkozások a maga a raszter, és hogyha itt most körülnézünk, akkor a rasternek ez az új, ilyen retro megfelelői, vagy újra felfogása jelentkezik, és közel megyünk, ott vannak nagy fametszetek, az manuálisan ki van metszve, haránduccal, meg nagyon sok, szóval körtefából, gyümölcsfából, egyéb nagyon jó minőségű, vagyis a leghagyományosabb módszerrel kimetszenek egy lényegében egy reprodukció jellegnek hitt munkát. Szóval itt van egyfajta, mondhatom azt, nem az, hogy megtévesztés, hanem az az érzékiség, hogy az ember hogyan próbálja a látható világot konzerválni, megjeleníteni, absztrahálni, és ez mind egyfajta esztétikai üzenet is egyben.
1: Akkor megismételném a kérdésemnek azt a részét, hogy a Miskolci Triennálé hol helyezkedik el a magyarországi képzőművészeti térképet. Mondjon nekünk valami jót, mert hát remélem, kell a Miskolci lelkünknek.
4: Annyira jó érzés, hogy az, amikor a 80-as években egy nagyon fontos fórum volt, a városnak is ilyen ünnepélyes nap, én emlékszem rá, hogy nagy zsibongás volt, hogy ez, mintha most kezdene feléledni.
1: És sok a fiatal, én ennek
4: hát
1: nagyon örülök.
4: Megnézzük, hát mondjuk most mennyire volt szerepe, mint zsűritag, de hát az van, hogy a grafika újra elkezd virágozni, és ez a fiatalok által, hogy a grafika felé fordultak, annak ellenére, hogy az új médiák által, meg a digitalizmus által, meg az internet, meg az AI, azt gondolná, hogy mindenki ráborul a mobiljára és a különböző mindegy laptopjára és akármire, ami attól függ, milyen van neki, vagy mindegyikre, és hogy nem manuálisan nem dolgozik, és nagyon jó érzés az, hogy a manualitás nem tűnik el a gép ellenében, de viszont a gépiességre reflektálnak pozitív és negatív módon egyaránt, és felhasználják, kihasználják, hasznosítják.
1: Kunya Ábelnek hosszú ez a nap, de gondolom, hogy az előző hetek is hosszúak voltak, hiszen a Miskolci Herman Otto Múzeum részéről kurátora, a katalógus szerkesztője, a kiállítás rendezője volt, tehát egy hosszú folyamat végén vagyunk, egy sikeres folyamat végén.
5: Hát tényleg hosszú folyamat volt, hát szokás szerint azért, aki egy picit a kulisszákat ismeri, az tudja, hogy maga a triennálénak a szervezése az jóval a triennáli előtt egy másfél évvel kezdődik, tehát amikor ez az egész a mai napban kulminálódó eseményeket elindítottuk, itt ugye elsősorban még nagyon fontos kiemelni Madarász Györgyinek a munkáját, aki együtt él a triennálival már nagyon régóta és lelke a szervezésnek. Tehát maga a felhívás elindítása az egy jó másfél évvel ezelőtt volt, illetve akkor már tudtuk, hogy különleges alkalomra készülünk. Itt aki figyeli esetleg a plakátokat, vagy az információs felületeket, két szám, a 30-65, amit úgy kiszoktunk hangsúlyozni. Az egyik az a 30. alkalom, tehát ez egy ilyen kerek, szép jubileum a triennálénak, ami biennáléként indult 61-ben, és hát most a 26-os, 30. alkalom pont 65 évvel a kezdetek után kerül sorra, úgyhogy igyekeztünk ezt valahogy méltó módon megünnepelni, és hát maga ez a hosszú folyamat azt is jelentette, hogy a nagyon jelentős grafikai gyűjteményét a Herman Otto Múzeumnak és a Miskolci Galériának tüzetesen átnéztük a kollégákkal, és az volt az elhatározás lényege, hogy ne csak a hagyományos szabad beadásos tárlatot lássák most a nézők, hanem mutassunk egy összegzést a magyar modern kortárs grafika, a művészi grafika egyik nagy gyűjtőpontja Miskolc, és az egyik Én azt gondolom, hogy két gyűjtemény egyike az országban, ami valóban be tudja mutatni bármikor a magyar grafikának a történetét.
1: Na most igazítsuk el a hallgatókat. Igen. Ez a kiállítás, ez a Görgei úti főépületben látható, a múzeum központjában.
5: Így van, tehát ez is egy szép szimbólum. Az első biennálé az a Herman Otto múzeum épületében indult, nem abban, amiben most van a múzeum, de a múzeum égisze alatt került sorra az első biennálé, és a múzeum főépületében látható ez a visszatekintő tárlat, ami a 30 nagydíjas munkái mellett további 35 fontos grafikust, és nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen még számtalan olyan nagyszerű művész van, aki ezen a kiállításon nem szerepel, de szimbolikusan 65 grafikus munkáin keresztül meg lehet ismerni a magyar grafika történetnek az utolsó 65 évét.
1: Na most akkor pattanjunk át ide a Rákóczi házba, itt ülünk a nagy kiállítóteremben, és ahogy Gál József mondta, nagyon-nagyon változatos technikákat látunk. Hogyan alakult a zsűri munkája, hogyan alakult a kiválasztás?
5: Igen, a zsűri az már hosszú évek óta, tulajdonképpen ez a harmadik olyan alkalom, amikor a két zsűri, az első válogató zsűri után a helyszínen Miskolcon van a díjzsűri. Az utóbbi időszakban ez úgy alakult, hogy a díjzsűri is válogató zsűri egyben, tehát a valóban fizikálisan beérkezett munkákból ők még tovább válogatnak, így alakul ki az a szűkebb kör. Jelen esetben 69 művész alkotásai láthatók ezen a szabadbeadásos tárlaton, akik közül szintén a díjazottak is kikerülnek.
1: És ha jól emlékszem, valami 700 munkából válogatták ki.
5: Így van, tehát több mint 230 művész 700 valahány munkájából. Hát a pontos számot nem tudom megmondani, mert itt a sorozatok kapcsán ugye ez mindig egy kérdés, hogy ez most egy vagy kettő vagy három munkának számít, de 100 fölötti alkotás 69 művésztől, és hát itt szó esett a változatosságról, itt egy nagyon érdekes dolgot figyeltünk meg, már a korábbi években is ez valamennyire látszódott, de fogják látni a látogatók, hogy szinte reneszánszát élik a hagyományos grafikai technikák, tehát ahelyett, hogy az történt volna, hogy a komputer grafika tönkreteszi a grafikát, tehát egyáltalán ez nem történt meg, hanem egész egyszerűen az egyik eszközeként beépült a grafikai gondolkodásba, és pláne a nagyon sok fiatalnak, akiknek örülünk, hogy részt vesznek, és sok díjazott is kikerült a fiatal művészek közül, nagyon-nagyon nagy százalékban a hagyományos kézi technikákat újítják fel, szabják egy kicsit a saját stílusukra a technikai megvalósítást is. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondhatnám, hogy akit érdekel a grafika Magyarországon, és hát ugye ez nem csak egy miskolci ügy, az most augusztus 9-ig legyen szíves, látogassa meg Miskolcot, sok más dolog mellett nézze meg a grafikai kiállításokat, mert erről a műfajról egy napra kész és nagyon magas színvonalú képet tudunk most mutatni. Hála a múzeumnak, hála a galériának, és hát annak a sok évtizedes munkának, amit mindenki ebbe beleölt, hogy ez ne egy leálló, lezárt folyamat legyen a triennálék sorozata, hanem az első 65 éve, az első 30-al, és már a 31-kel 3 év múlva folytatjuk.
1: Nem beszéltünk még a katalógusokról, talán zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hiszen nagyon szép kiadványok születtek.
5: Hát ennek is nagyon örülünk, hogy ugye a támogatások meg a lelkesedés, tehát itt azért remek kollégák vannak a múzeumban, a műtárgyfotózástól kezdve számtalan dologban van egy olyan háttér, ami hozzásegít minket ahhoz, azon kívül, hogy a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia is fontosnak tartja ezt az eseményt, tehát a katalógusok megjelenése ezek nélkül, a belső erőforrások és a külső támogatók nélkül nem lett volna lehetséges, és valóban most két katalógussal készültünk, ugye az egyik, ami a rendszeresen megjelenő a törzsanyag katalógusa, és hozzá az 1-től 29-ig éveket tartalmazó 65-ös katalógus, 65-ös című katalógus, ami egy kis magyar grafika történet.
1: A számos díj közül Miskolc város önkormányzatának nagy díja nyom legnagyobb súllyal a latban ezen a grafikai triennálén. Ezt Miklós Kelemen kapta. Egy fiatal ember, most ide hívtam az ön alkotása elé, ami tulajdonképpen itt a Rákóczi Ház kiállító termében a úgymond főhelyen van. Én arra kérem, hogy beszéljen magáról, és beszéljen erről a műről.
6: Én Miklós Kelemen vagyok, 2 éve diplomáztam a Képzőművészeti Egyetemen, és ez volt a diplomamunkámnak az egyik része, mert ez egy 2 részből álló sorozat. Ugye ezen a képen 9 lap, tehát az egy kép a 2 részből álló sorozatban 9 lapból áll össze, és mindegyik lap egy picit más szögből jeleníti meg ugyanazt a témát, ami egy még be nem fejezett szobornak a váza. Amit egyébként próbáltam úgy megjeleníteni, hogy úgy legyen, aki észreveszi, hogy ez egy szoborváz, meg esetleg, hogy mit ábrázol az a szobor, meg legyen, aki nem is veszi észre, tehát nem akartam ilyen nagyon direkt irányba elvinni. Az volt ennek a munkának az születést adó gondolata, hogy diploma előtt néhány évvel meghalt nagyapám, és ő szobrászművész volt, köztéri szobrászművész, Tóth Béla, és az ő köztéri munkásságát akartam valahogy az én ugye kevésbé, ugye nem köztéren megjelenő munkásságommal, és nem 3 dimenzióban megjelenő munkásságommal valahogy összehangolni. Én több munkámban is foglalkozom ezzel, hogy a 3 dimenzió és a 2 dimenziónak a átmeneteivel, és ezért is van ezen a képen, hogy úgy van megjelenítve ez a tárgy, mert ugye ez még szobornak nem mondható, hogy mindenképpen egy kicsit más szemszögből van. Tehát mégis valahogy kiadja az összképet, de mint ahogy a látásunk is, ugye nem egyszerre nézünk rá valamire, hanem hogy ugrál a szemünk, hogy különböző nézőpontokból fogadjuk be, és aztán az agyunk ollóz össze a látványt.
1: Miért pont grafika?
6: Hát ez egy jó kérdés. Engem nagyon-nagyon vonzanak a manuális technikák, és szerintem nagyon fontos, hogy a mostani iszonyatosan digitalizálódott világban, ahol minden nagyon gyorsan történik, egy ilyen meditatívabb, lassabb folyamatnak is helyet adjunk. És a grafika az szerintem talán akár az egyik ilyen piszmogósabb, legmanuálisabb képalkotó eljárás.
1: Mondja ezt hány évesen?
6: 26. 25, bocsánat.
1: Hát nem valamiféle visszafordulás ez a régi technikákhoz? Hogy érzik fiatalon is ennek a gyors időnek a romboló hatásait, netán?
6: Abszolút, 100%. Igen, szerintem ez teljesen mértékben egy visszafordulás, és én igazából az egész életem, szóval az élet filozófiámban, ugye, ami még nem olyan hatalmas alapokra épít, ott a digitalizált világtól, meg a technológiától próbálok eltávolodni, és inkább mert ugye ez a felgyorsult digitális világ nagyon gyorsan elvisz minket az eredményre. És hogyha úgy gondolkodunk, tehát egy ilyen kapitalista keresztrendszerben úgy gondolkodunk, hogy az eredménye fontos, és ugye amit ugye utána értékesíteni tudunk, akkor ez egy jó dolog. Viszont ha úgy gondolkozunk kicsit, hogy a folyamat a lényeg, és a munka, és a belefektetett energia, akkor igazából azt veszi el tőlünk azt, hogy mindennel olyan hamar készen állunk. Tehát lehet, hogy igazából ha a munkát értékeljük jobban, és nem az eredményt, akkor sokkal többet ér egy ilyen analóg technológia, mint egy sokkal gyorsabb technológia.
1: Azt mondta, hogy 2 éve végezte az egyetemet. Hogyan teltek ezek az első önálló alkotói évei?
6: Én ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok. Én a Corvin rajziskolában vagyok rajztanár, én felnőtteket tanítok rajzolni. Ez egy csodálatos munka. És egyébként azt is, tehát egyelőre még nem találtam helyet az alkotóművészetemben arra, hogy embert ábrázoljak. Még ugye voltak próbálkozásaim, de nem feltétlenül volt az az irány, amit én vittem tovább. Viszont így, hogy ugye emberábrázolást tanulhatok tanulmányi rajzolás keretei között, így ezt a praxist meg a rajzolást is tudom gyakorolni, ami csodálatos.
1: Mi a jövőképe? Mennyi kiállítási lehetősége van? Hol szerepelt eddig?
6: Nincs olyan nagyon konkrét jövőképem. Ami egy nagy mérföldkő volt nekem, hogy voltam kint nyáron Kínában egy nemzetközi művésztelepen, az nagyon csodálatos volt, bár ott kiállítani nem sikerült, ott van egy biennálé, ahova még nem kerültem be, de a művésztelepen voltam, úgyhogy ez egy nagy szakmai siker. Ugye egyelőre most ez a legnagyobb szakmai sikerem, tehát a Miskolci Triennálé, és hát szeretném folytatni. Azban nem vagyok biztos, hogy feltétlenül a sokszorosító grafikát akarom nagyon továbbvinni, mindenképp valami analóg technológiát, de sokszorosító grafika azért nagyon műhelyigényes, és nehéz úgy dolgozni, hogyha az ember, ugye az egyetemen nagyon direkt hozzáférésünk van egy műhelyhez, és akkor ott lehet kísérletezni és próbálkozni, és ha valami nem sikerül, akkor az nem akkora tragédia. Viszont úgy, hogyha nincs embernek műhelye, és akkor van mondjuk 3 napja nyomtatni, az egy kicsit nehezebb, úgyhogy lehet másfajta technológiákkal fogok dolgozni.
1: Hát én nagyon köszönöm, sok szeretettel és büszkén gratulálunk, és akkor ezek szerint következő triennál, én azt akartam mondani jövőre, de nem, 3 év múlva már az önálló kiállítását tekinthetjük meg a kamarateremben?
6: Hát ha minden igaz, akkor igen.
1: El lehet kezdeni dolgozni rajta a serényen?
6: El is kell, az a tapasztalatom, hogy a kiállítás dátum, amint megvan, akár olyan messzinek tűnik, azon már el kell kezdeni dolgozni.
1: Nagyon köszönöm és gratulálunk magának.
6: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk a 30. Miskolci Grafikai Triennálé megnyitóján készült. A tárlata a Miskolci Galéria Rákóczi házában augusztus 9-éig tekinthető meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcs időszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért.

0: veszélyért. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikus ne lehessen sportági, szakszövetségi, sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor azt írta a Facebook oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szempontjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy azt se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Rektorváltás lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Július 31-ével lejár Barát Béla mandátuma, aki két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be az intézmény vezetői posztját. 1996 óta az egyetem oktatója, leköszönése után is itt marad, egyháztörténészként, tanszékvezető, egyetemi tanárként. Rektori munkásságának néhány fő eredményét emelte ki.
1: Amikor beléptem a hivatalba, egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom. Másrészt pedig az is egy kitűzött cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont, és gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársak közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a hitéleti képzések terén én azt gondolom, hogy országos, sőt tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben, szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be. Viszont erről is érdemes azért beszélni, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták. Az a helyzet, hogy az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa küzdelem.
0: Augusztus 1-jével foglalja el hivatalosan a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori székét Kustár Zoltán. Az Ószövetségi Tanszék professzorát egész pályája az intézményhez köti. Korábban több ciklusban volt rektor helyettes, és 2017-2020 között már betöltötte egyszer a rektori posztot is. Rektorként egyebek mellett szeretné tovább erősíteni az egyetem közösség.
2: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak, még hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a téren mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösség tudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, a közös döntések, azok közös végrehajtására ismét nagyobb hangsúlyt hangsúlyt fektessünk. Maguknak a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyházi egyetem révén az egyetemi lelkészség. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint az emberi kapcsolatok ápolása, jó minták begyakorlása, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész.
0: Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi Állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli, közölte Révészné Petró Zsuzsa, az Állatpark oktatási és közönségkapcsolatok osztályának vezetője. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiók kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétette egy videót a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a napi újszövetségi ige alapján Pál apostol Titushoz írt levele második részének 6-tól 8-ig terjedő verseiből. Az ifjakat ugyanígy insd, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mivel semmi rosszat nem tud mondani róluk. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim, képzeljük el, hogy egy munkahelyre új vezetőt keresnek. Több jelentkező is van, mindegyikük kiváló önéletrajzot adott be, szép ajánlásokkal, meggyőző bemutatkozással. De az egyik régi munkatársat is megkérdezik a jelentkezőkről. Milyen ember ő valójában? Abban a pillanatban már nem számít. Mi szerepel az önéletrajzokban? Ki mit mond magáról, hanem az, hogy élt nap mint nap? Milyen volt, amikor senki sem figyelte? Hogyan beszélt másokkal? Meg lehet-e bízni benne? Hiteles volt-e? A keresztény életben is ez a döntő kérdés, hogy mit lát rajtunk a környezetünk, milyen a mi viselkedésünk. Pál ezt írja Titusznak. Az ifjakat insd, hogy legyenek józanok mindenben. A világ ma azt mondja, élj a pillanatnak, valósítsd meg önmagad. Tedd azt, amihez kedved van, neked nem mondja meg senki, hogyan élj. Isten viszont azt mondja, tanulj meg uralkodni önmagadon. A mértékletesség nem azt jelenti, hogy valaki komor és örömtelen. A görög szó inkább józanságot, önuralmat jelent. Az igazi erő nem az, hogy mindig azt teszem, amit akarok. Az igazi erő az, hogy akkor is tudok nemet mondani, amikor minden igent kiált bennem. Ma különösen nehéz ez, mert mértékletesség kell a szavainkban, az internet használatában, a pénzkezelésében, a kapcsolatainkban, az indulatainkban, a vágyainkban. Az, aki önmagát nem tudja vezetni, az másokat sem tud vezetni. A Szentlélek egyik gyümölcse éppen az önmegtartóztatás. Ez nem emberi teljesítmény, hanem Isten munkája bennünk. Ezután Pál Titushoz fordul. Te magad légy a példaképük. Érdekes, hogy nem azt mondja, mutass nekik tökéletes embereket, hanem azt, te magad légy példa. A kereszténység mindig személyes tanítás. A gyerek nem a családi áhítat hosszára emlékszik leginkább, hanem arra, hogy apa hogyan beszélt anyával. A munkatársaink sem azt jegyzik meg, hogy vasárnap voltunk-e templomban, hanem hogy hétfőn becsületesek voltunk-e. A szomszédok nem a Biblia ismeretünket mérik, hanem azt, hogyan viselkedünk egy konfliktusban. A hiteles életnek óriási ereje van. Lehet, hogy valaki soha nem fog Bibliát olvasni, de téged minden nap olvas. És sok ember számára te vagy az egyetlen Biblia, amellyel találkozik. Ez óriási felelősség. Pál tovább megy. Mutasd nekik romlatlanságot és komolyságot. Ma sokszor divat lett felvizezni az evangéliumot. Csak azt mondjuk el belőle, ami kellemes. Nem beszélünk bűnről, nem beszélünk megtérésről, nem beszélünk engedelmességről, csak arról, hogy Isten szeret. Pedig Isten valóban szeret, annyira szeret, hogy nem akar ugyanolyannak hagyni bennünket. Az igaz tanítás mindig Krisztushoz vezet. Nem az ember kedvéhez igazodik, nem a divathoz, még csak nem is a közvéleményhez, hanem Isten igéjéhez. A romlatlanság azt jelenti, nem alkuszunk, nem igazítjuk az evangéliumot a kor ízléséhez, hanem engedjük, hogy az evangélium formáljon bennünket. Pál még egy dolgot kiemel. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges. Sokan azt gondolják, hogy a beszéd csak szó. A Biblia szerint azonban a szavak életet vagy halált hordoznak. Milyen a mi beszédünk? Épít vagy rombol? Bátorít vagy sebez? Igaz vagy túlzó? Tiszta vagy plegykás? Szelíd vagy gúnyos? Egy hívő ember szájából nem csak vasárnap kell áldásnak kijönnie, hanem hétfőn is, otthon is, munkahelyén is, az interneten is, a közösségi médiában is, a Krisztus követő ember kommentje is lehet bizonyságtétel, vagy éppen cáfolat. Ezért mondja Pál, legyen kifogástalan a beszéded. A végén ezt olvassuk, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mert semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog bennünket. Jézust sem szerették. De azt jelenti, hogy ne adjunk okot jogos vádaskodásra. Lehet, hogy valaki nem ért egyet a hitünkkel, de meglátja, hogy ez az ember nem képmutató. A világ mindig figyel. Talán jobban figyel, mint gondolnánk. És amikor egy hívő ember tisztességes marad akkor is, amikor más csalna, megbocsát, amikor más bosszút állna, igazat mond, amikor más hazudna, szeret, amikor más gyűlöl, akkor Krisztus válik láthatóvá. Nem tökéletes emberekre van szüksége ennek a világnak, hanem olyanokra, akik Krisztus kegyelméből napról napra formálódnak. Ez az ige tulajdonképpen egyetlen kérdést tesz fel nekünk. Ha ma senki sem hallaná a szavaimat, csak látná az életemet, felismernie benne Krisztust. Mert végül nem az lesz a legnagyobb bizonyságtételünk, hogy mennyi ígét tudunk idézni a Bibliából, hanem az, hogy mennyire látszik rajtunk Jézus. Kérjük ezért Istent, hogy ne csupán hallgatói, hanem megélői is legyünk az ígének, hogy életünk, szavaink, döntéseink, kapcsolataink mind arról tegyenek bizonyságot. Krisztus él bennünk. Amen. Mennyei atyánk, hálát adunk neked a te élő ígédért, amely ma is megszólít bennünket. Köszönjük, hogy nem csak tanítani akarsz bennünket, hanem át is akarod formálni az életünket. Bocsásd meg, amikor könnyebb volt beszélnünk rólad, mint téged követnünk. Bocsásd meg, amikor szavaink és tetteink nem voltak összhangban, amikor rossz példát mutattunk családunknak, testvéreinknek, vagy a körülöttünk élőknek. Kérünk, ajándékozz nekünk önuralmat, józanságot és bölcsességet. Segíts, hogy minden élethelyzetben téged tükrözzünk. Taníts bennünket szeretni, igazat szólni, tisztán élni és hűségesen szolgálni. Imádkozunk különösen a fiatalokért. Erősítsd meg őket a kísértések között. Adj nekik bátor hitet, tiszta szívet, és olyan életet, amely neked kedves. Adj melléjük olyan idősebb testvéreket, akiknek példájából tanulhatnak. Könyörgünk, hadd legyen életünk hiteles bizonyságtétel azok számára, akik még nem ismernek téged. Őrizd meg bennünk az elhatározást, hogy úgy éljünk, hogy mások is felismerhessék benned a reménységet és az üdvösséget. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhet viselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teher hordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád, és hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Dani igazi gyerektestvért talál. És akkor, mikor már nagyon öreg Dugó Dani leszek, mesélte Dani, akkor is csak azt mondom, hogy ott volt a legjobb dolgom, mert mikor adtak nekem szép kicsi fehér ágyat is, és mikor öltöztetek hosszú hálóinkbe, és mikor volt két kicsi igazi gyerek testvérkém, akik szeressenek, és mindenből adjanak, és az még mind semmi, de mikor volt nekem egy kedves néni, aki megöleljen és simogassa a fejemet, mintha igazi gyerek volnék, és nem csak olyan dugóból való. Na ugye, és mindig is ott maradtam volna, de persze szegény Daninak nem lehet, mert kellett nekem megint galibát csinálni. Dani komait nagyot sóhajtott, kicsit elhallgatott. Mikor már eleget sóhajtott, tovább mesélt. És tudod, Janika, jó volna, ha nem kellene mindig kíváncsinak lenni, mert mindig abból van a baj, meg a hosszú orromból. Azt hiszem, abban lakik a kíváncsiság, mert mikor valamit megnézek, mindig az orrom megy elől, és ott is abban a szép kis fehér szobában nem tudtam nyugton maradni, hanem mikor már két napig ott voltam, és mindenki kényeztetett és szeretett, és este mesélt a néni, és a bácsi muzsikált a fekete ládával, amit rádiónak hívnak, hát jött a baj, mert már mindenki lefeküdt, és az ágy puha volt, és kellett volna aludni, mint a másik két gyerek csinálta, és lehetett volna szépeket álmodni, de nem. Dani kimászott az ágyából, és azt a hosszú órát mozgatta, és mindenáron meg akartam nézni, mi van a rádiólábában, és mitől muzsikál. És a Dani kinyitotta, és piszkálta, és a zsinórokat összezavarta, és az egész elromlott is. És másnap este a kedves bácsi haragudott, és kiabált is, azt mondta, hogy ilyen drága készüléket vett, és most vége, és agyon üti, aki elrontotta, és akkor persze a Dani megijedt, és az orra is reszketett, és nagyon szégyelte magát. Szégyenletében kiosont a folyosóra, és felmászott annak a kis fekete háznak a tetejére, amelyen az embereket viszik fel, meg le az emeleteken valami lift, vagy micsoda, és ott ült sokáig, és egészen éjszaka is, és hallottam, hogy keresnek, de nem jöttem le. És mikor már egész csend volt, még feljebb másztam is, és ott is volt csatorna, és a háztetőre kerültem. Gondolod, jó volt ott kucorogni, mikor alhattam volna megint szép fehér ágyacskában? És itt Dani elhallgatott. Olyan bánatosan hajtotta le buksi fejét, hogy Janika szívből megsajnálta. Ne búsulj, Dani, mondta gyönge hangon. Ha ott maradtál volna a két szép kedves gyerek mellett, akkor sose kerülsz ide én hozzám, pedig én is nagyon szeretlek, és nekem jobban kell lesz, mint azoknak. Dani kicsit megvigasztalodva emelte fel a fejét. Hát igazad van, Janikám, és nem is a jó dolgot sajnálom, meg a habos kávét, meg a puha ágyat, csak azt, hogy most ott rosszat gondolnak a Daniról, hogy hálátlan, meg rossz, meg csavargó. Én tudom, hogy nem vagy az, mondta Janika, és megsimogatta Dani barna kezét. És mesélj most tovább. Hogy kerültél ide hozzám? Jaj, hát az már nagyon egyszerű volt. Ott ültem a háztetőn, és nagyon el voltam keseredve. Gondoltam, mégsem maradhatok mindig ott, hát odébb másztam. Tudod, ezek a budapesti háztetők nagyon furcsák. Mindegyik más, és drótok vannak rajtuk. És az ember sose tudhatja, mikor akad meg valamiben. És ha ablak van, az se biztos, hová vezet. Nem is mertem belenézni egyikbe sem, mert féltettem az orromat. De aztán nagyon álmos lettem is. És igaz, hogy már reggel volt, és majdnem sütött a nap, csak nem tudott, mert kicsit felhők takarták el is. És akkor azt gondoltam, hogy le kellene feküdni, mert akkor már nagyon sok háztető másztam végig, és mondtam a felhő gyerekeknek, hogy mondják meg a napnéninek, hogy kérje meg az Istent, hogy legyen szíves a Dugó Danit valami rendes helyre vinni, ahol kicsit nem fázik is, és ahol aludni lehet. És a napnéni biztos megmondta, mert akkor benéztem egy kicsi ablakon is, és nagyon kicsi szobát láttam, és abba volt egy ágy, és abba aludt egy gyerek is, és felnőtt egy se volt, be is másztam az ablakon, és az ágy végénben volt hely, és mikor eleget aludtam, akkor láttam, hogy nálad vagyok. Igen, de először féltél tőlem, és én is féltem tőled, mosolygott Janika. Hát persze, mert nem tudtam, hogy milyen gyerek vagy, mert vannak olyanok is, akik rosszak is bántják a Danit, pedig a Danit szeretni kell. Én szeretlek is, Danikám, és mióta velem vagy, sokkal jobban érzem magam, egészségesebb vagyok. Nagyapó is mondta, és csodálkozik, hogy miért van most jobb kedvem, és így neki is jobb kedve van, és többet tud dolgozni, és ezt mind neked köszönhetjük, Dani. Dani nem szerette, ha dicsérik. Utóvégre az csak nem olyan nagy dolog, ha igyekszik meghálálni a beteg Janikának, hogy helyet ad neki az ágyában, és nem árulja el a felnőtteknek, hogy itt lakik Dugó Dani. még nagyapónak sem. Mert Dani fél a felnőtt emberektől, nagyapónak meg olyan bozontos szemöldöke van, hogy remeg tőle, ha csak látja. Inkább elmegy minden este, és sétál a háztetőn, és csavarog. Csak nappal jön vissza, amikor nagyapó már munkába megy. Akkor mindig besurran a parányi padlásszoba ablakán, már megtanulta, hogy kell kinyitni. És egész nap mulattatja a beteg gyereket, mesél neki mindenféle kalandot. Persze, hogy Janika jókedvű, és nem sír annyit, mint azelőtt, mikor még magában volt. Janika már nagyon régóta beteg. Nem is emlékszik rá, hogy úgy tudott volna járni vagy szaladni, mint más gyerek. A szüleire sem emlékszik, mindig nagyapó nevelte. Együtt laknak a kis padlásszobában. Néha télen, mikor nagyon hideg volt és nagyapó nem kapott munkát, együtt is aludtak a kis ágyban. Nagyapó olyan kicsire össze tudott húzódni, hogy Janika jól feküdjön. És mindenét neki adta. Persze azért napsugarat ő sem hozhatott a kis padlásjukba, és azt a sok jó ételt se tudta megszerezni mindig, amire Janikának szüksége lett volna. Ezért volt rossz kedvű nagyapó, és ezért nézett úgy a világra, mintha mindenkire haragudnék. Dani pedig azt hitte, hogy haragos öreg bácsi, és félt tőle, és nem ismert előtte mutatkozni, és Janikának is megtiltotta, hogy meséljen.
1: A nap lement, az éj beállt, álom jő a szememre, jó Istenem, viselt gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ámen.

4-1 kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videó üzenetében, azt követően, hogy az ország Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Emellett létrejön egy új vonatflotta cég. Az országos gördülő állománykezelő lényege, hogy ezen a cégen keresztül lehet felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. A kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján, a helyreállítási alapból egyebek között ezt teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsonypadlós, klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézi Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az akadály, amely Magyarországon múlt. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben. 11%-kal, a legnagyobb

0: csökkenést a Sopron-Fertő térségben mérték 17%-kal. Budapesten 5,1%-kal több, a Balatonnál 1,9%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az országban a legjelentősebb termesztő körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében találhatók. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, míg az 1970-es években még közel 13000 hektáron. Napjainkban az éves termés jellemzően 10 és 20 ezer tonna között van, de kedvezőtlen évjáratokban jóval alacsonyabb is lehet, miközben a hazai fogyasztás kielégítéséhez évente a becslések szerint 10-15 ezer tonna import érkezik. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli, közölte Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark oktatási és közönségkapcsolatok osztályának vezetője. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiók kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétett egy videót a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az Európa Rádió találkozások című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, július 17-én átadták a felújított Jósvafői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az 1908-ban épült parókia először 2002-ben esett át teljes felújításon. Az épületet ezt követően is folyamatosan átalakították, modernizálták annak érdekében, hogy szellemi, adminisztratív és közösségi központként működhessen. Ebben az órában a július 17-én készült helyszíni felvételeinkből hallhatnak összeállítást. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, 2026. július 17-én átadták a felújított Jósvafői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az 1908-ban épült parókia először 2002-ben esett át teljes felújításon. Az épületet ezt követően is folyamatosan átalakították, modernizálták annak érdekében, hogy szellemi, adminisztratív és közösségi központként működhessen. Az idei megújulás az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával, valamint a gyülekezet tagjainak adományaiból valósulhatott meg. A következő percekben a július 17-én Jósvafőn készült helyszíni felvételeinkből hallhatnak összeállítást. A Jósvafői Református Egyházközség presbitériuma ünnepi hálaadó istentisztelet keretében a parókia szálláshely megújulásáért adott hálát július 17-én a fejlesztésekről Mező Arnoldot, a gyülekezet lelkipásztorát. Kérem, hogy számoljon be nekünk. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban a parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Jósvafői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává. 70-es évektől kezdve már gyerekcsoportokat hoztak ide gyülekezetek, és mindig az aktuálisan helyettesítő jósvafői lelkésznek a vezetésével gyerektáborokat tartottak, akkor még nomád, komfort nélküli körülmények között, jobbára az Isten igényére fókuszálva. 2002-ben egy teljes körű felújítás keretén belül komfortosítottuk a szálláshelyet, és így már 3 vizes blokkal, 28 fő befogadására képes közösségi térrel bővített szálláshelyen tudtunk szervezni erdélyi iskolai programokat, környezeti nevelést, hitéleti nevelést, egész hetes hittantáborokat és minden egyéb turisztikával vagy a természettel és a természeti környezettel egybefüggő foglalkozásokat. Természetesen évente több száz fiatal, és nem csupán fiatal, hanem egészen az egyetemista korosztálya bezárólag, de nem csak az egyetemisták, hanem még tovább menőlegesen is felnőttek használják és veszik igénybe a parókiát. Erdélyi óvodától kezdődően egészen a Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyetemnek a biológia földrajzi szakos terepgyakorlatáig bezárólag, de a Budapesti Műszaki Egyetemnek a terepgyakorlata és felmérő tábora is itt Jósvafőn valósul meg. Arra fókuszáltunk, hogy ne csupán egy szálláshely legyen, hanem valóban egy oktatási és élményközpont, hogyha szabad így fogalmaznunk, ami magába foglalja a komfortos szálláshelyet és azt az természeti és épített környezetet, amiben maga a parókia is elhelyezkedik, hiszen Jósvafőnek az ófalui része, aminek a központjában van a parókia is, műemléki védelem alatt áll, és világörökségi helyszín is, patakparton lévő ideális környezet arra, hogy az épített örökséget, a 12. századi alapokkal rendelkező jósvafői templomot, vagy éppen a múzeumunkat, a tájházat megtekinthessék, de Jósvafő az Aggteleki Nemzeti Park központi települése is, itt van az igazgatóság, a Huconménes, a lovasbázis, tehát ideális kiindulási terep, nem csak a hitéleti, de egyéb tevékenységek részére is. 2025 végén találtunk lehetőséget arra, hogy az addigra már az intenzív használat miatt elhasználódott, fogalmazunk ki, parókiát modernizáljuk, komfortosítsuk még inkább, és 21. század igényének megfelelő szálláshelyé alakítsuk. Így az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával sikerült egy teljes körű felújítást végigvinnünk a parókia életén. Ennek a keretein belül megvalósult a teljes homlokzat, a rekonstrukció a műemléki előírásoknak megfelelően, az ingatlan hűszigetelése, klimatizálása, fotovoltaikus rendszer telepítése a kupakokkal, fűtésrendszer, a teljes vízhálózatnak a cseréje, a teljes áramhálózatnak a felújítása, modernizálása és cseréje, és minden egyéb olyan feladat, ami szükségessé vált, hogy következő évtizedekben is komfortosan működhessen a parókia.
1: Ugye itt épített és természeti örökségről, kincsekről is beszélhetünk, hiszen azért az Aggteleki Nemzeti Park központi helyén, egy csodálatos környezetben beszélgetünk most is. Ugye hallgatóink is hallják a harangszót itt a háttérben. Hogyha egy picit ezt a míjőt még elhelyezni, hogy hol helyezkedik el maga ez a parókia szálláshely?
2: A valóban hegyekkel körülvett patakparti ingatlanról van szó. Közel a református templomhoz, közvetlen szomszédságában a 2007-ben év múzeuma címet viselő Jósafői tájháznak, ami szintén a gyülekezet kezelésében, fenntartásában működik, és itt értelemszerűen a hitéleti örökségünk, a gyülekezetnek a 16. századig visszamenő kontinuitása, a környezetünk, az természeti környezetünk, a Nemzeti Park központi településén vagyunk, és a szellemi örökségünk az, ami felejthetetlenné teszi nem csupán az ide látogatóknak a pár órás sételját, hanem akár az egész hetet, amit itt töltenek közöttünk.
1: Hány főt tud befogadni ez a felújított szálláshely?
2: A felújított szálláshely 28 férőhelyes, egészen pontosan, viszont az udvaron lehetőség van még további sátorhelyeknek az elhelyezésére, amire elég gyakran igénybe is vesznek a kedves vendégeink. Egyéni és csoportos vendégeket szintén szívesen fogadunk, és akár egy éjszakára is foglalható most már az év minden napján. A beruházás előtt nem volt olyan állapotban az ingatlan, hogy gazdaságosan lehessen üzemeltetni az őszi és téli időszakban. Most viszont a felújításnak köszönhetően az év minden napján, tehát 365 napban bármikor foglalható a szálláshelyünk. A beruházás összköltsége 79.900.000 forintot tett ki. Ennek a jelentős részét az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásából tudtuk megvalósítani, és egy nagyon komoly hányadot adott még hozzá Tiszán inneni református egyházkerület is, valamint a gyülekezeti tagoknak az adományai fedezték a fennmaradó összeget. Megfeszített munka volt, hiszen gyakorlatilag 5 hónap alatt a bontástól az engedélyeztetésen át a készre jelentésig minden megvalósult. Minden nap dolgoztak a kivitelezők, és párhuzamosan folytak a felújítási munkálatok. És igen, az ingatlan, a parókia nem csupán egy szálláshely, hanem Jósafő egész települését, a szűkebb és tágabb környezetünket, térségünket és az egész országból megforduló vendégeknek, ide látogatóknak a kényelmét és örömét szolgálja.
1: A gyülekezet számára mit jelent ennek a működése?
2: A Jósafői Református Egyházközség létszámában egy kicsi gyülekezetnek mondható, viszont teherhordozásában elől jár és élen jár, úgy gondolom és úgy érzem a meglátásom szerint mindenféleképpen. A gyülekezet életéhez hozzátartozik a vendégfogadás értelemszerűen, a programoknak a biztosítása és a szálláshely biztosítása is, viszont ezt nem öncélúan, hanem azzal a tekintettel, céllal és zászlóra tűzött jelszmondattal, hogy mindezzel a gyülekezet Isten tiszteleti alkalmainak a kontinuitását tudjuk elősegíteni. Természetesen a gyülekezet minden egyes tagja részt vett a munkában, a maga kompetenciája és a maga lehetőségei szerint. Ezt nem lehetett volna megvalósítani egyszemélyesen.
1: A mai ünnepi istentiszteletre szóló meghívóban a Zsoltárok könyvéből szólt az igei üzenet.
2: Valóban, a gyülekezetünknek, a Jósafői Református Egyházközségnek már 2006 óta, tehát már 20 éve, ez a vezérigéje a Zsoltárok könyvének 107. fejezetéből az első vers: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete vagy kegyelme, bizonyos fordítás szerint. Ennek a szellemében éljük a mindennapjainkat itt Jósafőn, hálát adunk az Úrnak az ő megtartó kegyelmért, előremutató gondoskodásáért, hálát adunk azért, hogy közel 500 éves kontinuitása a gyülekezetnek nincs veszélyben, van Isten tisztelet, van jövőnk itt Észak-Kelet-Magyarországon is.
1: A szálláshely kialakításáról, hogyha még szólhatunk néhány gondolatot, hogy pontosan milyen lehetőségek várják az ideérkezőket.
2: A szálláshelyünk besorolása egészen pontosan turista szállás, ami azt jelenti, hogy nem apartmanszerűen működünk, és nem vendégszobákat adunk ki, hanem egyéni és csoportos turistáknak minőségű szolgáltatást biztosítunk. 3 szobában, összesen 28 férőhelyel, tehát 10-10 és 8 férőhelyel, ezek emeletes ágyakon vannak természetesen, minden szobához tartozik egy elkülönített vizes blokk, és ezen felül van egy teakonyhánk, egy teljesen felszerelt teakonyhánk, ami önellátásra lehetőséget nyújt, kapcsolódik hozzá egy 40 fő befogadására alkalmas közösségi tér, ahol előadásokat vagy akár kisebb konferenciák megszervezését is lehetővé tudjuk tenni, és ehhez a közösségi térhez kapcsolódik egy külön vizes blokk és egy melegítő konyha is. A zárt udvarunkon parkolási lehetőség van, egy felszerelt csűrszínpad is rendelkezésre áll esetlegesen a művészeti előadásokhoz, amiket hál' az Úrnak is használnak elég sűrűn a vendégeink. Pingpongasztal, csocsóasztal, tűzrakási lehetőség, szalonnasütés, bográcsozási lehetőséggel várjuk a kedves vendégeinket.
1: Mi a tapasztalatuk, hogy itt akár a nyár folyamán, vagy az év egész folyamán ide látogató vendégek, hiszen valóban egy csodálatos környezetről beszélgettünk, ami a természeti adottságokat is jelenti, mennyire kapcsolódnak be, akár egy vasárnapi istentiszteleti alkalomba, hogyha épp akkor töltik itt a szabad idejüket testi-lelki feltöltődés keretében?
2: Minden kedves vendégünknek elmondjuk, hogy ez a szálláshely nem csak egy szálláshely, hanem a parókia. Elmondjuk, hogy mi volt korábban a funkciója, és hogy mi az oka annak, hogy jelen pillanatban itt lehetnek, és természetesen felhívjuk rá a figyelmet, hogy vasárnap 11 órától istentiszteleti alkalom van, tehát a harang az nem azért szól, hogy zavarja őket, hanem azért, hogy hívogat ezekre az alkalmakra, és a vendégeinknek a jelentős száma él is ezzel a lehetőséggel, és az istentiszteleti alkalmakon részt szoktak venni, ahol egy kicsit másképp látják, ugye ott a szószéken látják azt az embert, aki fogadja őket, és szállásadóként van eddig a fejükben, gondolataik között. A gyülekezet minden egyes vendéget nagy-nagy szeretettel fogad. Ha látják, hogy esetleg tétovázik, akkor bevezetik a templomba, leültetik, egy énekeskönyvet is a kezébe adnak, és istentisztelet után pedig lehetőség van arra, hogy a gyönyörű templomunkat megtekintsék, és tárlatvezetés keretében is halljanak a történetéről.
1: Önnek személy szerint mit jelent ennek a parókia szálláshelynek ilyen formában való megvalósulása, és ugye 20 éve szolgál már ezen a településen nagy tiszteletű úr, milyen megtapasztalásai, emlékei vannak így a vendégekkel való kapcsolatról is, hiszen ugye a gyülekezettel való kapcsolatról már korábbi műsorainkban szóltunk részletesebben.
2: Vendégeink nagy-nagy szeretettel fogadják, és egy bizonyos állítattal és tisztelettel veszik igénybe a szálláshelyünket, tudva azt, hogy ez egy egyházi és ez egy parókia szálláshely, és egy személyes közelmúltbeli élményemet hagyd meséljem el ezzel kapcsolatban. Éppen az egyik vizes blokkot újították fel a munkásaink, amikor beugrottam a parókiára, és megnéztem, hogy jelen pillanatban hogyan állunk a felújítása, és egy 20-valahány éves fiatal munkás ember, így mondja nekem, hogy hát én meg már jártam itt táborozni. És kérdeztem, hogy mikor, mondja, hogy 10-valahány évvel ezelőtt, még az iskolával jöttünk, egész hetet itt táboroztunk, nem akkor bizonyára ismeri a feleségemet, és kiderült, hogy a feleségem tanította is ezt a fiatal embert, és csoda volt neki is, hogy ahhoz képest jelen pillanatban hogyan újult meg a parókia, és egy annyira kellemes és hálaadó kapcsolat volt ez, hogy az, aki gyermekként itt táborozott, egy erdélyiskolai héten vett részt, az bekapcsolódhatott fizikálisan a felújítási munkálatokba, és látja ennek a jövőjét is, és egy kicsit visszavágyik ő is.
1: Mező Arnold, nagy tisztelet úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
1: A július 17-i ünnepi istentiszteleten nagytiszteletű Kusnyér László, az Abúji Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét a 68. Zsoltár versei alapján. Arra szeretném kérni esperes urat, hogy azt az igei üzenetet, amelyet a gyülekezet az ünneplő közösség szívére helyezett hallgatóinkkal is ossza meg.
3: A 68. Zsoltárból az első 10 verset olvastuk föl alapig egyanánt, és majd még a 20-at, amely remekül ötvözi, és adja az ember szájába szinte a szavakat, fejében meg a gondolatokat, a hálatelt szív érzését. tükrözi, áldott az Úr, ami szabad úttó Istenünk, aki napról napra gondot visel ránk. Nagyon sok olyan dolog van az ember életében, közösségek életében, ami olyan küszöbszerű, nehéz rajta átmenni, ami akadálynak mutatkozik, és nehéz vele birkózni, de amikor az ember visszatekint a múltjára, majdnem amikortól már eszmélődik, vagy a gyermekkorában az eszméletét tudja, akkortól tulajdonképpen visszafelé minden olyan szépen illeszkedik, mint egy cipzárt húznánk egy üvé, mert igen, Isten napról napra szabadító Istenként közreműködik az életünkben, vezet, sugal, tanácsol, szemeivel igazgatja az utunkat, és még egy ilyen eseményen is, én gondolom szerint szabad erről megemlékezni, hogy a Jósafő gyülekezet életében nyilván ez egy komoly mérföldkő, nyilván folytatást ad, jövőképet ad, víziókat helyez elbéjük, aminek kapcsán lehet képzelegni az Istentől vezérelt jövendő felé, nekik maguknak is, emberileg is, meg ő rá tekintve is.
1: Itt ugye, ha már mérföldkövet említett, és itt a Jósafői Református Egyházközség életében ugye a parókia szálláshely bizonyára egy ilyen mérföldkő, miben látja az egyházmegye esperesekként ennek a megvalósulásának a jelentőségét?
3: Hát egyfelől az egyházmegye a 90-es években alapított egy alapítványt, ifjúsági vagy ifjúságért szóló-szolgáló alapítványt, és annak jegyében maga az egyházmegye is itt két hetet magáinak tudhat. Na nem mi jövünk, hanem a gyermekeinket, konfirmandusokat, vagy gyerekeket, ifjúságot, esetleg hittanversenyen nyert gyermekek jutalmát itt ezen a helyen rendezzük el. Ez is egy sajátos folyamatosság, ez is egy sajátos olyan dolog, ami a 90-es évektől idáig elhatva mutatja azt, hogy ha van ilyen múltunk, meg ilyen jelenben állunk, mint egy mérföldkőnél, akkor várhatóan van jövendő is, mint az Ószövetségben eddig is megsegített bennünket az Úr. Miért ne segítene meg bennünket ezután is?
1: Hogyha egy ilyen szálláshelynek a hitben megerősítő jellegéről is szólna.
3: Az már egy kicsikével érdekesebb dolog, mert ugye fönt a templomban a nagy tiszteletű úr beszámolójakor elhangzott, hogy hányféle fajta ember fordul itt meg. Leghamarabb, amit kezelni tudunk, vagy igazgatni, irányítani, az nyilván az általunk foglalkoztatott gyermekek, hittanosok, ifjúsági csoportok mind a mellett jönnek másfelől is. Pontosan amikor indultunk fel a templomba, és szólt a harang, a jelenlegi mostani vendégek közül egy gyermek kérdezte, hogy meddig szól ez még, mert várhatóan bántott a szegénynek a fülét. De azzal együtt is, hát nyilván hitbéli fogantatással érkeznek ide hittanos csoportok egy-egy gyülekezetből, odahazúról elkülönülve, eltávolodva, a hetet valamilyen tematikus igével vagy gondolat körül töltik el, ami azt jelenti, hogy hitbéli megerősödés várható, nem biztos, hogy van, vagy lesz, de várható, hogy mire visszatérnek az anyagyülekezetbe, egy kicsikével jobban megérzik a közösség megélésén keresztül azt, hogy a gyülekezethez való kötődésük is erősödhet.
1: És ha még néhány gondolat erejéig visszatérhetünk a mai igei szolgálatához, az is elhangzott, hogy hálát adni hittel, valljuk meg minden nap, hogy áldott az Úr. És hogyha ezt egyéni életünkre is vonatkoztatjuk, hogy a mindennapok rohanásában legyen időnk megállni, hálát adni, átgondolni azokat a kisebb-nagyobb dolgokat, amiért hálásak lehetünk a nehézségek mellett vagy ellenére is.
3: Már elhangzott tulajdonképpen a szépen feltett kérdésben a válasz maga is. Azzal együtt is nincs olyan nap, ami felől az ember ne úgy gondolkodhatna, ha nehéz nap vár ránk az elején, hogy csak segítségével az Úristennek járható ez végig, és nincsen olyan nap, amelynek az estéjén, mielőtt a párnára lehajtjuk a fejünket, vagy már ha lehajtottuk is, jó úgy álomba szenderülne egyébként imádság közepette, hogy ne tudnánk miért hálát adni. Legfeljebb az ember feledékeny, legfeljebb úgy gondolja, hogy természetesen a saját maga erejéből jutott ezeken túl, de a valóság nagyon magasan ezek fölött, a buta emberi gondolatok fölött van. Áldott az Úr, mert napról napra gondot visel rólunk, ami szabadító Istenünk.
1: És ha még egy gondolatot megenged az ige hirdetése végéhez közeledve a mai alkalommal, a feltámadásról és az örök életről is szólt.
3: Egyfelől egy impulzust is kaptam befelé a templomba menet. A drága korábbi főgondnok úr mondta, hogy lassan-lassan ő már készül hazafelé. Nem is a minden élő kutya kifejezéssel élt, valami mással talán, és ez a szabadítás napról napra tapasztalható, de eltekinthetünk egészen messze távoli időszakba is, idő bizonytalan távolába, amikor mindenkire vár egy nehéz óra. És a legnagyobb hitben élve is, hát nyilván az egy büntetés rajtunk, a bűnzsoltja a halál, de azzal együtt a golgotai megváltás szinte repíti az embert. Napról napra a hétköznapok sodrában is bizalommal, bátorsággal megélni egyfelől, hogy tevékeny tudjon lenni, amíg itt a földi pályán tölti az életét, az örökké való létnek az innenső szakaszán, és amikor az meg eltalál majd jönni, mert el fog jönni nyilván valamennyiünk életében, akkor egy kicsikével nagyobb bátorsággal léphesse át majd azt a határt. Pál apostollal együtt szólva, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Ez nyilván örömmel és derűvel tudja eltölteni az embert.
1: Kustér Lászlónak, az Abói Református Egyházmegye esperesének köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, a megszólalásra.
1: Kedves hallgatóink, a Jósvafűi Református Egyházközség kórusának zenei szolgálatát hallhatják most.

0: Nagytiszteletű Szűnyi Tamás, a Borsod-gömöri Református Egyházmegye esperesét kérdezem, hogy milyen gondolatokkal érkezett így a mai alkalomra, mi volt az az üzenet, amit az ünnepi istentiszteleten résztvevők szívére helyezett?
1: A Borsodi Egyházmegye, illetve az Abói Egyházmegye tulajdonképpen, mint testvéregyházmegyék munkák adnak együtt. Nyilván ugye leginkább az Isten dicsőségét munkáljuk. Itt a felső részen, ugye Aktelek az Borsod, a többi gyülekezet, ami hozzá kapcsolódik, az viszont Jósafő, és aztán a többiek. Ezért ugye kettős érintettség van, és ezért hívott meg nagytiszteletű úr, aminek igazán örültem. Ugye a régi időben Jósafő az például a Felső Borsodi Egyházmegyéhez tartozott, de az idők során ugye változnak a határok itt a közelben főképpen, akár a trianoni határa, akár vármegye határokra gondolunk. Ez persze a testvéri közösséget nem befolyásolja, sőt talán még inkább erősíti. És erről beszéltem, hogy a Felső Borsodi tájképes templom belső, az, ami Jósafőn van. Ez hasonlít a Borsod, illetve a gömöri templomokra, hiszen ugye Gömörország is itt van a szomszédban, hát az is ugye ketté van vágva ugye a trianoni határral, de mindezeket legyőzve örülünk, hogy együtt tudjuk betölteni a szolgálatunkat.
0: És egy csodálatos természeti környezetben beszélgetünk most, ugye, hogy...
1: Igen, és ugye egy megújított parókia épületről van szó, aminek hivatalosan is ez a neve. Ez ugye ideiglenes lelkipásztori lakást jelent eredetileg, most pedig az ideiglenességet az jelenti, hogy egymást követő csoportok egy-egy időszakot itt töltenek, a természetben gyönyörködve, vagy akár pedig lelkileg elmélyülve. És ennek tudunk örülni itt most.
0: Szűnyi Tamás, esperes úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója is köszöntő szavakat intézett a jelenlévőkhöz a Jósafői Református templomban július 17-én. Azt szeretném kérdezni, hogy miért tartják fontosnak az ilyen jellegű felújításokat, amikor közösségeket szolgáló épületek, szállások újulnak meg?
2: Alapvetően az Aktív Magyarországnak az a feladata és küldetése, hogy minél több olyan természetközeli és megfizethető, de jó minőségű szálláshely épüljön ki, amelyet az aktív turisták, bakancsosok, bringások, illetve ifjúsági csoportok megfelelően tudnak használni. Nagyon sok ilyen szállás van az országban, a nagy részüket állami erdőgazdaságok, nemzeti parkok üzemeltetik. De ahogy a kérdésben is benne volt, vannak olyan szálláshelyek, amelyeket egyházközségek üzemeltetnek, nem sok ilyen van, de ezek mindig különlegesek, mert alkalmat adnak arra, hogy a közösségek azok találkozzanak a vendégekkel, vagy a látogatókkal, vagy fordítva a látogatók belecsöppenhessenek, és beleláthassanak, vagy belekóstolhassanak egy közösség életébe. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a szállások azok nem csak a pihenésnek, hanem egyben a találkozásnak is a terévé válnak, ezért kiemelten fontosnak tartjuk. A másik fontos elem, hogy ezek az épületek egész évben szolgálják a közösséget. Tehát azon túl, hogy szállásként működnek, a közösség tudja használni egyéb alkalmaira is. Hát ez meg így akkor kettő az egyben működik, úgyhogy reméljük, hogy még több ilyen szállásért fogunk tudni támogatni a jövőben is.
0: A hitben való megerősödésnek esetleg mennyire lehet itt a kapcsolatát, vagy ezt hogy jellemezni?
2: Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű szálláshelyek, azok valójában bizonyos szempontból missziós terek is. És ezt személyes példámon keresztül is átéltem, én nagyjából kétszer végigjártam az El Camino-t, és ott sok olyan szállás van, amelyet vagy korábbi zarándokok tartanak fönn, vagy a helyi gyülekezet tart fenn, és önkéntesként ott vannak, és szervezik azt, hogy a zarándokok kapjanak enni, inni, találkoznak velük, beszélgetnek velük egyáltalán, akár elkísérik, vagy elmegyünk együtt egy-egy nap végén templomba. És azt gondolom, hogy azáltal, hogy ilyen szállások vannak, aminek van egy többlettartalma, az egy olyan lehetőséget ad a találkozásra, amikor mind a kettő ember, aki a vendégfogadó és aki a vendég is, valamit tud kapni és valamit tud adni. Valamikor a látogató az, aki hoz valamit, gondolatot, szavakat, mondatokat annak, aki helyben van, és ez visszafelé is tud működni. Tehát ez a meghallgatás tedei, a találkozás tedei, és azt gondolom, hogy ezekben a találkozásokban nagyon sokszor ott van az Isten, ezért is szerintem több lettartalommal bírnak a felekezetek által fenntartott turista szállások és zarándok szállások.
0: És ha végezetül még egy kérdést megenged, ugye ige hirdetési szolgálat, köszöntések, beszámolók, illetve magának a parókia szállásainak a megtekintése is a mai nap alkalmának a részét képezte. Ön mit visz innen most tovább, vagy hogyan élte meg ezt a találkozást a mai napot?
2: Én azt láttam, hogy nagyon-nagyon elhivatott ez a közösség. És ez azért is fontos, mert valójában ez az egész felújítás nem lett volna egy korábbi felújítás nélkül, és ez nagyon fontos megemlíteni, hogy egy pár évvel ezelőtt a Bódvaszilasi Református Egyházközség által üzemeltetett turista szállás felújítását már támogattuk, ahol van egy nagyon jó kapcsolatunk, és Berec Anita, aki itt jósofői és részt vesz az egyházközség életében, ott is ő volt az egyik kulcsember, és tulajdonképpen a figyelmünkbe ajánlotta ezt a szálláshelyet. És én azt mondom, hogy ezt viszem magammal haza, hogy hát kellenek az ilyen csöndes, háttérbe húzódó, nem magukat előtérbe toló kulcsemberek, akik ugyan szépen igyekeznek egyengetni a dolgokat, és aztán segítenek abban, hogy megvalósuljanak jó dolgok, és valójában mozgatják, vagy hát mozgatódóként vesznek részt a közösségükben. Én nekem talán ez az egyik fontos gondolat a mai napból.
0: Petényi Mirkónak, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönjük a tájékoztatást.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Jóna Gábor, 12 éve polgármester Jósafű településén és presbitere a Jósafűi Református Egyházközségnek. Őt kérném meg, hogy arról szóljon, hogy a parókia szálláshely mit jelent a település életében.
3: Alapvetőleg ugye a harmadik ciklusos polgármesterként volt időm, meg lehetőségem megismerni itt a egyháznak a lehetőségeit, és most már első ciklusos presbiterként is van lehetőségem tenni is ezért, és a szálláshely fejlesztésére, amikor lehetőségünk nyílt tavaly év végén, akkor inkább oktatás céllal jöttek, és most már ugye teljesen és egészében fog tudni üzemelni szálláshelyi minőségében. Úgyhogy a vasárnapok a lakosoké, vasárnap délelőttök, ugye a téli időszakban itt lent a gyülekezeti teremben vannak az istentiszteletek, és a hétköznapokat próbáljuk, hogy minél több vendég, iskolás csoportok, akármilyen közösségek itt töltsék. Tehát, hogy tudjunk folyamatos szezont biztosítani, ehhez szenzációs lehetőség az, hogy megújult a parókia.
0: Ugye, hogy itt a köszöntőjében el is hangzott, 90 háztartásról számolt be itt a települési életében, és azt is hallhattuk, hogy a gyülekezetnek és a település vezetésének is jó a kapcsolata, hogy itt a mindennapokban is jól tudnak együtt működni.
3: Így van, tehát alapvetően kicsi apparátusa van a gyülekezetnek is, közfoglalkoztatottaink vannak, meg ugyanígy az önkormányzatnak is, és ahhoz, hogyha akár egy ilyen kisebb rendezvényt is, mint egy ilyen projektátadót meg tudjunk csinálni, összejövünk előtte, átbeszéljük a feladatokat, és akkor kiki a maga módján szinte összeboronáljuk az embereinket, és akkor így együtt. De nyilván a hétköznapokban a fűnyírástól kezdve bármit lekommunikálunk, de akár itt vidéken az is jellemző, hogy elfogy valami ilyen eszköz, legyen az mondjuk a fűnyíróhoz a damil, és akkor hozzánk fordulnak, vagy üzemanyag, és akkor ez kölcsönös, és nyilván mi arra törekszünk, hogy a lakosok is, hogyha bárkinek valami problémája van, akkor az önkormányzathoz nyugodtan forduljon, de ugyanígy az egyházzal is folyamatosan. És akkor mi próbáljuk a egyházat és a lakosokat összekötni még jobban. Nem sokan gyakorolják a vallást itt a hétköznapokban, jobban inkább ünnepek alkalmával, és törekszünk arra, hogy minél több lakosunk gyakorolja a vallását. 95%-ban református vallásúak a helyi lakosok, és bízunk benne, hogy minél több lakost lehet tudunk aktív vallásgyakorlásra csalni.
0: Jóna Gábor polgármester úrnak köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
4: Kedves hallgatóink, a Jósvafűi Református Egyházközség kórusának zenei szolgálatát hallhatják most.

0: Kedves hallgatóink, július 17-én átadták a felújított Jósvafői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét. Az elmúlt órában helyszíni felvételeinkből készült összeállítást hallhattak itt az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. Olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítményét hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatására.

0: arról gondoskodni, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult, köteles a vadászterületén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élő helyének őrzéséről gondoskodni. A vadászatra jogosult, köteles, nem zárt vadászterületén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges, megfelelő minőségű takarmány mennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni. A vaditatás a vadászatra jogosult finanszírozza. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadászterületekre. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld gazdálkodás, a vad jó minőségű, ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál. A civilek önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Kevés híja, hogy rögtön ki nem dobták. Jó szerencse, maga Katángi állt fel az izzó hangulatban, és egy igen ügyes tózban csillapítá le a tornyos hullámokat, hogy szabad országban minden vélemény szabad legyen. Az a legjobb, amelyik szemtől szembe nyilatkozik. Tetszett a tózt. Vidáman csengtek össze a poharak. A főispán odahúzta a székét menyus mellé.
7: Szerencsés ember vagy, mondta. Bizonyosan burokban születtél, megfoghatatlan, hogy mi tetszett meg rajtad annyira.
6: Katángi vállat vont, de arca a diadaltól ragyogott. Isten tudja. Most aztán azt merem mondani, folytatá a főispán, hogy biztos a mandátumot, ha tenki föl nem lép. Ő még hideg, mint egy jéghegy, s valami rejtélyes, aggasztó van az arcában, ha a jelöltségedre céloznak. Tenki valóban hűvös volt a pesti vendéggel szemben, gúnyosan biggyeztette el ajkait a jelöltsége emlegetésénél, s kártyázás közben azon a bizonyos orrhangon beszélt vele, amelyet már nem egyszer törte be a mob a mágnás klubok ablakait. Katángi csöndes humorral jegyezte meg. Ah, igen, már nagyon régen volt a francia forradalom. A grófot egyéb iránt János király vette most kezelése alá. A székely Bismarck jól tudta, hogy a kevés főurat semmi sem fogja annyira maltretírozni, mint az ő pártfogása. Megkezdte tehát a propagandát csinálni Tenki jelöltsége érdekében. Tenkiben forrt a méreg, már éppen ki akar törni, midőn megjelent a gazda.
7: Az asztalokra nincs többé szükség!
6: A ferblisták újra sorakoztak, de Katángi, aki már nem bírta tovább a bágyadságot, kiosont előbb a friss levegőre. Feje szédült, inai roskadoztak, érezte, hogy ott bent a folytó gőzben és füstben rögtön összeesik a kimerültségtől. Míg a pitvarig elhatolt a bundaszobán keresztül, vakmerő terv fogamzott meg fejében, hogy megszökik. Meg lehet, mindent kockáztat, de mégis megszökik. Nem gondolt többé semmire a világon, csak egy ágyra. Nem egy képviselőséget, de egy trónt is odaadna e percben egy kis alvásért. A pitvarból éppen akkor visz ki szép sugár leányzó, egy dézsa öblögető vizet kiönteni az udvarra. Hogy hínak, kis mókus? Kérdé tőle nyájasan. Első dolga volt a kékvirágos szoknyáját leereszteni, mely hátul fel volt hajtva és görcsre összekötve, úgyhogy az ing látszott egy darabon. Durva volt az ing, de mégis csinos és ingerlő. Csak miután leeresztette a szoknyáját, akkor felelt. Zsuzsinak. Hősünk óvatosan nézett körül, nem hallja-e valaki. Megtehetnél nekem, kicsike, egy szívességet? Kettőt is instálom? Szabadon foglak, Zsuzsika, éppen kettőt kérek. A leány elmosolyodott. Bizony már sajnálom, hogy nem hármat mondtam. és annyi kellem, természetesség volt a mozdulatában, hogy egy kontesznek se lenne kevés. Elég a kettő is, de tudsz-e hallgatni? Meg lehet, nevetett csintalanul, de eddig nem próbáltam. Jaj, szívecském, ha te hallgatni nem tudsz, akkor minden elromlik. Ej, no, szólt a fejét féloldalt hajlítva, hát olyan romlós sportéka? Bizaz olyan? Egy fuvarost kellene fogadnod titokban, aki megvágyon itt valahol átellenbe mondjuk a templomnál, és elvigyem Brassóba. Zsuzsika ilyetten csapta össze a kezeit. Jézus Mária, Szent József, még csak az kellene, elcsapna úrunk a szolgálatból. Csaktán nem? Vagy igen? Ránk van parancsolva, ha vendég szökését észrevesszük, mindjárt jelentsük az úrnak. Mi lenne, ha magunk szöktetnénk el?
7: Nem teszed meg, faggatta rivánkodó hangon.
6: Nem, nem, kezecskéit bűnbánon összetette. Bizony Isten, nem tehetem, pedig tudom, hogy maga lesz a követünk.
7: Nagy zavarba esett, kötényét a szájába vette és harabdálta.
6: De nekem senkim sincs, nekem semmi sem kell, hanem a borbála, az megteszi. Én azt gondolom, megteszi.
7: Ki az a borbála?
6: Egy cseléd, mint én. De annak szeretője van, hát megteszi. A borbála nem fél az ördögtől sem, mert annak szeretője van.
7: Hol van az a borbála?
6: Mákot tör a konyhában, nem hallja a mozsár kongást.
7: Küld csak ki. Míg Menyus borbálára várt, sorba jártak ki az udvarra a bortól kivörösödött urak, s felmarkolván egy csomó friss havat, megdörzsölték vele a képöket. Székely medicína a bágyadság ellen. Ezt jó lesz megtanulni, gondolta Katángi, és ő is úgy tett. Az alatt kijött borbála. Gyönyörű fehér cseléd volt, magas termetű, egyenes, mint a szarvas, gödrökkel az arcán, élvetek piros ajkakkal, fekete szemei fénylett, villogtak, mint két Szent János bogár. A nehéz, nagy bunkójú mozsártörőt kezében himbálta könnyedén, mint valami létcsapót. Eszem adta, húgom, te, amint látom, buzogánnyal jössz. A Zsuzsika küldött, instálom, hogy valamit parancsolni tetszik. Katángi odébb intette a kamra tájékára, a picvar előtt sokan mászkálnak, aztán előadta a kívánságát, a fuvaros szerzése iránt, meg hogy a bundáját keresse ki. Egy szivartárca van benne, arról lehet ráösmerni, a bundát azután csempészze valahogy a konyhába, és tegye föl éjjel a kocsira. Csóválta a fejét meg a buzogányt. Egy darabig habozott. Nehéz dolog, mondta, de én is nehéz dolgot fogok kérni. Tyúkért tyúkot, ökörért ökröt. Megteszi? Éles, fürkésző tekintetet vetett Katángira. Miről van szó? Kérdi az kissé bizonytalanul. Férhez szeretnék menni, mondá folytott hangon, és kérőm is van. Te ringettét, azt elhiszem, de nem tudok hozzámenni, pedig szeretem is, de rék ember. Hát miért nem tudsz hozzá menni? A boldogult uram miatt. Ne mondja, szólt közbe Katángi meglepetve, maga már özvegyasszony. Nem tudom, felelte szomorúan. Egy mukkot se értek belőle, holt ura van és nem tudja, özvegye, kérője van, szereti és nem tud hozzá menni. A menyecske felsóhajtott. Valami különös eset ez, de nem erről van szó, hanem két levelet írtam. Azokat kellene elvállalni a méltóságos úrnak, hogy elviszi személyesen, ahová szólnak, és mikor visszajön a választásra, választhoz reáljuk. Nem nagy dolog, miféle levelek? Egyik a királynak szól Budára, instálom, a másik az érseknek, Esztergomba. És mi van a levelekben? A Borcsa szép arca olyan lett, mint egy hősnőjé, szinte átszellemült, valami földön túli értelem öntötte el a homlokát. Azt kérdezem, instálom a királytól, mondja meg a király, hogy jobbágyai-e még azok, akik meghaltak.
6: Menyus gyanakodva nézett rá, szegény teremtés, alkalmasint meg van őrülve.
7: Hát az esztergomi érsek levelében mi van?
0: Mondja meg az érsek, hol kezdődik a halál?
6: A cinkotai icce kérdései óta se nem hallott, se nem olvasott Menyus ilyeneket. Tisztában volt vele, hogy tébolyodott nővel beszél.
7: Aztán mire volna az magának jó, ha megtudná?
0: Akkor tudnám, hogy férhez mehetek-e vagy sem.
7: Hogy-hogy, beszéljen világosabban, mert hogy hozzak én választ, ha nem értem, miről van szó?
6: Borbála leeresztette a mozsártörőt, ahogy a juhász szokta a botját, rákönyökölt, céparcát a tenyerébe hajtva.
0: Hát, úgy van az instálom, hogy az uram meghalt ezelőtt 12 éve Pesten, a Szent Rókus kórházban. Ketten az anyámmal fogtuk be a szemeit. Azzal hazajöttünk, engem betegen hozott szegény szülőm, mert a nagy bánat összetört. Jó van, ez akkor annyiba maradt. Sírattuk, sírattuk esztendők soráig. Egyszer csak azzal jött haza a Sikor András Nagy Magyarországról, hogy látta az uramat, találkozott vele, meg is ittak együtt 3 Verdunk pálinkát.
7: Mondtuk,
0: lehetetlen, hiszen meghal, de a Sikor András csak esküdözött, addig-addig, hogy más tanú is akadt, a lacfalvi bíró, Héja Sándor uram, aki szintén felösmerte Nagyváradon a volt uramat, meg is kérdezte tőle, mit üzensz a feleségednek. Mire ő azt felelte, ne is szóljon kedd neki, mert én most már a túlvilág életemet élem, s hogy ne szóljon nekem, nagyba traktálta Héja Sándort.
7: A holt ember.
0: Az a holt ember.
7: Ó, a szamár, fakadt ki Katánki.
6: Borbála elértette az udvarias felkiáltást, elmosolyodott, és így folytatta.
0: Nagy bizonytalanságba estünk instálom ezek miatt, úgyhogy elmentünk a notáriushoz, Hámpál uramhoz. A notárius aztán írt a Szent Rókusba, hogy mi történt az elhalt urammal, úgyhogy jött onnan a válasz, hogy fölébredt a tetsz halottaiból, és ekkor és ekkor teljesen kigyógyulva elbocsátatott.
7: Ezer menkő! Kiáltott fel most Katángi. Nem Varga Mihály a maga ura?
0: Bizony! Varga Mihály felelte Borbála csodálkozva. Honnan tudja?
7: Honnan? Hiszen az én tulajdon inasom a gazfickó, hiszen én ébresztettem fel a halottjaiból.
0: Ugyan?
7: De nekem soha se szólt semmit az imposztor arról, hogy ő házas, sőt, Szombathelyen erőnek erejével meg akart házasodni, egy Sírjainé nevű korcsmárosnét akart elvenni.
6: Borbála szeme megvillant, és újra bizalmasan nézett Katánkira.
0: Úgy van, erről én is hallottam, a rossz szándék is éppen olyan jól tud gyalogolni, mint a rossz tett. Hát, érti most már a leveleket?
7: Még nem,
0: pedig nagyon világosak. Ha a király azt feleli, hogy akik meghaltak, azok nem jobb bágyai többé, akkor én férhez mehetek. Varga Mihály nem kereskedhet rajtam, mert a király törvényt csak a saját jobb bágyainak szolgáltat.
6: Furfangosan van kigondolva, mosolygott Katángi. De hiszen nem bolondasszonyka ez, nemhogy esze nincsen, de bugyborékol is. Most már valóságosan kíváncsi lett a prímás levelére. Valami csodálatos ősmesei erő nyilvánult az előbbiben.
7: No, és mit mondjon a prímás, húgomasszony?
0: Ha a prímás azt feleli, hogy a halál a lélek elszállásával kezdődik, akkor nyert ügyem van, mert a Varga Mihály lelke elszállt, és én csak holtig való felesége voltam.
7: Van benne valami.
0: De ha azt feleli az érsek, hogy a halál később kezdődik, ha úgy áll a dolog, mint mi, szamár parasztok, fogadkozunk, ásók kapa választ el minket, ha az ásók kapa a mesdje az élet és halál között, akkor nekem vesztett ügyem van, mert Varga még nem jutott volt el az ásók kapáig.
7: Katángi ámulva-bámulva csóválta a fejét. Hely, hugom, de nagy fiskális veszett el benned. Persze, azt akarod tudni, hogy megbüntetne-e a törvény, ha férhez mennél. A fejével bólintott.
0: Hát, ha kibékülnél a férjeddel, idehoznám neked jövőre.
7: Tagadólag rázta a fejét.
0: No, majd beszélek én érdekedben valami nagy törvénytudóssal Pesten, aztán értesítlek. Ha pedig nem menne másképp, megindítatom Vargával a vállópört. Jó lesz?
7: Elviszi a leveleket? Kérdé fanatikus makacsággal.
0: Katángi habozott. Mit érsz velük, hiszen elviszi, vagy nem viszi?
7: Hát, elviszem.
0: S hoz reájuk választ?
7: Hozok, ha adnak.
0: Akkor rendben vagyunk. Megfogadom a fuvarost éjjelre, s egy kavicsot dobok az ablakra, ahol kártyáznak. Ez annyit fog jelenteni, hogy a kocsi a templomnál várja.
7: Hozd be majd a szivartárcámat, mihelyt megtalálod a bundát.
0: Menyust az alatt nagyon keresték a partnerek. Egyik-másik küldönc, akit utána szalasztottak, meg is találta, de diszkrétül visszahúzódik, s azt a bizalmas bulletint vitte be, amit pajkos szemhunyorgatással szokás elmondani, hogy hagyjuk, mert valami kalandban dolgozik. A viselős asszonyt és a női erények felforgatásában dolgozó férfit határtalan kímélet illeti a nemzeti káté szerint.
7: Ez már más, mondták a berzenkedő partnerek egyszerre lecsillapodva.
6: Juventus Ventus, mosolygott egy pár öreg úr, eltelve hajdankori édes emlékekkel.
0: Mire visszatért Menyus, kérdő tekintetek majd, hogy szét nem hasogatták.
7: Aha, hol jártunk? Hey, kópé, kópé, tudunk ám mindent.
0: Leült az üresen hagyott székre, mert már prerogatívákkal bíró perszóna volt. A remény, hogy szökési terve sikerül, megacélozta lankadó idegeit, erőt adott neki, fenntartotta. Valóságos animóval folytatta a játékot, az utolsó olaj volt ez a kanócon, amelyből az elalvó mécs nagyot lobban. A kemény fejű székely grófokon ellenben meg sem látszott, hogy már a második éjszakában vannak. Vidorak frissek voltak. Istenem! Micsoda anyagból gyúrtad ezeket?
7: Egy óra múlva bejött Borcsa Lábújhegyen, és elébe tette a bundában hagyott szivartárcáját, melyen a Katángi címer csillogott ezüstveretben.
6: Aha! Zúgott a kompánia, és sok csiklandós nyíl zúdult Menyus ellen.
7: Ez az? Ennyi becsínos portéka? S hogy nézett rá?
0: Irulva-pirulva kioson Borbála, Menyus pedig nagy megelégedéssel és örömmel vette tudomásul ezáltal, hogy megvan a bunda, szerelmes ifjú légyottot nem várhat oly epedve, mint ő a szabadulást. Ha eszébe jutott az ágy, amely Brassóban vár rá, a vére sebesebben kezdett lüktetni. Íme a terv fele már sikerült. Csak még a másik fele lóg. Kinyitotta a tárcát, két Britannika volt benne, a partnerek megdöbbenve néztek össze. Tenki gróf vérfagyasztó pillantást lövelt a kincsre.
7: Britannika szivarok. Az ördögbe is ez nem tréfa. Két napi kurta szivar után.
0: Síri csönd támadt a látványra, s pont feszültség uralkodott. A főispán, aki éppen osztott, letette a kártyát, mintha érezné,
7: hogy valami nevezetes fog történni. A főispánok határozottan többet képesek kiérezni, mint más ember. Menyus felfogta a pillanat jelentőségét, mert mint egy belső ösztöntől kényszerítve egyszerre kivette az egyik szivart, a szebbiket, amelyik nem volt meghorzsolva, és Tenki grófnak nyújtotta. Tenki mosolygott, édes dedem mosolygott, aztán leharapta a szivar végét, és még egyszer mosolygott Katángira. A szivar pompásan szelelt. Nagy füstöt eregetett szép lassan, orrán keresztül, hogy minél tovább ott bolyongjon a becses pára a szájpadlásban és az orr belső lyukaiban. A harmadik szippantásnál egész ábrázata mennyei kéjt fejezett ki. Pompás szivar, dünnyögte, igazán kapitális egy szivar. Nézte a füstjét hosszan, mélán, majd leverte nagy óvatosan a hamuját. Én csak akkor szívok ilyet, ha hébe-hóba Pestre vetődöm. Valóban, ritkán jársz oda, vetette föl nem éppen ravasz indok nélkül a főispán. Utálom, ne is lássam többet. Hogy-hogy, pedig nekem azt mondták, miképp is fejezem ki csak, hogy a jövő országgyűlésre szándékod van. Üres beszéd. Vén lomhacsont vagyok már. Egy pillanatig talán gondoltam, hogy föllépek, ha más nem akad, de... tette hozzá. Már úgy nézem, akadt. Nyájasan hunyorított Katángi felé a szemével. S végre is, mint mondom, vén lomhacsont vagyok, s végre is ez a szivar olyan fölséges, és végre is... mi a vízi? Nagy kő gurult le a Katángi és a főispán szívéről. A nagy jéghegy megolvadt. Tenki már nem fog izgágát csinálni. A Britannica leteperte. A menekülés. A Ferbli csak folyt, egyre folyt, nagy összeütközések voltak, négy király, négy alsó ellen írtóztató csata, megtüzesedtek a kedélyek. A fejedelmi utód összegöngyölgetett egy forintos bankót, máslit kötött belőle, ezt hívják a székelyek csikónak. A csikó álhatatlan jószág, egy gazdánál meg nem marad, aki megnyeri, a zsinórból a regula szerint kénytelen vízibe tenni, s vándorol tovább-tovább, nagy lendületet és forgalmat csinálva. Katángi szórakozottan játszott, nem érdekelte a pénz, elég szerencséje volt most nagyobb dologban. Azon felül zúgott a feje, kápráztak a szemei az álmatlanságtól. De a szerencse szeszélyes istenség. Nem merjük istenasszonynak mondani, mert ha valamelyes asszonyi volna benne, nem szegődik a legkimerültebb emberhez. Valóságosan belecsimpeszkedett Katángiba, egyre nyert, bolondul nyert. Kézzel, lábbal igyekezett visszaveszteni, amit nyert, mert a jelöltnek, úgy mondják, jobb, ha veszt. Hasztalan, a könnyelműen eldobott piculák minduntalan visszakerültek a zsinórból, egy falka idegen hatos hajtva maguk előtt. Vagy 50-60 forint nyeresége volt 11 óra táján, midőn kipkop, megcsörrent az ablak. Szó nélkül fölkelt. A háta mögött egy szeplős képű úr ült, mint kibic, annak nyomta kezébe a kártyáját. Vedd át kérlek, Egy kicsit még kimegyek. A vizit már beadtam. A ragyás emberen nagyon látszott a megtiszteltetés, ami érte, leült, szétnézett diadalmasan, hogy látják-e, ki helyett játszik ő most, majd a távozó katángi után kiáltott. Kóstáltatnak, agyam, amint neked tetszik. Ezzel kiment, semmi gyanút sem keltve, mintha csak egy pillanatra távoznék, a küszöbön még egy pillantást vetett az érdemes helynökre, akit nem ösmert, és akit talán sohasem fog látni. A pitmarban a kis Zsuzsi ült egy ládán, sárga agyaktálban tejhabot verve, mert persze a vacsora csak azután lesz. Na, Zsuzsika, az Isten áldjon meg. Egy forintot próbált a markába csúsztatni. Leeresztette a tálat a ládára, hátra tette a kezét.
0: Nem fogadok el pénzt.
7: Hát mit adjak? Zavartan sütötte le a szemeit.
0: Semmit, semmit. De ha mégis eszébe jutnék, küldjön inkább, inkább.
7: No, ugye mit küldjek talán? Szeretőt?
0: Kell is nekem.
7: Kétszer is megakadt, mi kinyögte.
0: Küldjön Brassóból, a fuvarostól egy stangli szagos szappant.
7: Igazad van, kis Zsuzsika. Előbb a szappan, ez a sorrend. A szagos szappanhoz majd megjön a szerető. Durcács arcot vágott, s a tejhabos kanállal megfenyegette.
0: Ugyan menjen már, mert mindjárt megfrecsentem.
7: Ment is már, de ugyancsak lassan mehetett, szurok sötétség volt kün, alig bírt kibotorkászni az udvarból. Egy csillag se ragyogott fent az égen, s a kis házikók ablakából nem fény lett már gyertyavilág. Egész borontó aludt. A föld is, mint egy pihenni látszott fehér takarója alatt, az úzmarás fák, az altató dalt zizegték fölötte. Csak a hó fehér lett a nagy feketeségben, meg a templom fala. Menyus, éles szeme nagy nehezen vette ott észre eleven lények mozgását. A lovak lehelete folyvás szürkébé tette egy darabkán a sötétséget. A szekeret inkább csak sejteni lehetett, mint látni. Közelebb érve a toronyhoz, szoknya suhogást hallott. Á, ez bizonyosan Borbála, a szemvesztő piros ajkakkal, s villogó szemekkel. Bolondos éjszaka, hogy még ezek a szemek se bírnak átragyogni a feketeségen. Csak a ruha suhogás jelezte, hogy ő is ott vár Menyusra a kocsi mellett, bizonyosan a levelekkel. S a szoknya suhogás az éjben varázslatos, ingerlő, valóságosan ellenállhatatlan. Hol a fuvaros?
6: Itt vagyok, instálom,
7: teleltett egy tompa férfi hang.
6: Mehetünk, mehetünk.
7: Látja-e majd az utat?
6: Ahogy az út lát engem, instálom, úgy én is látom őtet, instálom.
7: Hát, a bunda, itt van-e?
6: Itt van, instálom.
7: Ez alatt közel jött a női alak, és Menyus kezébe csúsztatta a leveleket. Egy pillanatig érezte keze érintését, s vére felforrt. A saját fantáziája megrészegítette, kiegészítvén, teljessé tevén Borbála szépségét, rárakott az éj átláthatatlanságán keresztül annyi varást, amennyinek nem lehetett ellenállni. Egy démoni vágy kényszeríté hirtelen átkapni a derekát, s ajkaihoz szorítani ajkát.
2: Ujjaj!
7: Sikoltott fel.
2: Ne bolondozzon, mert összetéri a pápa szememet!
7: Katángi kezei fagyosan estek le ettől a hangtól és ettől a szótól. Miféle pápa szemet?
2: Ami a szememen van!
6: idegenszerű, csúf, sziszegő hang volt ez, melyet Menyus még sohasem hallott. Hát ki maga? Kérdé bosszusan.
2: Én a Varga Mihályné anyja vagyok. Borcsa, nem ért rá a levelekkel eljönni tőlem, küldte, elmehetek is tálom.
6: Akár meg se álljon kent a Gellért hegyig. Káromkodott, toporzékolt mérgében, de nem volt igaza. A kártyabéli szerencséjének okvetlenül kellett valami szomorú következésének lenni. A szerelemben. Így végződött a borontói kaland. Mit mondjak még? 3 óra múlva beérkezett hősünk Brassóba, 3 hónap múlva egyhangulag megválasztatott borontó országgyűlési képviselőjének. Eddig terjednek kutatásaim. Ez életének az a része, amit a politikai körökben nem ösmertek. Most az a része következik, melyet a nagy közönség nem ösmer. Amiről azonban köztünk eleget súgnak, búgnak, szóval, ami kulisszatitok. Hogyan tett nagy vagyonra szert? Ne gondolják, hogy a ragyás gibisz nyerte, akit ott hagyott Boronton tovább játszani maga helyett, s akit, mint a folyosókon szokta elmondani, még most is úgy képzel, hogy ott ferblizik örökkön örökké, még egy szép napon, talán 20 vagy 30 év múlva előtoppan megöregedve, megőszülve, és így szól. Meguntam már az urat várni, instálom, hát fogja a pénzét, ehol van éppen 1 millió forint. Egy nem. Egészen más úton lett ő gazdaggá, nagy birtokossá, s a többi választásai szinte egy-egy regény. Egy vicinális vasút juttatta vagyonhoz, s egy új, még körmönfontabb csíny újra mandátumhoz. De ezt majd újabb munkáinak bevezetésében fogom esetleg elmesélni.

0: Kedves hallgatóink! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangoskönyv sorozatában jelent meg, holnap újabb hangoskönyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangoskönyvét hallották.
2: Abigén.
3: A gyümölcs gyümölcskertész.
4: Szent Péter eseménye.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
6: Paszti fiú esete.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése, illetve megelőzése érdekében honlapján ismételten felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra, rámutatva arra, a jelenlegi aszályos időszakban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen, ugrásszerűen növekedhet. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikus ne lehessen sportági, szakszövetségi, sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor azt írta a Facebook oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szempontjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy azt se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. A lakás kiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg, az egyik lehetőség a tételes költség elszámolás, amikor a bevételt csökkentik, az igazolható költségek és az érték csökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A jelentés azt mutatja, hogy az olaszország

0: Partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest. A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását. A jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás a tengeri növény- és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet. Művész családok is fellépnek az idei jubileumi Ars Sacra Fesztiválon, amely szeptember 12-e és 20-a között komoly zenei koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel, színházi előadásokkal vagy városi és templomi sétákkal várja a közönséget. Az Ars Sacra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészet egyetemes nyelvén szólítsa meg az embereket, közösségeket építsen és hidat teremtsen a vallásos élményekhez, mondta a programról tartott budapesti sajtótájékoztatón Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kiemelte, idén is sok száz programmal várják a látogatókat. A programok között kiemelt helyen szerepelnek azoknak a művészeknek a fellépései, akik családtagjaikkal együtt állnak majd színpadra, például Bogányi Gergely, Lackfi János vagy Devics Gergely.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Ez alkalommal Brian Bromberg Jacko című lemezet hallgatjuk meg, mely 2002-ben az A440 Music Group gondozásában jelent meg az Egyesült Államokban. A lemez ugye Jacko Pastorius előtt tiszteneg, és hát hogyha most én felolvasnám az egyébként számonként változó közreműködők névsorát, az a frekvencia beszakadásának veszélyével fenyegetne. Úgyhogy ezt most én átlépném, és egyszerűen felkonferálom a lemez 11 felvételét, amely helyel közzel hát majdnem beleférhet a műsorunkba. Egyébként nem fog sikerülni, mert ugye nyilván voltak előtte és utána is jönnek még dolgok. Nézzük akkor a lemeznek az anyagát. A Come On, Come Over vokál verzióban az egyes felvétel, a Continuum 2-es, a Teen Town a 3-as, a Remark You Made a 4-es, a Portrait of Tracy az 5-ös, a Three Views of a Secret a 6-os, The Chicken a 7-es, The Tears a 8-as, a 9-es a Slang, a Come On Come Over instrumentális változata a 10-es felvétel, majd pedig a Teen Town piccolo basszusgitáros változata lesz a 11-es felvétel, amit valószínűleg már nem fogunk hallani teljes hosszában. Induljon most 2002-ből egy elképesztően fontos lemez, Brian Bromberg Jacko című lemeze, amely nálam a kiemelt kategóriák egyike. Megjegyzem, hogy augusztusban még Brian Brombergtől fogunk zenét hallgatni. Induljon most az említett felvételek.

0: az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a jazz műsorban a Brian Blomberg Jaco című lemezét hallgatották meg. A fantasztikus Brian Blomberg bőgős basszusgitáros Jaco Pastorius emlékerőt tisztelgett ezzel a lemezzel 2002-ben. A lemezről rengeteg információ van az interneten, hiszen iskolát is teremtett, elképesztő közreműködői névsor van a Brian Blomberg mögött. Egészen fantasztikus, gyakorlatilag a csúcs, a top a muzsikus sugárda, akik itt most ugye hallhatók voltak. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Remélem mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Huszonhárom óra.

Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videó üzenetében, azt követően, hogy az ország Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Emellett létrejön egy új vonatflotta cég. Az országos gördülő állománykezelő lényege, hogy ezen a cégen keresztül lehet felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. A kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján a helyreállítási alapból, egyebek között ezt teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsonypadlós, klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézy Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az akadály, amely Magyarországon múlt. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben. 11%-kal a legnagyobb csökkenést a Sopron-Fertő térségben mérték 17%-kal. Budapesten 5,1%-kal több, a Balatonnál 1,9%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a családok közvetlenül a termelőktől is vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az országban a legjelentősebb termesztő körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében találhatók. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, míg az 1970-es években még közel 13000 hektáron. Napjainkban az éves termés jellemzően 10 és 20 ezer tonna között van, de kedvezőtlen évjáratokban jóval alacsonyabb is lehet, miközben a hazai fogyasztás kielégítéséhez évente a becslések szerint 10-15 ezer tonna import érkezik. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi Állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli.

0: Közölte Révésznél Petró Zsuzsa, az Állatpark Oktatási és Közönség Kapcsolatok Osztályának vezetője. A Pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétette egy videót a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek.
2: Mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, csak mellett, csak vonzás körzet. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet.
1: Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére.
3: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektor egzisztusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni. Olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei.
1: Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diák.
4: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségei évszázadok óta őrzik hitüket, hagyományaikat és összetartó erejüket. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek, a Tisza mentén működő magyar református közösségek, amelyek a lelki szolgálat mellett fontos szerepet töltenek be a helyi közösségi életben is. Mai beszélgetésünkben ezeknek a gyülekezeteknek az életébe tekintünk be Sós Zsolt református lelkipásztor segítségével. A tiszaújfalui és tiszaásványi református és gyülekezeteknek a lelki pásztora. Mit kell tudni ezekről a gyülekezetekről? Talán, ha jól emlékszem, még nem sokat, vagy talán nem is beszélgettünk a gyülekezetekről itt a rádióban. Kicsit távol esnek Beregszásztól, de mit kell róluk tudni?
2: Igen, hát hogyha ebben a tekintetben nézzük, akkor mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település csak mellett, csak vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet. Annak idején a 900-as évek elején még tanyavilág volt, Eszenyhez tartozott, és így szépen lassan felfejlődött községgé a gyülekezet, és 91-ben ért meg az a vágy, hogy legyen egy saját gyülekezete. 89-90-ben kezdték el a szolgálatot, akkor a helyi dohánysimítóban gyűltek össze, az volt az első rész, sőt, még azelőtt házaknál gyűltek össze, de rohamosan nőtt a gyülekezet létszáma, így felmerült a vágy, hogy egy templom is kellene, és így a holland partnerekkel, Horkai László akkori püspök segítségével megépült egy nagyon különleges templom, amely ilyen termiskőből van kirakva, nagyon egyedi kívül is, és belül a mennyezete pedig szibériai fenyővel van kiburkolva, tehát egy nagyon különleges templom. Nem nagy templom, nagyjából 150-140 férőhelyes, de a gyülekezetnek nincs is rá szüksége, hiszen háború előtt 202 fő volt, most nagyjából ilyen 130 és 140 fő között az embereknek az összege. A gyülekezet nagyon aktív, a tiszaújfalui gyülekezet, ott található parókia, mi is ott élünk. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten 30 és 40 ember között vesznek részt az istentiszteleten, a hétközi bibliórán pedig nagyjából 18-20 ember, tehát egy aktív közösségről van szó, ez én úgy gondolom, hogy abból is fakad, hogy tulajdonképpen még mindazok, akik annak idején a gyülekezet alapításában benne voltak, nagy részt élnek, és nagyon a magukénak tartják a templomot, vagy kisgyerekként, vagy felnőttként a saját kezükkel építették fel, és nekik minden kő, minden rész, minden fa mesél valamit is. Nem az van, hogy egy tizedik generációs gyerek, aki beleszület a gyülekezetbe, és nem tanulja megértékelni azt, amilyen van, hanem ők azt tudják, hogy milyen kemény munka volt azt megszerezni, és milyen kemény munka volt azt megcsinálni, persze Isten kegyelmével és az ő segítségével. Ez a kisebbik gyülekezet, és a nagyobbik a tiszaásványi gyülekezet, ez már egy jóval régebbi gyülekezet. Tiszaásványnak a lakossága jelenleg olyan 400 fő körül van. A háború előtt voltunk nagyjából kicsivel többen, mint 500-an. Most felnőtt egyháztagunk, 364 egyháztagunk van, és 36 gyerekünk. Tehát gyerekekből viszonylag sok van Tiszaásványban, hála az Úrnak. Ott van egy gyönyörű templomunk, az is egy különleges templom. Azelőtt volt még a 30-as évek előtt egy másik temploma, aminek haranglábja volt, egy fa haranglábja, azt elvitték Felvidékre, Szlovákiába, most is ott van kiállítva, valamint fakazatás mennyezete volt annak a templomnak, de annyira megromlott az állapota, hogy már nem lehetett benne lenni, tehát mind a fakezette, mind a harangláb, a haranggal az ott van most kiállítva Felvidéken. Mostani templomunk az pedig a nagy háború, a második világháború idején épült, kicsivel több mint 10 évig tartotta az építése, és folyamatosan tartott ez az építkezés, valóban ezt a templomot az emberek a saját adományukból építették fel, leginkább nem külső forrásokból. A településnek a nagy részén Tiszaásványban magyarok laknak, nagyon kevesen vannak akár más nemzetiségből, ez egyfelől jó, egyfelől pedig néha hátrányt is jelent. Ott is az Isten tiszteleteken nagyjából 40 és 50 ember között szoktak lenni, és ott azért több alkalmunk van, akár ifi alkalom, akár a hétközi alkalmakban, mivel egy nagyobb közösségről van szó, és hála az Úrnak igénylik ezeket az alkalmakat.
1: Ön mikor került ezekbe a gyülekezetekbe, és fiatal lelkészként hogyan hogyan tudott beilleszkedni egy-egy ilyen gyülekezetbe. Ugye említette, hogy a tiszaújfalui az fiatalabb gyülekezet, talán oda lehet egy picit könnyebb volt a beilleszkedés is, de már egy meglévő, több évtizedek kialakuló gyülekezetbe mennyire könnyű a beilleszkedés?
2: Nagyon kalandos volt az utam Tiszaújfalúba és Tiszaesványba, mert nem oda készültem. Én Nagydobronyba kezdtem a segédlelkészi évemet, és már úgy jöttem haza, hogy a csapi gyülekezetbe fogok menni, és ez úgy is vártak, úgy is kezdődött, de akkor a Tiszaújfalú és a Tiszaesványi gyülekezetek lelki pásztora Stefán Zoltán egészségügyi okok miatt elment, és megkérte, hogy legyek már egy kicsit ott, ameddig elrendeződik a helyzet, és annyira megtetszett a gyülekezet, hogy végül maradtunk abban a két gyülekezetben. Talán Istennek az akarata, hogy egy évig voltam lelkipásztor csapon is, amíg nem volt lelkészük, de egyébként ott voltam, a beilleszkedés nagyon jó volt. Talán azért is, mert én Szalókán születtem, és sok mindenkit ismertem, rokonaim is voltak, és így a beilleszkedés az nagyon jól ment.
1: Milyen terveket valósított meg azóta? Milyen programok zajlanak a gyülekezetekben, amelyeket érdemes megemlíteni?
2: Bőven volt, mit megvalósítanunk a két gyülekezetben, mind lelki, mind külső értelemben. Tiszaesványi gyülekezetnek a parókiája és a templom az nagyon-nagyon rossz állapotban volt. A templom torony az tulajdonképpen az élet és halál között volt, rettentően rossz állapot volt, úgyhogy az volt az első cél, hogy azt megszüntessük, ezt a nagy problémát, ez sikerült is. Tulajdonképpen kicseréltük, nem feljavítottuk, hanem teljesen kicseréltük a templomtornyot, és akkor már a harangvillamosítását is elvégeztük, valamint a parókia is olyan állapotban volt, egy 100 éves vályogház, ami életveszélyes volt tulajdonképpen, úgyhogy az pedig az egyházkerület támogatásával akkori pályázatokon keresztül sikerült teljesen felújítanunk, és most sem állt meg a dolog, hiszen ez a múlt év augusztusában elkezdtük a tiszaesványi templomnak a belső felújítását teljesen, mert az is már nagyon-nagyon rég volt felújítva, úgyhogy szinte teljesen megújult most már ez a templom, és a különlegesség az, hogy a legtöbb munkát azt a Covid-ban is, a háborúban végeztük el, és ez is egy nagy megerősítés. Az Isten vezetett minket erre a dologra, engem egészen biztosan, templom felújításra is, és sokan mondták, hogy nem most kellene, nem most van ennek az ideje, és mondtam, hogy bárcsak az Úr is így gondolná, én is inkább azt a könnyebbik utat választanám, hogy nem most van ennek az ideje, és az Úr megmutatta, hogy most van az ideje, és annyi támogatás érkezett, a gyűjtés, ez nem pályázatból valósul most meg, ez tényleg a gyülekezet tünk és néhány gyülekezetnek a gyűjtése is. Úgy néz ki, hogy sokkal-sokkal többet meg tudunk csinálni, mint amit akartunk. És lelki értelemben is volt hová fejlődnünk, mert hogy nagy mélységben volt az a gyülekezet, abból adódóan, hogy az emberek sokszor elengedték a Tiszaesványban magukat. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy Tiszaesvány mellett megy a vasút, és tulajdonképpen szinte mindenki vasútos abba a faluba, és a vasútnál az a régi szokás meg volt, hogy szerettek inni az emberek sajnos, akik ott voltak, és ez nagy küzdelem mind a mai napig nekünk az alkoholizmus abban a faluban, de hála az Úrnak, hogy van sok-sok javulás. A tiszaújfalui gyülekezetben pedig nem volt mit felújítani, mert ez egy új épület, mind a parókia, mind a templom, gyönyörű épület a templomunk, márványpadló és minden, ami gyönyörű benne van, tehát ott valóban azt tudtuk megélni, hogy azzal foglalkozunk lelki pásztorként és lelki és családként, amivel kell a lelki dolgokkal, és ott az emberek is sokkal nyitottabbak voltak a szolgálatra, sokkal könnyebb volt szolgálni. Igazából Tiszaújfalu miatt döntöttünk amellett, hogy mi szeretnénk itt maradni abban a kis faluban, és nem bántuk meg azóta egyáltalán. Nagyon nagy lelki megerősödés, és nagyon nagy erőt ad az nekünk. Bárhová is kerüljünk, nem tervezünk örökké ott maradni. Én úgy gondolom, hogy egy 10-15 év után minden lelkipásztornak kellene váltani szolgálati helyet, mert segítene neki is, és a gyülekezeteknek is a fejlődésben. De ameddig ott maradunk, minden percét igyekszük élvezni, mert egy nagyon-nagyon jó közösség.
1: Érdekes ez a meglátása, hogy jó változtatni 10-15 évenként. Nem nehéz ön szerint egy új helyre menni, a családnak költözni, a beilleszkedést ismét átélni?
2: Hát nem könnyű ez, egészen biztosan. Nem ez a könnyebbik út. Tehát a 10-15 év alatt a lelkipásztor azért már kiépít valamit. azon a helyen. Itt nem csak infrastruktúráról beszélünk, vagy alkalmakról, hanem barátságokról is, és családi kapcsolatokról is, így tovább, és így tovább. De a példákból én azt látom, akár amit olvasok, akár azt, amit látok, hogy ez mégis egy szükséges dolog. És megvan persze az a veszély, hogy a következő gyülekezet, ahová kerül a lelkipásztor, ott mindent előről kell kezdeni, mert nem olyan hely, ahol már csak bele kell állni a dolgokba, de ez még inkább motivál arra, hogyha én egy gyülekezetet így magam mögött hagyok, nem elfelejtve, de úgy, hogy átadni a stafétát egy másik lelkésznek, akkor neki ne kelljen azzal foglalkozni, mint nekem, hogy a papírokat elrendezni a hivatalokba, az épületekre, mert van épület, de papír nincsen rajta. Ne kelljen neki újítgatni, ne kelljen neki betonozással foglalkozni, ilyesmivel, hanem csak azt csinálja, amit mindig is kellene csinálnia. És csak remélem azt, hogy én esetleg valaki olyan után következik, aki szintén így gondolkodik. Aztán meglátjuk.
1: Ön miért választotta a lelkipásztorságot, ezt a hivatást, ezt a szolgálatot?
2: Nem volt egyértelmű az én életemben, hogy lelkipásztor leszek, hogy lelkipásztornak születtem. Nem is hiszem, hogy ez megtörténhet, de az egész fiatal korom úgy a templom közelében telt el. Szavaló versenyekre kellett járnom, néha önként, néha nem. És jó kapcsolatunk volt a lelkipásztorral is, aki egyébként most mellettem szolgál, mert mint egymás mellett szolgálunk, csak ő most betegség miatt nincs itthon. És nem volt ez olyan egyértelmű. Én a giminek a második részében jutottam erre az elhatározásra Isten vezetésével, és én mindig valahogy kések sok dologban, és már akkor is késtem, mert már akkor elkezdődött itt a felkészítés, mert azt végig kell menni itt az egyházkerületben. Én nem vettem részt a felén tulajdonképpen, és megszólított a lelkipásztorunk, hogy mi lenne, ha ezt átgondolom, és mondtam, hogy már nem is tudom pontosan, mit mondtam, csak arra gondoltam, hogy most azt mondom, hogy majd, és majd utána megmondom neki szépen, hogy nem. És hogy megmaradt ez a dolog, aztán a lelkipásztoron túl Isten is vezetett erre a dologra, erre a szolgálatra, a hivatásra, és szépen lassan megerősödtem abban, hogy nekem ezen a helyen van a részem. Még emlékszem, 17 éves voltam, mikor a teológiára felvettek, és ott még jogi akadály is volt. Akkor talán még az első 4 hónapban úgy el tudtam volna képzelni magam mérnöknek, vagy nem is tudom, ami vonzott akkor, de utána már nem tudtam elképzelni magam semmi másnak. És ahogy így végig jártam az utat, a teológián megerősödtem abban, amit tennem kell. Majd persze mindig vannak mélységek az ember életében, és nincs megtérés, vagy én nem tapasztaltam megtérést és újjászületést mélység nélkül az ember életében. Nincs olyan, hogy beleszületik valaki egy keresztény családban, és neki nincs szüksége a megtérésre. És nekem nagyon sokáig nagy kérdés volt ez az életemben, hogy miből kell nekem megtérni? Mi az, amiből meg kell térni? Ez kicsit ilyen önigazú állapot, és ez egy rettentő állapot. A tékozló fiú története az, amely mindig előttem van, hogy az nem egy tékozló fiúról szól, hanem kettőről. Mert aki otthon maradt, és mindig azt teszi, ami jó az apjának, az ugyanazt akarta, mint a fiatal. Csak a fiatal elmondta, hogy neki kell a vagyon, de az apja nem kell. És ő is ugyanezt akarta tulajdonképpen. És a nagyobbik fiúnak is meg kell térnie, és újján kell születnie. És az én életem a nagyobbik fiúnak az élete volt. Nem kirívó bűnökről szólt, nem alkoholizmusról szólt, nem ezekről a dolgokról szólt, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs szükségem Krisztus váltságára és kegyelmére is. Igazából ez a nagy mélység az én életemben, az nem is olyan rég jött el. És ez nem arról szól, hogy nem hittem az Istenben, mert mélységesen hiszem, hogy ő létezik, de tavaly augusztus környékén úgy valóban úgy nagy mélységben voltam, és akkor már nem csak arról volt szó, hogy Isten létezik, és van, és segít, hanem hogy ez az én Istenem, és nekem szükségem van rá, mert egyedül nem megy. És azóta minden más, minden jobb. Bár a gyülekezetek azok ezt nem mindig érzékelik, nem mindig fogják fel, de a mi életünk az hatalmas változáson ment el.
1: Az elmúlt percekben Sós Zsolttal, a Tiszaújfalui és Tiszaásványi református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére 2026. augusztus 1-től Kustár Zoltán személyében, aki korábban 2017 és 2020 között már ült ebben a székben. Pályafutása az egyetemhez köti, a jogelőtt Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett, majd külföldi tanulmányok után itt, a DRHO szövetségi tanszékén kezdett el oktatni. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól Olá Ilona kérdezte.
2: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a ére mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, nem pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebbe egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntése, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
3: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
2: Így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem lévén az egyetemi lelkészség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
3: Személyiségfejlődés,
2: és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogram tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
3: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
2: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát
3: az oktatók... Ez egyébként elég általános.
2: Így van, így így van. Ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktató karnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek, vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
3: Ha már ugye a diákoknál említette a tehercsik gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
2: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségében sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külülről érkezőknek is. Fontos kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat, azt talán már nem titok, ugye el lehet mondani, például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már 3 fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
3: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja ez azt az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
2: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek, ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetés, a központi könyvtár kialakítása, de feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart, a képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt. Beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
3: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégium került az összes felszoktatás.
2: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán két lépésben újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén ketté vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak kétszer költözött, és nem háromszor, mert azért sok tanszéknek háromszor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, a gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
3: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
2: Igen, így van, nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettesség ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kálvin kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utól kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letétét után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitilleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, hogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 év bemelegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
3: Hivatalosan mikor lesz a váltás?
2: Augusztus 1-ével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, előttem van még a rektori kinevezésnek az átvétele, a köztársasági elnök szokja ezt átadni a új rektoroknak, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és két intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
1: Új rektor kerül a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére Kustár Zoltán személyében. Az elmúlt percekben őt hallhatták.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferenciaterem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
3: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy Magyar Ifjúsági Központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni. Így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
2: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
3: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival, erre vagyunk a legbüszkébbek.
2: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
3: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diák szervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
2: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
3: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
2: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
3: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
2: Ha egy Kolozsvárra érkező első éves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
3: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz ez, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és ha nem is a barátai, egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gócpot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nő jön ki, nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
2: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
3: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos, és ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
2: Köszönjük szépen!
3: Nagyon szívesen!
1: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk. A következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
2: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk, és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Heltaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkról, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit, hogy bajban vagyunk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk erre a helyszínre, és nem kell egy egész rendezvényt emiatt lefújnunk. A helyszínek úgy amúgy is mindig problémát jelentettek. Magyar helyszínekre még könnyebben befogadtak, de azok általában zsúfoltabbak, román helyszíneket pedig nehezen tudtunk mindig elérni, és így ez nagyon szépen megoldja ezt a problémánkat.
2: Ezt nagyon jó hallani. Említve volt, hogy bármilyen eseményeket lehet itt ingyenesen szervezni nektek a jövőben. Milyen eseményeket terveztek itt a közeljövőben?
4: Egyrészt a teljes társaságot egész biztosan itt fogjuk tartani, ami egy olyan rendezvény, ahová más megyék diákjait is elhívjuk, mi az országos DT ezzel egy időben tartja itt a felvételjét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen majd a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Ez egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak, hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
2: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
4: Én is köszönöm a kérdezést.
1: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán, azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítmény csökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A-blokkjainak hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. Olvasható az atomerőmű honlapján. A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál. A szakemberek az egyes blokk teljesítmény hétfőn 21 óra 45 perctől 254 megawatttal csökkentették. Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölte

0: Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a vadgazdálkodásról szóló törvény alapján a vadászatra jogosult, köteles a vadászterületén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, a vad és élő helyének őrzéséről gondoskodni. A vadászatra jogosult, köteles, nem zárt vadászterületén, vadasparkjában a vad életfeltételeihez szükséges, megfelelő minőségű takarmány mennyiségről és a vadnak ivóvízzel való ellátásáról gondoskodni. A vaditatás a vadászatra jogosult finanszírozza. A vad vízigényének kiegészítése érdekében a jogosultak lédús takarmányt és ivóvizet juttatnak ki a vadászterületekre. Kiemelték, hogy az év extrém forró és aszályos periódusában fontos feladat a vadállomány óvása, takarmányozása, a megfelelő vadföld gazdálkodás, a vad jó minőségű, ivóvízzel történő ellátása, a gímszarvas és a vaddisznó számára pedig a dagonyázás feltételeinek megteremtése. Ehhez támogatás igényelhető például az Országos Magyar Vadászkamaránál. A civilek önkéntesek segítségét a tárca köszönettel veszi.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este, nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32-37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, újabb alom születését várják a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítványnál. A várandós Malina tenyészszuka hamarosan újabb kölyköket hoz a világra, az ő apróságaihoz és azúr kölykeihez keresnek önkéntes kölyöknevelőket az alapítványnál. A neveltek akkor sem szakadnak el a nevelőiktől, miután látássérült gazdához kerülnek. A kölyöknevelők később is gyakran találkozhatnak velük, visszajelzést is kaphatnak arról, mi van velük az életben. A teljes nevelési időszak alatt az alapítvány állja a kicsi minden költségét, biztosítja a neveléshez szükséges felszereléseket, szakmai segítséget és baráti légkört. A részletekről Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány tenyésztésével és állatjóléti vezetőjét hallják, Sütő Dávid Pelé riportja.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Komondi Pirost, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola tenyésztési és állatjóléti vezetőjét.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást.
2: És hát az első kérdésem az az lenne, talán az egyik ilyen aktuális hír, és az egyik legpozitívabb, hogy az egyik vakvezető kutyátok újfent vemhes lett, kis kölyköket vártok. Ki is az, és mit lehet tudni erről a történetről?
3: Ugye jelenleg Malina tenyészszukánk az, aki kölyköket vár, és a hétvégére várjuk a születésüket. Pici módosítás, illetve javítás, hogy ő nem vakvezető kutya, hiszen ő anyakutya. Ő nem fog vakvezetőként dolgozni soha, mert neki egy más feladatot szánt a sors, illetve mi.
2: Mekkora öröm ez, bár gondolom, hogy azért már mint tenyésztési vezető, azért az már évek óta így benne vagytok ebbe, és a program is elindult, de azért mekkora öröm, amikor így ezt megtudjátok, eljut ideig a történet.
3: Hát ez nekem mindig öröm, mert ugye én tervezek, nekem mindig vannak terveim, hogy mikor melyik szukát fogom fedeztetni, és mikor, hol, hogyan fognak megszületni a kölykök, és aztán a természet és a biológia ezt néha felülírja. Úgyhogy azért mindig örülök, amikor a terveim valóra válnak, és ténylegesen vemhes lesz az valamelyik szukánk. Ugye Malinának ez már a harmadik alma lesz, az előző két alom az picike alom volt, két fős alom volt tőle. Most azért egy közepes almot várunk, úgyhogy remélem egy 5-6 kiskutya azért lesz ebben a csapatban. És hát ugye Malina egy picit idegen vérvonal a mi kutyáink között, hiszen ő Csehországból érkezett hozzánk, úgyhogy ez mindig jó hír, hogy lesznek új vérvonalú kiskutyáink, és hát az előző két alomból ugye most már felnőttek a kölykök, most már mindegyik, az első kettő már képzésben van, és már átadás alatt, a második kettő meg hamarosan elkezdi a képzést, és egyelőre nagyon pozitív a tapasztalataink, úgyhogy mindenképpen örülünk, hogy egy újabb alomnak nézhetünk elébe.
2: És ki az apuka, illetve ilyenkor hogyan kezelitek a vemhes tenyészszukák, ők hogyan, hol nevelődnek, vagy hol vannak úgymond otthon ez idő alatt, amikor majd szülnek?
3: Az apakutya most is a francia import Elba kutyánk, egy fekete kan, egy fiatal, nagyon csinos és aktív kankutya, tényleg szép, nagyon anatómiailag is, meg küllemileg is nagyon rendben van, természetileg is, temperamentumilag is nagyon jó kutya, és az eddigi kölykei is azt mutatják, hogy jól örökít, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez az alom is jó vakvezető kutyává növi ki magát. A mama kutyáink mind családban élnek, tehát Malina az az egyik szerencsés mama kutyánk, aki a kölyök nevelőjénél maradt, és ott töngeti tenyészkutya életét.
2: Említetted, hogy az ellés az hétvégére várható, amikor a riportot készítjük, annak a hétnek a hétvégére várható. Az amúgy olyan, ilyenkor hogyan képzeljük el, hogy otthon marad a nevelőszülőknél, vagy hozzátok bemennek a központba, és ott történik meg?
3: Az ellés mindig a nevelőszülőknél történik. Ha véletlenül olyan a körülmények, hogy az adott nevelőszülőnél nem tudjuk megoldani az ellést és a kölyöknevelést, akkor áthelyezzük egy másik családba, mindenképpen családban lesz. Most Malina átköltözött a szomszédba, az első almot is ennél a családnál hozta a világra, úgyhogy igazából csak egy kicsit szomszédol. Szereti ezt a helyet, és nagyon jó hely, és tapasztalt gazdik vannak ott, mert hiszen ott már a 6. vagy a 7. alom fog világra jönni, úgyhogy ott is laknak tenyészszukák, csak most éppen ők nem ellenek, úgyhogy így elvállalták, hogy Malinát gondozzák az ellés és a kölyök nevelés alatt. Úgyhogy azt pedig úgy kell elképzelni az ellést, hogy én minden ellésnél ott vagyok, hiszen bármikor adódhat bármilyen váratlan körülmény, amikor segíteni kell. Ideális esetben nem történik semmi váratlan, és csak kísérni kell a folyamatot, és csodálni a természetnek a fantasztikus folyamatát, de néha azért be kell avatkozni, és segíteni kell. Ugye a legutóbbi alomnál is az utolsó kis kutyát éleszteni kellett, mert hát már annyira sokáig tartott, ami kijutott a friss levegőre, hogy kicsit elbódult, úgyhogy őt kellett kicsit éleszteni, hogy a világra jövés fáradalmait kipihenje. De sikeres volt, úgyhogy minden rendben van vele, és azóta is töretlenül fejlődik.
2: Az örömhírek ugye folytatódnak, a közösségi oldalatokon folyamatosan hirdettek Azur kölykeiről fogalmazhatunk, úgyhogy most ők a nagy sztárok, a kicsik. Róluk mit lehet tudni, hogyan nőnek, mi újság velük?
3: Azur kölykeiről azt lehet tudni, hogy hát ez az alom a saját tenyésztésünknek a 27. kis csapata. 8-an vannak, ugye ott volt az utolsó, akit egy picit segíteni kellett a világra jövés után. 8 csodálatos kiskutya, nagyon szép homogén az alom, egységesek, szépen fejlődnek, ők most már 4. hetesek, pont ma. Igen, aki a közösségi oldalunkat követi, az követheti a fejlődésüket, hiszen hetente élőadásban adunk hírt róluk, hogy hogyan fejlődnek, hogy alakulnak. Ugye múlt héten kezdték el a szilárd táplálék fogyasztását, megkapták az első féreghajtásukat, szóval és lesz a következő élőadás, úgyhogy akit érdekel, az nyugodtan csatlakozzon be és nézze meg őket. Most már költöznek ki a kertbe, úgyhogy újabb izgalmak várhatók.
2: És így még hozzácsatolnám gyorsan, hogy ugye van még alom, hát sok alom van, az ó alom, ők pedig, ha jól tudom, fél évesek lettek. Ilyenkor történik-e valami, vagy csak lövekednek, cseperednek?
3: Igen, az óvalom az fél éves lett, és hát a többiek is szépen nőnek, cseperednek. Igazából fél éves korban semmi izgalmas nem történik, azon kívül, hogy fél éves korukra már nagyjából elérik a kifejlett kori méretüknek és súlyuknak a 80-90%-át, tehát igazából már majdnem úgy néznek ki, mint a felnőtt kutyák, csak még nagyon kiskamaszok. Igazából ekkor szoktunk átállni a felnőtt tápra a táplálásukban, hogy ne nyúljanak túl gyorsan, és hogy ne okozzon problémát ez az izületeik fejlődésében. Ilyenkor még kölyöknevelőnél vannak, ugye hát az izgalom a fejlődésükben, ugye ilyenkor kezdődik a kiskamaszkor, vagy egy hát ilyenkor már van, amelyiknél elkezdődik, ilyen 6-8 hónapos korban, és akkor hát ugyanúgy, mint a gyerekek, kamaszkorban azért vannak kihívások a nevelésükben, de ettől szép a kutyanevelés, hogy mindig van valami izgalom.
2: És ha már a kutyanevelésről szó esett, gondolom kölyöknevelőre ismét, vagy megint szükség van, vagy bővítetek, ezt nem tudom, ezt majd te elmeséled, a kölyöknevelés hogyan zajlik az iskolánál, az alapítványnál, illetve hol jelentkezhet, aki szeretne kölyöknevelő lenni, és hogyan?
3: Kölyöknevelőre mindig szükségünk van, hiszen a tenyésztési programunk folyamatos. Ugye a tenyésztési terv szerint évente 30 kölyök az, ami biztosítja az a megfelelő utánpótlást a vakvezető kutyák kiképzéséhez, és ezt a 30 kölyköt föl kell nevelni. Ugye, mint mondtam, én tervezek, a természet pedig elvégzi a dolgát, nem mindig 30 van, amikor 20 van, amikor 35, de mindig keresünk kölyöknevelőket. Hiszen ez egy igen csodálatos feladat, azon túl, hogy egy roppant izgalmas és aktív egy évet tölthetnek el a kölyöknevelők a kiskutyákkal, nagyon sok mindent megtanulnak a kutyák neveléséről, és hát azért az a tudat, hogy egy látássérült embernek a szemevilágát nevelik föl, és hogy mekkora ajándékot adhatnak ezzel egy embertársuknak, az egy fantasztikus jó érzés, főleg amikor már látják, hogy az általuk nevelt kiskutya már a kiképzés után hogy csatlakozik a látássérült gazdájához, és mennyit tud neki segíteni. Fantasztikusan felemelő érzés.
2: És ha valaki szeretne jelentkezni, azt hogyan, miként teheti meg, ha most itt akár a rádió beszélgetés kapcsán ő úgy dönt, hogy kölyöknevelő lenne nálatok, mi a metódus, a folyamata ennek?
3: A honlapunkon van egy rövid leírás a kölyöknevelésről, a www.baráthegyi.org oldalon meg lehet találni a vakvezetőkutya fül alatt a kölyöknevelés menüpontban. Érdemes ezt végigolvasni, ezt a rövid leírást, és van ott egy jelentkezési lap, amin lehet jelentkezni. Ha valaki jelentkezik kölyöknevelővel, kollégáim fölveszik vele a kapcsolatot, és mindig az aktuális nevelés előtt van egy napos ilyen oktatásbeszélgetés, amikor átbeszéljük részletesebben az egész kölyöknevelést, amikor mindent meg lehet kérdezni, amikor igyekszünk minél alaposabban átbeszélni, hogy miről is szól ez, de még részletesebben, mint ami a honlapon le van írva, és véglegesen csak ezután a egy nap után kell dönteni, és mindig azt szoktuk kérni, hogy ilyenkor olvassák át újra az anyagokat, amit adunk, gondolják át ezt az egynapos beszélgetést, és akkor utána döntsenek úgy, hogy szeretnék-e vállalni, vagy mégsem. Van, aki úgy dönt, hogy előbb csak kipróbálja magát, és mondjuk panziózik nevelés alatt álló kutyákat egy-két napra, három napra, és ha azt tetszik neki, akkor azután vállal nevelést, van, aki egyből belevág, úgyhogy nincs rossz döntés. Mindenki a saját képességei ezereihez mérten tudja dönteni, hogy mit szeretne vállalni, és akkor ennek a mentén megyünk tovább.
2: A kutyaiskola, az alapítvány hogyan tudja segíteni a nevelőket, hiszen azért ti is támogatjátok őket, és nem csak szakmailag, ha jól tudom, de szakmailag is.
3: Így van, szakmailag abszolút támogatjuk a nevelőket. Van egy kolléganőm, akinek a teljes munkaidőben csak az a feladata, hogy a kölyök nevelőket segítse és irányítsa. Segítséget nyújt nekik abban, hogy mikor mit kell csinálni a kiskutyával, mikor mit kell neki tanítani, hogyan. Ha szükséges, akkor kimegy hozzájuk házhoz, és ott segít. Vannak rendszeres kölyök találkozóink, vannak rendszeres közös sétáink, tehát közös programjaink. Az alapítvány adja a felszerelést és a tápot a kiskutya neveléséhez, illetve biztosítja az állatorvosi költségeket. Úgyhogy a nevelő családnak csak az idejét és az energiáját kell belefektetni ebbe a folyamatba, és élvezni a kiskutyával együtt töltött időt.
2: Milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire szeretik a kölyöknevelők, hogyha bekapcsolódnak, egyfajta motiválás úgymond a jövendőbeli kölyöknevelők felé, milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire élvezik ezt a kölyöknevelést?
3: Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, igazából mindenki nagyon élvezi, bár vannak nehéz pillanatok is, mert lássuk be, hogy egy kiskutyának az első éve az a legszebb, de egyben a legnehezebb időszak is. Ugyanúgy, mint egy kisgyereknek, tehát kezdve onnan, hogy meg kell tanítani szobatisztaságra, ugyanúgy, ahogy a gyereket késsel villával lenni, a kiskutyát is meg kell tanítani az alapvető együttélési szabályokra, a szokásokra, amiket ki kell alakítani nála, hogy nem szoktunk az ágyra menni, meg nem szoktunk az asztalról kunyarálni, meg szoktunk állni a járda szélén, ugyanúgy, hogy egy kisgyerekkel végig kell játszani. De fantasztikus barátságok szövődnek ez idő alatt, tehát nagyon-nagyon családias a légkör a kölyöknevelők közt, és igazából mindig azt szoktam mondani, hogy a Baráthegyi olyan, mint egy nagy család, a kölyöknevelők is becsatlakoznak ebbe a nagy családba, és nagyon-nagyon jó programokat szoktak együtt szervezni, nagyon jó programokat szoktak látássérültekkel is szervezni, tehát megismerhetnek egy egészen más világot, ami izgalmas és érdekes. És hát persze, igen, amikor a kölyök bekerül a kiképzésbe, és egy rövid időre el kell válni tőle, az mindig egy kicsit sírva vigadós, tehát hogy azért ott mindenki szokott egy picit pityeregni, de hát én mindig azt a párhuzamot szoktam hozni, ez olyan, mint amikor a gyerek elmegy az egyetemre, tehát a gyereket se tartjuk otthon, mert hú, de szeretjük, és nem engedjük el az egyetemre, az az ő élete, azt kell élnie, tovább kell lépnie, és egy fantasztikus nagy büszkeség, amikor látják azt, hogy az általuk fölnevelt kölyök az hogy válik vakvezető kutyává, és hogy lesz egy felelősségteljes, komoly munkakutya, aki egy embernek az életét meg tudja változtatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép vállalás, és aki egyszer belevágott, az nem bánja meg. Tehát eddig azok a visszajelzések, hogy mindenki azt lehet, hogy nem vállal még egyet, de hogy nem bánja meg, és nagyon jó emlékeket őriz róla erről az időszakról, az mindenkinél így van.
2: Nyári programok, azok hogyan alakultak? Egy-kettőt, ami már volt, én kiemelnék, hogy volt adománygyűjtés, ha jól tudom, a Miskolci Egyetemmel, volt nemrégiben egy ilyen torna, ha jól tudom, Budapesten egy ilyen sportesemény, amivel úgy szintén gyűjtöttek nektek, és hát volt a Miskolci Piknik is. Ez úgymond a múlt, de ha még kiegészíted, annak örülök. Erről a háromra egy kicsit meséljünk.
3: Igen, ezek érdekes programok voltak. Igazából mindegyik úgy alakult, az adománygyűjtés is, illetve ez a mozgásóra Pesten, hogy ők kerestek meg minket, a szervezők, hogy szeretnének a mi részünkre gyűjteni, és ebbe örömmel vettünk részt, hiszen ez egy nagyon jó ismeretterjesztő lehetőség is, illetve nyilván a gyűjtés eredményét is hasznosan fel tudjuk használni. A Miskolci Egyetemmel régi kapcsolatunk van, hiszen több kölyökkutyánk nevelkedett az egyetemen, és nagyon szerették őket, és nagyon jól beilleszkedtek az egyetem életébe, tehát ott adott volt, hogy megkeresnek minket ezzel a lehetőséggel. A másik, ez a mozgásóra Pesten, ez pedig egy egyéni kezdeményezés volt az adott hölgytől, aki a támogatónk egyébként, és úgy gondolta, hogy ezzel is tudna minket támogatni, és tovább vinni a jó hírünket. Így ebben is örömmel vettünk részt, és nagyon jól sikerült. A Miskolci Piknik az pedig egy régebbi programunk, az több éves hagyományra tekint vissza. Sok-sok éve szervezzük Miskolcon is, Pesten is ezeket a piknikeket, illetve korábban még nem pikniknek hívtuk, hanem kölyöknevelő sétának. Az a lényege, hogy a kölyöknevelőink találkozhatnak az általuk nevelt és már szolgálatban álló vakvezető kutyákkal, illetve gazdáikkal, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, hogy beszélgessenek, jobban megismerjék egymást, hiszen nagyon sok esetben a kölyöknevelők rengeteget tudnak segíteni, már a kliensnek is, akinél az általuk nevelt kutya van. Számtalan esetben fordul elő, hogyha a kliensnek el kell utazni valahova, ahova nem tudja vinni a kutyát, akkor a kölyöknevelője vigyáz rá, és ez mind a két félnek nagyon pozitív, hiszen a kölyöknevelő újra találkozhat az általa nevelt kiskutyával, és vigyázhat rá, a kliensünk pedig biztos helyen tudja a kutyáját addig, amíg neki olyan dolga van, ahova nem viheti magával.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány tenyésztési és állatjóléti vezetőjét hallották.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek, már több alkalommal is juttattak adományokat Borsodabói Zemplén vármegyében működő szervezeteknek. Lajos Bencét, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjét kérdezzük a következő percekben.
2: Az ötlet az a saját tapasztalás, ezt a szót már nagyon sok interjúban használtam, de ez jellemzi a legjobban a kialakulását, vagy így a meglétét. Menhelyi környezetben élek, tehát saját menhelyet vezetünk feleségemmel, és állatmentéssel foglalkozom most már lassan 10 éve. És a mi menhelyünkben is előfordult már azt, hogy élelemhiánnyal küzdöttünk, vagy nekünk is segítségre volt szükségünk, és így különleges adománygyűjtéseket írtunk ki. Úgy gondoltam, hogy egy átlátható rendszer, ami állandó és megbízható hátteret tud biztosítani, nagy segítséget nyújthat a magyar állatvédelem résztvevőinek. Igazándiból így jött létre az ötlet. Nagy szerencsém volt, mert ehhez találtam egy megfelelő partnerhálózatot, mind az állateledelellátó oldalról, mind pedig a raktározás, tárolás és szállítmányozás oldalról egyaránt. Így igazándiból csak egy kis munka, gondolkozás és kitartás kellett ahhoz, hogy megalapítsuk alapítványunkat. Jelenleg az alapítvány egyébként most már 220 tonna élelmet tárol Székesfehérváron, és a kezdő kampányunkat 50 fővel szerettük volna kezdeni, tehát 50 szervezetnek a támogatásával, viszont ezt már most ki kellett bővítenünk, mert sokkal több a rászoruló érdeklődő, mint 50, így ezt kibővítettük, most már átléptük a 60-at.
1: Tehát tulajdonképpen 60 szervezetet tudnak, hogy úgy mondjam, rendszeresen, majd hogy nem folyamatosan támogatni?
2: Igen, ez úgy néz ki, hogy velünk szerződést lehet is felkötni. A szabályosan működő állatvédelmi szervezetek, gyepmesteri telepek és menhelyek tudnak velünk első körben szerződni. Őnekik negyed évente 2 raklap élelmiszert tudunk garantálni. Ezen átlagosan egy raklapon 600 és 900 kiló közötti termék található meg, aminek nagyjából az értéke 1,5 millió forint a 2 raklapnak. Ezt tudják ők negyed évente átvenni, és egy raklap krízis helyzeti vésztartalék van minden szervezetnek félretéve. Tehát, hogyha nem elég a 2 raklap és valami probléma előjön náluk, és hirtelen megnövekedik a létszámuk, vagy valamilyen másokból kifolyólag szükséges még egy raklap támogatás nekik abban a negyed évben, akkor ezt is tudjuk nekik biztosítani.
1: Ezek a szervezetek hol találhatóak Magyarországon belül? Még ha nem is soroljuk fel természetesen mindegyiket.
2: Hát igazándiból egész országra vagyunk kiterjesztve, és az ország több pontjából származnak ezek az állatvédő szervezetek. Nem szeretnék kitérni arra, hogy az ország mely részein vannak nagyobb bajban a szervezetek. Nem szeretnék ebből semmiféle kellemetlenséget. Annyi, hogy mi az egész országot szeretnénk lefedni, és az a célunk, hogy minden állat lakjon jól.
1: Átláthatóan, célzottan juttatják el az állateledet oda, ahol tényleg szükség van rá, ezt olvashatjuk a honlapukon. Főleg ez az átláthatóság, ez hogyan valósul meg?
2: Az átláthatóság az igazándiból úgy valósul meg, hogy az adatbekérőnkben szerepel egy-két olyan nyilvános adat, ami, hogyha nem nincsen meg az adott szervezetnek, akkor nem biztos, hogy szabályos a működésük. Hát minden szervezet, aki velünk szerződést köt, annak felirazonosítóval kell rendelkeznie. Továbbá ugye nem utolsó sorban nálunk olyan termékek is vannak, amik közeli lejáratú idejük miatt, vagy nemrég lejártuk miatt, csak olyan szervezeteknek kiadhatóak, akiknek egy bizonyos feletetési engedélyük van. Ezeknek az adatoknak mind meg kell lennie ahhoz, hogy mi szerződést tudjunk kötni. Akinél ezek az adatok nincsenek meg, azzal sajnos nem tudunk, vagy csak korlátozott mértékben, mert ugye a feletetési engedély nélkül csak olyan termékekkel tudjuk támogatni őket, amik még nem jártak le, tehát nem szerepelnek abba a kategóriába, amihez kell ez a bizonyos engedély.
1: Hogyan zajlik egyébként egészen konkrétan a munka? Tehát azt hallhattuk, hogy ugye itt most van jelenleg 60 olyan szervezet, akiket önök tudnak segíteni. Lehet még jelentkezni szervezeteknek, vagy önök is megkeresnek? Hogyan képzeljük ezt el? Mert ugye sajnos nagyon sok ilyen szervezet van Magyarországon, amely ugye kóbor állatokat, kidobott állatokat fogad be és segít.
2: Tehát ajánláson keresztül is látótérbe kerülhetnek ezek a szervezetek, nem csak mi keresjük meg őket, és a munkát úgy kell elképzelni, hogy olyan is előfordul egyébként, hogy rengeteg szervezetet már eleve jeleznek nekünk Facebook oldalon, e-mailben, itt ottam ott, olyan követők, akik mondjuk annak a szervezetnek a munkástágát támogatják, tudják, hogy bajban vannak, ő látóterükbe került a mi alapítványunk, és ezért jelzik felénk az adott szervezet problémáját. Ilyenkor az adott szervezet velük felvesztik a kapcsolatot, igyekszünk velük a lehető legrövidebb idő alatt szerződést kötni, hogy tudjuk őket támogatni.
1: Milyen élelmiszerek, milyen állateledelek kerülhetnek ide a szervezetekhez? Mert ugye az olvasható, hogy olyanokról van szó, amik egyébként, hogy mondjam, tulajdonképpen már nem lennének felhasználhatók.
2: Első körben ez volt a cél, hogy ilyen termékeket szerezzünk be, viszont a kezdeményezésünk annyira erősre sikerült, hogy az adott cég, akitől jelenleg az állateledeleket kapjuk, olyan termékeket is felajánlottak, amik már nem ebbe a kategóriába esnek. Ugye elsősorban az volt a célunk, hogy mentsük meg azokat az állati eledeleket és élelmiszereket, amik megsemmisítésre várnának közeli lejáratuk miatt, vagy nemrég lejártuk miatt, viszont ugye a kezdeményezés tényleg annyira egyedi és új, annyira hiánypótló, hogy a cég úgy döntött, hogy nem csak ilyen termékekkel fog minket támogatni, úgyhogy most már eljutottunk arra a szintre, hogy a termékeink nagy része nem is lejárt termék. Persze szeretnénk továbbra is majd ilyen lehetőségeket megkeresni, olyan cégeket, partnereket a későbbiekben behozni, ahol azért ezeket a termékeket továbbra is tudjuk majd beszerezni, annak érdekében, hogy ugye a cégek ökológiai lábnyomát csökkentjük, és magát a bolygónak a terhelését is ezáltal csökkentjük, és ne legyenek kidobva a termékek, hanem tényleg ott hasznosuljanak, ahol a legnagyobb szükség van rá. Egy állateledel gyártásával foglalkozó KFT. Nulladik ponttól a gyémánt szintű támogatóink váltak, ugyanis amíg a Élelmiszerbank ötlete megszületett, addig ők már az állatmentő szervezetünket támogatták olyan mértékben, hogy abból is tudtunk tovább segíteni más szervezeteknek, tehát igazándiból volt ennek az alapítványnak egy úgymond tesztüzeme, ami az állatvédelmi szervezetünkön keresztül futott. Amikor nagyobb mennyiségű eledelt kaptunk, akkor megkérdeztük, hogy rászoruló szervezetek tudnak jelentkezni, és akkora volt a jelentkezés pár napon belül, hogy e-mailt kellett csinálnunk, mert már a telefonokat nem tudtuk kezelni, és az e-mail címre is egy-két-három napon belül 150 szervezet írt e-mailt, hogy rászorul az adományra, úgyhogy itt már biztosak voltunk abban, hogy akkor a szükség erre a kezdeményezésre, vagy erre a fajta segítségnyújtásra, hogy nem volt kérdés, hogy ezt egy alapítvány formájában megelevenítsük, úgyhogy így alakult ki egyébként, hogy konkrétan volt egy tesztüzem, egy felmérés időszak, amíg meg tudtuk azt tapasztalni, hogy mekkora a baj, és mekkora a szükség a segítségünkre, mekkora szükség van.
1: Mi lehet az oka egyébként annak, hogy Hogy ekkora a baj? Nem tudom ezt egyszerűbben kérdezni, vagy szebben kérdezni, mert azért az ember azt látja, hogy egyébként nagyon sokan posztolnak, akár a közösségi médiában arról, hogy mondjuk születésnapjuk alkalmából ők egy menhelynek gyűjtöttek és odavitték, akár gyerekekről is van szó, szívet melengető ilyeneket olvasni, akár gyerekek is, vagy egy egész osztály mondjuk támogatott egy-egy menhelyet, még akár itt Miskolcon és környékén is, de hát szerte az országban. Mi az oka, hogy valahogy mégsem elég, hogy így kérdezzem?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert több oka itt lehet, de talán a fő probléma az az, hogy nagyon-nagyon sok a rászoruló állat és a segítségre váró állat, és az állatvédőknek nagyon-nagyon nehéz nemet mondani, és hát ugye mindenki szereti az állatokat, ezért nem is tud minden esetben, tehát nagyon sok esetben nem lehet ezeknek a segítségkéréseknek nemleges választ adni, mert akkor állatok élete kerülhet veszélybe. Így sokszor túlterhelik magukat ezek a szervezetek, és sajnos az állatvédelmi szervezetek nem mindegyike, mondjam úgy, hogy megfelelően támogatott ahhoz képest, amekkora mértékű munkát végeznek, és amekkora mértékű elköteleződéssel folytatják a tevékenységüket. Sajnos nem társul mellé pont akkora mértékű vagy hasonló mértékű támogatást. Így sokszor jutnak arra a szintre, hogy kialakul egy ilyen probléma, hogy vagy az orvosi költségek finanszírozása kerül bajba, vagy az állatok étkeztetése kerül bajba. Mi ezért gondoltuk azt, hogy elsősorban az volt a nulladik ponti gondolat, hogy azok a termékek, amik megsemmisítésre várnának azokkal, azokat a szervezeteket támogatnánk, ahol ezek a problémák kialakulnak, így nekik ezeket a termékeket nem kell megvásárolniuk, és az összeg, amit ők állateledelre költenének, azt teljes akár fenntartási költségekre, vagy orvosi költségekre is tudják fordítani.
1: Mikor alakult meg tulajdonképpen, hogy mondjam, maga az alapítvány?
2: Az alapítvány az még a tavalyi év decemberében lett nyilvántartásba véve, és onnantól kezdődtek meg a munkálatok, hogy egyáltalán a megfelelő raktárháttér és tárolási háttér ugye megvalósulhasson, amire nagyon nagy szerencsénk, de a Székesfehérváron egy nagyon nagy raktározási cég, egy logisztikai központ, ők meglátták ebben a kezdeményezésben a lehetőséget, és konkrétan teljesen ingyen felajánlották, hogy nagy mértékben hozzá tudnak azzal járulni, hogy oda beérkezhetnek ezek a termékek, és ők saját gépeikkel ezeket a kamionokat leszedik, és egy nagyon modern rendszerben, sportrendszerben raktározzák nekünk, és a kiadásban is, amikor mondjuk egy adott szervezet eljön a támogatásáért, a kiadásban is teljes mértékben segítőkészek, igazából nem kell nagyon előre bejelentenünk, hogy szállítás jön vagy megy, mindig készségesen állnak a segítségünkre. Ők is látják, hogy egy ilyen szintű kezdeményezéshez érdemes már a legelején becsatlakozni, hiszen minél hamarabb, minél magasabb szintre tudjuk ezt helyezni, annál gyorsabban tudunk egy olyan mértékű segítséget nyújtani, ami hosszú távon kifizetődő lehet. Azért mondom, hogy kifizetődő, mert ugye közel 10 éves tapasztalattal azt tudom mondani, hogy az állatmentés az egy exakt probléma megoldás. Tehát amikor egy állat egy rosszul tartásban él, és onnan kiemelik, nagyon sokszor az adott tulajdonos nem érti meg, hogy ő rosszat tett. Lehet, hogy pár hét vagy pár hónap múlva egy újabb kutyát visz a helyére, amit lehet, hogy szintén pár hónap múlva megint csak ki kell emelni. Ez pár év alatt akár 5-10 kutyust is jelenthet, hogyha nem tudják a szervezetek megfelelően szankcionálni a hivatalos tervek bevonásával, tehát ha nem lehet az adott tulajdonost az állattartástól eltiltani, akkor előfordulhat, hogy pár év leforgása alatt akár 5-10 darab kutya is bekerülhet a menhelyre egy ilyen nem megfelelő állattartótól. Viszont ugye amire mi megoldást próbálnánk találni, az az, hogy önkormányzatokat és szociális intézményeket is támogatnánk, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatokon és a szociális intézményeken, akiknek például olyan programjai vannak, hogy rászoruló családokhoz látogatnak el és visznek nekik adományt, ezeknél a családoknál szem elé kerülhetnek olyan állatok, akiknek nem megfelelő az ellátásuk. Na már most, hogyha mi nyújtunk ezeknek az intézményeknek és önkormányzatoknak támogatást, akkor ezeknek az állatoknak az ellátását, az ellátásuknak a minőségét tudjuk emelni, és tudjuk őket oly mértékben szankcionálni, vagy oly mértékben irányítani, vagy hát erre találhatnánk valami jobb szót is, oly mértékben tudjuk befolyásolni az állatok tartásának javulását, hogy akkor tudjuk segíteni az állatnak az ellátását, hogyha ők mondjuk a kötelező oltási programokban részt vesznek az állattal, vagy a települések szoktak pályázaton ivartalanításra támogatást nyerni. Csak akkor kapnak támogatást az állattartók, ha igenis részt vesznek az állatokkal ezeken az ivartalanítási programokon, ami hosszú távon azt jelenti, hogy kevesebb lesz a kóborállat. Ha ezeket az állatokat elsősorban nem kiemeljük, hanem megpróbáljuk ott a helyszínen, a tartási helyükön javítani a környezetet, és magát a tartási mód minőségét tudjuk javítani és fokozni, annak az lesz az eredménye, hogy egy kutyus fog sokkal jobb körülmények között élni, nem pedig pár év alatt 5-10 darab kutyus lesz kiemelve, és ezzel is a menhelyeknek a kapacitása leterhelve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az eddigi kezdeményezéseknek is nagyon-nagyon nagy fontossága és szerepe volt, és a későbbiekben is nagy szerepe lesz, viszont úgy tudjuk csökkenteni a problémát, hogyha hosszú távban gondolkozunk, és ez egy hosszú távon eredményes lépés és megoldást lehet ebben a formában.
1: Ezt egyébként, amit említett, ezt úgy képzeljük el, hogy mondjuk önök támogatnak egy-egy önkormányzatot, ahonnan a esetleges szociális munkások vagy a szociális osztálynak a tagjai kimennek, és ugye meglátogatják a családokat, visznek nekik mondjuk állateledelt is, de azt mondják, hogy hát bizony akkor a kutyával törődni kell A, B vagy C féle módon, és akkor folyamatos esetleg a támogatás, hogyha a család is részt vesz abban, hogy amit neki vállalni kell?
2: Így van. Nem az a célunk csak, hogy ezeknek az embereknek levegyük a válláról a terhet, hanem az a célunk, hogy ezáltal egy úgymond legyenek olyan szabályok, amiknek meg kell felelni. Eddig is voltak, de most nem egy támadó fellépéssel érkezünk az állattartókhoz, hanem segítséget nyújtunk és kínálunk azért cserébe, hogy bizonyos programokban vegyenek részt az állat érdekeit előtérbe helyezve, és akkor mondjuk nekik nem kell az állat eledelre költeni annyit, vagy lehet, hogy akár nem ennyit.
1: Mik a tervek? Mert én azt gondolom, hogy hát így is nagyon-nagyon felgyorsultak az események, nem? Így gyors volt a kezdés.
2: Nagyon gyors volt, mi sem számítottunk rá, hogy ekkora lesz, de fel tudtuk venni a ritmust, és sikerült is egy nagyon nagy mennyiségű kutya eledel, macska eledel, száraz nedves eledel is, és jutalomfalat készlettel betárazni a raktárban annak érdekében, hogy bárhol lép fel probléma, akár olyan probléma, ami tényleg rövid időn belüli, tehát azonnali segítségnyújtásra szoruló tervezet, akkor ott is helyt tudjunk állni. A későbbiekre nézve lesz egy zöld programunk, amit szeretnénk nem sokára szintén elindítani, és ennek a kidolgozása folyik egyébként a háttérben. Ez úgy néz ki, hogy szeretnénk a menhelyek körülményeit javítani oly módon, hogy zöld programon belül faültetéseket, fásításokat, zöldítéseket szeretnénk végezni. Szeretnénk kedvezményes napelem lehetőségeket nyújtani majd az adott szervezeteknek annak érdekében, hogy csökkentsük az államfogyasztásukat. Szeretnénk, hogyha olyan programot is tudnánk indítani, ahol megfelelő szennyvízkezelő rendszereket tudnak a nyertes szervezetek a menhelyükön, gyöpensedi telepükön kiépíteni, annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomuk. Továbbá szeretnénk, hogyha olyan programban is részt vennének, ahol a hulladékukat szelektíven gyűjtik. Ezekhez olyan cégeket fogunk megkeresni, akik hulladékgazdálkodással foglalkoznak. Abban a térségben a hozzájuk legközelebbi cégeket szeretnénk megkeresni, hogy ezekre a menhelyekre, egyetmesteri telepekre olyan szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyezzenek ki, amikben a szervezetek könnyedén el tudják ezt a feladatot végezni, ezzel is ugye az ökológiai lábnyomukat csökkentve, hogy ilyen terveink vannak a jövőre nézve, továbbá regionális központok nyitását is tervbe vettük, ennek is az adatgyűjtése és cégeknek a felkeresése a jelenlegi feladatunk, annak érdekében, hogy az ország több pontjában legyenek kisebb raktáraink, elosztó központjaink, ahová a szervezetek sokkal kisebb távolságon belül elérhetik, tehát hogy például a Miskolc környéki szervezetek, Borsod környéki szervezeteknek ne kelljen Székesfehérvárra utazniuk, hanem mondjuk egy 2 órán belüli távolságon belül ott az Alföld környékén elérhetőbb legyen számukra az általunk nyújtott támogatás, vagy egy olyan flotta rendszert szeretnénk kiépíteni, amivel eleve már a szállítást is meg tudjuk oldani. Jelenleg még nem tudjuk, hogy melyik lesz a jobb, de ebben nagyon jó kollégáink fognak segíteni, mind projektmenedzseri szinten, mind pedig közgazdasági szinten. Ugye föl fogjuk mérni az igényeket, és föl fogjuk mérni az ebbe fektetendő energiát, vagy anyagi ráfordításnak a mértékét, és azt fogjuk választani, ami hosszú távon a legkifizetődőbb és a leggyorsabb segítségnyújtást tudja majd előidézni számunkra.
1: Hát én mindehhez már csak sok sikert és sok támogatót kívánok. Lajos Bencének, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjének pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcs időszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése

0: testületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg, az egyik lehetőség a tételes költség elszámolás, amikor a bevételt csökkentik, az igazolható költségek és az érték csökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a 40 méteres mélységet a Greenpeace Itália környezetvédő szervezet adatai szerint. A jelentés azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest. A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását. A jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás a tengeri növény- és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet. Művész családok is fellépnek az idei jubileumi Ars Sacra Fesztiválon, amely szeptember 12-e és 20-a között komoly zenei koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel, színházi előadásokkal vagy városi és templomi sétákkal várja a közönséget. Az Ars Sacra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészet egyetemes nyelvén szólítsa meg az embereket, közösségeket építsen és hidat teremtsen a vallásos élményekhez, mondta a programról tartott budapesti sajtótájékoztatón Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kiemelte, idén is sok száz programmal várják a látogatókat. A programok között kiemelt helyen szerepelnek azoknak a művészeknek a fellépései, akik családtagjaikkal együtt állnak majd színpadra, például Bogányi Gergely, Lackfi János vagy Devics Gergely.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, azonban délután, kora este nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A hajnali 12-21 fokról csütörtök délutánra 32

0: 37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Ez alkalommal Brian Bromberg Jacko című lemezet hallgatjuk meg, mely 2002-ben az A440 Music Group gondozásában jelent meg az Egyesült Államokban. A lemez ugye Jaco Pastorius előtt tiszteneg, és hát hogyha most én felolvasnám az egyébként számonként változó közreműködők névsorát, az a frekvencia beszakadásának veszélyével fenyegetne. Úgyhogy ezt most én átlépném, és egyszerűen felkonferálom a lemez 11 felvételét, amely helyel közzel hát majdnem beleférhet a műsorodőnkbe. Egyébként nem fog sikerülni, mert ugye nyilván voltak előtte és utána is jönnek még dolgok. Nézzük akkor a lemeznek az anyagát. A Come On, Come Over vokálverzióban az egyes felvétel, a Continuum 2-es, a Teen Town a 3-as, a Remark You Made a 4-es, a Portrait of Tracy az 5-ös, a Three Views of a Secret a 6-os, The Chicken a 7-es, The Tears a 8-as, a 9-es a Slang, a Come On Come Over instrumentális változata a 10-es felvétel, majd pedig a Teen Town piccolo basszusgitáros változata lesz a 11-es felvétel, amit valószínűleg már nem fogunk hallani teljes hosszában. Induljon most 2002-ből egy elképesztően fontos lemez, Brian Bromberg Jacko című lemeze, amely nálam a kiemelt kategóriák egyike. Megjegyzem, hogy augusztusban még Brian Brombergtől fogunk zenét hallgatni. Induljon most az említett felvételek.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Brian Blomberg Jaco című lemezét hallgatották meg. A fantasztikus Brian Blomberg bőgős basszusgitáros Jaco Pastorius emlékelőt tisztelgett ezzel a lemezzel 2002-ben. A lemezről rengeteg információ az interneten, hiszen iskolát is teremtett, elképesztő közreműködői névsor van a Brian Blomberg mögött, egészen fantasztikus, gyakorlatilag a csúcs, a top a muzsikus sugárda, akik itt most ugye hallhatók voltak. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Remélem mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videó üzenetében, azt követően, hogy az ország Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Emellett létrejön egy új vonatflotta cég. Az országos gördülő állománykezelő lényege, hogy ezen a cégen keresztül lehet felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. A kormány 693 millió